0: Napaligyan, szombat. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor hát!

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: dob ki.
1: Ki ne dobd a rádiót.
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, milliónyi ember áll.

Őről a kávé nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Újra július következik. Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén, 3%-kal ugrottak meg az olajárak. Ma folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén, a földmozgást a fővárosban Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt. A természeti csapásnak legalább 47 halálos áldozata is van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. 3%-kal ugrottak meg az olajárak. Mindez azután történt, hogy Irán közölte, a hormuzi szoros megnyitásának előfeltétele az amerikai szankciók feloldása, kártérítés fizetése Teheránnak, valamint számos további feltétel teljesítése. Az iráni előfeltételek közlése teljesen szétoszlatta a múlt heti megállapodással kapcsolatos reményeket. 500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot állítanak össze mesterséges intelligencia infrastruktúra fejlesztésére a világ legnagyobb pénzügyi csoportjai az Nvidia-val közösen. A Financial Times írása szerint ez a Wall Street egyik legambíciózusabb hitelezési kezdeményezése lehet. A projekt résztvevői között szerepel az Apollo Global, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield és a Goldman Sachs is. Rontotta az Apple részvényeinek befektetési besorolását a Jefferies befektetési bank. A pénzintézet szakértői az Apple-nél gyengébb bevételi kilátásokra, visszafogottabb iPhone keresletre és az új technológiai funkciók lassabb térnyerésére számítanak. Az elemzőház adatai szerint a vállalat papírjai a piaci átlagnál gyengébben teljesíthetnek. Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy hazai házi sertésállományban. Erről Bona Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt Facebook oldalán. A Nébih laboratóriuma egy Somogy megyei lakócsai sertéstelepen egy csaknem 2000 állatból álló állományban mutatta ki az afrikai sertéspest is vírusát. A tárcavezető nyilatkozata szerint a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. 51 milliárd forintot fordítanak a következő években az ivóvízhálózatok modernizálására, hogy csökkenjen a vízveszteség. Erről az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László írt közösségi oldalán. A tárcavezető összefoglalója szerint Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók is jelentkezhetnek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és megélénkül, néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen erős, esetleg viharos lökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
4: 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel tér vissza a Zsidó Kulturális Fesztivál. A 28. alkalommal megrendezett esemény augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapesten, a szervezők pedig idén is a zsidó kultúra sok színűségét szeretnék közelebb hozni a látogatókhoz. Az idei fesztivál mottója: hagyomány, jelenlét, ünnep. amely jól tükrözi a rendezvény szellemiségét is, a gazdag kulturális örökség mellett a kortárs művészet és a közösségi élmények is hangsúlyos szerepet kapnak. A programban koncertek, irodalmi estek, filmvetítések, ősbemutatók és különleges művészeti találkozások szerepelnek. A fellépők között világsztárokat és hazai közönségkedvenceket is találunk. Színpadra lép többek között a Gypsy Kings by Diego Baliardo, az Avishai Cohen Trio, a Budapest Klezmer Band, valamint az Anima Sound System, de számos magyar és nemzetközi előadó is része lesz a programsorozatnak. A fesztivál helyszínei között a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagóga, valamint a Goldmark terem és a Pécsi zsinagóga is szerepel. A szervezők célja, hogy a kultúrán keresztül párbeszédet teremtsenek, közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és megmutassák, hogy a zsidó hagyomány ma is élő, folyamatosan megújuló része a magyar kulturális életnek.
0: Könyv.
4: A nyári olvasás idén akár egy világ körüli utazás is lehet. A Magyar Földrajzi Múzeum szeptember 15-ig online olvasási kihívásra hívja mindazokat, akik szívesen fedeznének fel távoli tájakat és különleges kultúrákat könyvek segítségével. A Könyvekkel a világ körül című játékban legalább 3 utazási témájú kötetet kell elolvasni. A kihívás része, hogy az egyik könyv Balázs Dénes földrajztudós műve legyen, egy másik pedig egy női utazó írása. Az olvasók feladata nem ér véget az utolsó oldallal, egy rövid ajánlót is kell készíteniük a könyvekről, megosztva, hogy mi ragadta meg őket, és kiknek ajánlják az adott művet. A beküldők között könyvcsomagokat sorsolnak ki, emellett minden résztvevő meghívást kap egy exkluzív tárlatvezetésre a Magyar Földrajzi Múzeumban, a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A kezdeményezés remek lehetőség arra, hogy a nyári kikapcsolódás során ne csak új történeteket, hanem új országokat és új kultúrákat is felfedezzünk, még akkor is, ha mindenhez elég egy kényelmes fotel és egy jó könyv.
0: Koncert.
4: Egy igazán rendhagyó koncerttel ünnepli 60. születésnapját Gangsta Zoli. Augusztus 15-én a Budapest Park ad otthont a Gangsta 60 fesztiválnak, amely nem egyszerű jubileumi buli lesz, hanem egy zenei időutazás is. Az este során színpadra lépnek azok a zenekarok, amelyek meghatározó szerepet játszottak a pályafutásban. Fellép többek között a Zsolt és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action, valamint természetesen a Gangsta Zoli és a Kártel is. A közönség így egyetlen este alatt végig követheti az előadó több évtizedes zenei pályáját, a pánkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rappig. Gangsta ráadásul ezúttal nem csak mikrofont ragad, basszusgitáron, gitáron és a dobok mögött is láthatja majd a közönség. A szervezők szerint ez egy egyszeri és megismételhetetlen koncert lesz, ahol a régi slágerek, a különleges vendégek és a nosztalgikus hangulat egyaránt főszerepet kapnak.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Akik rendszeres kirándulók, tudják, a jó levegő, a szép táj, a mozgás öröme mellett bónuszként a legtöbbször valami finomság is várja az embert az erdőt, mezőt járva. És ha úgy készülünk, akár haza is vihetünk belőlük. Mielőtt óriási bevásárlószatyrokkal felszerelkezve indulnánk útnak, fontos leszögezni, a természetet nem szabad kirabolni. Csak úgy szedjünk bármilyen termést, hogy maradjon is belőle. Onnan igazán etikus gyűjteni, ahol van termés bőven. Szigorú alapvetés, hogy csak olyan növényeket, terméseket együnk meg, amelyeket teljes biztonsággal felismerünk. Szerencsére ma már többféle mobil applikáció is segít abban, hogy beazonosítsuk a növényeket, ám ennek ellenére nem árt az elővigyázatosság. Például gombát csak is bevizsgálás után szabad fogyasztani. Végül pedig azt is szem előtt kell tartanunk, hogy védett területen nem szabad semmit sem leszedni engedély nélkül. Ha azonban nem védett, állami tulajdonú erdőn mezőn járunk, naponta, fejenként maximum 2 kilónyi termést vihetünk haza. Bár elsőre nem ez tűnik a legjobb falatnak, megéri kipróbálni, a csalán friss leveleit tavasszal, virágzás előtt kesztyűben takarítsuk be, ősszel pedig a gyökerét gyűjtsük. A zsenge leveleket és hajtásvégeket otthon főzelékként, levesként fogyaszthatjuk, vagy leforrázva finom tea lehet belőlük, a gyökeréből tinktúra készülhet, mely például a hajhullást is megállíthatja. A Pilis vagy a Visegrádi hegység lábainál elterülő falvak környékét ajánljuk csalánszedésre. Egyes feltételezések szerint zsámbék a bodzáról kapta a nevét. Tényleg rengeteg terem a vidéken, így nem csoda, ha még egy fesztivál is kerekedett az utóbbi években a téma köré itt. A bodza szedés az akáchoz hasonló sikerrel kecsegtet, szörpre, bundás bodzára valót is könnyű errefelé begyűjteni, keresgélni sem igazán kell, megterem szinte bárhol. A bodza egyek környékén olyannyira gyakori, hogy nem csak szörp lesz belőle, hanem finom pálinka is. Ha erre vágyunk, akkor azt érdemes a profikra bízni. A nyár végének, ősz elejének ajándéka az útszéli szeder, amelyet ugyan a tüskék miatt nem könnyű leszedni, ám otthagyni még nehezebb. A szeder tele van antioxidánsokkal, de ami még jobb, a friss gyümölcs nagyon finom. A szeder szintén az útmenti napos, félárnyékos helyeket kedveli. Az egyeki dombság túra útvonalai mentén például rengeteg van belőle. Ha pedig kenyérre kenhető változatot szeretnénk, forduljunk Herceghalomban egy igazi gyümölcs szakértőhöz, ahol az erdők, mezők, kertek minden finomsága üvegbe töltve kapható.
0: Koncert.
4: A Save Tonight című világslágerrel egy csapásra ismerté vált Eagle Eye Cherry idén ősszel ismét Budapestre érkezik. A svéd énekes november 23-án ad önálló koncertet az Aquarium Klubban, ahol a legismertebb dalai mellett új albumainak szerzeményeit is hallhatja a közönség. Eagle Eye Cherry a 90-es évek végén robbant be a nemzetközi zenei életbe, és különleges hangzásával a pop, a rock és a folk elemeit ötvöző stílus teremtett. Az elmúlt években több sikeres albummal tért vissza, legutóbb a Become a Light című lemezével bizonyította, hogy továbbra is aktív és inspiráló alkotó. A magyar közönség ritkán találkozhat vele élőben, legutóbb néhány éve egy fesztiválon lépett fel hazánkban, önálló budapesti klubkoncertre pedig most ismét lehetőség nyílik. Aki tehát szereti az időtálló pop-rock dalokat, a karakteres énekhangot, és a nosztalgia mellett az új szerzeményekre is kíváncsi. Annak november 23-án érdemes az Aquarium Klub felé venni az irányt. Ígéretes este várható, ahol a Save Tonight biztosan nem marad ki a műsorból.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
5: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
6: Hevér Gáborral,
5: és mai vendégünkkel Nagy Sándor színművésszel, de még szerintem neked senki nem mondta még azt, hogy Nagy Sándor, ne? Nagy Sanyival, nem?
6: De szokt, megkérdezik, hogy hogy mondhatják. Hogy
5: és így, hogy mondhatják?
6: Bárhogy.
5: De tényleg, nem? Úgy,
6: Nagy igen, Sanyi. Nagy Sanyi.
5: Nagy Sanyi.
6: Igen. Mert nekem a Nagy Sándor különben is a szakszervezetek országos tanácsának a főtitkára, vagy elnök, vagy nem tudom mi volt az.
5: Igen.
6: Az
5: hát meg mindig az Tamás, ugye? Isten nyugtassa.
6: Igen.
5: Jó volt. Nagy Sanyi, meg van a műsorvezető Nagy Sanyi.
6: De tényleg
5: is. És egy csomószó fölhívnak a szinkronból, hogy figyelj, lenne három tekercs, mondom, nekem biztos nem. De miért nem csinálod? Oké, megyek, megcsinálom, persze.
6: Viszont tárgyaljuk a gázsírod.
5: Igen.
6: És aztán meg nem érteni legközelebb, hogy miért olyan magas miért az övé.
5: Igen. Hát azt láttam rólad, hogy te hamarabb voltál színházban szerepelni, mint hogy elvégezted volna a főiskolát. Ugye ez történt a Nyomorultakkal?
6: Így van, meg ugye előtte Kisvárdán a Doktorok Színtársulatban én alkotótag voltam.
5: Nem, de olyan van az életben, hogy az ember amatőr színtársulatokban játszik valami, igen. De azért, hogy a Madách Színházban játszon még mielőtt bármit is tett, vagy ilyen tanulmányon lennének, az ritka.
6: Igen, de ez is Kisvárdához köthető, mert csináltuk először az Utazás című rockoperát, ott a Miklós Tibor, Kocsák Tibort, aztán meg az Anna Karinját, és akkor a Kocsák Tibor, a zenévezetője a Madách Színháznak lejött megnézni. A Tibi rendezte, Isten nyugtassa őt is, és azt mondta a Tibor, hogyha bármilyen lehetőség lesz a Madácsba, akkor szól nekem, meg a Nagy Lúri barátomnak, aki aztán később az egyetemen osztálytársam is volt, és akkor így kerültünk be a Nyomorultakba, és ott statisztáltunk benne 99-ben, meg 2000-ben.
7: Hát le vagyunk nyugodva, most egyébként tényleg szület. De ez nagyon, de nem, mert ez egy érdekes indulás, főleg, hogy...
6: Hát igen.
7: Hogy aztán azért nem rögtön vettek föl téged.
6: Nem, harmadjára vettek föl engem, igen. Igazából 4 év alatt vettek föl harmadjára, mert 1 évet kihagytam a második próbálkozás után, mert rájöttem, hogy rohadtul nem tudok semmit. Aztán ez nem változott.
7: De nagyobb lett az önbizalmat.
6: Ennyi történt, és legalább tudtam róla.
5: Igen. És mindig is a zenész vonalon akartál lenni.
6: Igen, Alapvetően igen, ugye a Kerény Imre osztályába kerültem 2001-ben, és hát fantasztikus osztálytársaim voltak meg az egész közeg, tehát a Tompos Kátya, most a harmadjára van, Isten nyugtassa sajnos, de a Kátya, a Peller Anna, Szőcs Artúrtól kezdve Szeményei Janony át a Holács Korsi, tehát tényleg fantasztikus és sorolhatnám még.
7: És ha eszedbe jutnának a nevek,
6: igen. De egyébként nagyon összetartóak vagyunk, most is éppen szervezünk egy osztálytalálkozót, tehát nekünk nem múlik el év úgy, hogy mi nem találkozunk, nem mind a 17-en, akik ott végeztünk, de azért 11-en, 2-en mindig találkozunk minden évben. És az egy zenés osztálynak indult, tehát az volt az utolsó előtti musical osztály, tulajdonképpen akkor még így hívták. És nagyon erős volt a prózai beállítottsága is az osztálynak, mindenki baromi jól énekelt, de azért alapvetően volt egy ilyen erős prózai hajlam, és hát az igazság az is, ezt több fronton lenyilatkoztam már, hogy az Imre akkor kezdte el a politikai pályafutását úgy erőteljesebben, és másodikban úgy egyszer csak nem jött.
7: Kerény Imréről van szó,
6: a Madách Színház volt igazgatójáról. És valahogy nem tudtunk rá haragudni, mert egy őrült zseni fazon volt, és egyszer csak így nem jött, és emlékszem arra a telefonhívásra, amikor ugye elsőben mindig jött háromkor panyók a vállán, és koszos volt a színpad, akkor takarítani kellett, mert nem tudom, szóval a fiúk jobb oldalon ültek, lányok, csak a kezünket nem kellett hátulteni, tehát nagyon, nagyon decens volt, de valahogy ez nagyon összekovácsolt minket abban az első évben. Kellett is, mert aztán mondom, egyszer csak fölhívtuk másodikban, talán a második vagy harmadik óránk lett volna vele, és a Fila Balázs volt az osztálybizalmi, és fölhívta, és hogy tanár úr, hogy fél négy van, és hát nem tetszett, hogy ilyen még nem fordul, hogy baleset van, és következő zaj, és a háttérben azt mondja, hogy jöjjenek a várba, itt vannak a nyilasok, és soha többet nem látok az Imrét. De ez még jobban összekovácsolt minket, mert összeírtunk egy ilyen 30-as listát színészekről, rendezőkről, hogy akkor kikkel szeretnénk dolgozni, ha már így valakit 8-adjára fölvettek a főiskolára. És hát végül a Bagó Berci rendezte meg nekünk, a Fila Balázs hozta a Kokainfutár című tasnádi darabot, amiben ő annó játszott Kaposváron, és akkor azt megrendezte nekünk, és egyébként hát itt ez egy kicsit szomorú történet volt, mert a Székely Gábor volt a rektor, és fölmentünk hozzá, és minket nem szerettek minket. Valószínűleg azért, mert műzikelesek is voltunk, vagy a agyatlan énekesek, vagy nem tudom mi. Aztán az Imre miatt se szerettek minket, és akkor úgy volt, hogy akkor szeretnénk ezt a vizsgát megcsinálni, és akkor szintén a Fila Balázsdal fölmentem, és akkor mondtam a Gábornak, hogy rektor úr, akkor szeretnénk, és mondta, hogy sajnos nem tud segíteni, és mondtuk, hogy ja, nem kell segíteni, mert mi hozunk mindent, csak hogy hol tudjuk ezt a vizsgát, és mondta, hogy ebben nem tud nekünk segíteni.
7: Ebben se
6: tud nekünk segíteni. És akkor emlékszem rá, hogy ilyen 12-en voltunk benne az osztályból ebben a vizsgába, és a Bagó Bercivel ültünk a Vas utcai büfébe, akkor még a Tomi volt a büfés, a legendás büfés időszak, és gyűltünk, és akkor mondtuk, hogy hát akkor ez ennyi volt, és nem tudjuk, hogy hogyan lesz tovább a következő 3 év itt a főiskolán. Mire a Berci azt mondta, nem pont ezekkel a szavakkal, hogy cseszétek meg, akkor csináljuk meg itt a büfébe. És a Tomi ebből megszólalt, hát itt áru van, ne szórakozzatok velem! Eltűnik egy marsalát, akkor mit csinál? És akkor végül is Tamás beleegyezett, és ott a büfében megcsináltuk ezt a vizsgát, és hát azt hiszem 40-en fértek be, hát nem egy nagy történetről van szó, de egyszer csak azt láttuk, hogy jön be a komplet Máté Gábor osztály, jön be a komplet Hegedűs D osztály nézni a vizsgát, mert hallották, hogy ez nem is lett olyan rossz. És tulajdonképpen onnantól kezdve vettek minket emberszámba. Sőt,
7: a következő évben már rendesen a színpadon is dolgozhattak.
6: És aztán onnantól kezdve, hát akkor még volt Ódri színpad, és még a főiskolájé volt, és hát a Tasnádi nekünk írt kimondottan egy zenés darabot. A Szeményei Jani meg a Szőcs Artúr írták a zenét Démonológia címmel, és hát konkrétan majdnem állójegyeket kellett árulni, mert annyira fullon volt. Tehát, hogy valahogy úgy mi még elkaptuk azt az utolsó hullámot, amikor olyan a főiskolán azt mondhattuk, hogy ilyen sikeres osztály voltunk, és tudott rólunk mindenki.
7: Érdekes ez egyébként, amit most elmondott, hogy mennyire nem támogatták azt, hogy a főiskolán valamit, amit egyébként kötelező megcsinálni, miért nem jött létre. Mert hogy tőled is volt ilyen történet, hogy nem akart valami megszületni, hogy ezt nem értem, de hát ott van egy oktatás. Vagy...
8: Én azért mondottam, hogy nekem osztályfőnököm volt a Kerény Imre, én sokkal hamarabb jártam a főiskolára, mint te, és nálunk is eltűnt a másodévben. És mi haragudtunk rá, de ugye előtte.
6: Ja, még előtte, mert a Zsolték is ők csinálták
8: tudom,
6: a forradalmat.
8: Tudom, ugyanez volt, de azért mondom, hogy elhunytakról vagy jót, vagy semmit, én ezt gondolom ebben a helyzetben. De én személy szerint is, és az osztályban sokan nem örültünk ennek a dolognak, hogy magunkra hagyott bennünket. Szóval én most őről kevésbé akarok beszélni. Ez furcsa volt, amit mondtál, hogy volt egy ilyen helyzet, hogy nem volt támogató. Velem is előfordult egyébként aztán egy ilyen dolog, amikor én rendeztem, és mondták, hogy mindenképpen segítenek a főiskola, és aztán a bemutató előtt két héttel a főiskola kiszállt ebből a produkcióból, hogy valamire való mindegy, ott történt egy kis anomália, de ez most nem rólam szól ez a műsor.
6: Azért volt nehéz ez, amikor jöttek itt a Free SF-e kérdéssel, és egyszer elmentem a klubrádióba, és akkor Kun Zsuzsa mondta, hogy mindenképpen beszélnünk kell erről a történetről, és mondtam, hogy oké, értem, meg hogy én kiálltam az erkére, vagy nem is mondtam, hogy oké, de akkor ezt is el kell, hogy mondjam, hogy minket ott hagytak a semmibe, és a büfébe kellett vizsgát csinálni, hogyha ezt is elmondhatom, akkor elmondom azt, hogy kiálltam-e, vagy miért nem álltam ki. És egyébként természetesen egyáltalán nem értettem egyet a főiskolának a szétbarmolásával, csak mivel én nem tudtam teljes mellszélességgel azt mondani, hogy igen, én a főiskolának köszönhetek mindent, rengeteg mindent köszönhetek nyilván, de azért ott volt egy ilyen mellékvágány.
7: Hát én azt gondolom egyébként, ha már beszélgetünk a főiskoláról, ami ugye egyetem, csak mindenki főiskolának
6: most már
7: egyetem, hívja.
6: Már nekünk is az volt.
7: Hogy ugye nyilván az, hogy rászorult az oktatás a reformra, az teljesen látható volt mindenhonnan.
6: Nem
7: hogy nem így, és ebből a okból, amiből ez megtörtént, az tette ezt az egészet zárójelbe rögtön. Igen. Tehát, hogy mert egyébként abban talán egyetérthetünk, hogy ott nem volt minden fenékig tej fel.
6: Igen.
7: Csak hát igen, nem így kellett volna erőt venni ezen a dolgon, és nem így, ahogy ez történt. Na de beszéljünk róla tovább, ott aztán nagyon hosszú ideig a Madách Színház tagja lettél.
6: Így van. Hát 2005-ben, ahogy diplomáztunk, akkor már harmad magammal, tehát volt egyszer egy csapat című Webber musical, és akkor annak az egyik főszerepét én kaptam meg.
7: Miért nem láttak előtte? Hogy mit tudsz?
6: Tehát,
7: hogy...
6: Hát mindig casting.
7: De nem, csak hogy
6: év után
7: és ott sikerült neked? Tehát,
8: tényleg azt, hogy éltétek meg, mert ugye nálunk, én is szerepeltem azért zenés darabokban, de szerintem én színházban most ezek gondolkodom, színházban én sose castingoltam. Nektek meg ez egy természetes történet volt, hogy...
6: Hát ráadásul a saját színházadban.
8: Igen.
6: Tehát, hogy én 15 évig voltam a Madásban, és mindig kellett castingra menni. És amikor most játszottuk, ugye 15-ben mutattuk be a Nyomorultakat, ugye volt ez a 99-es, abban statisztáltam, a 15-ösben Tenárgyi voltam, és aztán 21-ben vagy 22-ben, már nem is tudom, újra elővette a színház, de úgy, hogy mondjuk két éve nem játszottuk, vagy három. És hogy arra hivatkozással, hogy mert az angolok kérik a izét, és hogy nem vagyok-e túl öreg, és hát hogy a Tenárgyi az egy ilyen 40-es, és én akkor voltam 40 éves, tehát hogy, és akkor így mondtam, hogy nem szeretnék már menni castingra, hogy szerintem a két évvel ezelőtt meg tudtam csinálni, akkor még talán most is menne, de akkor jöjjön a fiatalabb generáció, és akkor most ugye egy nagyon fiatal generációval fut az előadás.
8: De akkor ezek szerint a castingok azok mindig a jogtulajdonosoknak kellenek?
6: Hát nem biztos, hogy csak nekik. Hát,
8: ugye egy igazgató vagy egy rendező, aki ott van, és ott vagy már évek óta, tudnia kell, hogy milyen képességeid vannak, milyen történeteid vannak, el tudod-e ezt énekelni?
7: Hát, lehet most élve a rossz hiszeműséggel, lehet, hogy ennek az indoka volt az, hogy emögé bújtak arra, mert most éppen nem akartak annyit fizetni, nem tudom micsodát, azért egy csomó kis trükköcske van ebben, hát nyilvánvaló, hogyha két éve játszotta a Sanyi, aki egyébként pont akkora érett be ebbe a korba, akkor talán az nem volt egy ilyen nagy allűr, hogy...
6: Igen, és akkor azt mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, inkább nem szeretnék, mert már nem akartam, most mit bizonygassak már, érted, így most nem.
7: Meg hát baromi jó darabokra játszottál akkor abban az időben.
6: Figyelj, igazából én a játékszínben már azelőtt játszottam, amikor még a Lajos volt az igazgató, tehát hogy azt is a szírtesson...
7: Balázsovics Lajos,
6: így van, vagy a játékszínnek a volt igazgatója. És akkor ott a Hernádi Jucival meg a Gálvölgyivel játszottam együtt a Jutalom játék című darabba. Egyébként érdekes, mert annyira szerettem ezt az előadást, hogy ott az ő gyereküket játszottam, mert akkor voltam 28, és... nagyon sokat ment, 100-100 valamennyit ment, és a cégemet úgy hívják, hogy Jutalomjáték Kft. Pont emiatt, hogy ez egy jó omen arra, hogy mindent, amit leszámlázok, az jutalomjáték legyen.
7: Ez jó, ez jó. Ez tudod, jó. A másik meg a könnyű pénz.
6: BT.
7: Igen.
8: De mostanában nem nagyon lehet látni zenés darabokban.
6: Hát mostanában nem nagyon vagyok. Hát ugye én eljöttem a Madách Színházból egy pár éve, és... De én jól el vagyok így, tehát hogy nekem nem mondom azt, hogy nem énekelek néha, mert vannak ilyen felkérések, de egyébként, meg hát ugye mi kis falunkban a Győzővel elég nyugodtan arra fakadunk, ha kell, ha nem.
8: Az pusztítom.
6: Igen, igen.
7: Én nagyon szeretem.
8: Én is imádom, nagyon jó. Nagyon jó, amikor arra fakadtok. De egyébként
6: de hát vannak még ígyintelen emberek, szerencsére ebből élek 20 évet.
8: De... Te voltál ilyen, nem? Hogy mentél szintetizáltan?
6: Vendéglátoztam, igen.
8: Vendéglátoztál. Igen.
6: Hát azért volt vicces, amikor igen. Fölhívtatok ezzel, mert én mondtam most, hogy szivattok, és mert... Hát mondom, mert én ezt csináltam 9 évig is, ugye ti ezt nem tudtátok.
7: Igen, mert hát ugye már ez régen játszotta a karaktert, ezt a súlyó karaktert, amikor úgy döntöttünk, hogy zenéljen.
6: Igen.
7: És akkor felhívtuk, hogy ez menne neki.
6: És hogy így nem enged el ez a dolog, tudod, tehát ebből is látszik, hogy ez még ott van a túl.
7: És nagyon sikeres vagy benne.
8: Hol léptél fel?
6: Hát ugye én Fényeslétként nőttem föl, és Kisvárdán születtem, és hát ott a megyében, ahova hívtak, tehát hogy, és 13 évesen kezdtem el.
8: De mi, esküvőre például?
6: Esküvőre, igen.
8: És végignyomt egy egész bulit egyedül?
6: És akkor még az volt, hogy este 6-tól reggel 6-ig. És tudod Szabolcsba, igen. Mikor 3-kor mész, hogy elnézést, hogy akkor meddig mész vissza most azonnal? Elnézést, bocsánat. És akkor reggel 6. Ez hatalmas sztorik voltak. Tehát, hogy én egy ponton túl már minden szombaton zenéltem nyáron, meg aztán pláne. Tehát, hogy és mindenféle, tehát még akkor voltak ezek a sátraslangzik 250 fővel, tudod, tehát hogy volt olyan, van ez a rituálé, hogy elrabolják a mennyasszonyt, ugye a mennyasszony tánc közben, és akkor itt az van, hogy ott próbálnak a haverokat bebújkálni, mert a hölgyek ott eltakarják, és akkor bebújják, és akkor fölkapja valaki, és akkor viszik el, majd egyszer csak visszahozzák, és akkor a büntiből a mőlegénynek cipőből kell inni, meg tojást kell a gatyán letolni, meg tehát mindenféle hülyeség van. Nagyon viccesek egyébként ezek a dolgok. És ott volt az, hogy egy ilyen, nem is tudom, milyen talpfával, nem tudom, miből csináltak nekem színpadot, hogy ott én ott a szintivel ott el legyek, és a sarokban voltam, és sátras lagzi volt 250 fő, egy hatalmas nagy sátor. És ott előttem ment a nagy tánc, és hát mikor 200 ember ott táncol, meg minden, és egyszer csak valaki fölkaptam, és szintén is kiszaladt vele mellettem a bejáraton. Mire teljes rohamot kapott az a 200 ember, tehát hogy így olyan volt, mintha tényleg így elraboltak volna valakit, tehát ezt komolyan vették, és 200-an megindultak egyszerre kifele mellettem azon a 2 méteres bejáraton, és arra lettek figyelmesek, hogy nem szól a zene, mert így beborultam a sarokba, egy minden estét. És ott feküdtem, így a szintivel tudod, mert arra vigyázni kell. De hát rengeteg jó mulatság volt, és hát ilyen tizenek. Volt olyan, amikor az utcámban volt, tehát a Fényeslétkén az utcánkban volt egy lagzi, egy háznál, az Istán sátras volt, és ott reggel 8-kor lett vége a sztorinak, és mentem haza szintivel a hónom alatt, és jöttek az emberek, szemes, hogy végezt, és mondjam, igen, jó munkát, tiszteletem, Géza bátyám, ez így, a szintivel a hónom alatt hazasétáltam. De imádtam egyébként, szóval tehát magam ura voltam, és hát figyelj ide, volt olyan hónap, gimnazista voltam, hogy jobban kerestem, mint anyukám meg apukám.
8: De várjál, erre készülni is kellett.
6: Gyakoroltam napi 3-4 órát, tehát hogy minden nap.
8: És akkor a repertoár az volt, az nem volt az, hogy figyelj, el tudod játszani, azt nem, mindent.
6: Muszáj volt persze. Ha nem, akkor is.
7: Akkor is. Akkor valami olyat.
6: Szóval ilyen ez a vendéglátózás.
8: Ez 9 évig nyomtad, ez 9 nagy. Ez nyilván egyébként adott egy olyan biztonságot, egyébként nagyon furcsa,
6: nagy iskola.
8: De meg a hangodnak is.
6: Persze, ugye? Hogyne.
8: Az azt jelenti, hogy nem, tehát hogy igen, mert szerintem a jó énekesek azok mind úgy születnek alapvetően, hogy nem énektanárnál születnek, hanem azt, hogy elkezdenek maguktól énekelni,
6: és
8: utánozni igen. Valakiket, és igen. Akkor kiderül, hogy várjam, ez nekem is kijön.
6: Igen.
8: Várj, otthon ordibálsz a lemezre, ő az én is meg tudom csinálni, és már ugye nem kezded el nézni, hogy nem oda tettem, aztán persze nagyon jó dolog, tehát ez tényleg fontos dolog, amikor már valaki profi a szakmában, hogy menjen el egy jó énektanárhoz, és az énektanár...
6: Karbantartás, igen.
8: Igen, meg hogyha vannak olyan hibák, az kijavítsa, de azért ez egy jó edző tanfolyam.
6: Nagyon, igen. És nagyon szerettem.
7: És hát sok tapasztalatot adott színészileg, gondolom, hogy hát milyen figurák vannak.
6: Volt egy olyan eset, emlékszem, valami iskolában játszottam, az is hatalmas nagy lagzi volt, és az öröm nagypapa, az eléggé megitta magát már úgy délután. És volt olyan, hogy már délutántól zenélem kellett, tehát amikor jönnek ott ebédelni, meg nem tudom micsoda, aztán egy 2-3 óra szünet, ugye a templom, meg a házasságkötőterem, és utána jönnek vissza, és akkor megint. És itt volt az, hogy már az ebédnél a öröm nagypapa jött, és mondta, hogy én Patapiú vagyok, majd én már tudom, hogy miette. Tiszteletem, örülök, és viszont kívánom. És aztán megjött a izé, nyisd ki babám az ajtót, ment a történet, jöttek be. Patapiú vagyok, mondtam én itt, hogy nem tetszett neki az a zene, amit én játszottam. Majd még ez kétszer úgy elsütött, és egyszer csak eltűnt. És hajnal 2, óriási tombolás, egyszer csak nyílik szét a tömeg Vöröstenger módjára, megjelenik az öreg, megmondtam, hogy a fiú vagyok, kikapta előlem a mikrofonálványt, és már ütött volna le, és ugye annyira meglepő volt, hogy egy ilyen 80 éves fazon le akar engem ütni hajnal kettőkor, ebben a pillanatban azt hiszem talán a vőlegény oldalú, püf! És leütötték az öreget, aki így a kövön így kisiklott a bejáratig, és ugye négyen fogták le a 80 éves öreget, már kipihente magát addigra, hogy ne öljön meg engem, mert hogy én nem jó zenét játszom szerinte. És akkor ilyenből még rengeteg.
8: Jaj, veszélyes dolog. Na, elmegyünk most egy kis szünetre, de aztán jövünk vissza nem sokára a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
7: Hevér Gáborral,
8: és mai vendégünkkel Nagy Sanyival.
7: Aki nem a szott elnöke továbbra se.
8: Ne menjetek sehova.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
8: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
7: Hevér Gáborral
8: és Nagy Sanyival, mai vendégünkkel. Hát aztán megtalált téged ez a sorozatvilág, ugye ebben a mi kis falunk története, élvezed? Szereted?
6: Nagyon, én nagyon szeretem, igen. Meg a Győzővel nagyon, nagyon jó páros vagyunk szerintem, tehát hogy rengeteget beszélgetünk, rengeteget sztorizunk, röhögünk, meg szeretjük a forradásokat.
7: Tudod, hogy eredetileg ő lett volna a Győző.
6: Én lettem volna, igen.
7: A pilotban ő forgatott, de nem ért rá.
6: Igen.
7: Kénytelenek voltunk váltani, de aztán én mondtam akkor, hogy mindenképpen lesz egy szerep.
6: Sok minden volt, igen. Úgyhogy, de szeretem. Bizony, a hajnali keléseket azokat nem feltétlenül, mert ott olyankor jetlegem van, mikor az a pár nap.
8: Nem bírod a reggelt?
6: Hú, nem. Én sajnos ilyen nagyon későn fekvő vagyok, és...
8: Nem, mit csinálsz?
6: Hát sajnos felpörgök addigra, tehát az előadás végére. Tehát, hogy nem
8: de és akkor mit csinálsz?
6: Hát nem
8: filmet
6: tudom.
8: Filmet nézel?
6: Igen, vagy olvasok, vagy nem tudom, vagy zenei alapokat gyártok, vagy nem tudom. Tehát
8: ilyen... Mert írsz zenét, mit csinálod?
6: Nem, hát hogyha fellépés van, akkor most már ugye az AI segítségével azért nagyon sok mindent lehet csinálni, és hogyha valahonnan nem tudok alapot szerezni, akkor az AI-jal valamit megpróbálok mókolni, és akkor ezzel ugye nagyon hamar elmegy az idő.
7: Mert hát te még mindig
6: fellépegetsz. Különböző. Tehát az éneklés nem maradt abban, csak most ilyen pillanatban zenés darabban nem játszom.
8: Neked van zenei alapképzettséged?
6: Hát minimális, amikor még a Tódi Marika nénéhez jártam, 98-99-ben, meg 2000-ben, akkor ott ugye tanultunk szolfést, meg ilyesmit, tehát ugye azért egy minimális van. Nem mondom azt, hogy blattolom a kottát, de azért ugye el vagyok vele.
8: De akkor amikor, igen?
7: Ott tudja tartani, szóval nála van.
8: De amikor alapot kell csinálni, ahhoz kell zenei képzettség.
6: Hát az egy ilyen hozott anyag, tudod, ez a vendéglátózásból megmaradt. Ott is kellett alapokat csinálni egy ponton túl, mert már olyan igények voltak, tudod, hogy akkor a Coco Jumbo-t, meg a nem tudom mit játszod el, és akkor azt úgy nem lehetett csak úgy a nem tudom, beat 16 ritmussal megcsinálni. Tehát
7: Ezt meg kellett rendesen
6: csinálni.
8: És hogyha mondjuk filmeket nézel, vagy sorozatot, miket nézel, milyen fajtákat nézel?
6: Hát most a Jó barátok jutott eszembe, így elsőre.
8: Nagy fanok vagytok, tudod, én vagyok az a kevés ember, aki nem nézte a Jó barátokat.
6: Én imádom. Figyelj, igazából én mindenevő vagyok, tehát hogy én nagyon, aztán néha kifogom, és aztán nézek valami nem jót, de alapvetően nálam minden, az egyik ilyen nagy szórakozásom, mivel moziba ritkán jutok el, ezért az, hogy a Netflix-től kezdve a Sky Showtime-ig mindent előfizettem, és akkor így Apple TV, és akkor így esténként szörfözgetek, hogy akkor mit érdemes.
7: Te nem szoktál úgy lenni ezzel fura módon, hogy ott van, nekem is ugye egyszerűen munkaköri kötelességem, hogy ezek mind meglegyenek, de hogy, hogy lapozgatom ezeket a dolgokat, akkor mindig egyszer csak az az érzésem, hogy valahogy nincs semmi. Tehát néha nagyon nehezen találok rá dolgokra. Érted? Miközben minden, ott van minden nap, hogy új megjelenés, ezer új megjelenés van mindig, meg néha annak örülök, amikor régi filmeket rátalálok ilyen új megjelenés címen, de hogy bármekkora is a kínálat, azért lehet, hogy rendben van a baj, de nehezen találok úgy igazán végignézendő dolgokat.
6: Igen. Most legutóbb a DiCaprioval néztem, téged hallgattalak pont ez a, amikor ugye a lányát próbálja megmenteni, igen. Most ez az Oscar díjra.
8: Egyik harc a más után.
6: Igen. Az.
8: Egyik csata a másik.
6: Egyik csata a másik. Igen. Egyébként az nekem bejött. Tehát alapvetően én azt szerettem. Meg a DiCapriót én nagyon szeretem, úgyhogy nekem nem tudom.
7: A hangja, a szinkron hangja, az olyan nem fura, de...
6: Nem, nagyon. És a másik meg az volt, ami Oscart is nyerte főszereplő, ahol ilyen egyszer csak a vámpirrá válnak a címekkel, nagyon rosszba vagyok. Vámpirrá változnak az emberek, és azt viszont úgy nem nagyon értettem. Tehát, hogy
7: igen,
6: azt úgy nem tudtam hova tenni.
7: Hát az egy ilyen fura egyveleg volt.
8: Igen. De ez melyik film?
7: A Bosszúállók, vagy Visszatérők, vagy nem tudom mi a címe egyébként. Bosszúállók nem. Talán, nem?
6: Nem tudom, nem ez.
8: Jó, kedves hallgatóink, sok fontos információt kaptunk egy mit tudom én mi a címe filmről, amiben a bejönnek a nő, de kimegy a férfi, de és vámpír rá, de nem igen, az a címe.
6: Régi időkben játszódik, és egy feka fickó, és egy egy afroamerikai fiatalember a főszereplő, ugye ő játssza az ikertestvérét is, ez volt az egyik trúvája a filmben.
8: Ja, igen, ő a srác kapott érte Oscar-díjat.
6: Igen. És megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy egyébként tényleg jó hozta ezt a két karaktert, azon kívül nem vettem bele semmi akkora nagy színészi bravúr benne észre. Tehát, hogy...
7: Nekem olyan volt, mint egy ilyen, hogy mondjam, PC alkonyattól.
6: Az.
7: Csak igen. Megzenésítve.
8: Ó.
6: És az Alkonyató Pirkadig azért ez egy fokkal jobb film.
7: Tehát, hogy igen, én sem voltam odaért, a egyik csata, a másik után azt szerettem.
6: Igen, én is.
7: Ott annyi volt a nagy baj, hogy a fiaim előbb nézték meg, mint én, és halálosan oda voltak érte, és nagyon fel lett hype-olva, úgyhogy amikor én megnéztem, akkor először, azért ugye én egy
6: Sean nagyobb Penn, vállalkozó. Ugye, ő játsz,
7: igen, a fantasztikus.
6: Zseniális.
7: Oscar-díjat is kapott érte.
6: És igen. Nem ment el megint.
7: Nem, mert
6: ez már második, amit nem
7: azért, ment el. Pont Ukrajnában volt, amikor...
6: De ez már második, rátott. Amit nem vett el, ugye?
7: Igen, úgy tudom. Igen.
8: Annyira nem érdekelt.
6: Azt hiszem, hogy nem, igen.
8: Annyira nem érdekelt, és azt hiszem, hogy mi volt? Vagy nem tudom, én... Golden Globe volt, vagy valamilyen átadásom volt, amely rágyújtott ott viszébe az asztalnál, és mondta, hogy nem lehet, azt mondta, hogy szerintem meg lehet.
6: Igen, látszik, hogy őt nem nagyon izgatja.
8: Nem igazán. Nem,
6: talán ezért is kapja meg ezeket.
7: Igen. Hát nem, szerintem azért meg baromi jó színész.
6: De úgy értem, hogy nincs megfelelési kényszer. Tehát, hogy...
8: Nagyon jó csinál. Neked van ilyen megfelelési kényszer?
6: Most már szerintem nincs. A minimális az megvan, ami az egészséges, mint a félelemben vagy az egóban, hogy kell, hogy legyen egy egészséges tartomány, de régen nagyon volt, tehát régen iszonyatosan meg. Csak amikor így úgy próbálsz megfelelni, és akkor így évekkel később rájössz, hogy kinek és minek akartál te megfelelni.
8: De nem bíztál a tehetségedben?
6: Hát figyelj, én azért egy vidéki gyerek vagyok, falun nőttem föl, nálunk mindig az volt, hogy figyelj, ne dumálj, fogd be a szád, örülj, hogy van mit csinálni, másnak meg még annyi sincs, Indiában meg éheznek, tudod, tehát én ezt a hitrendszert hoztam, és alázattal is, igen, elnézést, bocsánat, akkor én is baromira konfliktus kerülő voltam.
7: Mi már akkor találkoztunk, amikor már nem akartam megfelelni semmi.
6: De akkor még meg akartam.
7: Yeah.
6: Tehát, hogy ez olyan 40 éves koromra jött az, hogy én egyszer csak azt mondtam, hogy szerintem. Meg a Covid az nagyon sokat dobott ezen, hogy hát most nem akarok ebbe belemenni, de nyilván úgy vártad azt, hogy azok a színházak, vagy az a színház, ahol te vagy, ezt már sokszor elmondtam, de szóval ott egy nagy csalódás volt ez nekem, hogy nem álltak úgy mögénk, ahogy én azt gondoltam 15 év után.
8: A Madárson van szó?
6: Igen. Uh-huh. És rengeteget köszönhetek a tanár úrnak is, meg a színháznak is, meg minden, csak ott ez egy csalódás volt nekem. És,
8: már hogy érted, hogy nem álltak mögéd, vagy mögétek?
6: Úgyhogy ugye mi darabszerződésen voltunk, tehát nem voltunk tagok, mert nem voltak ság régóta a Madár színházban, csak úgy azt gondoltad, hogy egy ilyen helyzetben, egy olyan tartalékkal, ami ott van, azt mondod, hogy, vagy azt mondják, hogy na figyelj ide, semmi gáz, itt van havonta ennyi, meg ennyi, és vigyázz magadra. És ez nem történt meg.
8: Igen, hát én pont akkor szerződtem el a Víg Színházból, ugye az ismert okok miatt, vagy a történetek miatt előtte, és pont akkor ütött be a Covid, és lettem szabadúszó, amivel ugye az történt, hogy hát nincs fizetés, nincs semmi.
6: Hát és nekem ugyanaz, csak nekem volt, hál' Istennek.
7: Nem vagytok, hülyék vagytok, nem vagytok, előrelátok, te is érted.
6: Én nekem volt egy takarítás.
8: Tehát nyilván nem azért maradtam volna ott, mert tudtam, hogy jön a Covid, akkor sem maradok ott, de ez egy másik kérdés.
7: Vicceltem, csak mindegy, hát nem érdekes.
6: Igen, még volt humorod, de most már.
8: És akkor ilyenkor ez egy tüskeként benned marad, és azt mondod, hogy
6: Már nem érdekel, de akkor nagyon fájt, nagyon bántott ez a dolog, és hát ugye el is jöttem.
7: De azért te nem vagy egy konfrontálódó típus, tehát nem az van, hogy...
6: Én nagyon birka türelmű ember vagyok. Azt nem kell megvárni, amíg nem leszek az. Tehát, hogy onnantól kezdve viszont sajnos én, tehát onnantól kijön belőlem az állat, de az nagyon sokára van, tehát azt nagyon sokáig kell
7: hergelni
6: vagy piszkálni engem, igen. Én szeretem, hogyha jókedv van körülöttem, meg vagy általam, vagy nem tudom, tehát hogy én... De egyébként már például ilyen szempontból régen még az volt, hogy bekerültem egy társaságba, és akkor mindenki vicces volt, és akkor akkor nekem is baromi viccesnek kell lenni, most már nem érdekel.
7: Jó, hát tudod, azért én még emlékszem, ez jó, akkor nem érdekel.
8: De te vicces, de te ez...
7: Vicces vagy alapvetően.
6: Igen, de közben, de már nem akarok, tehát hogy nem minden áron, vagy egy társaságban, hogy én is hadáljak ott, és hogy mondjak én is két, jó, én akkor elülök a sarokba.
7: Hát én emlékszem arra, hogy egyszer meg kellett állnunk és ott voltunk a kultúrházban,
6: a fitness teremben.
7: És várunk kellett, mert nem, már nem tudom, mi volt a probléma, a műszaki probléma volt.
8: Hát közben ebédszünet is lett.
7: És igen, és sok, minden színész ott volt, sok ember, és akkor a Csúlyával nekiálltak egy viccpárba.
6: De azt tudod, hogy indult, hogy leültünk kajálni.
7: Csak a közepére kerültem bele.
6: Mi volt az elsők, és akkor arról beszélgettünk, hogy milyen szomorú, hogy ma már nem születnek viccek. És egyébként azt ismered, hogy nem tudom micsoda, és hogy elkezdtük ezt, és konkrétan így bele, tehát az Imrének a szemébe ott volt a tűz, hogy akkor most ő mond még jobbat, meg, és a végén azon kaptuk magunkat egy óra múlva, hogy az egész stáb ott van benn, és igen, vinyog, az zseniális pillanat.
7: Igen, az is fantasztikus volt, mert egyébként senki nem gondolta azt, hogy ugye itt várunk, mert az szokott lenni, hogy mindenki türelmetlenül ott ül, nem fogjuk tudni befejezni, de jó Isten, sietni kell, a Csúlyának majd 5-kor bekerülni az autóba, mert előadás van, meg nem tudom mi, és de ő is elfelejtette, mindenki elfelejtette, és pont mire úgy ki is fogytak talán a viccek.
6: Abszolút,
7: vagy úgy,
6: igen. Addigra... De egy fél óra órától.
8: De te tudsz vicceket?
6: Én tudok, igen. Sok.
7: Igen, elég sokat.
8: Én fiatal koromban olyan sok viccet tudtam, és ráadásul ugye azok a vicceknek az is egy jó tulajdonság, hogy az ember, hogyha jó vicc, akkor mondjuk többször elmondja, olyan, mint a színészeknél. Tehát, hogy van olyan történet, amit többször elmondja, hogy valahogy az ember sose felejti el, hogy lenni, vagy mi is jön? Ugye ez úgy benned van. És mindenki kopott belőlem. Egyszerűen...
6: Nekem sokszor az, hogy valaki mond egy sztorit, vagy egy viccet, és arról eszembe jut másik három. Tehát nekem sincs a fejembe állandóan.
8: De benne, hát úgy, de valahol még de megmaradtak, meg ott van.
7: Figyelj, mi amikor beszélünk csak telefonon egymással, a Sanyival, az biztos, hogy három viccet távozom belőle. Tehát, hogy nem tudom.
6: Tényleg így van. Nem szándékos esküszöm.
7: De én nagyon élvezem, mert utána nagyon jótok vele szerepelni.
6: Igen, a jó vicc az olyan, hogy az egy előadás, tehát hogy a több szereplő van ott, azt elő kell adni, tehát azok jók.
7: Meg hát ha valaki jól ad, szerintem nagyon fontos, mert ha egy viccet szarulatsz elő, hát akkor megöltett teljesen.
6: Az Imre volt olyan, hogy fölhívott engem, Sanyikám, tudsz beszélni? Hát Csúlya. És mondom, mondjad Imre Mátyám, mostantól gömböt fogunk ültetni, mert a kocka el van vetve, szevasz?
7: Igen, ezt az Imi csinálja rendszeresen, hogy ilyeneket.
6: Kérem, lehet ezt így is.
8: És akkor ez ilyen típusú viccek, nem így csinálsz? Lefagysz?
6: Hát nem, mivel ő mondta, ezért imádom. Persze. Tehát, hogy felőle azt is mondhatna, hogy fapapucs, tök mindegy. Tehát,
7: és jól csinálja egyébként, van, amikor nem, de egyébként nagyon
6: nem létező, édes. Nem létező.
8: Hát én tudom, figyeld, az amikor és az Imre elkezd ilyeneket mondani, akkor már tudod, hogy egy picit mindenki lehunja a szemét, és várja, hogy ebből mi fog kijönni. És...
7: De a legjobb ebben, amikor a Csabival vannak, ketten a Debrecenivel, mert ők ugye nagyon sokáig boldogították egymást az örkényben. És a Debreceni már rögtön, már plafonon valamikor az első ilyet elkezdi mondani az Ivi, hogy hagyd a bajt.
6: De miért Csabi tök türelmes?
7: Igen, ez a kibeszélő show most, persze.
8: És amikor hallasz, hogy mondjuk ez a vicc, mert ez egy érdekes történet a viccmesélő embereknek. Én nagyon szeretem a vicceket, tehát tényleg szeretem őket.
7: Csak nem érted őket.
8: De még értem is őket, sőt, amikor ha van egy jó viccet, amit megjegyeztem, azt még szerintem jól el is tudom mondani, hogy neked van a tarsú, most hallottál egy új jó viccet, és van egy jó vicced, akkor azt mondod, hogy ezt el akarom mondani valakinek? Tehát tovább akarod adni?
6: Van, hogy igen, van, hogy nem. De nem születnek már. Tehát tényleg, hogy az a durva, hogy azért tényleg a Hofi idejében azért minden nap hallottál 28 új viccet. Tehát az Antal Imre csinált ebből egy ilyen non-stop viccmesélős izét, hogy több száz vagy ezer viccet elmesél. De és tényleg, ha belegondolsz, akkor... És nyilván azért azt is lehet, hát azért régen még megnéztél egy parlamenti közvetítést, és iszonyatosokat tudtál röhögni a Tornyánon, vagy a nem tudom min, amikor a Darvas Iván a szűzbeszéd, meg a nem tudom, tehát azért óriási röhög. És most hát ugye az is jelent valamit, hogy ez nincs, vagy nem volt, most mondjuk inkább azt, hogy ez...
8: Igen, de ezek a viccek általában ugye ezek az utcán születnek, vagy egy fogalmam sincs, ez nagyon érdekes, hogy...
6: Igen, mert, hogy hol születnek.
8: Hát igen, mert egy baromi jó vicc, hát egy baromi jó vicc, ugye, amit nem nincs úgymond intézményesítve, mint mondjuk akár a Hofinál, vagy jelen pillanatban mondjuk a stand-uposoknál, igen, már akik viccet mondanak, és nem történetet mondanak, akkor az ugye érdekes dolog, hogy ennyi, mondjuk van 1000 olyan ember, aki életében egy jó viccet kitalált, vagy valahonnan ezek egy magról jönnek, a fene se tudja, hogy honnan. Is, hogy az a fajta...
7: Igen, engem mindig izgat, hogy mikor megszületett az a vicc,
6: igen,
7: az hol volt? Az mit csinál? Hogy került be a köztudatba?
6: Igen.
7: Hogy igen, sikerült ennek körbe mennie? Hogy lett ebből egy ilyen kerek, pici történet? Mert pont az a lényege ezeknek, hogy ugye borzasztó három mondattal egy egész kis történetet mesélsz.
8: Van egy jó vicced? Amit tudsz?
6: Van, de lehet, hogy ezt ismeritek. Fickó fejével rendőrséget, és álló rendőrség? Igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. Szóval ne hülyéskedjen, és hol? A Petőfi hídnál? Nem, hanem a pi. 2,5 perc van. Háló, rendőrség? Igen, parancsolja. Na, hát találtam egy döglött lovat. Ma, igen, és hol találtasz? Hát mondom, a Petőfi, dehogy, a 5,5 perc. Háló, rendőrség? Igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. És hol találtasz a rohadt lovat? A Petőfi hídnál? Nem csesz meg, de már odahúztam.
8: A vicceknek mindig van egy olyan valami formavilága nyilvánvalóan, ami azt mondod, hogy elmondasz mondjuk 100 viccet, akkor a 100 viccnek az alapstruktúrája az nagyjából hasonló, és akkor elkezded így mondani.
6: Na, a fellépéseken is imádják egyébként, tehát hogy elmegyek egy fellépésre, és akkor kicsit zártabb a történet, akkor nagyon kamázzák, hogy kicsit így stand-upban. Mert akkor mindig hozzákötöd valami sztorihoz, vagy ami veled történt, hogy erre jut eszembe egyébként. Igen. És nagyon-nagyon szeretik.
8: Hát akkor neked ezért is kell a tarsolyba lenni vicceknek, és
6: igen,
8: kell tudni.
6: Igen. Meg kicsit akarom ezt föntartani, hogy legyen még vicc. Mert már ugye a stand-uposokat hallgatod, ők vagy sztorikat mesélnek, viccet nem nagyon szoktak mesélni talán.
8: Igen, mert mondasz, hogy nem történet. Szeretik.
6: Nem szeretik, igen.
8: Igen. Mert gondold el, hogyha a saját vicceid vannak, mint hogy a Hofi elmondta egyébként, hogy ezt azért Kőbányáról hozta valahonnan, innen-onnan, hogy egy kicsit kicsi szólt, és akkor onnantól kezdve azt mondtad, hogy ez a Hofi vicce.
6: Igen, fú, rengeteg Hofi viccet is tudok, sem zseniálisak egyébként.
7: De ez a barbarom jó tényleg. Na mondj egyet.
6: Most várj, a kerekecske dombocska jutott eszembe, amikor a nő elmegy az orvoshoz, és mondja, hogy hát kicsi a mellem, doktor úr, és hát mit lesz? Figyelj ide, nagyon egyszerű, minden délután 3-kor leül, leveszi a pulóját, és elkezdi simogatni magát, és azt mondja, hogy kerekecske dombocska, ott lakik a nyulacska. És ez segít, ez így el segíteni fog. Leül az egyik nap fölül a vonatra, délután 3, úristen, és mellette egy fickó könyve is vele szembe, könyve vagy újságot olvas, és azt hát nem hagyhatok ki egy alkalmat sem, azt mondta az orvos, úgyhogy levetkőzik, és erre kecske dombocska, ott szalad a nyulacska, mire a fickó, Jézusom, már 3 óra csiga, biga, gyerek. És ez csak egy a sok közül.
8: Hát figyelj, továbbra is ilyen vidáman, mert sajnos lejárt a műsoridőnk. Úgyhogy de köszönjük, hogy itt voltál.
6: Én is köszönöm.
8: Mai vendégünk Nagy Sanyi volt, a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkban, Kapitány Ivánnal.
7: Hevér Gáborral.
8: És még egyszer Nagy Sándor, Nagy Sanyival.
7: Igen, Nagy Sanyival.
8: Nagy Sanyival, igen. Köszönjük, hogy itt voltál, Sanyi.
6: Köszönöm.
10: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, én Balázs Andi vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét a 98.0-án. Van barátod?
1: Na jó, van. To the beat, to the one, two, check, three, check, four, three, one, two.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját,

0: Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasailtravel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén, 3%-kal ugrottak meg az olajárak. Ma folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén, a földmozgást a fővárosban Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt. A természeti csapásnak legalább 47 halálos áldozata is van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. 3%-kal ugrottak meg az olajárak. Mindez azután történt, hogy Irán közölte, a Hormuzi szoros megnyitásának előfeltétele az amerikai szankciók feloldása, kártérítés fizetése Teheránnak, valamint számos további feltétel teljesítése. Az iráni előfeltételek közlése teljesen szétoszlatta a múlt heti megállapodással kapcsolatos reményeket. 500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot állítanak össze mesterséges intelligencia infrastruktúra fejlesztésére a világ legnagyobb pénzügyi csoportjai az Nvidia-val közösen. A Financial Times írása szerint ez a Wall Street egyik legambíciózusabb hitelezési kezdeményezése lehet. A projekt résztvevői között szerepel az Apollo Global, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield és a Goldman Sachs is. Rontotta az Apple részvényeinek befektetési besorolását a Jefferies befektetési bank. A pénzintézet szakértői az Apple-nél gyengébb bevételi kilátásokra, visszafogottabb iPhone keresletre és az új technológiai funkciók lassabb térnyerésére számítanak. Az elemzőház adatai szerint a vállalat papírjai a piaci átlagnál gyengébben teljesíthetnek. Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy hazai házi sertésállományban. Erről Bona Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt Facebook oldalán. A Nébih laboratóriuma egy Somogy megyei lakócsai sertéstelepen egy csaknem 2000 állatból álló állományban mutatta ki az afrikai sertéspestis vírusát. A tárcavezető nyilatkozata szerint a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. 51 milliárd forintot fordítanak a következő években az ivóvízhálózatok modernizálására, hogy csökkenjen a vízveszteség. Erről az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László írt közösségi oldalán. A tárcavezető összefoglalója szerint Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók is jelentkezhetnek.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és megélénkül, néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen erős, esetleg viharos lökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között alakul.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Jó ég, Jamie. hogy, hogy jó hét?
6: De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
3: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
7: Megjelent az Egyensúly Intézet lakhatáspolitikai tanulmánya, és azt lehet olvasni benne, hogy az ország hosszú távú gazdasági teljesítményét is visszafogja az ingatlanállomány rossz állapota, a munkaerő mobilitásának hiánya. Van egy 23 pontos átfogó intézkedési terv, amit bemutattak, és ez a bérleti piac forradalmasításától kezdve az évszázad legnagyobb lakásfelújítási hullámának javasolt elindításáig terjed. Ezért is tárcsáztuk az Egyensúly Intézet igazgatóját, Boros Tamást. Jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok!
7: Mik a főbb megállapításai a tanulmánynak?
8: Szerintem a legfontosabb, amit érdemes kiemelni, az, hogy Magyarországon a lakhatással kapcsolatos probléma, és itt sokszor lakhatási válságra is beszélnek szakértők, ez egy teljesen más típusú probléma, mint Nyugat-Európában. Ugye mindenütt ez a lakhatás kérdése, a fiatalok lakáshoz jutása, az egész Európában egy jelentős kérdés, viszont Magyarországon 10-ből 9 magyarnak van valami fajta olyan lakhatása, ami saját tulajdonú. Ez sokszor a fiatalok szempontjából azt jelenti, hogy a szüleikkel laknak, de hogy mégiscsak a lakhatási válság Magyarországon, vagy a lakhatási probléma, az nem arról szól, hogy ne lenne lakástulajdon. És ez élesen eltér attól a problémától, ami Nyugat-Európában van, ahol nagyjából a lakosság az egyharmada nem saját tulajdonú lakásból él.
9: De bocsánat, de ugye nem ez jelenti a válságot, ez önmagában még nem lenne probléma, nem? Mert elég jól el vannak finnek 90% nem bérelt lakással, fejlett modern rendszerrel.
8: Így van, így van, így van. Ott a problémát azt jelenti alapvetően, hogy mennyi pénz megy el a lakhatásra, illetve hogy sokszor nyilván lett a független, hogy ők bérlik ezt a lakást, sokszor lakástulajdonhoz akarnak jutni, de a lakhatás problémát náluk is alapvetően az jelenti, hogy a jövedelem mekkora része megy el lakásra. Csak nagyon más a helyzet abban a szempontból, hogy azért megy el a jövedelmük egy jelentős része, mert nekik bérelniük kell, ami Magyarországon nem áll fenn, hiszen lakástulajdonról van szó, vagy azért van alapvetően lakhatási probléma, mert hogy a lakások, és akkor itt jön a speciális, tipikus magyar probléma, a lakásoknak, illetve a házoknak az állapota nem megfelelő, illetve földrajzilag nem megfelelő helyen van. Tehát, hogy hosszú kör után a fő kérdés, vagy a fő problémát bemutassam, vagy válaszoljak arra, amit kérdezett, hogy miből is áll a tanulmánynak az egyik fő mondása. Ez abból áll, hogy Magyarországon a lakások elérhetőek, de nem földrajzilag nem megfelelő helyen vannak, tehát nem Budapesten és azokban a nagyvárosokban, ahol a legnagyobb értékteremtő munkát lehet végezni, illetve a lakás állomány az botrányosan lepusztult, a magyar lakosok több mint fele kétszer-háromszor annyi energiát pazarul ezekben a lakásokban, mint amennyi ideális lenne, nem is beszélve.
7: Hát, és ez csak a pillanatnyi helyzet, hogy most mennyit költ azért, mert annyi energiát pazarol. Ugye még az is hozzájárul, hogy ahhoz, hogy hozzájusson ez a lakáshoz, mennyit kellett fizetni, milyen hitelt kellett felvenni, mert a nagyon erős emelkedést lehetett látni a piacon, és egy időzített bombán ül akkor az ország azzal, hogy ha ez felújításokra szorul majd, akkor azt honnan fogja tudni előteremteni?
8: Ez így van, és akkor itt jön egy következő probléma, az pedig az, hogy az utóbbi 10 évben Magyarországon növekedtek legjobban mind a lakásvásárlási árak, mind a bérlet árai. Tehát bár önmagában, tudom, nem így érezzük a zsebünkben, még mindig nem kiugróan magasak Magyarországon a lakásárak más európai országokhoz képest, Azért is mondom, hogy más európai országban még nagyobb e tekintetben a probléma. De az árnövekedésnek a dinamikája az Magyarországon volt a legnagyobb. Tehát amikor az egyik pillanatról a másikra is lakáspiacon mondjuk 10 évet ennek tekinthetünk, ilyen mértékben növekednek az árak, azt nyilván mindenki nagyon megérzi, és itt jön be az, hogy aki eddig nem rendelkezett lakással, annak viszont egy elérhetetlen állommá vált a lakásvásárlás, emiatt a hihetetlen gyors, dinamikus
9: lakás. És egyébként ez miért történt, ha távolról nézünk rá, és mondjuk 10 éves időtávban, akkor azért azt látjuk, hogy a gazdasági teljesítmény az elmaradt a hasonló országokétól, gyakorlatilag leszakadtunk. Ehhez képest itt volt a legdinamikusabb a növekedés. Ez a kettő hogy fér össze? Tehát mitől alakulhatott ez ki, hogy ekkora drágulás volt nálunk az ingatlan piacon?
8: Szerintem ennek 3 indoka volt. Az egyik az az, hogy az utóbbi mondjuk 5-6 évben valóban nagyon lassú volt a gazdasági növekedés, néha leginkább a nullához közelített. Előtte azért volt egy, még hogyha a többi országhoz képest, többi környező országhoz képest kisebb is, de volt egy gazdasági növekedés. Emlékszünk azért, amikor 3%-kal növekedett a GDP a 2010-es éveknek a végén.
9: Éveken át, hosszú éveken át, igen.
8: Igen, hosszú éveken át, igen. Tehát volt ez a tényező, ez fontos. A másik, az, ami nagyon lényeges, hogy ehhez képest viszont Magyarországon van az egyik legalacsonyabb a egyfőre jutó új lakásépítéseknek a száma, illetve a felújításoknak a száma nagyon alacsony. Tehát miközben volt egy gazdasági növekedés, eközben Magyarországon botrányosan kevés lakás épült, 2024-es a legutóbbi adatunk, de 2024-ben az egész Európai Unióban Magyarországon épült a legkevesebb új lakás, hogyha egyfőre nézzük. Tehát egyszerűen van egy kínálati, egy nagyon komoly kínálati szűkösség, és erre jön a harmadik tényező, hogy a korábbi családpolitika keretében viszont egy nagyon erős kereslet növekedés indult hirtelen, hiszen a különböző családtámogatási rendszerekkel rengeteg pénzhez jutottak az emberek egy része,
9: lakást, igen,
8: vagyen, fontos, és ez a három ez vezetett ide. Uh-huh. És ezeken kellene változtatni, igazából erről szól ez a javaslat.
9: Igen, akkor maradjunk is akkor ide, akkor milyen a megoldási javaslatokra, igen, miket gyűjtöttek össze, mik lennének a legfontosabbak?
8: A legeslegfontosabb az az, hogy a kínálati piacot kell erősíteni, tehát hogy a lakáshoz jutás, illetve a családpolitikát alapvetően abban az irányból kell megközelíteni, hogy hogyan lehetne több lakást építeni, mik azok a módok, amikkel a magyarországi lakásépítési piac felgyorsítható. Itt az egyik, amit kiemelnék, amiről ritkán van szó, hogy ma az ingatlan fejlesztés vagy a lakásépítés ez egy picit ilyen vagy nyugati körülmények között történik, tehát hogyha egy ingatlan fejlesztő valamit szeretne csinálni, akkor ha szerencsénk van, jól sikerül, ha nincs szerencsénk, nem jól sikerül, nincs egy szisztematikus várostervezés Budapesten, illetve van nagyvárosokban. Ez azért nagyon sok országban úgy néz ki, hogy évtizedekre meghatározott víziókkal rendelkezik egy város arra, hogy hol mit szeretne fejleszteni, és ehhez behív magántőkét, behívja az ingatlan fejlesztőket, megmutatja a terveket, és az ingatlan fejlesztők adják a magát az építést, illetve a pénzt. Magyarországon nem így van, és ez mindenkinek rossz, tehát emiatt drágábbak is az ingatlan építések, hiszen az ingatlan fejlesztők se tudnak tervezni. Uh-huh. A másik pedig a bérleti piac. Most így csak gyorsan kiemelve néhányat a 23 javaslatunkból. Bérleti piacon igazából a világ legegyszerűbb rendszerével nagyon-nagyon sokat lehetne segíteni azzal, hogy a bérlet, a lakásbérlés ez egy valós alternatívája legyen a lakásvásárlásnak. Ebből a legegyszerűbb az az, hogy kötelező formaszerződések bevezetésével kéne biztosítani a bérlők és a bérbeadók jogait. Most mindenki nagyjából olyan szerződést köt, amilyet szeretne, vagy leginkább semmiért. Ehhez képest, hogyha kötelező lenne egy formanyomtatvány alapján a szerződés, és ezt regisztrálni kellene, akkor ez egyszerre védeni a bérlőt, hogy nem lehetne kitenni a lakásból, és hosszú távon bent tud maradni, és látja azt, hogy melyik évben mennyivel növekszik a bérletdíja, és védeni a bérbeadót is, akit meg tudna védeni attól, hogy mondjuk, ha a bérlő nem akar kiköltözni nem fizetés esetén, akkor is könnyedén ezen tud változtatni. Vagy ez egy egyszerű jogszabálymódosítás.
9: Mert ez hogyan működne másképp? Tehát oké, lenne egy ilyen szerződés, és regisztrálva lenne, akkor még az hogyan lehetne ezt kikényszeríteni, hogyha mondjuk tényleg nem akar elmenni a bérlő.
8: Ugye most is ki lehet, hogyha közjegyzőhöz elvisszük ezt a szerződést, csak ugye ezt nagyon kevesen teszik meg, leginkább azért, mert hogy nagyon sokszor nincsenek is szerződések, uh-huh. vagy egyszerűen kibarad ez a lépés. Tehát, hogyha az állam egyszerűen bevezetné azt, hogy egy bérleti szerződésnek mik a kötelező elemei, és ennek ez is a közjegyző előtti időzítés része, illetve kötelező lenne előzetesen regisztrálni, akkor nem lehetne ugye utólagosan aláírt papírokkal, vagy egyáltalán a papírok aláírása nélkül bérbeadni. Uh-huh. És hogyha ennek minden formai eleme megvan, például az is, hogy mennyivel lehet emelni bérleti díjat, ez az Európai Unió legtöbb országában így van, tehát nem önkényesen emel a bérbeadó, akkor a bérlő is tudja, hogy akkor én a következő 5-10 évben erre ezzel számolhatok. Ez az egész az érdemes lenne egyébként egy olyan adókedvezményes nyírendszert bevezetni, ami a hosszú távú kiadást preferálja.
9: Igen, mert hogy az első gondolat a sokaknak az, hogy ja, hát eddig ezt megoldottam okosba, és nem feltétlenül tudott róla a adóhatóság, meg az állam. Tehát ha ezt valami kedvezményt csatolunk, talán könnyebb lenne elfogadni, hogy igen, a mindenki számára igen. előnyös.
8: Igen. Tehát, hogyha ennek az első években van jelentős adókedvezménye, vagy adómentessége a hosszú távú szerződéseknek, akkor ezt így valóban meg lehet csinálni. És ugye, hogyha ez valóban védi a bérlőt is, például a önkényes bérleti díjmódosítástól, akkor és mindenki büntethető egy ilyen szerződés meg nem kötése esetén, akkor mindenki jóval inkább motivált lenne.
9: Jó, még néhány fontos ponton akkor szaladjunk végig, csak már kevés időnk van.
8: Igen. Szerintem ami még érdekes lehet, és a hírekben is sokszor ez előjött, ez pedig az, hogy mit kezdünk az üres lakásokkal. Tehát miközben arról beszélünk, hogy nagyon kevés lakás épül Magyarországon, magasak az árak és kevés az elérhető lakás, addig országszerte több mint 100 000 üres lakás van, és ennek egy jelentős része Budapesten. Ezek nem feltétlenül használható állapotban vannak, de főleg Budapesten az erre jelentős részük igen. Itt az alapötlet az, és ezt is nagyon sok Európai Uniós országban bevezették, az, hogyha valamilyen nem uniós állampolgár spekulációs célra, tehát nem kiadási célra, meg nem saját használatra lakást vásárol, az alapvetően egy jobb növekvő adózással, végén pedig tiltással megakadályozná azt, hogy felverjék az árakat. Alapvetően ez nyilván a belvárosi kerületeket érinti. Ez a lakozási szempontból is fontos, de ez azért alapvetően amiatt is fontos, hogy nagyon-nagyon sok nagyváros küzd azzal, hogy kiüresednek a belvárosai a spekulációs céllal megvett lakások miatt, és nyilván egy magyar állampolgár vagy egy uniós állampolgárnak ez nem megtiltható, de nem uniós állampolgárnak igen, és segítene abban, hogy újra életre keljenek a nagyvárosoknak első részei, és nyilván ezek nagyon sok tanulmány mutatja, hogy le is szorítaná az árakat ezeken a területeken.
9: Egyéb bérlakáspiac, tehát ilyen szervezett bérlakáspiacra szükség lehetne?
8: A bérlakáspiacra szükség van, és szükség lehet. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mennyi, hogyha a lakáspiacra van szó, akkor általában mindig ez az első, amit szerintem legtöbb helyet van, legtöbb bérlakásra van szükség. És ez így van. Én azt gondolom, hogy alapvetően egyedül, vagy elsősorban nem ezt fogja megoldani Magyarországon a helyzetet, de mindenképpen segít. Ugye az a gond, hogy ahhoz, hogy bérlakásokat építsünk, hát nyilván rengeteg tőkére van szükség, ezért itt mi alapvetően egy bérlakáspiac alapú tőke alapban gondolkodunk, ahol be tudja tenni az állam is, és a magánbefektetők is a vagyonukat. Ez is nagyon sok országban működik, hogyan vonjunk be piaci tőkét a bérlakáspiaci programokba. Itt összességében az a kérdés, hogy ezek az ilyen bérlakáspiac alapú tőkeprogramok, ezek általában viszonylag keves hozamot hoznak egy magyar környezetben. Tehát ezek ilyen 2-3-4%-os hozammal működnek, ami Nyugat-Európában, főleg egy hosszú távú kiszámítható környezetben ez egy rendes hozam. Sokszor nyugdíjalapok fektetnek be például ilyen tőkealapokba, akiknek nem ráérnek, és nem a gyors hozam elvárásuk van. De Magyarországon ez még viszonylag alacsony hozam. Ha javul Magyarországon a gazdasági környezet, hogy mondjuk az állampapírok nem hoznak ennél jóval magasabb hozamot, tehát hogy ahol ismét mondjuk egy 3-4 százalékos hozama, és ez megfelelő, akkor ez a bérlakás.
7: Ezen is javíthatna. Igen. Tamás, igen. Meg lehet nézni ezt a 23 pontot valahol?
8: Így van, ez publikusan elérhető, ezt minden döntéshozónak is elküldtük és mutatjuk. Ez az Egyensúly Intézet honlapján, szóval ez az egyensúlyintézet.hu-na különböző más szakpolitikai tanulmányaink mellett ez is megtalálható.
7: Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit bele tudtunk ebbe tekinteni egyes pontjaiba. További jó munkát, szép napot kívánunk.
8: Köszönjük, viszont kívánom, köszönöm.
7: Boros Tamással, az Egyensúly Intézet igazgatójával beszélgettünk arról a lakhatáspolitikai tanulmányról és 23 pontos intézkedési tervről, amit most mutattak be.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
7: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 30 perc van, augusztus 11-e, kedd, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Gede Balázs.
8: És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, kíváncsian várjuk majd az útinformációkat. Nekem olyan vegyes volt a kép, befele voltak jó részek, aztán volt, ahol kicsit összetorlódtunk, olyan furcsa volt az egész bejövetel itt a balatoni budaörsi Erzsébet híd alsórakpart rációba, úgyhogy írjatok majd nekünk a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számra is. A reggel kellemes, 20-22 fok körüli a hőmérséklet, de ez azért jelzi előre, hogy most nem fogunk fázni.
7: Igen, hát majd egy hideg front betör az országba. Ugye
8: ez volt csak holnap, nem?
7: Igen, holnap valamikor. Szerintem már kellemesebb viszonyok között lehet nézni a részleges naplementét napsarlóval Magyarország területéről.
8: De aztán a Soproni kell menni, hogy jól látszódjék.
7: Mindenhogy is. Nem, hát minél jobbra nyugat, minél inkább nyugatra mész, annál inkább tovább havazik. Láthatod, igen, meg annál inkább, de nem, ezt láthatod innen is, csak olyan helyet kell keresni, ahol nem takarja ki semmi a nyugati égboltot.
8: Hát én azért egy részlegesért nem fogok feltúrni.
7: Jaj, ne legyél ilyen. Már ilyen, föl kell menni valahova szép helyre.
8: De minden napfogyatkozás ugyanaz. Én láttam egyet annak idején. Az
7: de ez részleges, olyat láttál már?
8: Jó, nem, mert az meg nem érdekelt engem. Csak...
7: Ja.
8: Most egy részlet.
7: Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék.
8: Érdekel egy pohár részleges frecs.
7: Na, engem
8: vagy
7: igen.
8: Egy részleges pohár frecs.
7: Engem igen.
8: Persze,
7: rögtön
8: ha te
7: felkeltetted az érdeklődésemet.
8: Persze, ha te hagytad, és attól lett részleges,
7: nem.
8: Akkor igen.
7: Én engem bármikor érdekel.
8: Igen, ezt nem tudtam.
7: Na. Figyelj, a részlegekben rejlik az egész. Én ezt szeretném
8: igen.
7: Neked mondani.
8: Úgyhogy... Az ördög a részlegekben rejlik. Vagy hogy van. Igen.
7: Szóval azt szerettem volna mondani, hogy ennek és minden örömnek, amit látunk ellenére, nagyon úgy tűnik, hogy ismét kevés víz van a vízgyűjtő területeken, illetve visszatérünk oda a Duna vízszintjével, ahol voltunk korábban, és ez a mostanában zajlik ilyen 10-11 környékén. Úgyhogy nem, hogyha tartjuk ezt, és nincs annyi víz, és a meleg az meg itt van, akkor továbbra is ugyanaz a helyzet áll fenn, úgyhogy én azt gondolom, hogy akármilyen kommunikáció van, nem kell örömködni, hogy na, ezt megúsztuk, újra be lehet kapcsolni mindent. Újra...
8: Hát megúsztuk egy pillanatra, vagy megúsztuk de, azt, igen. Hogy nagyobb baj legyen, de
7: egy pillanatra úsztuk meg, így van. Igen. A tendencia, a trend ugyanaz, és lehet, hogy tanulni kellene abból, hogyha sikerült visszafogni magunkat valamennyire, akkor nem kéne visszaugrani rögtön az előző fogyasztási szintre. Úgyhogy ezen gondolkodjunk el.
8: Így van.
7: Na, akkor mi az, amit szerettünk volna? Ja igen, hát nagyon boldog Zsuzsanna napot kívánunk minden kedves Zsuzsannának, aki nem Tiborc,
8: igen.
7: Mert hogy ők is ünnepelnek együtt.
8: És aki nem februárban ünnepli, ugye, mert akkor is van egy Zsuzsanna. Na. Dulcinea, Filomela, Clarabella, úristen, nagyon
7: na, ezen nézd. Ezzel elcsodálkoztam. Szerinted melyiken? Az Dulcinea vagy Dulcinea?
8: Ne, hát te tök egyszer, Dulcinea. Semmit
7: mert,
8: nem mondhatunk.
7: Ja nem, magyarul
8: magyar
7: nem lehet.
8: Névből, igen.
7: Pedig az a Dolci, az a Dulcinea.
8: Na, igen. Trajanus.
7: Édeske.
8: Ő is Clarissa két esszel. Úgyhogy ezeket így kell mondani, pontosan.
7: Jó, rendben. De melyik a Nagy Zsuzsanna nap, nem a mostani?
8: Szerintem a februári, de kinek mi?
7: De,
8: nyilván.
7: De várjál, de tényleg kettő, igen. A február 19 és az augusztus 11 a két fő.
8: Nálunk otthon
7: Zsuzsanna
8: a februári.
7: Oké, rendben, oké. Én még szeptemberben is van egy 20-án, de az már ilyen kicsi.
8: Igen.
7: Ez a kettő.
8: Igen.
7: Valahol szerintem mindent ünnepel. Minden Zsuzsanna mindegyiket megünnepelheti.
8: Igen.
7: Na nézzük, mi történt.
8: Az, hogy Krisztus előtt 3114-ben, úristen, ember emlékezett ott már nagyon homályos, a maja időszámítás kezdete minden eset. Szerintem ők is valamikor visszafele számolták. Nem
7: szerintem az lehetett, hogy ott horgáztak, meg kertészkedtek, és aha. Akkor megkérdezte valamelyik maja
8: másikat.
7: Figyelj már, mennyi az idő?
8: Innen.
7: Mennyi az idő? Várj egy kicsit. A most már meg tudom mondani. Ja. 0:00
8: igen,
7: van.
8: Az előbb még nem kezdődött ezt. Lehet, hogy így volt egyébként simán.
7: Igen.
8: Na, Krisztus előtt 480-ban a Xerxész vezette perzsák legyőzik a Leonidász vezette spártaiakat a termopülai csatában.
7: Így van. Aztán 1877-ben Asaph Hall felfedezi a Mars két holdját. Phobosnak és Deimosnak nevezi el őket.
8: Majd 1888-ban először elindul az Orient Express a Budapest-Belgrád-Szofia-Konstantinápoly vonalon, azóta már felújították, és megint jár, azt hiszem, nem csak ezen a hosszún.
7: Igen, ilyen módosított útvonalak is vannak, igen.
8: Hú, én egyszer voltam egy olyan kocsiba, én nagyon szeretnék egy ilyet, de az egy retteretes, tehát ez nem is tudom. Nagyon drága az Orienten utazni. Akkor is
7: ha csak volt, nem vagy magándetektív,
8: ja,
7: és igen, ilyen kavást is cipőben, akkor ott így ücsöröghetsz.
8: Igen.
7: Mert az kell. Minden Orient Expressre kell egy magándetektív.
8: Igen. Igen. Nézegeted összehúzott szemmel az utasokat, mert mindenki gyanús.
7: Na. Igen, így van.
8: 1937-ben a Szovjetunióban kiadják az NKVD 00485-ös parancsát a lengyel katonai szervezet kémhálózatának teljes likvidálására, amely elindította a totális sztálini terrort és az etnikai alapú tömeggyilkosságokat.
7: Hát igen, erős. 1977-ben pedig az Egyesült Államok és Panama megállapodtak abban ezen a napon, hogy 2000-ben majd Panama átveszi a Panama csatornát.
8: Uh-huh.
7: Hát ugye azóta ez így
8: azóta
7: már felmerült, hogy ezt így vissza kéne csinálni valahogy.
8: Igen.
7: Ha szép szóval nem megy, akkor majd megy erővel. Kb. Így merült fel. Na, és hát 1999-ben teljes napfogyatkozás Európában, ugye itthon is, úgyhogy...
8: Na, ez volt az igazi.
7: Ez volt a nagy. Ha megvan ülni, még a szemcsi,
8: széke,
7: akkor
8: szemcsivel,
7: elő
8: igen.
7: lehet lavorral, szemcsivel, hegesztő, igen, állarccal, így van.
8: Ja.
7: Híres születéstaposok közül kiemelendő Tűr István katonatiszt, szabadsághős, a Korintoszi csatorna építésének egyik szervezője, egy fantasztikus polihisztor, reneszánsz ember, 1825-ben született, és nagyon jó mesél a múlt rovatot csináltunk Katona Csabával róla.
8: Aztán Bláthy Otto Titus, elektromérnök feltaláló, 1860-ban született ezen a napon, augusztus 11-én.
7: Heltai Jenő, Kossuth Díjas magyar író, költő, 1871-ben született.
8: Aztán Vásári Tamás Kossuth Díjas, magyar zongoraművész, karmester, a nemzetművészét köszönhetjük, és tőle fogunk majd idézni.
7: Aztán Bozsi Kivett, Kossuth Díjas balettművész, koreográfus is ezen a napon született, csak úgy, mint az egyik Hemsworth.
8: Igen,
7: Ő a Chris,
8: aki, hát nem is tudom, miért ezzel azonosítjuk, hogy ausztrál színész, az otthonunk Home and Away tévésorozat, Kim Hyde, nem tudom, látott-e bárki ilyet, de viszont számtalan bosszúállós filmben, meg Thor filmben.
7: Én is fura, hogy ez így volt, igen.
8: Igen, előbb jutott el hozzánk szerintem.
7: Mert azt tette a híressé az a...
8: Hát ott náluk, igen. Akkor még csak Ausztráliában volt világhírű.
7: És nagyon fontos, hogy testvérei Luke és Liam Hemsworth szintén színészek, tehát három Hemsworth van, igen. Belülük kell válogatni, és az is érdekes, hogy a felesége
8: az
7: magyar származású.
8: Tényleg?
7: Bizony, mert hogy neki az a neve...
8: Ez a Pataki.
7: Igen, így van.
8: Hát ez kemény.
7: Igen. Krisztina Pataki, erdélyi magyar származású publicistának a lánya.
8: Uh-huh.
7: Úgyhogy... ő a Thornak a felesége.
8: Igen.
7: Volt nagy futkorászás, aztán az Elza nyert. Na nézzük, a kedves hallgatók írt egy nagyon aranyos
8: ület,
7: ott van, hogy jó reggelt, nézd csak kattintsd
8: rá. Várjál, itt vagyok, ahova én már kattintottam korábban, mert azt írja a hallgató, hogy egy Orient Express nem csak magándetektív a szervez tartozik, hanem egy hulla is, az is kell hozzá.
7: Az kialakul útközben.
8: Ezt mondod?
7: Igen, na figyelj, ez nagyon fontos. Na. Eszternek küldjük a következő üzenetet. Akinek szülinapja és névnapja, ja, szünnapja és névnapja, most szülinapja vagy név?
8: Azt szerintem szüli.
7: Szünnap, nem. Azt írja.
8: Szünnapom.
7: Akkor szülinapja és névnapja is van, mert a második neve Eszternek Zsuzsanna.
8: Igen.
7: Sajnos egyedül vagyok, úgyhogy szükségem van a barátomra, azaz a rádiókaféra. Puszi Eszter Zsuzsanna Svájcból. Drága Eszter Zsuzsanna, boldog szünapot és boldog névnapot.
8: Igen.
7: Így van.
8: Köszönöm.
7: Úgyhogy veled vagyunk, és majd küldünk neked egy kis zenét.
8: Aztán mi jött még? Ó, bakker, igen, Vásári Tamás elhunyt idén év elején.
7: Igen.
8: Igen.
7: követhetetlen, mert annyi hírességet vesztettünk el már 2026-ban. Fú. Gyakorlatilag minden nap jött egy olyan hír, hogy igen, köszönjük szépen a kiegészítést.
8: Igen, abszolút. És akkor szerintem rá is fordulhatunk
7: a muzsikára.
8: Muzsikára, így is, ahogy addig is átnézzük a lapokat.
7: Rendben. Akkor jöjjön a Phase Funk, egy texasi banda. Egyébként ebből semmi nem derül neki, mert nagyon nemzetközi soundjuk van.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Hát a világ sajtó nagyrészt a kolumbiai földrengéssel foglalkozik. Nyilván majd Evelyn lesz ma hírekkel itt nálunk, ő is megint beszámol róla, és mi pedig arra figyelünk itt Magyarországon, hogy a mai rendkívüli ülésén a parlamentnek köztársasági elnökké választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, aki ugye a legfelsőbb bíróság volt elnöke, és izgalmas sztori egyébként az egész Baka történet, és nem tudom, szerintem ez valószínűleg meg is lesz ez a megválasztás,
3: hát de hát az meg kiderül. Délután már le is teheti az új köztársaság elnök az esküt. Viszont vissza a gazdasági témákhoz, az olcsó dízel a múlté, aki szemfüles, és az is, aki nem dízellel jár, láthatta a kutakon, hogy óriásira nőtt a különbség. 100 forint körülbelül, 658 egy liter dízel és 577 egy liter benzin, legalábbis ezek ilyen hételei árak. Ma éppen nem tudom ennyit, de szerintem nem volt változás benne jelentősebb. És a G7 foglalkozik azzal, hogy ez hogyan történt ez a helycsere. Ugye nagyon sokáig a dízel volt az olcsó üzemanyag, mert hogy az előállítása technológiai szempontból egyszerűbb és olcsóbb is a benzinnél. A teherszállítási ipari jelentősége az elég nagy, de miután olcsóbb volt előállítani, és akkoriban még a személyautók is nagy számban inkább benzinnel mentek, ezért az ára mindig a benzin alatt maradt, és akkor a cikk sorra veszi, hogy mikor, hol, milyen fordulatok jöttek, mikor volt először az, egyébként a 2008-as gazdasági válság hozta meg az első olyan fordulatot, amikor időszakosan felülkerekedett a dízelára benzin fölé, úgyhogy itt egy ilyen jó kis idősorba szedett története annak, hogy hát hogyan jutottunk el idáig.
2: Hol van ez?
3: G7.hu.
2: Ja, oké. Okay. Népszava, idén is tovább drágultak a tanszerek, de a különböző oktatási, szabadidős és kulturális szolgáltatásokért is többet kell fizetni. Ezt írja a cikkében a Népszava. Aztán van egy érdekes cikk még benne a MÁK kibertámadásról, amiről ugye itt is volt szó a műsorban nálunk. Úgy tűnik, hogy a nyugdíj és családtámogatási adatbázisokig is eljuthattak a hekkerek. A Magyar Államkincstár szerverét feltörő hekkerek a kár nagyságát még mindig csak találgatják, úgyhogy ez a történet is biztosan tovább gyűrűzik.
3: Igen, ott akkor ugye el is mondtuk, hogy ilyenkor, amikor felrepülnek ilyen hírek, nem kell teljes mélységig mindent tudni, hogy mit, hol, ki, mit vitt el. Biztos alapon egy jelszócserével biztonságba helyezhetjük magunkat, vagy legalábbis tehetünk azért valamit, hogy ne legyen további baj belőle, még akkor is, hogyha esetleg nem szereztek meg a hekkerek ilyen érzékeny adatokat. Portfolio.hu-n lehet arról olvasni, hogy még mindig évi 900 millió forint folyik át a fővároson keresztül a park fenntartási bizniszhez. Ugye hát ez egy jó nagy korrupciós történet, jó sok mindenkit elvittek ebben az ügyben, és a vizsgálatok most is zajlanak. Budapest zöld felületeinek fenntartása több mint két évtizede egy szűk kör végzi. Karácsony Gergely főpolgármester a zászlajára tűzte, hogy kiszorítja a fővárosból a céghálót, ami szépen is halad, egy parkot leszámítva, és ez nem egy picike ilyen foghítelken felcsapó zöld növényzet, hanem a Városliget, aminek a fenntartását idén májusban kötötték, vagy annak a fenntartására idén májusban kötöttek újabb 900 milliós szerződést. A Városháza arra hivatkozott, hogy mivel a terület állami, a gondozása nem az ő dolguk. A liget fenntartása azonban legalább 33 éve az ő kötelegességük, amit az önkormányzat saját cége, a Budapest Közművek évről évre le is ír a szerződéseiben. Na, szóval ez a kertfenntartási purparlé, erről lehet olvasni a portfolio.hu-n.
2: Telex, Trump szerint szörnyű hibát követne el a FIFA, hogyha leváltaná a fantasztikus Infantinót,
3: Istenem.
2: Mert akkor soha többet nem lesz olyan sikeres és jövedelmező foci VB, mint
3: szerintem
2: a mostani.
3: Együtt kéne távozniuk, amilyen olyan jól megvoltak ott a tribünön, szerintem szépen úgy kéne elballagniuk a naplementébe, kéz a kézbe mind a kettőnek. Nekem ez a véleményem.
2: Mintha nem sikerült a közös biznisz, ugye, hogy privatizálják a a FIFA-t.
3: Amivel Trump elnök úr és családja és a saját vállalkozása is azért egy picit jól jártak volna.
2: Egy kicsit, igen.
3: Szóval,
2: igen.
3: Ezek.
2: Na jó, menjünk át a tőzsdére, mert ott sok hír van.
3: Így van.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: Hát az index elmozdulása nem volt túl jelentős. A BUX az 44 pontot esett, ez százalékosan mintegy 0,3% mínusz. 148.587 ponton zárt az index. Mondhatnánk, hogy ez egy unalmas nap, de ha megnézzük, ez úgy jött össze ez a picike elmozdulás, hogy voltak komoly menők, és voltak relatíve komoly eső papírok a béten. A nagy menetelés azt a Richter produkált a 3,8%-kal 12.790 forintra ugrott. Sajnos nem tudok olyan gyorsan írni, mint spekulálni. Volt egy kitörés a Richterben, amit még megvenni meg tudtam, de sajnos a csártmátéra nem tudtam megírni, pedig egy jó kis csártot is összeraktam hozzá, de majd, ami késik, nem múlik, majd valami lesz róla. Emelkedett még a MOL is 1,2%-kal 4.704 forintig, az OTP eset 1,3%-kal 46.260-ig, és mínuszos lett az OTP is, vagy azt mondtam most, akkor a Telekom közel 3%-kal esett 2.616 forintra.
2: Hát az USA-ban sok érdekesség volt, ugye alapvetően vannak nagyon érdekes, izgalmas céghírek, de közben mégiscsak két dologra figyel az egész piac. Az egyik a hormuzi szoros körüli bizonytalanság. Hát hiába mondja Donald Trump, hogy már az amerikaiak irányítanak mindent, és hogy egyébként konkrétan a következő szöveget mondta, Iránnak már nincs pénze, elfogyott a pénze, 309%-os inflációja van, egy petákjuk sincsen, nincs lőszerük, az is elfogyott, nekünk meg van, amilyenk a legnagyobb hadsereg.
3: Klassz, és hol a megoldás, elnök úr?
2: Igen, szóval ezt nem tudjuk, minden esetre az olajárak ismét megugrottak, és elindultak fölfele, és ez azért gond, mert ugye pont jön egy Fed döntés, a dráguló energia pedig felerősíti az inflációs kockázatokat, miközben ugye az amerikai kötvényhozamok is emelkednek, ami pedig különösen a technológiai részvényeket helyezheti nyomás alá. És meghosszabbították ezt a Jones, azt hiszem úgy hívják, hogy a Jones törvény aloli kivételt, ugye ez azt jelenti, hogy Amerika partjaitól kezdve már csak amerikaiak szállíthatnak mindenfélét, hajókon is, meg szárazföldön is. De most a szárazföldi szállítás az ugye megdrágult nagyon jó pár termék esetében, hiszen drága az üzemanyag, ezért aztán ezt meg kellett újabb 90 nappal szállítani, hogy kivételt képezzen egy jó pár termék, hogy ne dráguljon még jobban meg. Úgyhogy ez az emelkedő inflációs aggodalom, ez rajta van a piacon, majd meglátjuk. Minden esetre így aztán egy ilyen eléggé csúnyácska nap lett az USA-ban. Az S&P is visszaesett, a Dow Jones is visszaesett, a Nasdaq is, 0,5% alatti mértékben, de mégis. A VIX index megugrott, ugye ez a volatilitás index, és egyébként Európában is azt lehetett látni, hogy a FTSE esett, a DAX egy nagyon-nagyon picit tudott emelkedni, de ami volt előny, az is elpárolgott, a párizsi mutatótól is 0,1%-osak ezek az erősödések, viszont Ázsiában a Nikkei és a Kospi jó hangulatban van, 2% körüli pluszban, és a futures-öknél is egy enyhe pozitívum mutatkozik az USA-ban. Amiben még pozitívum mutatkozik, az az aranyára 1,3%-os plusz, de az olajára pedig egy icipicit korrigált, most 87,5 dolláron a Brent, és 82 dollár fölött a crude árfolyama. A céghíreket mondtam, hogy izgalmas céghírek, hát az egyik, az valami egészen elképesztő, és ugye ez az, amit korábban lehetett látni, amikor mindenki azt mondogatta, hogy kipukkad az AI buborék, kipukkad, akkor azt nem vették figyelembe, hogy ez sokkal nagyobb történet annál, hogy kipukkad, nem fog kipukkadni, ebből is látszik, hogy a világ legnagyobb 5 pénzügyi cége vagy csoportja az Nvidia-val közösen egy 500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot állítanak össze a mesterséges intelligencia infrastruktúra fejlesztésére.
3: Igen, ez fog kipukkadni véhetőleg, hogy túl lesz tolva ugye a beruházás, és nem térül meg.
2: Ettől ugye, félnek,
3: ez
2: igen.
3: Ez az internet idején pont így volt, hogy mindenki elhitte, hogy new economy-t hoz az internet, és minden, és annyi üvegszállas optikai hálózatot építettek ki, hogy azt a Dyke Fiber néven híresült el az a rengeteg kábel, amit nem használtak utána.

0: nyújtani. Ugye ezeket gyakorlatilag megavattokban mérik már, hogy ezért kötöttek egy, azt hiszem, tán 9 milliárd dolláros megállapodást az Anthropickal, és egy 20 éves szerződésben a számítási kapacitást adnak lényegében az Anthropicnak. Úgyhogy beszáll egy csomó más iparág ebbe a bizniszbe, és annyi szálon fognak hozzá kötődni, hogy amit te mondtál, az abban van veszély,
1: hogy
0: és
1: az nem csak hát az... ezt tud igazi elsőprő nagy buktákat
0: nem csak a abban, hogy mekkora pénz ez, és hogy ez mikor térül meg, hanem abban, hogy ez lényegében egy ilyen körkörös finanszírozási modellé megy. Tehát egymást finanszírozgatják, igen, ugye?
1: Ezért, ha beüt egy gigszer, amit hangsúlyozunk, nem biztos, hogy beüt, de azért a pakliba benne van, mert általában beszokott ütni ilyenkor, az ugye akkor visz mindent és tolja lefelé.
0: És a SpaceX-hez mit szólsz? Ezt be akartam direkt kérdezni.
1: Kérlek, szépen
0: ezzel még mi történik?
1: Azt elmondtam pénteken a pénzes zsákba, kérem tisztelete. Nagyon egyszerű a történet, ugye jött az első mérföldkő, az első felszabadított, a jegyzők eladhattak volna egy szatyornyi papírt.
0: Adtak. Nem. Hát most eladtak.
1: Nem. Az 1% nem számít, tehát ne viccelj, itt izéről volt szó, itt 900 millió részvény.
0: Jó, rendben.
1: Annyi szabadulhatott volna a piacra, és amikor ezt látták a befektetők, hogy nem jön tömegével, nem zúdul a nyakukba, akkor úgy gondolták, hogy ugyanis ez nyomasztotta tulajdonképpen a kibocsátás óta, hiszen már a kibocsátási tájékoztatóban tudtuk, hogy hogy lesz a lokáp, és hogy eresztik majd a piacra ezeket a papírokat. Nem jött ez a túlkínálat, ezért a alkalmi vásárlók fogták és megvették a papírost. És most már kibocsátási ára fölött van egyébként. Valóban
0: aki
1: esett
0: pedig,
1: tegnap 1%-ot.
0: Ami pedig érdekes, de hogy mi van a lakossági?
1: 33 centezár!
0: Mi van a lakossági befektetőkkel?
1: Hát nem tudjuk.
0: Hirtelen nettó eladóvá váltak. Mert pénteken 4,5 millió dollár értékben adtak el többet a cég részvényeiből, mint amennyit vásároltak. Uh-huh. A lakossági befektetők, ők azok, akik ott ülnek az asztalnál, a pókerasztalnál, a SpaceX-be, és nem tudják, hogy ki a Balek jelen pillanatban. Ezt
1: és
0: a...
1: aki nem tudja?
0: Hát az ő. De tényleg, tehát ez most konkrétan megint ugyanaz van. Igen. Na mindegy, most ők eladóvá váltak. Miután ez megtörtént...
1: Az nem baj, ezt tudja vinni fölfelé az árat. Hát mindig ezt abból van a baj, amikor, amikor János és a város és a szájára veszi a részvényt, akkor,
0: ezt
1: akkor
0: akartam mondani.
1: Probléma van.
0: 4,2% plusz, és volumenben az élen a SpaceX az amerikai tőzsdén. Az Archer Aviation a második 12%-os plusszal, az Nvidia-nál visszaesés van 3%, az általad említett félelem, az Intelnél is begyűrűzött 4% mínusz. Azt mondja, hogy a Palantir viszont már 2% plusz, és volt egy olyan cégben, nem jut eszembe, hogy kicsoda, akit akartam itt említeni, de ezt majd valamikor máskor, mert nem találom meg. Ja, az American Airlines, igen. Nagyon sokat emelkedett az árfolyam az utóbbi időben, és most volt egy 6%-os visszakúszás. Pontosan ugye a üzemanyagárak okozta hát veszteség miatt.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: És ahogy említette már Endre, Evelynnek adjuk át a terepet, hogy híreket mondjon, Somodi Emelintől kapjátok a hírösszefoglalót, és...
0: Utána pedig jövünk vissza azzal a témával, hogy nagyon-nagyon-nagyon szomorú és riasztó eset. 150 tonna hal pusztult el Réti Majoron a hőség és a vízhiány miatt. Ide a stúdióba várjuk Lévai Ferencet, az Aranypony ZRT vezérigazgatóját.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Kuppány utca között.

0: az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A 6. kerületben az Zichy Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak tovább haladni. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Erős földrengés volt tegnap Kolumbia nyugati részén, ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű második blokkja. Ma folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Savodi Evelin vagyok. Erős földrengés volt tegnap Kolumbia nyugati részén. A földmozgást a fővárosban, Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt. A természeti csapásnak legalább 111 halálos áldozata is van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű második blokkja. A Duna alacsony vízállása miatt az első, a harmadik és a negyedik blokkot le kellett állítani, a második blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemel 11 napig. Az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok biztonsági hűtésére is. A Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása azonban lehetővé tette az energiatermelés újbóli fokozását. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlés rendkívüli ülése 9 órakor kezdődik. A képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Az országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint 3 képviselő mentelmi ügyeiről is döntést kell hoznia. A parlament lefolytathatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját, és szavaz is a javaslatról. Az indítvány 0%-ra csökkenteni a vényköteles gyógyszerek áfáját. Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy hazai házi sertésállományban. Erről Bona Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt Facebook oldalán. A Nébih laboratóriuma egy Somogy megyei lakócsai sertéstelepen egy csaknem 2000 állatból álló állományban mutatta ki az afrikai sertéspest is vírusát. A tárcavezető nyilatkozata szerint a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. 51 milliárd forintot fordítanak a következő években az ivóvízhálózatok modernizálására, hogy csökkenjen a vízveszteség. Erről az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László írt közösségi oldalán. A tárcavezető összefoglalója szerint Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók is jelentkezhetnek.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és megélénkül, néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen erős, esetleg viharos lökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között alakul.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
5: Ahol széles a spaletta.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz! A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével, itt a Rádió Café 98.0-án, augusztus 11-e kedd reggel van, 7 óra 8 perc, itt van Kántor Endre.
5: És Gede Balázs.
4: És a hallgatók is, akik írnak nekünk a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra. És hát igen, a nagy klasszikus, jöhetne egy hideg anticiklon, egy rettentő nagy biciklon. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy ez egy hétfői üzenet.
5: Ezt nem, már akkor nem azokat mondom, te olvasd be. Amit kihagytunk a hírekből, azt elfelejtettem mondani a legviccesebbet tegnap, hogy titkos katonai járattal indult el a nagy-britanniai Mildenhall légibázisra az ankarai NATO csúcsról Donald Trump, erről írt a New York Times és a Washington Post, akit, ugye, aki a régi Air Force One fedélzetén kellett volna, hogy legyen, de állítólag az életére törő irániakat úgy cselezték ki, hogy egy zárt kéteringes kocsiba passzírozták egy ilyen, és úgy vitték el Donald Trump amerikai elnököt. Ez így nem volt annyira szép ez a történet, de minden esetre állítólag ezt kinyomozták az oknyomozó újságírói a lapoknak. Úgyhogy ez egy izgalmas.
4: Aztán írja egy másik hallgató, hogy tegnap kimostam 2 hét ruháit, most tiszta bűntudatban vagyok, én szívesen mennék munkába ruha nélkül is, védjük a környezetet. Hát én is bűntudatban leszek, mert ugye pont múlt héten említettem, hogy én felmentem azokat az autómosókat, akik most a patás ördögnek vannak kikiáltva, de hogyha madár ürülék kerül le az autóra, én a saját fényezésemet nem fogom beáldozni, úgyhogy én ma megyek autót mosni. Én kérek elnézést, tényleg nem fogom túl sűrűn csinálni, de a madárszart nem hagyom rajta, mert nekem már van egy olyan autóm, amin egy ilyen 10 forintos helyen lejött a fényezés, csak az alap fehér.
5: Mindenkinek van egy indoka, Balázs. Tudom, mindenkinek persze, van egy indoka.
4: Igen, így van.
5: Én azt mondom, így van. Beszéljünk akkor erről, ami erről a témáról, ami kicsit csatlakozik ahhoz, legalábbis a vízhiány tekintetében. Így van.
6: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
5: Mert hogy itt van velünk a stúdióban Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
7: Jó reggelt, kívánok!
4: Szervusz, jó reggelt! Hát beszélgettünk egy pár hete, és sajnos azt látjuk, hogy az bekövetkezett, amiről akkor szó volt.
7: Ez látható volt, és látható is, és amit meg lehetett tenni, érte meg is tettük, és azt kell mondjam, hogy igazándiból a nagy baj az, hogy a magyar halastavak nem kerültek föl a beszéd témába, a térképére, a vízről történő legkülönbözőbb kommenteknek. Nézzük meg a vízőrzőket. Fantasztikus munkát végeztek, nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki egy csepp vizet Magyarországon megmentett, és még ezt tudta is kommentálni, mert előtérbe került mindaz, ami egyébként 30 éve el volt csöpörve a sútba, és nem víznagyhatalom vagyunk, egy vízszegény, asszállyal küszködő, rengeteg kárt elszenvedő ország vagyunk, és ez a kár nem csak gazdasági értelemben kár, óriási csapások érték a természetvédelem, a körülöttünk lévő biodő, az az élő tömeget, ami víz nélkül nem létezik.
4: Igen, ha már kár, bocsáss meg csak, hogy amire utaltam, ugye, hogy most tartunk 200 tonna hal pusztulásnál, mert ugye
7: igen, és még 30 tonna.
4: A veszély állt fönn, amikor beszélgettünk, hogy hát melegedés van, szárazság van, fogy a víz, csökken az oxigén tartalom, stb. És most egyelőre ezt látjuk, hogy itt az eredménye, és azért gondolom, hogy egyelőre...
5: 200 tonna? Ez borzasztó sok.
7: Igen, az 200 tonna nagyon sok, hát miután ebbe a térségben mi vagyunk, 786 hektárunk, illetve most már majdnem 900 hektárnyi vízfelületet kezelünk, a tavasszal elkezdtük a riadót, hogy nagyon kevés a víz. Mindenki, aki vízfelhasználó, hiszen nem a halastavak használják csak a vizet, mi csak tároljuk a vizet. Ellentétben a többi használata, például öntözéssel, akik elhasználják, szó szerint kirocsolja, hadd ne minősítsem, hogy milyen hatásfokkal, milyen előnyel is, mi az, amit eltart. Az öntözés az föltart egy növényi kultúrát, abban a növényi kultúrában élet alapvetően nincs, csak a fő növényi, ott nem pusztul el semmi, hiszen se madár, se állat, se gaz, se vírus, se rovar nem jelenhet meg, azonnal lepermetezzük és elhajtjuk, és amikor nagy bánatunkra kiszágad mondjuk egy kukorica 150, bármekkora kukorica, azért sír a lelkem, a növényér is sír a lelkem, meg azért a gazdáért, aki mindezt elviseli. Ellenbe, ha kiszágad egy hektár halastó, abban egy akkora biodiverzitás, faji sokszínűség pusztul el, amit csak az lát, aki ott van, de nyugodtan vegyetek föl egy pohár vizet, és nézzé meg egy tópartó, hogy mi van benne. Élet van benne, planktonosság, alsóbrendű rákok, alga, mindaz, ami körülvesz bennünket. Ezek az algák oxigént termelnek egész nap, tolják a vizet, és próbálják megmenteni a benne lévő élővilágot. Ott vannak a vízicsigák, ott vannak a elképesztő mennyiségben a kagylók. Ráépül egy rendszer arra, hogy a vízben élünk. Ez a vízben élő rendszer azonnal meg, és ebben semmi nem történik a halastavi gazdálkodása, ezt a rendszert azzal tartjuk föl, hogy gazdálkodunk benne. Ha nem gazdálkodunk benne, és csak úgy ott hagyjuk az egészet, akkor nincs benne élet. Ahhoz, hogy egy halastóban csak érzékeljük azt, hogy mitől van akkor a hatalmas nagy élőlény tömeg, attól a termelési módtól, ami pont így nézett ki pár száz évvel ezelőtt. Ez a termelési mód az arról szólt, hogy kitettük a arra érdemes anyahalakat, ezek szépen leívtak, ezeket most ugye már mesterségesen állítjuk elő, hiszen a technológia, a technika fejlődött, nincsenek ivások, nincsenek árterek, nincs ami fönntartsa az ökoszisztémát, mert elfogyott a víz. Ahol van, azok az ország legmélyebb pontjai a halastavak. Ezeket a természetvédelemnek a tenyerén kéne hordoznia, megmutatni mindazt, amit megmentettük magunknak. Azzal a termelési móddal, amit édesvízi halászatnak, tógazdasági haltermelésnek hívunk. Addig, amíg a folyókban, elmondtam már ezt, de hadd súlykoljam, addig, amíg egy folyó Dunába van hektáronként 30 kg hal, egy Balatonban van 40 kg hal, egy kis patakban 5 kg hal hektáronként, ha összeadjuk. Az bekorlátozza azt, hogy a vízből élő ragadozók, az összes madár, a vidra, mindenki, aki a környékünkön létezik és él, az abból él, hogy halat fogyaszt. Kicsit, nagyot, ilyet, olyat, amolyat, így, úgy, amúgy. Föltartunk egy hatalmas ökoszisztémát, miközben a haltermelés az egésznek az alapja, hiszen nálunk 600 kiló hal van hektáronként, meg 800 kiló hal van hektáronként. Egy halastó értékét nézzék társadalmi szinten, és ez a magyar halastavakra hatányozottan igaz, akkor nem az az értéke annak, hogy termelünk benne valamennyi halat. Nevetséges az állattenyésztés szintjén is az a mennyiség. De gondoljatok bele abba a tájképi elembe, hogy egy tópartán, hogy látsz vizet egyáltalán. Nézd meg egy naplementét, egy napkeltét, nézzél rá egy vízre, lenyugszol. Senki nem akar lesz.
5: Igen, miatt van egy ilyen hatása, az biztos.
7: Nézd meg a következőt.
5: De hogy egy kicsit a földre, mármint úgy visszahozzuk ezt, hogy a piaci részére ez a 200 tonna, ez mit jelent? Ez mit tudom, egy kisebb városnak a teljes éves halfogyasztása.
7: Ez sajnos így van, és a magyar tógazdasági haltermelés, és hála Istennek önfenntartó volt az utolsó 15-20 évben, nem hoztunk be csehalat, talán egyszer fordult elő a konkurenciát, az exportba is le tudtuk győzni. Magyar haltermelés egyharmada megy el exportra, most már több egy kicsivel, körülbelül a másik egyharmada megy el a horgászvizek népesítésére, hiszen a természetes vizeken nincs ma már utánpótlása a halak jó részének, és nem csak pontyokat termelünk, hanem azokat a egyébként nem annyira gazdaságilag hasznos halakat, mint a keszekfélék, őshonos halak, a sülő, a csuka, a halcsa, az mind ma már mesterségesen kerül ki a meglévő természetes vízterekbe, hiszen ezek az asszályos időszakok többek között az ívóhelyek teljes megsemmisülését jelentik, nem tudnak hol elívni a halak, kivételképp ez az a harcsa meg süllő, amelyik egyébként a fenéken vagy ahhoz közeli állapotban ívik, néhány eofil hallal együtt, ott sincsenek öntartó állománya, csak a pótlással. A kár azt jelenti, hogy nálunk most itt a gazdaságban kb. 200-250 millió forint kiesett. És ebben az a katasztrófa, hogy ellentétben az elszágoló kukoricánál, és magadjunk ennél a kukoricánál, nálunk semmilyen biztosítás nincs. Nincs az a, százszor megpróbál, nincs az a bank biztosító, aki velünk biztosítani tudna. Hogy látom, hogy mennyi halat tettem ki, kérdezi a bankár. Hogy tudom ezt leírni pontosan? Leírjuk. akkor tudom megvédeni. Mitől tudom megvédeni? Ha egy kormorán csapat jön, mit csinálok vele? Magyarul mi semmilyen kártérítésre soha nem tudtunk számítani, mint halastó rendszerek, nem volt ilyen. Ha jön egy árvíz, és elszakadt a gáton, volt rá példa, elvitte a halat a fenébe. A faluba szedegették össze, senkit nem érdekel. Nincs rá biztosítás. Kiszállott a halastava, múltál, kirepegve, cserepesen, meghalt benne, minden a hal is. Nincs rá biztosítás. Úgy vagyunk magunkra hagyva,
4: hogy hát közben... és eddig nem volt, valószínű nem is lesz, ugye, mert most a helyzet meg olyan, hogy most már látják a biztosítók, hogy ez akár minden
5: na, hát lehet. Akkor, hogyha nem változik valami ebben az egész felfogásban.
4: Na, most, bocsás, ez a halasvíz, vagy a halastó mintározó, ugye, mint ez most, ahogy így elmesélted, ez annyi, olyan egyszerű, mint a faék, hogy ezzel miért nem foglalkozik, vagy hogy került ki ez a látókörből, hogy ilyen víztározóként is használjuk a halastavakat?
7: Alapvetően, ha a vízügyi szempontból nézem, a vízügy nagyon-nagyon okosan és ügyesen dolgozik, én tisztelem, becsülöm, 50 éve dolgozok a vízügyes kollégákkal, nagyon ritka az, hogy valamit ne úgy tettek volna, ahogy logikus volt. De lelassult a szervezet, lassan megy minden, és azok a döntések, amiket előre kértük, hogy figyeljetek oda, aszály van, tessék írni a gazdáknak, hogy nem lesz annyi öntözővíz, mint amennyi kellene, kialakult egy vízháború, hogy kié legyen a víz. A vízügy megpróbált egyensúlyozni, azt mondta, hogy kapjon, mi ott korlátozzuk a vízfogyasztás 30%-kal, nálatok meg Réti Majorba korlátozzuk csak 20%-kal. Igen, ám csak olyan a helyzet, hogy a felvíz, ugye ahol egy lezárása történt az ellátó nádó csatornának, ahol leérkezik a víz, a felvíz az másfél méterre magasabban volt, mint az alvíz, mert nekem csak annyira engedtek le, amit úgy gondolták, hogy hát majd valamennyire jó lesz. Nem lesz jó, nem lett jó. Az ökológiai vízszintre fölhívtuk a figyelmet, hogy 50%-át, nem többet, 50%-át tessék leengedni a víznek, hogy ne pusztuljanak ki a halastavak, hogy meglegyen az ökológiai vízszint, ami azért szükséges a halastavakba, nem a termelés a kérdés, a benne lévő állományok megtart, életben tartásáit, a békának, a vidrának, a madárnak, a planktonnak, és minden olyannak, ami a szeres része a vízi életnek. Ennek az 50%, ezt kértük, hogy engedjék le. Ezt nem kaptuk meg, lassan kaptuk meg. Most, amikor már kidüglött 200 tonna halunk, most jött az a vízszint le, az a tartalékvíz, ami megvolt a rendszerbe fölül, és le kellett volna már régeségen érkeznie, mert addig, amíg ha 100 liter vízből 30%-ot korlátoztak, és neked van 70, akkor neked van 70 liter vized. De amikor 100 liter vízből hozzád leér 3 liter, vagy 10 liter, akkor neked nem a korlátozás a lényeg, hogy 20%-ot kevesebbetetik, hanem az, hogy le se ért a víz hozzád. Na, pontosan így jártunk.
5: És akkor most nem mit lehet tenni? Tehát mit lehet tenni ezzel a, most ugye mondtad, hogy 200 tonna hal elpusztult, és még 30 tonnát vártok körülbelül?
7: Van egy olyan, most az utolsó ilyen tavunk, ahol szintén elkezdett pusztulni a hal, már kb. A tó 70%-áról szó szerint elpárolog a víz, mert ugye az élet milyen. Amíg az öntözéssel a víz abban a percben eltüntötte, kiöntözted, addig a halastavak meglévő vize négyzetméterenként 2 liter vizet lök minden nap föl a levegőbe, enyhíti a szárazságot, nehogy Isten még hajnali párát is okoz, ír körülöttünk a rendszer. Ez a víztározás egy elképesztően fontos dolog, ráadásul az altalaj vízszintet is mi tudjuk csak befolyásolni, hiszen innen szivárog a víz lefelé. Alulról fölülről megy el a víz, föntről nem kapok, eső nem esik, ennek a vége a kiszáradás. Amit lehetett volna még tenni, vagy lehetne tenni a későbbben is. Azt az asszály stratégiát kidolgozni, ami azt mondja, és most nem akarok más, és hozzá, nehogy félreértés legyen, de mit szabad öntözni, és mi az, ami meg is éri az öntözés. A gazdának is, a természetnek is, nekünk is. Hogyan lehet a víztározásokat jobbá tenni állami beavatkozásokkal? Például azzal, hogy amikor a halastavak vizét ősszel elengedtük, eddig is elfolyott a csatornával, és hónap után Szerbiában van, ezeket a vizekhez nem pénzt kérjünk. Annyi támogatást, hogy ezeket a vizeket vezessük ki mondjuk olyan kultúrákra, olyan rétekre, mezőkre, erdőkre, ahol elfér ez a víz, mert Magyarország minden csepp vízére szükségünk van. Nem a mélyenk a Duna vize. Beletetted a lábot egy óra múlva, már nem az a víz folyik rád, és elment ebből az országból. A támogatást lehetne az adni, támogatni kéne azt a tevékenységet, hogy a halastavak víz, aki föl tud télen tölteni. vagy aki két évente harászik csak, vagy három évente. Kapják meg azokat a támogatásokat, hogy az a vízmennyiség, ami itt van, és a lényeg a vizen van, az magadjon meg ebbe az országba, párologjon, szívogjon az altalajba, mert minden csepp szükség van. Minket nem kell a tájba vezetni. Mi benne vagyunk a tájba. Magyarország legmélyebben fekvő területei azok a táj. A halastavak, azért építették oda őket.
5: És mi lesz az elpusztult halálománnyal? Mit lehet tenni?
7: Nyilvánvalóan a jogászoknak odaadtuk a témát, leültünk az illetékesekkel, valószínű, hogy ezt a kárt, ami nálunk most bekövetkezett, ezt valamilyen szinten kompenzálni kell azoknak, akik tehetnek arra, hogy ez a víz nem időben, nem jókor, és minden ellenkező híreszteléssel szemben nem tehetünk arra, hogy bekövetkezett, amit lehet. Ezt csinálom 50 éve, és nekem nem csak a víz a fontos, nyilván a hal is a fontos, hiszen ebből élek, és ebből él az én kollégám, és ebből kell fizetést adnom. Ezt valahol, ennek a kárnak valahol gazdájának kell majd lennie. Ez egy jogi kérdés. Azért nem akarok ebbe belemenni, mert senkit nem szeretnék megbántani. Abba az értelemben, hogy mutogassuk egymásra. Ezt ott nyilván a törvény, ott
5: és
7: a jogászt,
5: fizikailag mi történik ezzel a sok hallal?
7: Ilyenkor azt történik fizikailag, hogy ilyenkor megveszük a meszet, ahogy már most újra vettünk 5 tonnát, és megyünk szépen, és amikor a hal följön. Ennek a 85% a víz. A hal följött, amikor már följött a 30 fokos vízbe, az félig fűt állapotban van. 5 nap után eltűnik, szétrohad, nem tudom kiszedni a vízből, és mondjuk egy ATV-nak elvinni, mert ahogy hozzátett, és hozzányújtál, önnyi ki szakadt ki. De mindig is ez volt az elpusztult halálományok. Ha hidegbe pusztul el 3-5-7 fokos őszi halászatnál, akkor semmi baj, a hal marev 3 napig, akkor fölmerik a dögöt, azt elviszi az ATV szerződésünk.
4: Kérdés, ezt mi érezzük majd a zsebünkön, ezt a mértékű halpusztulást?
7: Nem, azt kell mondjam, hogy ahol a haltermelés egyébként normális esetben folytatódott, a meleg miatt jó termések vannak a Tiszántúlon, hiszen az öntöző csatorna rendszer, hála okos elődeinknek, hogy így megcsinálták a két tágazót a Tiszára, ott van víz. Nincs annyi, mint kéne, 70%-a van, de köszönjük szépen, a hal megterem. A gabonák olcsók, nincs oka arra, hogy most fölmenjen a halára Magyarországon. A Dunántúli 9-10 ezer hektárnyi halastó rendszer, ez pusztult meg, itt van a nagy baj. Én nem kérem, és nem is bízok abban, hogy az állam segítsen bennünket, nem fog segíteni, nem is kérdés, van elég baja. Abba kérjünk segítséget mindenkit, aki felelősen gondolkodik a vízről, az életről, a természetről, hogy abba segítsen nekünk, hogy olyan aszálystratégiát tudjunk kidolgozni, és erre megvannak a mi ötleteink, és fogadjanak el bennünket partnerként. Azzal vagyunk bajban, hogy az új rendszerben még nincsenek meg a kapcsolatrendszereink, nem vesznek bennünket komolyan, többet hallottál a vízőzőkről, akik 3 hektárt felágasztottak, mint ahol a magyar 27 ezer hektárnyi halastól, ami egyébként itt van rendelkezésünkre, és aminek a sorsa a nagyon sok szempont. A
4: én azért bízom benne, és optimista vagyok, hogy ti is sorra kerültök, így látszik, hogy azért itt egy olyan kormány működik most, aki tényleg minden területen próbál rendet tenni, csak hát sok a meló. És
7: abszolút egyetértünk benne.
4: És pocsék az örökség.
5: Igen, köszönjük kár, szépen, hogy mondjuk ez a 230 tonna hal kellett hozzá, vagy kell hozzá.
4: Igen.
5: De értjük.
7: Igen, mindig a katasztrófák azok, amik rájöhetjük a figyelt a problémákra. A csöndben magadásra nem sokra megyünk, nem kérünk többet, mint azt a figyelmet, amit megkap egyébként Magyarországon mindenki más is. Semmivel se többet.
4: Legyen ez a végszó. Köszönjük szépen, hogy itt lehet nálunk. Lévai Ferenc volt a vendégünk, az Aranypont ZRT vezérigazgatója.

0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Hát ezt nem is értem, mit? De te biztos, melyiket? Mert egy ilyen cangás vagy, hogy külön kerékpársáv a Budapesti Szent
3: Gellért. Igen, fontos.
2: Miért?
3: Nagyon egyszerű. Azért, mert van az a járda, amit igen, használnak az emberek, és nem fér el mindenki kiválóan, eszméletlen balesetveszélyes.
2: Akkor azt kell leválasztani, hát, de miért kell megint az úttestből elvenni, meg parkoló
3: és részből? És folyamatos probléma van a biciklis és az autó. Ne hagyjuk, csináljuk meg rendesen, úgy, ahogy egy várostervezéssel meg lett. Az a hír, hogy külön kerékpársáv épül, ráadásul két sávos a Budapesti Szent Gellért rakparton, szerintem már 20 éve meg kellett volna csinálni, és akkor nem lenne semmilyen probléma, de mert hozzászoktunk volna.
2: Hány balesetről tudunk ott a Gellért rakparton, ami történt, amiatt, hogy az irgalmatlan széles járdán
3: nem lehet normálisan közlekedni. Egyfajtában akadályozza egymást a turista, az arra sétáló, az autós és a bicikli. Nem szágúdozik senki, hanem egyszer nem tudnak menni.
2: Úgyhogy tudnak, én látom, hogy tudnak, és ez egy jó megoldás. Én nem értem, hogy ez mennyiben volt rossz, de hát nyilván az lehetett, hogyha jött egy ilyen döntés, vagy valamit csak kimértek, legalábbis remélem.
3: Még van egy pár ilyen hely, ahol ezt meg kéne oldani, például lehetne folytatni egyenesen tovább a rakparton, ott nagyon nehéz.
2: Ahol nincs, vagy nem volt, azt értem, aki alakítja, én ezt nem értem csak.
3: Az ilyen közösekkel van a probléma, ahol nincs rendesen elkülönítve, hogyha több biciklis van, hogyha szembe jön egy biciklis, tehát ott borzasztó szűk az a terület, szerintem jó, hogy megcsinálják. Akkor. Napfogyatkozás Budapesten. Ezek a legjobb helyek a megfigyeléshez. Ez az, ahova te nem fog. Ma ilyen morgós keddet tartasz.
2: Teljesen. Mi a részleges napfogyatkozás? Gyerekek, hagyjuk
3: már. Nagyon jó. Szép lesz nagyon. Tegnap itt volt a Norton, és elmondta Norton Commander, hogy hol lesz jó. Úgyhogy a város legjobb pontjait összegyűjtötték többen is, és ISO 1-2-3-1-2-2 szabvány, ez a legfontosabb. Ez legyen a szemüvegen, akkor nézheted. Úgyhogy Filozófusok kertje, Hármas Határhegy, a Gukler Károly kilátó, Nagy Hárshegy, az ottani kilátó, Normafa, Jánoshegy Erzsébet kilátó, ha az mez, megnyitott már megint? Normafa Magaskői kilátópont, Rókahegyi kőfejtő, Sashegy, plusz ugye a napfogyatkozást vetítik a Schwab-hegyi csillagvizsgálón, mert ott a tereptárgyak nem teszik lehetővé, hogy lássad egyébként. De egyébként Pesten például a Wander Hotel tetőterasza és a budaörsi kopárok, hopp, neked ott van a törökugrató nem messze, bizony. Úgyhogy a Dínyésen, az nekem van közel, a Sarvajc kilátó, de szerintem Gárdonyagárdi szabadstrandon kiválóan lehet látni, úgyhogy a Sárkánydombon, Pákozdon, úgyhogy el lehet egy akár 40 perces kis vonatútra menni, és rögtön igen, ott vagy.
2: És akkor még egy utolsó, aki elvitte a bombát, hozza vissza, mert hogy eltűnt egy robbanó test a Dunából.
3: Az nagyon durva.
2: Az nagyon, a rendőrség segítséget kér, már csak azért is biztos, hogy eltűnt, mert volt egy bejelentés róla, hogy előbukkant, és amikor kiérkeztek a szakértők, akkor meg már nem volt ott. Úgyhogy ha ezt valaki Csecsebecsének hazavitte, az nem okos.
3: Az nem.
2: És valahogy nem tudom, vagy a környezete, vagy ő jelezze, hogy megvan az, hadd menjenek
3: erre
2: érte a szakértők.
3: Többször felhívtuk a figyelmet, hát, nem, hogy mindenféle rozsdás, cucc, ilyen kézigránát, bomba, lövedék, ilyesmi, akár fegyver, azt nem jó fogdosni, nem jó piszkálni, nem jó hazavinni. Aki ezt így nagyon nehéz felfogású és nem érti meg, az nem saját magát veszélyezteti csak, hanem mindenki mást a környezetében. Tehát ez a probléma igen, ezzel.
2: Jó, hát akkor ennyi budapesti info jutott mára. Egy hallgató írja, bakker, hová is tettem a napfogyatkozást néző szemüvegem, 99-ben még megvolt. És most árulnak egyébként ilyet?
3: Pont ma jutott eszembe, hogy megnézem. Pont, nem, hát nem fontos. Szerintem van ilyen, árulnak ilyet. Mm-hmm. Szerintem ott van abban a lavorba, ahova tetted abban a lavorvízbe.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
4: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Helyzetjelentés az emberiségről. Kisdetkorom óta azt látom, hogy a vikingek szarvakkal ellátott sisakban tették le Európa alapjait.
6: Hujá!
5: Ugyan maguk sajátos módján, de letették.
7: A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
5: A bőkenő csak az, eljött a derék történelem formáló tett helyett. Mégis mindenki a hülye sisakra emlékszik.
8: Memo, már tegnap megmondtam, nem kellenek zenészek a háborúba.
5: Az első és egyetlen bizonyított úgynevezett viking sisakot egy Wagner nevű német úroperáiba tuningolta egy jelmezszervező. A négy opera 14 óra 50 percen keresztül a szokásos sztoriról szól. Kincs, hős, ármány, lények. Nem tartozik szorosan a hülye sisakhoz, de eredetileg a Wagner úr csak a Siegfried halála című operában gondolkodott, de mivel senki sem ismerte az urat, így a halála sem kavarta fel a közönséget. Ezért eléírt még három sztorit, hogy értsék. Ha valaki mégis akarna sisakos nőket nézni, idén is lesz Bayreuthban Wagner Fesztivál, de összesen 4000 jegyet adnak el, úgyhogy érdemes kapkodni.
0: A hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiolnap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná,
9: 50-50.
10: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
13: Rádió Café. Van barátod.
10: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
15: Tarzan.
14: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
15: Majdnem Tarzan.
4: Millás reggeli.
16: Tudod, mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
2: És a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsunk egy páros belépője, jött a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. A mai kérdésünk a következő. A fiatal hazai generáció egyik legnagyobb kedvence Pogány induló szegedi illetőségű. Mi a fiatal rapper polgári keresztneve? A. Marcel, B. Oliver, C. Dominik. És jó hallgassátok meg, hogy hova kell küldeni, tegnap is jött rossz helyre megfejtés.
10: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Ránézzünk a hazai tranzakciós piacra, megnézzük, hogy milyen állapotban van most, mire lehet számítani, mitől pörögnek a tranzakciók, a vállalat felvásárlások és egyesülések, milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogy aktív és pezsgő legyen ez a piac. Úgyhogy ilyenekről fogunk beszélgetni Szőlősi Ferenccel, a KPMG Corporate Finance tanácsadási területének vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kezdjük is ezzel, hogy mikor jó egy piac, milyen kritériumok kellenek, és akkor megnézzük, hogy ehhez képest milyen állapotban vagyunk most, és mire számítunk a jövőben.
3: Igen, a tranzakciós piac akkor jó, akkor szokott aktív lenni, amikor a gazdaság más, hogy mondjam, szektorai és adottságai feltételei is megvannak, tehát egy stabil gazdasági helyzet, egy növekedő piac, egy kedvező hozam környezet, beleértve a finanszírozási költségeket is, és hát kiszámítható feltételek gazdaságban, szabályozásban, ezek mind mondjam, olyan alapvető feltételei nem ennyi piac fejlődésének vagy aktivitásának, mint bármelyik más gazdasági szektornak, úgyhogy ezek talán a legfontosabbak egy első körben.
2: Akkor gondolom, itt volt hiány, mert hogyha azt várjuk, hogy ez nőni fog ez a piac, akkor a jelen állapot az nem biztos, hogy kihozta a maximumot a piacból. Mit lehet tudni egyébként egy volumenre, tranzakcióra, és összevetve más esetleg szebb napokat látott időszakokkal, hogyan állt eddig a piac, és hogyan működhet majd most a közeljövőben, és mi változott?
3: Igen, hogy a tranzakciószámot azt mindenki máshogyan szokta mérni, azért ebben nincsen egy ilyen egyértelmű kritériumrendszer. Én azt mondanám, hogy ami mondjuk ilyen 5 millió euró vagy dollár fölötti tranzakciókban, ahol ténylegesen egy nagyobb részesedésszerzés történik, tehát mondjuk egy legalább 25%-os részesedésszerzés, ott évente szerintem így néhány tranzakciót kiszűrve mondjuk 60-70 tranzakció lehetett évente egy az elmúlt időszakban. Összességében ennél természetesen több cégeladás van, ezeket úgy fogalmaznék, hogy mondjuk meghatározó nagyobb tranzakciók, amikre mi úgy tekintünk, mint ténylegesen a hazai emelkedő piacnak a bázisa. És ahogy megyünk fölfelé méretben, nyilván ezek a tranzakció méretek pedig úgy nőnek, és a darabszám pedig csökken. Ilyen szempontból az elmúlt években az aktivitás közepesnek mondható volt, nem mondanám azt, hogy nem volt, viszont azért voltak bőven kihívások, és vannak olyan területek, ahol ilyen szempontból mi gondoljuk, hogy elmaradás volt.
2: Mielőtt rátérnénk arra, igen, hogy mire számítotok, hogy milyen mértékű növekedés elé nézhetünk, vagy mennyiben javult a helyzet, mit csináltak mindeközben a régiós piacok, ugye, mert azért ez egy ilyen versenyző piac is, tehát hogyha itt nálunk nem lehet annyit, vagy olyan módon, olyan körülmények között vállalatot venni, akkor majd veszek a csehektől, vagy a szlovákoknál, vagy a lengyeleknél. Mi volt a helyzet a régióban?
3: Igen, alapvetően itt volt egy több, úgymond, hogy kihívás, fogalmazunk így a hazai piacon az elmúlt években. Az egyik ugye az a régiótól, vagy az régió élővasaitól elmaradó gazdasági teljesítmény, valamint szabályozási bizonytalanságok és az állam befolyásának a növekedése is. Ennek az eredménye azon látszik elég tisztán, hogy a magántőke piacán, tehát ahol professzionális private equity befektetők vannak, ott Romániában, Lengyelországban és Csehországban is óriási fejlődésen ment keresztül a piac. Itthon viszont ezek a befektetők elég visszaszorultak, és mondhatjuk, hogy nem voltak túl aktívak az elmúlt években, tehát azért ez látszik, különösen Lengyelországban és Romániában, hogy az elmúlt években ott nagy fejlődésen ment keresztül a gazdaság, és ugye ez a, hogy mondjam, a befektetési emelő piacon is meglátszott. Itthon pedig ezek a az alapfeltételek hiányában ez kevésbé volt aktív, és ugye ez azért nehéz, mert amikor kevesebb befektető van, kevesebb verseny van adóvállalatokért, akkor ugye a cégek értékelése is nyomás alá tudnak kerülni, és összességében ez egy ilyen körkörös játék, tehát a kevesebb kereslet mellett természetesen egy idő után kevesebb eladó cég is lesz, hogy olyan tulajdonosok, akik szeretnének adott esetben céget értékesíteni, vagy vásárolni, úgyhogy ez egy összességében ez egy nehezített pálya volt az elmúlt években.
2: Uh-huh. Azt láttuk ugye, hogy a kormányváltást követően az a befektetői bizalom, ahol a leggyorsabban tudtak reagálni állampapírpiac, forintpiac, részvénypiac, ott azonnal megjelent a befektetői aktivitás, illetve már részben ugye előtte is, amikor már jöttek azok a felmérések, amelyek azt sugallták, hogy itt valamiféle más típusú gazdaságpolitika jöhet. Ezt gondolom ez jelenhet majd meg a private equity piacon, a tranzakciós piacon, a felvásárlás, összeolvadás tranzakciókban is a jövőben.
3: Igen, ezt mi is így látjuk, hogy alapvetően a javuló hozamkörnyezet, fogalmazzunk így, ami nagyon jól látszik, ugye 10-20 éves forint állampapír átlagos referencia hozamában, ugye ez egy, nem is szívesen mondanám ezt a kormányváltást, amikor az elmúlt egy évet tekintsük akár, tehát itt egy kb. 2%-os, majdnem 2%-os csökkenés volt az állampapír referencia hozamokban, és ugye ennek egy része ez biztosan országkockázati felárnak a csökkenéséből adódik, ami viszont nem is rövid távon, de egy középtávon idővel be fog épülni a cégek értékelésében is, ami több szempontból releváns. Egyrészt ugye magasabb cégértékek fognak születni, uh-huh. tehát bárkinek a vállalat érték előbb-utóbb ezáltal implicit fel fog értékelődni, másrészt pedig mutatja az országnak önmagában a kockázati felárának a csökkenését, ami természetesen vonzóvá teheti befektetési célpont kapcsán is az országot.
2: Világos. Ez időben és mértékében hogy alakulhat ez a változás? Ezt tudjátok-e mérni, becsülni, hogy a meglévő, amit említettél, mondjuk maradjunk akkor annál az 5-10 millió euró nagyságrendnél, meg a 60-70 tranzakció számnál, hogy ahhoz, hogyha viszonyítunk, akkor van-e valamilyen elképzelés, hogy időben és mértékében hogy alakulhat ez a javulás?
3: Mi azt gondoljuk, hogy hát mértékében ugye az idei év az ugye bizonyos szegmensén a piacoknak még nem fog látszódni, tehát akár csak azt mondjuk, hogy az állam is egy fontos szereplő, meg lesz is azt gondolom az M&A piacon is azért ilyen években, amikor kormányváltás van, akkor ez valamennyire vissza szokta vetni ugye a döntéshozási képességet is, ami majd később ugye véletlenül visszahozza magát. Értékben most inkább egyedi cégekhez visszatérnék, tehát itt akár ez a kockázati felár csökkenése, szerintünk egy-két éves időtávon ez akár 10-15%-os vállalatérték növekedést is eredményezhet, mondjuk egy egészséges középvállalat nagy vállalat esetén, illetve hát ez mindig cégfüggő, tehát van akinél az hatás, úgymond több, valakinél kevesebb, úgy defenzív iparágokban egy picit nagyobb hatás is elképzelhető, és nagyon fontos mondjuk itt a forint erősödésének a hatása is, mert egyes cégekre ez pozitívan hat, másokra főleg aki nagyon erősen exportorientált szolgáltató cég, ott akár ez kihívásokat is hozhat. A tranzakciós piacon pedig összességében úgy látjuk, hogy ez egy, nem nyilván nagyon nehéz megmondani, hogy ez milyen hatást fog hozni, mi egy 20-30%-os növekedésre számítunk, és egyébként az idei nyáron vannak már olyan jelek, hogy az őszín szempontból ez egy eléggé sűrű időszak lesz, és a hazai tranzakciós piac érinkülni fog.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük ezt a kis helyzetjelentést, további jó munkát és szép napot kívánunk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, szép napot.
2: Szörösi Ferenccel, a KPMG Corporate Finance tanácsadási területének vezetőjével beszélgettünk a hazai tranzakciós piacról.
1: Így is van, közben nézegettem a legfrissebb híreket, információkat, és ja igen, és írták a kedves hallgatók, hogy nagy bőgőtok nem volt, hogy Donald Trumpot ugye egy catering autóban, kocsiban csempészték ki. Arról egyébként azt írja a New York Times, hogy Trump pontosan hol van, nagyon keveset tudtak. Az elnököt zárt kéteringes kocsiba rejtve juttatták el a katonai gép fedélzetére, mégpedig azután, hogy a televíziók még élőben mutatták, ahogy felszáll az elnöki külön gépre.
2: Óriási.
1: Ők át kellett szállni.
2: És a spagetti darabok nyomtak a nyakába.
1: Ez nagyon erős.
2: És kakarikák voltak a homokán.
1: Igen. Úgyhogy ez még ugye az amerikai kormányzat azt állította, hogy Trump még a régi Air Force One-nal hagyta el Ankarát. Ezt ő maga is a Truth Social-ön bejelentette, hogy azzal fog utazni. Oda pedig még az új Boeing géppel utazott, amit Katartól kapott ajándékba.
2: Igen.
1: És az annak a biztonságával ugye kapcsolatban kérdések merültek fel, miután a Törökország a szomszédos Iránban zajló háború tovább eszkalálódott, tehát ugye jogos lett volna mondjuk egy ilyen iráni részről, hogy egy kicsit így megpróbálkoznak valamivel.
2: Jani bá küldött nekünk egy nagyon komoly napfogyatkozást néző szemüveg user's guide-ot, vagy nem is tudom mi ez. Jó reggelt, uram! Napfogyatkozást néző szemüveg létezik! Árultak olyat. Zárójel, sajnos mind elfogyott.
1: Igen.
2: Ezt hadd száfoljam meg, rögtön megnéztem a online kereskedőket, hogy mi a piac, lehet-e kapni, és kérek szépen van.
1: Na de hát tudjuk, hogy létezik.
2: 5-10-es csomagokba is meg lehet venni, az, aki többet vesz, jól jár. Egy esze, sok ősze. A rövid válasz, igen, DIN 13-14 hegesztő szűrővel biztonságosan megfigyelhető a nap, de csak közvetlen szabad szemmel nézéshez, és nem használható távcsőben,
1: ez
2: binokulárban, vagy fényképezőgépben. A szem nem károsodik, mert ezek a szűrők extrém mértékben blokkolják az UVIR sugárzást. A gond az, hogy nem minden hegesztő szemüveg egyformán biztonságos, és nem minden DIN 14-es üveg felel meg a nap megfigyelési szabványnak. Üdv, Jani bá, köszönjük szépen.
1: Köszönjük, Jani bá.
2: Abszolút. És kaptam én is egyet.
1: Na,
2: egy hallgató azt írja, hát egy nagy nyaklevest gyakorlatilag, hogy a kedves kollega hajtson át az Erzsébet híd alatt, és ott már is nem lesz olyan bazi széles a járda.
1: Ja.
2: Igen, tudom, ott van egy szűkület, ugye ott.
1: Igen.
2: De félek, hogy az ott is marad. Ugyanis a hír az arról szólt, egyrészt nem látom, hogy az műszakilag mit lehet ott csinálni ugye a sínek miatt.
1: Hát ugye ott voltak ilyen, hogy hívják ezeket a betonelemeket, már elkezdték kipakolni őket, hogy ne, mert ott rá kellett, ott rá kell a híd alatt, le kell a járdára menni, és rá kell hajtani az úttestre, ugye? De ott nem is az csak ez a probléma, hanem ez ugye másfél méteres járda körülbelül bizonyos helyeken, ott eleve két biciklis egymással szembe, de vannak ezek a világító, tehát az utcai lámpáknak a póznái, tehát azok is bele vannak rakva, és azokat is kerülgetni kell.
2: Csak hogy, mert ugye a hír arról szólt, hogy a Rudas György fürdőnél lévő, mint egy 260 méteres szakaszon fogják átvezetni a járdáról az útpályára a jelenleg parkolósá fejére. Tehát én
1: igen, az pont ott van, ahol nagyon
2: hát
1: beszűkül.
2: Előtte, hogyha mondjuk megyünk délről északra.
1: Ha délről mész észak irányba, akkor pont az a neuralgikus pont. Tehát amikor eljutsz a Rudashoz, akkor volt a legszűkebb a rész.
2: Aha.
1: És hogyha ott a parkoló autósá
2: hát
1: fejet kialakít...
2: Hát fejbe. De
1: hát nekem megvan, nekem, mert többször problémáztam.
2: Nekem az volt, hogy az ott olyan nagyon széles ott minden.
1: Ott
2: persze lehet, hogy az út burkol, tehát az autóknak.
1: Az autóknak széles.
2: Igen.
1: Na, ezért lesz az autóknak vékonyabb ott.
2: Értem.
1: Egy kicsit.
2: És a kerékpárosoknak szélesebb. Na, ezt megfejtettük jól.

0: choose man to.
1: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
2: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Kaffe.org. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Erős földrengés volt tegnap Kolumbia nyugati részén. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű második blokkja. Ma folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Eltávolították az aknákat a Hormuzi szorosból, így a hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt. Erről az amerikai elnök beszélt. Donald Trump a washingtoni Fehérházban bejelentette, hogy az Egyesült Államok 100%-os ellenőrzést gyakorol a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú vízi út felett. A teheráni külügyminisztérium közlése szerint Irán díjat vet neki a kereskedelmi hajókra a Hormuzi szoroson való átkelésért. Erős földrengés volt tegnap Kolumbia nyugati részén. A földmozgást a fővárosban, Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt. A természeti csapásnak legalább 111 halálos áldozata is van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlés rendkívüli ülése 9 órakor kezdődik. Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. Vezérigazgatónak nevezték ki Matolcsi Ádámot két a Magyar Nemzeti Bank botrányához kapcsolódó cégben. Az egyik társaság a korábban Dry Immo Zrt. Néven működő vállalat, ezzel egy időben Obsidian Capital Zrt. Névre változott, írja a G7. A cég a Száraz Istvánhoz köthető, több ingatlanos vállalatot összefogó cégcsoport egyik központi eleme, amelynek érdekeltségei között szerepel a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. Is. Utóbbi kezelte azt a magántőke alapot, amelybe az MNB alapítványának vagyonát

0: próbálták átmenteni Matolcsy György jegybankelnöki időszakának végén. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű második blokkja. A Duna alacsony vízállása miatt az első, a harmadik és a negyedik blokkot le kellett állítani, a második blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemel 11 napig. Az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok biztonsági hűtésére is. A Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása azonban lehetővé tette az energiatermelés újbóli fokozását. 235 millió forint megfizetésére kötelezett egy férfit a NAV, aki 2024-ben 6 ingatlant és egy építési telket értékesített, adószám, bevallás és adófizetés nélkül. A hatóság szerint nem lakhatási céllal vásárolta az ingatlanokat, hanem rövid időn belül jelentős haszonnal továbbadta azokat. A férfi később fiktív felújítási számlákkal próbálta csökkenteni az adóköteles jövedelmét, a számlákat kiállító vállalkozó azonban a feltüntetett munkákat nem végezte el. A NAV a vagyonkimentés megakadályozására 11 ingatlant és 2 gépjárművet foglalt le, emellett zárolta a férfi bankszámláját is.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és megélénkül, néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen erős, esetleg viharos lökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Gede Balázs.
4: És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit, el is mondom, hogy hova lehet nekünk írni, 0636 980 980, ide jöhetnek üzenetek, észrevételek, kérdések. Kérdés jött, elfogytak az andik. Hát
3: nem.
4: Most úgy van, hogy igen, és most van.
3: Nem fogytak el, csak részlegesen. Részleges andi fogyatkozásunk van.
4: Így is van.
3: De ez néha Evelyn beugrik, és nagyon örülünk neki, úgyhogy de egyébként átkeresztelhetjük Andinak, csak ő nem biztos, hogy örül neki.
4: Igen.
3: Ez tök jó, amit küldött Miklós, és tegnap is elmondta Norton csillagász, hogy a 27 éves idézőjel napszemüveg polimerje nem biztos, hogy biztonságos, lehet, hogy szétesett, lyukacsos lett azóta, teljesen így van.
4: Tehát ha meg is
3: kell
4: van
3: nézni.
4: A 99-es, akkor lehetőleg
3: az. Ha valaki egy ilyen albumban tartotta, és benn volt a fiókba,
4: és már
3: akkor
4: ropog, porlik, mint a négy levelű lóhere, ami ott van mellette.
3: Ha nem akarod kiégetni a retinádat nagyon gyorsan, akkor ne azt vedd fel. De egyébként egy gyors kutatás alapján lehet ilyen 10-es csomagokat kapni. Kérdés, hogy ez ISO szabvány minősítésű-e, vagy pedig csak a ócó pici boltba meg lehet kapni, aztán utána napokig
4: hát
3: nem látsz, vagy évekig, vagy egész életedben.
4: Gyors checking volt, hogy megnéztük, hogy egyáltalán van-e piac. A következő lépés az igen, hogy aki venni akar, az nézze meg a minősítéseket, és azt, hogy mire jó egyáltalán, mert azért ezek úgy látom ilyen papírfülű, ami nem baj, ilyen egyszerű kis szemüvegek vannak.
3: Hát olyan volt
4: egyébként
3: akkor is a legtöbb.
4: Persze.
3: 99-ben, igen. Csak a kérdés az, hogy tényleg, hogy milyen
4: állapotban
3: igen,
4: van.
3: Meg milyen a minősítése annak. Meg kaptál te is még a mosással kapcsolatban, de hát azt nem mondom el, mert akkor nagyon ideges leszel.
4: Úgyhogy tudom, hogy az a most az automosó ember a patás ördög.
3: Nem egészen, de tényleg szerintem
4: már kaptam olyat is, hogy mostan csak a foltot, a madárszart.
3: Igen.
4: Mondom, az klassz lesz.
3: Okay. Na figyelj, csak az van, szerintem mindenkinek saját magának kell gazdálkodni az erőforrásokkal, és hogyha te úgy vagy vele, hogy sokkal kevesebb áramot fogyasztasz, sokkal kevesebb vizet fogyasztasz, mint mondjuk
4: persze
3: az átlag, és alá lövöd magad, mit tudom én, 70%-ra, vagy 65%-ra, vagy valami, akkor belefér az, hogy negyed évente egyszer
4: hát
3: lemosatod
4: meg
3: az autódat.
4: Meg ha magadhoz képest is, tehát hogyha egy piperkőc vagy, és hetente egyébként látok olyanokat a mosóba, ha megyek néha, hogy nem értem, hogy mit fog mosni.
3: Igen,
4: mert az, hogy én nyakig csúvás vagyok, az egy dolog. Szóval, hogyha magadhoz képest is vissza tudod fogni, szerintem most erről
3: figyelj,
4: szól ez a történet.
3: Mi nagyon-nagyon visszafogtuk mind az áramfogyasztást, mind a gázfogyasztást annak idején, mind a vízfogyasztást, minden fogyasztást. Most, amikor ilyen 40 fokok voltak, volt, amikor kétszer is letusoltam egy nap, és nem volt lelkiismeret furdalásom, kérlek szépen, mert azt viszonylag röviden egy jó ilyen langyos zuhanyt meg lehet szépen csinálni, és nem kell folyatni a vizet hozzá
4: igen
3: órákig. De nem volt lelkiismeret furdalásom. Viszont teljesen más témánk van.
1: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.
4: Nem is olyan teljesen más, mert ez is ilyen
3: nem
4: zöld, zöld sztori, ugyanis arról fogunk beszélgetni, hogy mi zajlik az elektromos autók piacán Európában, és erről nem mást kérdezzük, mint vendégünket, Schiller Márkot, aki itt van velünk, a Schiller Auto Család ZRT stratégiai és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na hát ugye itt még a Hormuzi szoros idején beszélgettünk arról, meg láttunk számokat, hogy ez az a legújabb olajkrízis, ez így fölnyomta egy kicsit az elektromos autó használatot. vagy vásárlást. Mi a helyzet azóta, mi a helyzet az új forgalomba helyezésekkel, arányok, hogy áll a dízel, ugye, mert annak is volt egy ilyen lejtmenete, pont ma számoltunk be róla, és szemléztünk egy cikket a G7-ről, akik azzal foglalkozunk, most 100 forint itthon is a különbség dízel és benzin között. Régen ugye az volt az olcsóbb, a dízelmotor volt a tartósabb, nagyon népszerű volt, szóval arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ott mi a helyzet, és hogyan fogynak azok az autók.
5: Hát egyrészt én itt most távolibb pixisből vizsgálnám a dolgokat, Európából indítanám, tehát hogy az európai autópiacon az a helyzet, hogy az elektromos autóknak a térnyerése az extrém durva ütemben növekszik.
4: Aha.
5: Tehát úgy van, hogy az előző év azonos időszakához képest, itt most az első fél évet tudjuk nézni, 2026 első 6 hónapját, itt gyakorlatilag 2025-höz képest plusz 40%-ban van a piac, 1,2 millió elektromos autó talált gazdára. Ez több mint 20%, majdnem 21%-os piaci részesedés az összes új autóból, tehát minden ötödik európai új autó az már elektromos.
4: Hát ez nagyon komoly szám.
5: Hát ez extrém, tehát hogy nyilván ezt egyébként korábban ugye sokkal korábbi időpontra várták, meg ugye voltak a szkeptikusok, akik azt mondták, hogy ez akkor ilyen 15% körül meg fog állni, hát nem jött be. Uh-huh. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ugye ez most növekszik, főleg azért egyébként, mert a négy legnagyobb piacból háromban nagyon extra a növekedési ütem, amivel ezeknek a darabszáma növekszik. Egyrészt a franciáknál 63%, a németeknél 48%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és a dánoknál is például egyébként, ami egy dominánsan erős elektromos autópiac, amire azt mondanád, hogy az már szinte telített, ott plusz 41%.
4: De tudunk ezeknél az országoknál valamilyen speckó támogatási programról? Mert ugye, hogyha ekkora ugrás van, az ember joggal feltételezi, hogy ott valami beütött.
5: Tudomásom szerint most nincs.
4: Mindenki rohan. Tehát ez vegy tisztán piaci alapú döntés.
5: Ez most elméletileg vásárlás. Piaci alapú. Az, hogy mondjuk milyen adózási előnyök meg ilyesmik vannak országonként, vagy adott esetben tartományonként, ezzel nem vagyok teljesen tisztában. Például ugye a dánoknál az köztudott, hogy egy nem elektromos autónál ugye még egyszer annyit ki kell fizetned adóként. Tehát, hogy ezek ott így adottságok már évek óta, mert ők ugye nagyon környezettudatosak. De egyébként, hogyha ugye a többi meghajtást nézzük, nem csak az elektromosat, akkor nagyon érdekes, hogy például a plug-in hibrideknél is 22,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest a piaci részesedésük, már majdnem 10%. Mm-hmm. Tehát minden tizedik autó, amit Európába forgalomba helyeznek, az már plug-in hibrid, és itt egyébként már látszik például a kínaiaknak is a hatása, hiszen a plug-in hibrid technológia az nagyon sokszor ugye hozzájuk kötődik, hiszen sima hibridet nem hoznak, és az elektromos mellett ugye náluk, ami belső égésű, az ugye a plug-in hibrid, tehát hogy itt azért az ő motoszkálásuk már látszik, hogy itt vannak a spájzban kvázi. A hibrid autóknál egyébként még szintén van egy érdekes változás, mert azt lehetett volna mondani, hogy az is már telítődött, de ugye hát nagyon veszi el a benzintől a piaci részesedést, hiszen már szinte minden automárka előrukkolt hibrid rendszerrel, ott plusz 13,2% van az előző év azonos időszakához képest, 37%
4: az
5: a hibridek aránya, tehát hogy az azért már eléggé extrém, és ami itt egyébként fontos, hogy a benzin csökkenését, vagy a benzinnál meghajtott autók arányának a csökkenése, az elég jelentős, mert most 22%, tehát hogy itt is ugye minden ötödik autó az még benzines, amit forgalomba helyeznek Európában, de ez 28 volt tavaly ugyanebben az év időszakában, tehát hogy itt az a durva, hogy...
4: Ez milyen időszak egyébként, amiről beszélünk?
5: Első hat hónap. Tehát az első hat hónap, ugye 26-ban, az úgy nézett ki, hogy a franciáknál mínusz 34% volt a benzines autóknak a forgalomba helyezése, spanyoloknál 18,5 negatívban, németeknél mínusz 18,2, olaszoknál mínusz 17.
4: Mert ugye azt mondtad, a francia, a németet mondtad, hogy
5: hibrid
4: ők elektromosban.
5: Hibridös plug-in. A spanyolok egyébként például plug-inban nagyon erősek. Ott egyébként ugye nagyon látványos az, hogyha az ember elmegy Spanyolországba mostanában, akkor a kínaiaknak a térnyerése az nagyon látványos. Tehát ott főleg mondjuk a pluginekkel is például, de az elektromosokkal egyaránt. Tehát, hogy van egy ilyen átalakulás, a dízelnél egyébként ugye, ha már ugye azt is említettük, már marginalizálódik, tehát 7,5%-a az új autópiacnak az, ami dízel. Ez is csökken, 16,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami ugye azt mutatja, hogy ez egy háttérbe szoruló meghajtás lesz, de ugye még mindig kell a mixbe, hiszen
4: persze.
5: Még mindig van olyan, akinek a használatához ez az, ami illik.
4: Tehát, igen, ezt átbeszéltük, hogy amikor a flottáról beszéltünk.
3: Igen, és ez teljesen úgy fog átalakulni, vagy ez tűnik trendnek, hogy a különböző szállítás, kis szállító járművek, és ők lesznek dízelek?
5: Hát alapvetően ugye az utolsó kilométeres kiszállítás, itt a Last Mile Delivery-t próbáltam.
3: Hát az már, igen, az már elektromos, ugye?
5: Az már elektromos, viszont ugye az országon belüli transportoknál ott még mindig abszolút megvan a dízelnek a relevanciája, meg hát ugye országokon átívelve aztán főleg, tehát
4: igen,
5: hogy ott végképp, tehát ott látszik ennek a relevanciája, illetve ugye akkor is, hogyha valaki, ugye, mint mondjuk üzletkötő járja az országot, stb., nyilván meg lehet oldani ma már mindent mindenfajta meghajtással, tehát hogy nincs az, hogy akkor egy Teslával ne tudnál vagy egy elektromos autóval ne tudnál egy évben menni 60-70-80 ezer kilométer, csak pont eszembe jutott egy Teslás fanatikus haverom, aki 60 ezer kilométert pakol az autójába évente.
4: Tényleg?
5: Aha, az kemény. Ő kemény. És
3: na jó, de hát ott nagyon komoly logisztika kell, meg tervezés még.
5: Hát ő már így él.
3: Jó, hát ő így él, csak
4: hogyha... Hát a töltés alatt a területi képviselő, vagy akkor a töltés alatt adminisztrálsz.
3: Ő megy arra, merre ő szeretne valószínűleg, nem arra, merre mondjuk a cím viszi, és mondjuk egy ilyen esetben nehezebb kiszámítani.
5: Igen.
3: Így.
5: Igen, de tehát meg lehet oldani, viszont ugye a dízelnek is megvan a relevanciája, tehát megadja azt a szabadságfokot, hogy bármikor, bármennyit tudsz menni. De ugye, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy a plug-in hibridek például most már adott esetben tudnak mondjuk 1000 kilométeres vegyes hatótávot, amivel ugye már egy dízelnek a hatótávjával vetekszenek.
3: Igen, abszolút. Itt az jutott eszembe, csak ugye ezt pont beszéltük itt a műsorban a dízellel kapcsolatban az árváltozásokkal, hogy ennek milyen hatása lesz az üzemanyag elérhetőségére, meg megtérülésre, mert ugye most már elég jelentős különbség alakult ki, és ugye egyre jobban szűkül az a réteg, aki ezt használja, tehát ilyen céltudatos lesz.
4: Akkor
3: mondjuk.
4: A finomítók is valószínűleg lépni fognak.
3: Igen, lépni fognak,
4: meg
3: a hálózatok, a kínálat is, így van.
5: Hát tehát... igen, a gyártók is le fognak majd egy idő után ugye állni ezeknek a motoroknak a fejlesztésével, meg drága lesz, stb. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy akkor ki lehet kiáltani ennek a technológiának a végét, de eléggé közel vagyunk hozzá. Ami egyébként érdekes, hogy ugye itt az európai trendekből egy picit közelebbre, kis hazánkra ugorva, nagyon furcsa dolgot mondhatok, hogy például az elektromos autó piacon való növekedésben az átlag, európai átlag fölött vagyunk. Tehát
3: Volt a bázis azért?
5: Hát vagy? Részben ugye azt is lehetne mondani, de hát tavaly még jócskán volt ugye elektromos autó támogatás.
3: Igen.
5: Nyilván ugye ezek most is pörögtek ki, tehát van, amit ugye átadni még mostanában tudtunk, de az a helyzet, hogy 43,7%-os növekedésben van az előző év azonos időszakához képest. Úgyhogy azért az nem rossz, és gyakorlatilag úgy van, hogy az arány az nem európai, tehát hogy 10% a magyar piacon belül ugye minden tizedik autó elektromos, ami gazdára talál, de a növekedés üteme az ugye az megütötte ezt a küszöböt, és hát itt egyébként ugye az elektromosoknál például a mi szemszögünkből nézve, amit ugye látunk, a BYD-nak a növekedése az extrém. Tehát, hogy mindjárt a top 10-ben van a márka, plusz 227% az előző év azonos időszakához képest, amit ők volumenben produkáltak.
3: A fák nem nőnek az égig, Márk. Mi lesz itt? Mi a stratégia?
5: Hát figyelj, ami lesz, az egy vegyes mix szerintem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a plug-in hibridekben még több van. Tehát, hogy itt ugye a hibrid, plug-in hibrid technológiai csata az egy nagyon izgalmas dolog lesz, amit látni fogunk az elkövetkezendő években, hogy mekkora akkumulátorral kapunk majd plugineket, hogy lehet ezeket tölteni.
4: Igen, ugye ott az a kritika a pluginnél, hogy kell cipelni egy maradó akkumulátort ahhoz, hogy az elektromos része is érjen valamit, legalább egy 90-100 kilométer.
5: Igen, viszont ugye itt az van, most már például a kínai pluginoknál, hogy dominánsan az elektromos rendszer hajtja az autót.
4: Aha.
5: És ugye ennek köszönhetően nagyon hatékonyak tudnak lenni ezek a rendszerek. Most jelent meg nálunk a BYD Dolphin G DMI plug-in hibrid modell, ami abból a szempontból érdekes, hogy ez is abszolút azt a filozófiát követi, hogy ez egy C-kategóriás, kompakt városi autó, amiben egyébként ugye több méretű aksit lehet használni, és zseniális az, hogyha csak hetente egyszer tudod valahol tölteni, már tudod gyorsan is tölteni. Akkor
3: de
5: egyébként...
3: hogy érted, hogy több méretű aksit lehet használni? Tehát úgy a megrendeléskor ki kell választani,
5: nem? Felszereltségtől függően.
3: Ja, oké, felszereltségtől függően.
4: Nem ott van három, és akkor ahova indulsz, hát azt fogod berakni.
3: Én már a modulárisnál tartok.
4: Ja, hát
5: igen.
3: Ugye láttam azt az aksi cserélő állomásról azt a videót, az zseniális volt.
4: Az igen,
3: pont
4: jó.
3: Amikor voltál te is a kiállításod, tehát azt gondoltam, hogy végül is egy ilyet otthonra is beszereltethet magának az ember, tudod, hogy...
5: Hát ha van pár százmilliója felesleg Ténylegesen
4: akkor sem. Ott van egy hidraülkös emelővel, felpatintott Verdát, ezt kipörök.
3: Most nagyon kinevettek engem, de a régebben most már egyre többen modulárisan cserélhető aksis elektromos bicikli van. Uh-huh. A piacon régebben kevesebb volt ilyen, amit csak így egyszerűen kiveszel és berakod. Szerintem egy
5: sőt, a kis motoroknál is van ilyen.
3: Na hát akkor az autóknál azért nem tartunk hát annyira messze.
5: Hát ott 2-300-400
3: kell egy targonca hozzá.
5: Ha van ott van a zsebedben, akkor... Igen, okay. Tehát nyilván más, de alapvetően amit szerintem változni tud, az majd az, hogy ugye a kínaiak egyre jobban előtérbe kerülnek, és például, ami egy nagy újdonság lesz most, ma van konkrétan a szigeten a bemutatója a Geely E2-es modelljének, ami egy városi kis B-kategóriás kis autó, ami ugye abból a szempontból nagyon érdekes, hogy az értékesítése az 664 napja kezdődött, és már több mint 800 000 talált ebből az autóból világszerte gazdára. Tehát, hogy egy elég masszív érdeklődést tud magáénak, és az ilyen és ehhez hasonló városi kis autók azok, amik
3: de
5: ugye
3: aranyos, most nem láttam még lenni. Ezt az autót.
5: Igen, ez van a szigeten, a VIP-ben mindenhova lepakolva.
3: Aha.
5: Ma lesz a sajtótájékoztató.
3: Ebben az érdekes zöldes színben, vagy nem tudom milyen szín ez. Minden autónak van egy ilyen bevezető színe, amivel
5: igen, sőt van szigetmatricás verzió is belőle.
3: Értem.
5: Ami fel van pingálva elég extrán. Ami az Island
3: a világ legnépszerűbb elektromos kis villanyautója.
5: Így van.
3: Na tessék.
5: Tehát, hogy ezek azok, amikkel
3: pisztácia,
5: egyébként elő lehet majd ezt mozdítani.
3: Pisztácia színű.
4: Pisztácia, igen. Aha, ja.
3: Kis autó.
4: Hogyan tovább? Mi látszik még itthon, hogy mifelé mehetünk? Formálódnak-e olyan támogatások? Bár azt nem hiszem, mert ott még...
5: Támogatások. Hol az üveggömb? Nem látszik. Tehát, hogy nagyon látszik. Sokan kérdezik, hogy na akkor mi lesz, hogy ez nem. Tehát, hogy erről jelenleg szó sincs. Egyik szakmai platformon sem kezdődött el erről egyeztetés az én tudomásom szerint. Egyébként az árak most jók, hiszen a forint-euró árfolyam...
4: Kérdezni, igen, hogyha már nincs támogatás, akkor mi a helyzet, mert azért jobban egyben látod az egészet,
5: igen,
4: hogy mennyiben közelítenek
5: a listárakon nem változtattak az importőrök, viszont rengeteg jó kedvezménnyel kompenzálják azt, hogy most ugye az euróforint árfolyam az ugye átalakult, illetve ugye elindult a piac, tehát hogy az előző év azonos időszakához képest, hogyha az első 6 hónapot nézzük itthon, akkor plusz 13%-on volt, úgyhogy a személyautóknál, tehát hogy van egyfajta ilyen optimizmus. Itt, ami egyébként még egy izgalmi faktor lesz, az ugye az, hogy a plug-in hibrid autóknak az adóztatását vajon meg fogják-e változtatni, mert ott jelenleg a cégautó adó az elég extrém. Másrészt meg ugye itt a budapesti parkolás, ami ugye borzolja a kedélyeket, hogy na akkor 2 tonna fölött most mi lesz, hogy lesz, nem lesz. Ez az, ami miatt egyébként még nagyon sokan aggódnak, érdeklődnek, meg például mondjuk egy olyan kis autó, mint ez az E2 városba, akkor hirtelen előtérbe tud kerülni, hogy hoppá, itt nincsen kvázi büntető parkolási díj, illetve ugye a város belőtt térbe tud tényleg kerülni az, hogy a lehető legkisebb autókkal járkáljunk itt, hogy minél több parkolóhely legyen, ami
4: igen.
5: Amúgy nem rossz.
4: Írja egy hallgató, Hollandiában az egyik magyar boltosnak van első generációs Teslája, ami Hollandiában ingyen tölt, amíg megy a kocsi. Ugyanis úgy adták el a kocsit az első tulajdonosnak, hogy a kocsi teljes futása alatt ingyen töltheti, tehát amíg megy az autó, ingyen tölti az összes gazdája, tehát autóhoz kötött, még ha 100. is a gazdája. Szóval 2 hetente megy az a utánfutóval, a Teslával, 600 000 plusz kilométer van benne. A futómű fék új, és a gumikat is cseréli rendesen, odafigyel rá, karbantartja, ideális, mert 3-4 óránként én is megállok 10-20 percre pihenni, felfrissülni, neki meg ugye tölteni kell. Úgyhogy van ilyen történet is benne. Milyen újdonságokra lehet készíteni, vagy készülni, akár nálatok, akár egyéb technológiai fronton, nem tudom,
5: hát
4: akkumulátor
5: technológiában,
4: modellben.
5: A legújabb lesz az a Geely E2, ő ugye érkezik, illetve a héten lesz egy egészen izgalmas nagy dobásunk, egy új szalont fogunk nyitni, egy újfajta koncepcióban, amiről még nagyon sok mindent nem árulhatok el. De
4: még újabb a bevásárlóközpontosnál is?
5: Ezt majd tehát a következő adásban ezt majd kivesézzük alaposan, de számolok róla.
4: Vagy mekkora épp
5: semmit nem mondhatok
4: róla. Hol lesz, és mekkora ablakai?
5: Nagyon jó. Jó, azért hol a vallatolámpa?
3: Egy kis zene alatt megkérdezzük jobban Márkot, és utána visszatér. Nem vicceltem. Beszéljünk, még egy dologról nem volt szó, ugye itt arról volt szó, hogy a szállításban, hogy milyen trendek vannak, de például mentőautó. Sima, hibrid, verzió, elektromos.
5: Na, itt van ugye egy nagyon érdekes referenciánk, hogy az országos mentőszolgálatnak átadtunk ugye 8 darab BYD Atto 3-ast, nem is olyan régen, pár hónapja, és azok ugye ilyen kivonuló autók, tehát ilyen first response unitok nagyon szép magyarosan megfogalmazva, hogy ugye ők a lehető leggyorsabban reagálnak, hiszen járják az utat, nem mennek adott esetben vissza a mentőállomásra, hanem adott esetben már mondjuk a mesterséges intelligencia által előre jelez, vagy akkor nekik hol kell lenni, így fognak tudni cirkálni. Igen.
4: Bizonyos területeken.
5: És akkor ott egy, ugye egy mentőorvos az ott tud lenni egyből a helyszínen, erre már van példa. Ugye a mentőautóknál, ami ugye nagyon kritikus, hogy ugye városon belül is dízeleket használnak, ami ugye nyilván a kopóforgó alkatrészeknek sok jót nem tesz.
4: Igen.
5: De itt én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években lehet majd egyfajta átalakulás, és hogyha itt a gyártókkal ugye egy komolyabb közös gondolkodás elindul, hogy itt hogy most, hogy kifejezetten kínaiakra gondolok, hogy kis terautóból, elektromosból csinálni mentőautót, szerintem nem lehetetlen, hogy fogunk ilyeneket látni majd az úton.
4: Aha, ez tök jó. Na jó, hát azt hiszem, hogy megbeszéltünk sok mindent, nagyon köszi Márkra, hogy így beugrottál hozzánk a nyár. Hát ez már nem a közepe. Nyáron.
3: Attól függ, hogyha melegre gondolsz, akkor ez még a közepe.
4: Ja, az lehet, igen, hogy kemény lesz a szeptember is.
3: Október 23 a vége kb.
4: Úgyhogy további szép napokat.
5: Köszönöm ezen. Szépen, sziasztok.
4: Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Autócsaládzért és stratégiai és marketing igazgatója.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
1: Gyakran hallod, hogy az arany egy értékálló befektetés és véd az inflációtól? Ez a tévhit a 70-es években terjedt el, amikor az olajárrobbanás következtében megemelkedett nyersanyagárak hirtelen jelentős inflációt gerjesztettek, amellyel egy időben az aranyára is emelkedett. Azóta ez a tévhit többször megcáfolásra került. Emlékezhetünk 2022 őszére, amikor az ezt megelőző egy évben a magyar infláció közel 15% ponttal nőtt, miközben az aranyára csökkent. Az arany tehát nem feltétlenül véd az inflációt. Értékállóságáról pedig érdemes annyit tudni, hogy hozamának változékonysága magasabb volt az elmúlt 100 évben, mint az amerikai részvénypiacé. Ha leszámolunk az értékállóság tévhitével, akkor mégis hasznos lehet kisebb mértékben aranyat tartani egy portfólióban, ugyanis a portfólió kockázatának csökkentésére vagy diversifikációra alkalmas lehet, lévén, hogy árfolyama kevésbé mozog együtt más eszközosztályokkal, mint például a részvények vagy kötvényekkel.
0: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
4: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: A mai egyik születésnaposunk, akire emlékeztünk, a Vásárhelyi Tamás Kossuth Díjas magyar zongoraművész, karmester, a nemzetművésze 1933-ban született ezen a napon.
6: És idén évelején hunyt el, igen, februárban, igen. Hogyha jól emlékszem.
5: Azt mondta egy alkalommal, mondják, a szenvedés a fejlődés leggyorsabb paripája. Meggyőződésem, ha visszagondolunk életünk nehézségére, elmondhatjuk, azok voltak a legértékesebb pillanatai az életünknek. Egyébként igen. Tehát amikor már megúszol egy ilyet, és úgy visszaemlékszel.
6: Egy parafrázisát akkor... egy másik zenésztől.
5: És bocsánat, még egy, ugye, hogy Lévai Ferenccel is, amit beszéltünk, igen, nála is elhangzott, ugye, hogy azért az ilyen szintű terhelés, amikor felvetetted, hogy a miért stressz, kell 230 tonna hal pusztulás ahhoz, hogy eszünkbe, vagy észhez kapjunk. Lehet, hogy tényleg ez kellett, és innentől meg majd sokkal jobb lesz az egész haltermelési piac. Szóval ez egy fontos mondás, igen?
6: Tegnap néztem egy David Bowie régi interjút, ahol azt mondta, hogy meggyőződés kérdése, hogy a művészeknek meg kell próbálni minden áron a saját gondolataikat, művészetüket erőltetni, nem pedig megfelelni a piaci várakozásoknak, hogy szerintük mit akarhat a közönség. És azt mondta, hogy akkor születnek az igazán jelentős alkotások, és azt mondta, hogy ráadásul szerinte akkora jó, hogyha az ember egy picit mély vízben találja magát, és hirtelen kapálózik egy kicsit, úgy érzi, hogy ez már nem az ő pályája, ez túl nehéz neki, és azt a hasonlatot mondta, hogyha bemész egy tóba, vagy egy folyóba, vagy a tengerbe, és egy olyan pontra kell eljutni, ahol már éppen nem ér le a lábad, és azt mondta, hogy na akkor vagy igazán elemedben, mert akkor meg kell erőltetned magad. És ez kb. Ez egyébként, amit Vásári Tamás mondott.
5: Így van.
6: Úgyhogy rá emlékeztünk Vásári Tamásra tehát.
0: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
6: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépő jegyet a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. A mai kérdésünk a következő. A fiatal hazai generáció egyik legnagyobb kedvence Pogány Induló szegedi illetőségű. Mi a rapper polgári keresztneve? A. Marcel, vagy B. Olivér, vagy C. Dominik. A megfejtéseket pedig figyelem, hova kell küldeni.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!

0: innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Hát és kérem szépen, Barna Zsolttal fogunk beszélgetni, a Waberer csoport elnökvezérigazgatójával, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlök minden kedves hallgatót is!
1: Hát a magunk fajta fiatal emberek történeteiben már olyan számok szerepelnek, hogy tényleg az ember csak pislog nagyokat. Például ugye az ön esetében az, hogy 30 éve került a cégcsoporthoz. Még akkor Volán Tefu volt a neve. Emlékszem, nekem volt egy olyan fa teherautóm játékom, amire föl volt fújva. Ez egy Volán
2: Tefu.
1: Igen, és imádtam. Szóval hát egy 30 év az nagyon sok gombócból is. Hogy lehet ennek valami rövid kivonatát adni, hogy mi történt ez alatt?
2: Hát én nem mutatnám a hallgatókat különösebben a kronológiával. Szerintem a legnagyobb változás, amit mindenki maga elé tud képzelni, hogy a Voláncsigából, ami a Trafikokból talán ismerős mindenkinek, vagy a Batyu Picsu nevű figurából, egy európai mértékkel, mércével mérve is nemzetközi logisztikai vállalat épült, és ennek aktív részese tudtam lenni. És az a fejlődés, amit a vállalat maga mögött tud, az remélem, hogy a személyemre is komoly hatást tudott gyakorolni, nem csak szakmai szinten, hanem emberi szinten is.
1: Igen, mint ahogy a kollégák is igyekeztek komoly hatást gyakorolni egy nagyon kedves ajándékkal, hogy egy autós iskolai beiratással. Hogy vette ezt az ajándékot, hogy kamionsofőri vállalat?
2: Igen, hát régóta mondják a kollégák, hogy most már megtanulhatnék kamiont vezetni, miután Európa egyik legnagyobb kamionos cégét vezetem, és sokáig, amíg az MKF elnöke is voltam, ott is sokszor kaptam azt a kritikát, hogy miért beszélek én úgy a fuvarozásról, hogy aktívan nem vezettem kamiont, és azt gondoltam, hogy eljött az idő, most egy picit több időm is lesz arra, hogy ezt a foglalkozást gyakorolhassam, illetve tisztelegni szeretnék a kollégák előtt is, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy az áruk megfelelő helyre eljussanak, és megmutassam azt, hogy ez igenis egy nagyon komoly szakma, és nagyon komoly tudás kell ahhoz, hogy a mindennapok hősei dolgozhassanak a háttérben. Nem szeretném a szögre akasztani egyébként a kamionos jogosítvány, mert a műszaki igazgató kollégák mondta, hogy nagyon sokan mennek nyugdíjba az érkeztetői csapatba, és ott
1: igen, ez lett volna a következő kérdés, igen, hogy ugye hát sokszor beszélgetünk az árufuvarozásról, szárazföldi árufuvarozásról, teherfuvarozásról, és hogy vannak bajok a sofőrállományt, illetően utánpótlást, illetően most mi a helyzet a legfrissebb, amit így látok?
2: Hát a IRU minden évben, ő a Nemzetközi Fuvarozókat Tömörítő Érdekképviseleti Szervezet készít egy felmérést, amely alapján évről évre 10%-kal fog növekedni a sofőr hiány Európában. 2030-ra ezt 560 ezer főre prognosztizálja, ami nagyon komoly magas szám. Jelen pillanatban 360 ezer fő környékén van a sofőrhiány, és minden évben kb. 10%-kal fog ez növekedni ez a számok alapján. Tehát azt gondolom, hogy az én jogosítványomnak nagyon komoly potenciája van arra az esetre, hogyha befejezem az aktív cégvezetési feladatokat, akkor a sofőrként is tudok tevékenykedni a későbbiekben.
3: Ez lehet, hogy egy ilyen fondorlatos trükk volt a kollégák részéről, hogy lassú víz partot most módon a döntéshozatalba végre a saját érdekeiket jobban bevigyék.
2: Így van, így van. Másrészt nálunk a sofőrtobozási pénz jár, tehát hogy aki ja. hoz egy kollégát, az gyakorlatilag 500 forintot kap 6 hónap után, két ütemben, tehát azt gondolom, hogy akinek majd sikerül engem betoborozni, az komoly vakáció.
3: De viccet félretéve, tényleg ez egy, mondjuk egy, akár egy, hogy is mondjam, egy jó karrier ív lehet, vagy pálya lehet valakinek? Csak azért kérdezem, mert ugye volt arról szó korábban, hogy itt azért nagyon átalakul ez az egész, és lehet, hogy hiány van, de hogy éveken belül ugye sok esetben digitalizációs helyzet miatt, meg tehát átalakul annyira, hogy nem lesz szükség majd annyi sofőrre, de vagy ez dőlt ez az elmélet, és lesz?
2: Szerintem lesz, hiszen a élelmiszereket, a városi áruellátást azt nem lehet megoldani digitalizációval, és mindig szükség lesz olyan kollégákra, akik ennek az eljutatásában részt vesznek. Másrészt pedig azt is gondolom, hogy nagyon sokat kell javulni a járművezetői feltételeknek, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában is. Gondolok itt a sofőrvárokra, a szociális ellátási lehetőségekre, hiszen ki fog ürülni ez a szakterület. És pontosan emiatt is gondolom azt, hogy néhány év múlva, várhatóan az évtized végére újra népszerű szakmává tud válni a gépjárművezetői szakterület, hiszen olyan feltételekkel fognak találkozni a kollégák, amelyekkel jelen pillanatban nem, és a munka körülményeket jelentősen tudja ez majd javítani.
3: Bocsánat, még egy, nem ez a fókusza a beszélgetésnek, de fontos szerintem, hogy azt lehetett látni az elmúlt időszakban, hogy ezt a szakmát is eluralták a keletebb európai országokból érkezők, hogy az nem lehet, hogy egész egyszerűen az alacsonyabb díjak miatt, vagy a bérezés miatt ők a tranzitországokban is vállalnak fuvart, és így átveszik a piacot lényegében?
2: Az a tapasztalatom, nálunk legalábbis a Waberer-nél biztosan igaz, hogy ugyanannyit keres bármilyen nemzetiségű gépjárművezető kolléga. Ez lehet harmadik országos is, lehet akár Európa más országából érkező kolléga is. Tehát nem elsősorban a bérnyomás az, ami miatt ázsiai országokhoz nyúlnak a fuvarozó vállalatok, hanem elsősorban a járművezetői általános hiány okozza ezt a lépést, és legfőképpen pedig a munkakörülmények, illetve a népszerűsége a szakmának csökkenőben van. Ez okozza azt, hogy az ázsiai hiány fele mozdultak el Európában a fuvarozó vállalatok.
1: Csütörtökön fontos nap lesz, jön a Waberer's második negyedéves gyors jelentése. Kérdezhetném most abban módon, hogy mit akarnak majd a számok, de hát nyilván erről nem lehet nyilatkozni. De úgy érzésre milyen volt eddig a gazdálkodási év, vagy a gazdálkodási környezet, mit lehet arra elmondani, hogy hogyan működött a társaság?
2: Igen, hát ez egy kihívásos első fél év volt. A második fél év tekintetében bizakodóak vagyunk, mert azt látjuk, hogy olyan változások történtek az első fél évben, amelyek megalapozzák a második fél éves javulását a számainknak. Most a számok ismerete nélkül szerintem mind sokszor beszéltünk itt, illetve hát kollégák is beszéltek arról, hogy az első fél évben a logisztikai piacot, az üzemanyag elnyomás, a forint-euróval szembeni erősödése elég komolyan befolyásolta, és ez ráhatott minden logisztikai vállalat eredménytermelő képességére. A Waberer-nél is azt a képet fogjuk látni, hogy vannak olyan területei, ahol ez jelentősebb hatást gyakorolt, viszont a diversifikációból adódóan lesznek olyan területek, amelyek meg jobban teljesítettek. Tehát így összességében azt gondolom, hogy bár gyenge gazdasági teljesítmény mellett kellett a logisztikának az első félében lavíroznia, a logisztikai tevékenységünknek, de nem lesz meglepetésszerű változás az elmúlt időszakhoz képest. Másrészt a biztosítási szegmensünk pedig továbbra is jól teljesít. Új termékeket tudtunk bevezetni a piacon, próbálunk innoválni, és olyan nis piacokra is bemenni, amelyeket korábban nem volt jellemző a Waberer's biztosítási tevékenységeiben, és ott pedig szerintem ennek fogjuk látni a pozitív hatásait. Tehát összességében azt gondolom, hogy a Waberer's egy stabil, kiszámítható eredményt fog mutatni, legalábbis ezt gondolom.
1: Egyébként, ha már beszélgettünk a szakember hiányról, sofőr hiányról, alapvetően milyen kihívásokat mutat még a közúti fuvarozás, melyek azok a neuralgikus pontok, amik hátráltatják mondjuk a fejlődést, vagy a nagyobb dinamikájú növekedést?
2: Hát leginkább ugye az elnyomásról már sokat beszéltünk, illetve a járművezetői hiányról, szerintem a kettő ki fogja egyenlíteni egymást olyan szempontból, hogy a kereslet-kínálat folyamatosan egyensúlyba fog kerülni, mert most augusztus végén látható, hogy nagyon sok megbízónk kapacitás hiányjal küzd, ez pedig az árak emelkedéséhez vezet, ami a mi profitabilitásunkat fogja javítani. Szükség is van rá, hiszen az elkövetkezendő időszakban is nagyon komoly erőforrásokat kell, hogy tegyünk a ESG fejlesztés irányában, a környezettudatos hajtásláncok, illetve irányítási struktúra kialakítása terén, illetve a digitalizáció az egyre komolyabb kihívások elé állítja a vállalatot, adatelemzés, AI alapú működési módok bevezetése. ennek kapcsán hoztuk létre, erről is már beszéltünk korábban a Győrben a Science Park fejlesztésünket, és nyilván az innováció rövid távon erőforrás befektetése jár a későbbiekben térül meg, tehát most mi erre szeretnénk a továbbiakban összpontosítani. Visszatérve az első kérdésre, ez a legnagyobb változás a logisztikában, hogy amikor 30 éve elkezdtem, akkor a legfontosabb kérdés, hogy van-e kamionod, van-e raktárad volt, tehát infrastruktúrális kérdések hatottak a logisztikára, ma pedig leginkább a digitalizáció, illetve az emberközpontú vállalatvezetés irányítás az, ami befolyásolja a logisztikai cégek eredményességét.
1: Aha, és gondolom, itt a technológia így a fuvarszervezéstől kezdve, meg a digitalizáció áthatja az egész komplett közúti fuvarozási, logisztikai feladat halmazt.
2: Nagyon. Aha. És ez egy gyakorlatilag az összes versenytársunk küzd. Tehát nagy monstrum rendszerek jöttek létre, és ezeknek az átalakítása, prediktív alapú fuvartervezési módszerek kialakítása, vagy akár egy raktárirányítás módszerek kialakítása, ezekben a monstrum rendszerekben azért nem olyan könnyű, egyszerű feladat. Ezzel az egész szakma küzd. Ez egy nagyon komoly investíció. Másrészt nagyon sok lehetőség is adódik. Nyilván ebben a helyzetben vannak vállalatok, akik kevésbé jól tudják venni a akadályokat. Ez mind Magyarországon, mind Európában jellemző, és nagyon komoly akvizíciós lehetőségek állnak a Waberers előtt. Itt megfontoltnak kell lennünk a jövőt illetően, hogy milyen beruházásokat hajtsunk végre, amelyek stabilan tudják az eredménytermelő képességét a csoportnak segíteni. Illetve hát a további időszak komoly kihívása, hogy környezettudatos raktárakat építsünk, országos logisztikai hálózatot fejlesztünk, illetve a régióban milyen fejlesztéseket hajtsunk végre. Tehát ezek a kihívások várnak rám időszakban.
1: Hát ehhez erőt és kitartást kívánunk ezekhez a feladatokhoz.
2: Köszönöm szépen.
1: Gyors fejszámolásra nem akarok büntetni, hogy még 30 évet kívánjak a vállalat évén, de azért még egy...
3: Hát nem. Azért kell ott egy jó kis ilyen pihenős, nyugalmi időszak is.
1: Azért mondom, hogy egy jó pár sikeres évet még.
3: Az jó.
2: Azt nagyon kedvesen köszönöm, és márciusban, hogyha beszélünk, akkor lehet, hogy egy kamion fülkéből fog bejelentkezni, és akkor...
1: Az feltétlenül azt mozgóképre is veszük, úgyhogy mindenképpen.
3: Legyen
1: így van. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk, minden jót viszont.
2: Köszönöm, minden jót viszont.
1: Barna Zsolttal, a Waberers csoport elnök vezérigazgatójával váltottunk pár szót.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.

0: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
2: Na, megy a napfogyatkozás, szemüveg hunting, és valóban, hogyha az ember beőti azt, hogy ISO 12312 kötőjel 2 tanúsítvány és napfogyatkozás szemüveg, akkor van bőven, de olyan csomagok vannak ezekből a papír alapú szemüvegekből, amik a lencséje tanúsított, tényleg, amik ilyen 10-es meg 12-es csomagok, úgyhogy össze kell bandázni, és most már ugye 11-e van, tehát olyat kell keresni, ami átvehető üzletben, és akkor meg lehet rendelni, tehát lehet még kapni, na, ez a lényeg.
3: Igen. Bocsánat, csak leragadtam egy olasz oldalon,
2: ugye?
3: Amit te javasoltál, és pont ilyen mandula szirupot találtam, ami nyáron ugye kedvenc kávé italom a lecsei kávé, ami egy ilyen kis mandula szirup, jégkocka és ráöntve a friss espresszó.
2: Uff, ezek nagyon jók. Hát ezek nagyon jók, mindegyik.
3: Az végzetes, és hát ezt nézegettem.
2: Azt mondod, hogy kitaláltál valami új dulce lecse sztorit, tudod, az a karamellkrém, amit készítenek,
3: igen.
2: Az is valami igen elképesztő, abba hagyhatatlan kategória, úgyhogy...
3: Hát az olaszok nagyon értenek nagyon sok mindenhez, amihez ízlés kell, finomság kell, hogy legyen az kaja, pia, ruha, jármű, művészet, festészet,
2: minden.
3: De nem is tudom, hogy van ez. Na,
2: legfeljebb a háborúzás az, ami nem megy annyira nekik.
3: Hát igen.
2: Ugye Umberto Eco-nak nem is tudom melyik könyv, talán a tegnap, ugye a Holnap szigete? Holnap szigete? Vagy a Tegnap szigete? Mi a címe? Jézusom, el is felejtettem hirtelen. Az nagyon jó regény. Annak az elején van egy ilyen leírás arról, hogy háborúztak, és akkor ilyen a maga a felöltözés és a pompába bújás és a díszek fel. De, na az a háborúzás nagy része, és akkor kimennek, így kicsit így parádéznek egymás előtt. Lehet, hogy valaki megvív a másikkal, de hogy a hadsereg az nem csinál semmit, az biztos, és akkor utána eldöntik, hogy ki nyert.
3: Igen.
2: Úgy, van egy ilyen leírás benne.
3: Hát kivéve a partizánok, ők azért.
2: Na jó, persze, igen. Ez így van.
3: Na,
2: meg a vörös ingesek, a Garibalditól.
3: Így van.
2: Ha már itt tartunk, jön Mérnök Katona Csaba.
3: Mérnök úr azt mondja, hogy ne zuhanyozzál kétszer, ha egyszer már megizzadtál, nem lesz meleged.
2: Na, ez nagyon fontos, ugyanis nem hideg vízben kell zuhanyozni. Ezt azért elrejtettem egy ilyen kis mondat, egy kis szót az előző mondatban, hogyha hideg vízzel zuhanyzol ilyenkor le, és huzamosabb ideig, akkor tested elkezd így fűteni.
3: Igen.
2: Kijössz alóla, és rögtön leizzadsz háromszor, mert azt gondolja a szervezet, hogy húha, itt ellensúlyozni
3: hát
2: kell a környezeti...
3: Hát ezért pont fordítva meleg italt inni, vagy akár
2: testtakaró
3: öltözetet hordani.
2: Tehát egy ilyen langyos vízzel kell ilyenkor, és az egésznek a lényege az, hogy ezt a... hát kicsit megtisztítsd a bőrödet, hogy jobban tudjon lélegezni. És akkor utána egyébként, hogyha a langyos víz alól kibújsz, akkor még lehet, hogy fázol is egy kicsit, ami üdítően ad a 39 fokban.
3: Hát figyelj, a kertben van ilyen természetes napkollektor, slagnak hívják, hogy felmelegszik
2: le
3: a víz, és azzal le lehet csapatni magát az embernek. Na jól van, jöjjenek a hírek, sokat dumáltunk, utána jövünk vissza.
2: Jön Evelin, így van a hírekkel, és utána Katona Csaba történésszel jövünk, és figyeljetek oda, mert a mai adásban egy nagyon izgalmas történet lesz, ami személyes története Katona Csabának, és egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, úgyhogy ezzel jövünk.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály, a műsor támogató.

0: támogatója a Mastercard. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, ezért a Gyáli úttól araszolásra kell számítani. Baleset okoz lassulást a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé. A Lehel utca után a külső sáv nem járható, ugyancsak balesetnél helyszínelnek a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt, szintén a külső sávban és baleset történt a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton, a Festékgyári hívátjár. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton, a Festékgyári hívátjárónál. Lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt, a két irány forgalma így felváltva egy sávban halad, befelé araszolásra készüljenek. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet majd közlekedni. Varga Etele, BKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Orosz támadás érte Zaporizsiát és Kijevet. Kolumbia elismerte a Golán fennsík izraeli annektálását. Ma folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Orosz támadás érte Zaporizsiát és Kijevet, legalább 5 ember meghalt és 20 ember megsebesült a délkelet-ukrajnai Zaporizsia elleni orosz támadásban már a Viradóra, közölték az ukrán hatóságok. A támadás az ipari létesítményeket és az infrastruktúrát is érintette. Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták, a fővárosban legalább 1 ember megsebesült. Donald Trump csökkenti a gyermekeknek ajánlott oltások körét az Egyesült Államokban. Az amerikai elnök rendeletet írta le a gyermekek számára ajánlott oltások körének jelentős szűkítéséről. A jövőben 11 betegséggel szembeni oltást tekintenének alapvetőnek minden gyermek számára, míg a hepatitis B, a COVID-19 és az influenza elleni vakcina kikerülne az általánosan ajánlott oltások közül. A rendelet szorgalmazza az MMR oltás, azaz a kanyaró, a mumps és a rubeola elleni vakcina 3 külön oltásra bontását is. Trump szerint a kombinált oltás veszélyes lehet, az autizmus kialakulásának kockázatát említette, ugyanakkor újságírói kérdésre elismerte, hogy erre nincs bizonyíték. Az egészségügyi szakmai szervezetek és oltási szakértők bírálták az intézkedést, ugyanis nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az MMR-oltás szétválasztása előnyös lenne. Kolumbia elismerte a Golán-fennsík izraeli annektálását. Kolumbia új jobboldali kormánya ismerte el Izrael szuverenitását a Golán-fennsík felett. A területet Izrael még 1967-ben foglalt el Szíriától, majd 1981-ben annektálta, amit az Egyesült Államokon kívül eddig egyetlen ország sem ismert el. Az ENSZ továbbra is szíriai területként tartja nyilván a fennsíkot, az új kolumbiai elnök kampányában azonban szorosabb izraeli és amerikai kapcsolatokat ígért. Tervei között szerepel a kolumbiai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetése és a korábbi elnök által megszakított diplomáciai kapcsolatok helyreállítása is. Több évtizedes mélypontra csökkent az Egyesült Államok stratégiai olajkészlete a Szövetségi Energiaügyi Minisztérium összesítése szerint. A tárca adatai alapján az Egyesült Államok nyers kőolajkészlete 300 millió hordó alá került, ami 1983. januárja óta a legalacsonyabb érték. A stratégiai kőolajkészletek márciusban indultak ismét csökkenésnek, amikor Donald Trump elnök az iráni konfliktus kirobbanása nyomán az olajárak stabilitásának megőrzése érdekében elrendelte azok megnyitását és legfeljebb 172 millió hordós mennyiség értékesítését. 5 hónappal ezelőtt 415 millió hordón állt a készletek szintje, az elmúlt 4 évben elnöki intézkedésekkel már többször hozzányúltak a készletekhez.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és megélénkül, néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen erős, esetleg viharos lökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között alakul.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
4: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelével. Itt a Rádió Café 98.0-án augusztus 11-én, kedden reggel 9 óra 12 perckor Kántor Endrével vagyunk.
3: És Gede Balázzsal.
2: És a kedves hallgatókkal, akik küldtek üzeneteket 0636 980 980, és
3: Hello, az mit akar jelenteni, hogy legalább egy ember megsebesült a hírekben?
2: A hírekben sebesült meg egy ember?
3: Nem, ő zárójelben mondja, igen? Hogy a hírekben ez hangzott el, hogy ez mit akar jelenteni?
2: Nem tudjuk, mert nem hallgattuk a híreket, mert itt most fennforgás.
3: Ha mondatot nézzük, hogy legalább egy ember megsebesült, akkor az azt jelenti, hogy
2: egynél több,
3: így van. Tehát ennyit nem tudom, értelmezzünk. És azon túl pedig érkezett még, hogy a dízel korom összekapaszkodik a parlagfű pollenjével, és fokozza az allergiát. Kakíjon sünt, aki új dízelt vesz, mondja ő. Kedves hallgató, de mint tudjuk, a mixben fontos, hogy legyen, és rengeteg mindent tudnánk mondani, például a pirítós kenyér az teljesen halálos tud lenni, tehát
2: igen.
3: Ha azt szeretnéd, hogy a Maillard effektus jól összejöjjön, és rendesen finom legyen az a pirítós kenyér, akkor az már sajnos karcinogén.
2: És a barbekiúzás is.
3: A barbekiúzás az sőt, ha egy tábortüzet megfújsz, az olyan, mint hogyha egy doboz piros malmit elnyomnál
2: így. Úgyhogy... lehetne sorolni, bízunk a testben, a szervezetben, hogy azért bizonyos fokig tud ellenállni ezeknek a dolgoknak.
3: Igen.
2: Azt mondja, hogy akkor azt is javasolja, hogy izzóba se nézzetek, már amennyiben van még izzó valahova betekerve, aha, ugye? Akkor azt sem kéne nézegetni. Azt mondja, hogy Gézú felfedezte, még hajnalban, hogy a nagy rendszerezésben visszaolvasva azt látta, hogy vannak nem időtálló félpercesei is. Majd most pár perce írta, hogy lementem a sörkertbe telefon nélkül, eszembe jutott egy hajku. Kértem egy papírfecnit, meg egy ceruzát. Itt azt rájöttem, hogy bankkártyát is kellett volna hoznom magammal, automosós érmékkel sikerült egy sörre valót összevakarnom. Igen, hát ez egy klassz életkép. Na jó.
3: Van egy jó hír, egy érdekes hír, még mielőtt Katona Csabát...
2: Azt hittem a jó hír, hogy Katona Csabát el tudtuk érni. Nem.
3: El tudtam érni, de aztán megszakadt a vonal, és most próbáljuk majd még egyszer, de közben találtam egy izgalmas hírt, hogy egy történelmi rekord dőlhet meg, soha nem látott áron kelhet el a legendás luxus autó, nem más, mint egy Aston Martin, egy McLaren F1-es autó, és nem utolsó sorban több legendás Ferrari kerül kalapács alá Kaliforniában, a hagyományos Monterey Car Week keretében, immár 29. alkalommal rendezik meg, és a Sotheby's rendezvényen kivételes gyűjteményből származó járgányok várnak vevőre. Hát ez az, ami valamelyiket megnéztem ezek közül, csináltak róla egy dokumentumfilmet, és egy Aston Martin lesz a sztártétel, mégpedig 62-es Aston Martin DB4-es GT Zagato, amely az RM Sotheby's háromnapos Monterey akciójának egyik sztártétele, és ez az autó az, amely megnyerte a 24 órás Le Mans-t, az 1000 kilométeres Nürburgringi erőfelmérőt, és a világ legpatinásabb versenyét, az RAC Tourist Trophy-t. Úgyhogy ez, kérem szépen, nem két fillér lesz nyilvánvalóan ez az autó. Na, egy kis zene után folytatjuk Katona Csabával és a Mesél a Múlt rovatunkkal.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Van egy kis technikai pitty-putty, ami miatt nem tudjuk elkezdeni mesél a múlt rovatunkat, úgyhogy tovább szemezgetek így az üzenetekben. Azt írta, hogy hallgatunk, ennek csak a végét hallottam. Olyan rossz a helyzet, hogy be kell neki is szállni, vezetni, mármint ugye a Waberez vezérigazgatójával beszélgettünk, és hát nem, mert ez egy poén volt, hogy a 30 éve van a cégnél, és kapott a kollégáktól ajándékba egy kamion vezetői képzést, jogosítványnak azon kategóriájának a megszerzéséhez egy képzést, amivel kamiont is lehetne vezetni, és csak az a poénkodott nekünk, hogy tulajdonképpen, hogyha már nem lesz vállalatvezető Barna Zsolt, akkor el tud helyezkedni majd kamion sofőrként is, amikor végez majd tavasszal ezen a kurzuson. Aztán azt mondja, hogy keresünk továbbiakat, azt mondja, hogy izzó 6432 egy sem jó. Izzó.
3: Nem, nem az izzó, izzó, ISO minősítésről beszélgettünk. Igen. A szemüveg kapcsán.
2: Ez azt mindenki ezt írja meg, ezek a mérések, hogy a korszerű dízelek már alig bocsátanak ki valamit. Tehát én amikor mögöttük megyek, és az a
3: azok szerinted savanyú, korszerűek?
2: Én nem tudom, tehát olyan rossz ilyen.
3: Egyébként lehet, hogy nem tudom, valaha korszerű volt.
2: Persze lehet, attól még büdös, hogy kevés.
3: Valaha korszerű volt, és utána eljutott ide.
2: Igen.
3: És ja, akkor igen. Már nem korszerű.
2: Igen. Azt mondja, hogy ezt most nem tudom, hogy ez micsoda. Jó, hát figyelj, én nem találok most többet, valaki annak örvendezett, hogy Márk visszatért. Intelligencia és kiváló kommunikációs kompetencia tökéletes párosítása. Na hát, hogyha ezt előbb találom, akkor még itt helyben megdícsérjük.
3: Az odaégett pirítósról meg a steakről én döntök, az én felelősségem. A dízelfüst az nem.
2: Ez is igaz. Érdekes megközelítés, és valahol jogos is. Na, szerintem még egy zene, és még jó, egy kísérlet.
3: Jön a zene, és még egy kísérlet, így van, mert hogy itt hirtelen így szerintem a biztosítékunk füstölt el, vagy valami, mert egyszerűen nem működik a telefon.

0: történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
1: És ha minden igaz, itt van velünk a vonalban Katona Csaba történész. Jó reggelt, szia!
2: Szervusztok, jó reggelt.
3: Óriás, tényleg itt van. Szia, jó reggelt.
2: Megcsináltuk.
3: Meg.
1: Nagy nehezen összehoztuk valamennyire.
3: Az interrubán kapcsolat létezik.
1: Na, Csaba, nagyon érdekes történet, ami körülbelül 140 évvel ezelőtt indult Jászárok szálláson. Miről van szó?
2: Hát még messzebb is mehetünk. 1645-ben egy Mozart Pál nevű úriember nemességet kapott. Nyitrán volt ő honos, az akkori magyar uralkodótól, és 1905-ben pedig egy másik úriember, akit úgy hívtak, hogy Mozart Elemérő, Kiskun Félegyházáról származott, Kiskun Félegyháza első polgármesterének volt a leszármazottja, kijárta emenemesség megerősítéséget a jászsági, kunsági és budapesti mozárok számára. Életem egyik első kutatása volt, egyébek mellett ekkor kezdtem történésznek érezni magam, amikor utána mentem a család múltjának, mert hogy a nagymamám ebből a familiából származott, és a Jászárok szállási előnevet viselték. A nyomozásnak az lett a vége, hogy kiderült, hogy a 1645-ben nemességet kapott Mozart család kihalt, és a 1905-ben a nemesség megerősítését kiharcoló Mozart család egy teljesen másik Mozart család. Hát nem nyertem meg a népszerűségi versenyt a idősebb családtagok körébe, de ettől még szerintem van egy másik vetülete. Mozart Lajos Jászárok szállási ügyvéd, akiként nem volt hollandó használni a nemességet, mert akkor elvesztette volna a törzsökös jászármazását, már pedig a lokális helyszínen a sokkal fontosabb, mint valamiféle érdektelen, és egyébként már semmilyen nem járon jogilag nem létező nemesség, építetett házat Jászárok szállásáról, amikor a 1800-as évek vége. És hát én ebben a házban töltöttem minden létező gyerekkorom nyaramat, aminek a háttere pedig az, hogy jön a dédapám, aki rendes tekintetes úr volt, ebben bizonyos Mozart Lajos testvérének a fia, Mozart Sándor úr, rendes gentri módjára a gazdasági világválság idején főbe is lőtte magát, de hát a tömeg a háza család kezén maradt. Na, 1945 után természetesen nem. Két önálló lakásra osztották, sőt többre, de nem kellett mindenhonnan kiköltöznünk, és aztán édesapám meg az unokatestvére 70-es években visszavásárolták magántulajdonba. Így tölthettem én ott a gyerekkorom nyaraimat, hát igazából a kamaszkori nyaraimat is. És hát az egyik fel az a mai napig, a családunk birtokában van, hál' Istennek, még édesapám és édesanyám is él, a másik fele pedig az, aminek nekem terveim vannak.
1: Na, mik a tervek?
2: A tervek pedig azok, hogy szeretném megvenni a unokatestvéreimtől ezt a másik részt, mert hogy ők is Magyarországban képzelik el a jövőjüket. És itt én szeretnék nyitni ebben egy közösségi teret, aminek az lenne a háttere, hogy...
3: Pont a háttérben.
2: Tiszteletben Mozárszalonnak nevezném el. Ide rövidre tartanak. Ugye...
1: Jó.
2: Nagyon szeretnék egy olyan polgári szalont nyitni, amelyik egyetlen dologról szólna, hogy itt egy ilyen kulturális rendezvénytér legyen, ahol időre valamiféle lényt tudunk adni.
1: Csaba, ez nagyon jó terv, a Mozart szalon terve, és erre indítottál egy közösségi adományozó oldalt, tehát közösségi finanszírozásból szeretnéd ezt létrehozni a whydonate.com oldalon, ugye?
2: Így van, és ennek az egyetlen oka az az, hogy én ezt megvásárolni saját magam nem tudom, tehát a közösség segítségével tudom ezt végrehajtani, viszont ha a közösség segítségével hajtom végre, akkor csak egyetlen módon képzelhető el, ha a közösségi is lesz olyan értelem pedig, hogy itt közösségi teret nyitok. Így módon tehát szeretném valamilyen módon viszonozni mindazok segítségét, akik úgy látják, hogy ebben van valamiféle fantázia.
1: Oké, tehát a Mozart szalon létrehozása a cél, és a közösség segítsége az mit jelent? Lehet pár ezer forinttal beszállni, és
2: bármennyivel hiszen a cél az, hogy én a vételárat összerakjam, nyilván ebbe én is beszállok, mert legkülönfélebb úton módon igyekszem elősegíteni ezt, de hogyha valaki úgy gondolja, hogy csak 500 forinttal tudja támogatni, sok kicsi sokra megy.
1: Ez így van. És akkor a közösségnek a bevonása, vagy a közösségi tér, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mondjuk te ott előadást tartasz, vagy kulturális...
2: Előadás, beszélgetés, művészeti előadás. Lényeg az, hogy egy olyan rendezvényteret szeretnék, ahol nyilván a lokális, illetve az országok értékek mentén beszélgetnénk, és megpróbálnánk egy kicsit ezt a polgári viselkedésformát visszacsempészni, közéleti, művészeti, társadalmi kérdések mentén.
1: Kiváló ötlet szerintem.
3: Abszolút.
1: Arra gondoltam egyébként, hogy a te érdeklődési körödnek megfelelően is lehet ezt a helyet hasznosítani, a kultúrást. Tehát nyilván a történelem, irodalom az adja magát, és meg lehet olyan előadókat hívni, vagy pedig olyan műfordítókat, költőket, írókat, történészeket, akik hát mind arról beszélnek, amiről te és a kollégáid beszéltetek itt a Mesél a múlt rovatunkban, de én tovább mennék még egy picit. Lehet itt gasztronómiai jellegű érdekességeket is, ugye? Mert ugye ahhoz is bőven van kötődésed.
2: Van bizony, tehát ugye a társadalom művelődés történet, gasztronómia történet, politika történet, mindez előkerülhetne, és pontosan az volna a cél, hogy ide meghívni embereket, akikkel egy inspiráló beszélgetést el lehetne indítani, aminek a nyomán mindenki megfogalmazhatná maga véleményét. Hát ha emellé esetleg lehet kóstolgatni finom ételt, finom italt, az viszont senkinek nem okoz fájdalmat, és azt gondolom, hogy ez is a polgár létrésze.
1: Csaba, mi ezt kiválónak tartjuk, így van, és támogatjuk is, úgyhogy majd a donate oldalt, ezt a közösségi finanszírozási oldalt a Jászárok szállási Mozart-szalon tervére megosztjuk a Millás reggeli Facebook oldalán.
2: Nagyon-nagyon
1: és
2: szépen,
1: Viber
2: köszönöm.
1: Oldalán, és szurkolunk, hogy összejöjjön ez az egész, mert azt gondolom, hogy ez egy méltó helyszín lenne mind ahhoz, hogy a Mesél a múlt az így kiköltözzön az éterből, és így fizikailag manifestálódjon Jászárok.
3: Az éterből az ételbe.
2: Na most egy mások, ez kérdés, nem kérdés, hogy ott tartunk kihelyezett reggelit.
3: Igen, így van, már fenyők rá fogunkat, úgyhogy megpörgetjük ezt az adományozást.
2: Köszönöm.
3: Mi köszönjük, Csaba, hogy beszámolhattunk erről, és hát persze
2: legjobbakat kívánom nektek.
3: Kísérjük a projektet, és próbáljuk egyengetni az útját.
2: És rövid időn belül beszámolok, köszönöm szépen, és természetesen mindenkinek, aki hozzájárul.
3: Szép napot, szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk egy izgalmas kezdeményezésről, egy 140 éves ház járokszállási Jászárokszállási, bocsánat, ház gyakorlatilag közösségi finanszírozásban történő megvétele, rendbehozatal, ahogy létrejöjjön egy kulturális szalon.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Akik rendszeres kirándulók, tudják, a jó levegő, a szép táj, a mozgás öröme mellett bónuszként a legtöbbször valami finomság is várja az embert az erdőt, mezőt járva. A frissen szedett terméseknek nem lehet ellenállni, és ha úgy készülünk, akár haza is vihetünk belőlük. Erdei protokoll. Mielőtt óriási bevásárlószatyrokkal felszerelkezve indulnánk útnak, fontos leszögezni, a természetet nem szabad kirabolni. Csak úgy szedjünk bármilyen termést, hogy maradjon is belőle, és különösen figyeljünk arra, hogy gyűjtés közben ne tegyük tönkre a növényt. Onnan igazán etikus gyűjteni, ahol van termés bőven. Szigorú alapvetés, hogy csak olyan növényeket, terméseket együnk meg, amelyeket teljes biztonsággal felismerünk. Szerencsére ma már többféle mobil applikáció is segít abban, hogy beazonosítsuk a növényeket, ám ennek ellenére nem árt az elővigyázatosság. Például gombát csak is bevizsgálás után szabad fogyasztani. Végül pedig azt is szem előtt kell tartanunk, hogy védett területen nem szabad semmit sem leszedni engedély nélkül. Ha azonban nem védett, állami tulajdonú erdőn mezőn járunk, naponta fejenként maximum 2 kilónyi termést vihetünk haza.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És itt van velünk kedves Ugó üzletkötő. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, hogyan állunk? Hogyan nyitottunk?
3: Alapvetően pozitív a hangulat, mondjuk azt. Kicsivetem, hogy 2500-os emelkedésben van a BUX, viszont az OTP meg 2500-os esésben, szóval 47000-es szintről azért nem először magas volt neki.
2: Megszédült?
3: Igen. Megszédült, lefordult egy kicsit 46150-ig most, de relatív alacsony forgalom, hogy az elmúlt napokban alacsony volt a forgalom az OTP-nek, szóval nincs semmi ok az aggodalomra. Ettől függetlenül a MOL és a Richter hatalmasat kaszál, repül, pontosan. A MOL 4768 forintnál van, kicsivel kevesebb, mint másfél százalékos emelkedésben, és közel 500 milliós forgalom, meg a Richter 12790-nél van, közel 500 milliós forgalommal, nyitás óta változatlan. Az árfolyama viszont azért abban látszódik, hogy a tér van felfelé bőven, míg a Magyar Telekom enyhe emelkedésben van, kicsit kevesebb, mint a felszadékban, 41 milliós forgalommal 2628 forintnál van. Szóval vegyes a nyitás alapvetően, ilyen tűn a blue chip-ek környékén, viszont az európai piacoknál úgy tűnik, mint hogyha inkább emelkedés felé tűnnének a dolgok. Ugye a németeknél van most egy enyhe 2%-os esés 26.337-nél, míg a briteknél meg a franciáknál is az emelkedés irányába mennek a piacok.
2: Mi újság a forint piacon?
3: Forint az érdekes szituációban van jelen pillanatban, 365 forint és 80 fillért kell fizetni 1 euróért. Ugye kijött a Commerzbank egy elemzés tegnap, hogy azért nem várnak drasztikus gyengülést, inkább 360-a leválják Q3 elejére, Q4 végére. Szóval itt valószínűleg most az energiapiac az, ami befolyásolja, hogy piacon kell megvenni az eurót, és van egy forint eladási hullám ilyen téren benne. De alapvetően semmilyen kirívó dolog nincsen benne. 367 volt múlt héten a tető, 367.40 pontosabban. Nincs távol, alapvetően nincs ok aggodalomra a devizakereskedésnek.
2: Világos. Kedd van, milyen makrókat várunk, vagy várunk-e bármit, ami fajsúlyos és mozgathatja az árfolyamokat bárhol?
3: Amerikában lehetnek talán némi kis izgalmak, munkerőpiac adat jöhet, de holnap jön majd az amerikai inflációs adat, azt azért
2: az
3: várják.
2: Az lesz egy keményebb csinc.
3: Igen, annak nagyobb befolyása, annak nagyobb a súlya alapvetően a döntések meghozatalában, mint egy mai munkanélküliség adat, vagy bármi.
2: Világos, oké. Na, akkor megnézzük, hogy mi lesz ennek a vége, majd záráskor kiderül nyilván, addig is jó munkát, jó kereskedést neked.
3: Köszi szépen,
2: szervusz.
3: Sziasztok.
2: Kedves Ugó üzletkötő számolt be a tőzsdékről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépő jegyet a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Non-Profit Kft. Jó voltából. Mai kérdésünk a következő: a fiatal hazai generáció egyik legnagyobb kedvence Pogányi induló szegedi illetőségű. Mi a fiatal rapper polgári keresztneve? A. Marcel, B. Oliver, vagy C. Dominik. És most jön az, ahova küldeni kell a megfejtést.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac@radiocafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a Színi Kritikusok díját, amellyel ugye a 25-26-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. Összesen 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatja a szeptember 20-ai díjátadót, amelyről Turbuy Lillával beszélgettünk, aki a Kritikus C társelnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Hát ez a 47. alkalom, ez már egy igen, szép életű és fontos díját teszi, a Színi Kritikusok díját.
3: Igen, ezt mi is úgy érezzük, hogy a hagyomány kötelez bennünket, hogy fenntartsuk ezt a díjat. Mi ugye azért is nagyon fontos az alkotóknak is, mert ez tényleg egy szakmai alapokon nyugvó díj, mindenféle politikai befolyástól mentesen működött az elmúlt évtizedekben is, és úgy áll össze, hogy azok a tagok, akik legalább 90 bemutatót láttak az adott évadban, ők így teljes pontszámmal szavazhatnak az egyéni szavazólapjaikon, akik legalább 50-et, azoknak a szavazata pontokban a felét éri, és így az egyéni szavazólapok összesítéséből jön ki a végeredmény. Idén 17 kritikus szavazott.
1: Ki az, aki egyébként Színi Kritikus C tag lehet? Mert ugye a világ olyanná változik, hogy gyakorlatilag most már mindenki kritikus.
2: Igen. Ugye, nem csak a Facebookon, Instán, ott mennek a kritikák.
1: Nem csak a 10 millió víz szakértő, atomerőmű szakértő és futball szakértő, de a 10 millió mozi és színház szakértő országa is vagyunk természetesen. Tehát ugye azért itt van valami a C belépéshez
2: És akkor rögtön jöhet is a kérdés, hogy hogyan alakul ilyen szempontból a C tagság, tehát mennyiben csökkenő esetleg, vagy stagnáló a Színi Kritikusok számossága?
3: Vannak természetesen szakmai követelmények, azok kérhetik a felvételüket, akik legalább 2 éve publikálnak jegyzett szakmai lapokban, folyóiratokban, vagy színvonalas színházi weboldalakon, ugye a nyomtatott színházi labból gyakorlatilag most már csak egy van, és hát sajnos valóban csökkentek a kultúra támogatás miatt a webes színházi lapok is, de azért van még néhány, és hát természetesen figyelembe vesszük a szakmai életútját, és a tagság szavaz arról, hogy felveszünk-e valakit. Most már az elmúlt években úgy nagyjából stagnál a taglétszám, olyan 50-55 körül van a tagok száma. Sajnos egy időben így kezdtünk elöregedni, tehát több taktársunk sajnos meghalt, vagy már nem tudott annyit színházba járni, de az utóbbi években több fiatal 30 körüli, vagy akár a 20-as évei végén járó tagot is fel tudtunk venni, akik nagyon aktívak, és ez azért nagyon jó fejlemény, és most szavaztak is körülük.
1: Na, illetve nagyon jó.
3: Az utánpótlásról úgy is gondoskodunk, hogy idén másodszor hirdettük meg a Koltai Tamás kritikaíró pályázatot, és ennek is most lesz az eredmény hirdetése, és már az első alkalommal is úgy volt, hogy a nyertesek közül kerültek be a szakmába, akik azóta is írnak kritikákat, reméljük, hogy ez most is így lesz.
1: Akkor így nézzünk egy másik aspektust. Milyen a viszony a művészek, rendezők, színházak és a kritikusok között? Ugye azért a kritikusnak az a dolga, hogy rámutasson a gyengékre. Az is a dolga természetesen, hogy kiemelje azt, hogy hát, és ugye vitriolos tollú kritikusokat ismerünk. Szóval ebből kifolyólag nem biztos, hogy mindenki átlátja, hogy milyen kapcsolat van a művészek és a kritikusok között, sőt, amikor a kritikusok díjat adnak, akkor azt hogy értelmezik a művészek?
3: Igen, ez változott az utóbbi egy-két évtizedben. Ugye még most is rengetegen emlegetik Molnár Gál Pétert, akit etalonnak tartottak a szakmában. Ő ugye nagyon vitriolos hangú kritikus volt, és érdekes módon az idősebb művészek még gyakran, hát idézőjelben visszasírják az ő kritikáit.
1: Mert segített. Tegyel a nőapálma. Azt lehet mondani.
3: Igen, de ehhez képest azért változott a viszony, és a kritika hangneme is változott. Mi nagyon próbálunk arra figyelni, hogy semmilyen személyeskedés, semmilyen nem odaillő, vagy a művészeket megbántó hangok ne kerüljenek be. Természetesen ettől még nagyon nehéz lehet fogadni egy kritikát. Én magam, aki alkotó is vagyok íróként, így magam is érzékelem ezt, hogy teljesen más alkotói oldalról nézni egy kritikát, mint kritikusi oldalról, de azt hiszem, hogy azért enyhültünk, változtunk. Szerintem ez egy kicsit azzal is összefügg, hogy úgymond elnőjesedett a szakma.
1: Tényleg?
3: A rosszul fizető és kevesebb presztízzel bíró szakmát, tehát túlnyomó többségben vannak a nők jelenleg a kében, meg a publikáló szerzők között is, és hát ők azért úgy finomabban fogalmaznak. Másrésztől meg nagyon sokszor együtt is működünk színházakkal, tehát hívnak bennünket kerekasztal beszélgetésekre, van, hogy tényleg megkérdik előre a véleményünket, zsűrizünk, fesztiválokra járunk, tehát azért alakulnak ki ilyen félig szakmai, talán félig személyes kapcsolatok is. Persze ez kicsit nehezíti is azután, hogy kiről írunk, meg kiről nem, mert azért itt meg kell húzni az etikai korlátokat, hogyha már valakivel így, nem tudom, dolgoztunk másokat együtt, akkor már nem szerencsés írni róla
1: persze.
3: többet. De én azt hiszem, hogy volt is erről rendezvényünk, hogy az úgymond a bántalmazó kritikát megpróbáltuk így nagyon kiszorítani, és azt hiszem, hogy ennek van is eredménye. És azt tapasztaljuk, hogy az alkotóknak viszont nagyon-nagyon fontos ez a visszajelzés. Nem csak a díj, már maga a jelölés is. Uh-huh. Egy nagyon komoly úgymond, nem tudom, egy kis önbizalom növelést, vagy egy kis löketet adhat egy pályán az, hogy hát figyelnek rám, észrevették, hogy én mennyi munkát tettem ebbe, és nagyon sok visszajelzést kapunk erről, és tulajdonképpen szerintem nagy részt ezért is csináljuk, mert látjuk, hogy ez mennyire fontos az alkotóknak.
1: Abszolút. Igen, hát most nem tudjuk elmondani, és szerintem nincs is értelme, hogyha elmondjuk az összes kategóriát és a már nyilvánosságra hozott jelölteket, de egy párat ki lehet emelni. Például, amit kimondottan ki szeretnék, hogy a Színi Kritikusok díja történetében először ítéltek oda posztumusz életműdíjat, az idén márciusban elhunyt Nádasdy Ádámnak, és hát még rengeteg érdekesség van. Külön díjjal például a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált és a szervezőjét, és alapítottak egy jövődíjat, az 2022-ben, ahol ilyen társadalmi szempontból is jelentős munkát végző progresszív színházak kapják ezt a díjat. Szóval nagyon érdekes díjak vannak, és vannak rekorderek, ugye, a várományosok között?
3: Így van. De ezekkel a külön díjakkal próbáljuk felhívni a figyelmet olyan színházakra, társulatokra, akik tényleg így, tehát valóban társadalmi szempontból is fontos munkát végeznek, mint idén ugye a Baltazár Színház, akik értelmi fogyatékosokkal hoznak létre valódi művészi élményt nyújtó előadásokat. És valóban vannak rekordereink, idén a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Takarásban című előadása 4 jelölést is kapott. Legjobb előadás, rendezés, szövegkönyv és férfi epizód szereplő kategóriában. Ezt a budapestiek is megnézhetik, mert lesz a Városmajorban szeptember elején. Ez a vidéki színházak belső életéről szól, de nem egy ilyen intim pistáskodó hangnemben, hanem nagyon őszintén, felkavaróan, milyen vidéken művésznek lenni, színésznek lenni. Ebbe pillanthatnak bele a nézők. A Katona József Színház is sok jelölést kapott, például a Néma Csend című előadásuk, ami egy Hamlet átirat és egy nagyon-nagyon különleges előadás, vagy akár a Chicagóval. És ugye az is érdekes, hogy a határon túli magyar színházak is elég sok jelölést kaptak, hiszen nagyon jó színházak működnek Erdélyben vagy a Vajdaságban, és próbáljuk őket is folyamatosan figyelemmel kísérni. Magyarországi nézők is azért a hazai vendégjátékokkor meg tudják ezeket az előadásokat nézni. Tehát próbáljunk így a teljes magyar nyelvű színjátszást figyelni.
1: Hát reméljük, hogy jó lesz a díjátadó, és izgalmas lesz az előtte, az azt megelőző Red Carpet Live élő online közvetítés, úgyhogy ezekről majd beszámolunk. Szeptember 20-án várható, tehát a 47. színi kritikusi díjátadó. Köszönjük szépen, hogy egy kis ilyen, hogy is mondják ezt, tízert adtunk erre az egészre, és reméljük, hogy nagy érdeklődés övezi majd idén is ezt a díjat. Köszönjük szépen. Köszönjük az információkat.
3: Köszönöm én is a figyelmet.
2: Viszont hallásra.
1: Az elmúlt percekben a Színi Kritikusok díjával kapcsolatban Turbuy Lillával beszéltünk, a Kritikus C társ elnökével.
0: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektess be magadba, kulturálódj!
2: Nos, beszélgettünk Katona Csabával egy adománygyűjtő programról, mert hogy egy jászárokszállási ingatlant szeretne megszerezni, felújítani, ahol egy kulturális teret, központot, kihelyezett Millás reggeli színteret, gasztró és mindent. Művészeti.
1: A Mócár!
2: Mócár!
1: T-nélkül, CZ-vel, Mócár!
2: Gyertek az adás után a Facebook oldalunkra, ott lesz a link, amire rányomhattok. És
1: már rajta van most?
2: Már most rajta van.
1: Ottan van.
2: Ugyanis mondanám, hogyha bementek a Vájdonétre, akkor hogy találjátok meg? Sehogy. Tehát
1: nehéz.
2: Ilyen bűnrossz keresőt én még sehol nem találtam, megmondom őszintén, mint ez. Tehát se Katona Csaba, se Csaba Katona, se járszárok szállás, se Mozart, se semmire nem ad ki találatot. Rettenetes, tehát én már agylobot kaptam. Úgyhogy Millás reggeli Facebook oldal, ott egy link, megnyomjátok, kinek mit tellik, fér bele erejéhez, mértem, bármi jöhet, próbálunk segíteni.
1: Az a lényeg, hogy legyen Mozart szalon közösségi finanszírozásból.
2: És ott találkozgassunk, igen. Érezzük jól magunkat, beszélgessünk, vitatkozzunk, együnk, ígyunk, úgyhogy hajrá, gyűjtsünk.
1: Na, hát beszámolunk a menetéről az adománygyűjtésnek, a közösségi finanszírozásnak.
2: Azoknak már is köszönjük előre, akik nagyon gyorsak voltak, mert már érkeztek adományok, úgyhogy Krisztina és Ferenc, akit látok, őnekik már előre köszönjük, és mindenkinek köszönjük előre.
1: És mindenkinek, aki szereti.
2: És mindenkinek, aki szereti. Így, így is van.
1: Még egy kemény meleg napot ki kell bírni, aztán némi enyhülés jön. Reméljük, hogy a nap fogyatkozást bárcsak részleges itt Budapesten és a környékén azért sokan meg tudjátok nézni, és akkor már nem lesz ilyen dög meleg.
2: Igen.
1: Visszatérünk egy normális nyári menetrendbe, 30-32 fokos csúcsokkal, éjszakára pedig 18 és 20 fok köré hűl a levegő, ami szintén kiváló alváshoz. Holnap jön Balázs és Zsuzsi a Millás reggelibe, utána pedig

0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca után. Jelentős lassulás tapasztalható emiatt. Szintén balesetnél helyszínelnek a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt, és baleset okoz fennakadást az Illatos úton is, a Soroksári út felé a Gubacsi út előtt. Akadozik a haladás a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcáig a Gyáli úttól, mert tart a villamos pálya karbantartása, így a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. Lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárásnál.

0: Áron karbantartás miatt a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat. Ott is mindkét irányban lassulásra kell készülni. Nem működnek a jelzőlámpák és időszakos korlátozásra is számítani kell. A 13. kerületben a Béke utcában a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan ma délután 2 óráig. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben lezárták a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Varga Etele, BKK Info. Se telefon, se levél,
1: se gondolat, se semmi. Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nincs egyetértés az iráni-amerikai kártérítésekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államok már 175 ezer vízumot vont vissza az idén. Ma folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Csak nem 400 kilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, ahol egy az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajó zátonyra futott egy természetvédelmi terület közelében. A Caroline Bezengi nevű hajó csaknem 1 millió hordó orosz kőolajat szállított és Ázsiába tartott. Először június 8-án Jemen partjainál jelezték a problémát a hajóról. Omán most először hozott nyilvánosságra adatokat a környezeti károkról, és közölte, hogy igyekszik megfékezni az olajszivárgást. A Greenpeace környezetvédelmi szervezet a múlt héten műhold felvételek alapján mintegy 600 négyzetkilométeresre becsülte az olajfolt kiterjedését. Nincs egyetértés az iráni-amerikai kártérítésekkel kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök szerint nem Washingtonnak kellene kártérítést fizetnie Iránnak a háborús károkért, hanem Teherán tartozik az Egyesült Államoknak az elmúlt évtizedekben okozott anyagi terhek miatt. Trump arra reagált, hogy Irán a hormuzi szoros újranyitásának egyik feltételeként teljes körű amerikai jóvátételt követelne. Az amerikai elnök azt állította, hogy az iráni rezsim az elmúlt csaknem 50 évben elkövetett cselekményeiért az Egyesült Államoknak és az iráni kormányellenes tüntetésekben életüket vesztett emberek családjainak is tartozik. Trump szerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a hormuzi szorost, ugyanakkor elismerte, hogy Irán képes komoly problémákat okozni. Úgy vélte, az ország pénzügyileg rendkívül nehéz helyzetben van, és még katonai fizetésére sem feltétlenül képes. Az Egyesült Államok már 175 ezer vízumot vont vissza idén szabálysértések és bűncselekmények miatt. Az érintettek így tartózkodásra jogosulatlanná és kitoloncolhatóvá váltak. A visszavonások okai között szerepel többek között az erőszakos és szexuális bűncselekmény, gyermekbántalmazás, ittasvezetés, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint közpénzek megszerzésével összefüggő csalások. A külügyminisztérium emellett 100 Észak-Afrikából érkező vízumot pedig úgynevezett születési turizmus szervezése miatt vont vissza. Megkezdődött a 3 évtizeddel ezelőtt meggyilkolt Tupac Shakur repénekes ügyének bírósági tárgyalása Nevadában. A vádlott Duane Davis egykori bandavezér, akit 2023-ban tartóztattak le. A vád szerint Davis adott utasítást a rapper 1996-os meggyilkolására Las Vegasban, bár nem ő sütötte el a fegyvert. Tupac Shakurt autójában lőtték le, a halálos lövéseket egy másik járműből adták le. A nyomozás évtizedekig nem hozott eredményt, majd 2019-ben új lendületet kapott, miután Davis egy visszaemlékezésben részletesen írt a történtekről. Davis ártatlannak vallotta magát, a vád szerint a gyilkosság célja a banda hírnevének és befolyásának erősítése volt.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett. Kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
4: A Zenefak támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
5: Bueno, aquí llegó de Guatusi para el mundo un super mega rata funky original.

0: Jellyfish.
1: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Korábban a Parcells olyan szerteágazó skálán mozgó elődökből merített inspirációt, mint a The Beach Boys, a Bee Gees, a Steely Dan, Marvin Gaye, Toto, a Daft Punk, a Fleetwood Mac vagy a Chic. Nem utolsó sorban a listára kívánkozik George Harrison, akire Jules Cromelin gitáros bizonyos klippekben annyira hasonlított, hogy sokan komolyan elgondolkodtak rajta, vajon hol lehetett a nagymama a Beatles ausztrál turnéja idején. A 2025-ös Sorry klipjében haj szőkére festve, jellegzetes bajusz off, Harrison rokonsági fokok témája jegelve. Az inspirációk listájára viszont felkerült egy újabb, meglepő név. A zenekar ugyanis a Prelude Pressnek adott interjújában kifejtette, Rihanna, Te Amo című 2010-es slágerét is szerették volna megidézni a dalban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: João Selva egykori elítéltek és a vallás felé forduló zenészek között nőtt fel Rio de Janeiro, Ipanema város részének hippi kommunájában, ahol édesapja a közösség lelkipásztora volt. Így az énekes dalszerző már gyerekkorában megtapasztalta a zene közösségépítő erejét, a fejlődés, a tudásvágy és a nyitottság fontosságát. Élményeiről 2017-ben dalt írt Pessoas, azaz Emberek címmel. Selva már a franciaországi Lyon városában él és alkot. Korábbi Forró de Rebecca nevű együttesét is szóló karrierre cserélte, ám zenéjét továbbra is a forró brazil ritmusok dominálják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as, 70-es évek funk soul eszenciáját tökéletesen megragadó amerikai csapat a Dab Kings. Az angol gyökerű New Yorki star DJ producer Mark Ronson kedvelt stúdiózenekara. Saját Version vagy Amy Winehouse Back to Black című albumának dalait például nagyrészt ők játszották fel. A néhai Sharon Jones és a Dab Kings most következő közös dala a This Land Is Our Land, a híres amerikai népdal a This Land Is Your Land sajátos átirata, amelyet 2006-ban az I Love New York című kampányfilmhez készítettek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Right.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A semmi nevével ellentétben valami. Általában egy zenekar, néha délutáni vitaklub, és van, hogy egy átlagos család, mondják az együttes tagjai. A formáció 2021-ben alakult, gyarapítva ezzel a furcsa nevű hazai bandák népes táborát. A zenéjüket is sokféleség jellemzi, műfajilag leginkább az alternatív rockhoz sorolható. Van, hogy vadulós, néha merengeni, néha táncolni lehet rá, megspékelve a néhol vicces és némi iróniát sem nélkülöző, a mindennapi élet tipikus helyzeteire reflektáló szövegekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek elején egy 15 éves lány kopogott be Triki ajtaján. Nem tágított, mindenképpen együtt szeretett volna dolgozni a suttogó rapperrel. Martina Topley Birdnek hívták, és fátyolos hangja az első három Triki lemez állandó szereplője lett. Miután egy kislányt is szült a trip-hop fene gyerekének, a magánéletben és művészileg is szétváltak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 20 évig pihentette a fiókban egy teljesen kész dalát Andrew Bird, a folkban, swingben és indie rockban is utazó amerikai énekes, hegedűs, gitáros és fütyművész. 2005-ös The Mysterious Production of X nagylemezére rögzítette a Capital I című szerzeményt, amely lemaradt az albumról. Bird csak a 25-ös Borrow or Rob EP-n publikálta az eredeti felvételt változatlan formában. A dal igencsak ráérős tempóban történő kiadásának oka feltehetőleg az, hogy abból az időszakból a zenész két másik száma, a 2003-as I és a 2007-es Imitosis is nagyon hasonlít a Capital I-ra.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverted,

0: korábbiak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Államfőt választhat ma az országgyűlés. Emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak száma. Ma folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek az országgyűlésben. A szavazás ma délután 2 órakor várható. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A külső Váci úti hiányzó kapcsolatok megvalósítására 850 millió forintot szán a kormány. A beruházás célja Vitézi Dávid közlése szerint, hogy Budapest belső hálózatához közvetlenül kapcsolódjon a kerékpárút, amely Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezet. Emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak száma, legalább 132 ember vesztette életét, és több mint 570-en sérültek meg a Kolumbiát tegnap megrázó erős földrengésben. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Az epicentrum San José del Palmar közelében volt. Az államfő több ezer megrongálódott vagy megsemmisült épületről számolt be, és katasztrófa helyzetet hirdetett. Már több mint 20 ezer hektárt pusztított el egy erdőtűz Andalúziában. Az 5 napja tomboló lángokat Dél-Spanyolországban továbbra sem sikerült megfékezni. Az oltásban 600 szakember, 170 földi és 23 légijármű vesz részt. A lakott területek védelmében mintegy 700 embert evakuáltak, miközben a változó szélirány nehezíti az oltást. Spanyolországban idén már mintegy 200 ezer hektárt érintettek erdőtüzek, 6-szor annyit, mint 2025 azonos időszakában. Az Egyesült Államok már 175 ezer vízumot vont vissza idén szabálysértések és bűncselekmények miatt. Az érintettek így tartózkodásra jogosulatlanná és kitoloncolhatóvá váltak. A visszavonások okai között szerepel többek között az erőszakos és szexuális bűncselekmény, gyermekbántalmazás, ittasvezetés, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint közpénzek megszerzésével összefüggő csalások. A külügyminisztérium emellett 100 Észak-Afrikából érkező vízumot pedig úgynevezett születési turizmus szervezése miatt vont vissza. Donald Trump kiállt a FIFA elnök mellett. Az amerikai elnök megvédte Gianni Infantinót, akit az UEFA, az Ázsiai és az Észak- és Közép-Amerikai Szövetség közös levélben bírált. Trump szerint szörnyű hiba lenne leváltani Infantinót, akit a legsikeresebb világbajnokság megszervezésével méltatott. Infantino mandátumának

0: meghosszabbítását több szövetség ellenzi, miután a FIFA elnöke egy 20 milliárd dolláros befektetési konstrukcióval alakította volna át a jövőbeli világbajnokságok finanszírozását és szervezését. A tervet azonban később visszavonta.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett. Kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Fekete Judit író, akit köszöntök, szia! És én azért apostrofálok írónak, tudom, hogy nagyon sokféle sapkád van, de azért most már nem az első könyvet kapcsán beszélgetünk, úgyhogy ha megengeded, akkor én most így.
4: Köszönöm szépen, sziasztok, és köszönöm a meghívást.
3: Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az idő elkezdeni élni című könyv. Amit szerintem tudni kell rólad, én, mint olvasó, nekem a megélésem mindig a humor. Te ez a könnyesre nevetem magam, miközben egyébként nagyon-nagyon-nagyon helyi. Most majdnem azt mondtam, hogy nagyon magyar. De hogy, tehát, hogy a nagyon-nagyon helyi, nagyon értem, megélem a történeteidet, és ez is mondhatnám, hogy ez, csak még nem vagyok 70 pluszos, ezért aztán nem feltétlenül tudom, hogy pontosan, hogy van-e, de kívülről így néz ki. Kezdjük azzal, hogy mesélj arról, hogy miért ezt a korosztályt, ezt a témát választottad, és amennyit te akarsz spoiler nélkül, annyit mondj is el, hogy miről beszélünk. Aztán én majd ráfűzök olvasói élményből.
4: Jó. Hát a téma az nyilván megint a saját megélés, mint ahogy az előző könyvnél is a munkanélküliséggel foglalkoztam, most az időskorral és a generációk közötti, hát, hogy úgy mondjam, problémákkal foglalkozom. Nyilván saját megélés, tehát amikor a saját nagymamáddal, amik történnek, amikor idősek otthonába kerül, és végignézed ezt az egész folyamatot. De mondhatnék itt egyébként a baráti körben, a szülők, nagyszülők, tehát, hogy amit látsz magad körül, nekem ez valamiért azt hiszem, hogy egy kicsit becsípődött. Nem foglalkoztam én ezzel rengeteget, tehát nem ez kattogott a fejemben, de amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy úgy jó lenne megint valamiről mesélni, vagy valamit üzenni, akkor ez volt az első téma, ami eszembe jutott, hogy ez tök fontos lenne ezzel a korosztállyal foglalkozni.
3: Igen, én is azt gondolom, mert hogy és a generációk közti szakadékkal vagy kapcsolattal, mert valamiért én mindig azt képzelem, hogy a mostani idősebbek és fiatalok között valahogy sokkal-sokkal kevesebb a kapcsolat, mint ahogy ez köztünk volt, és ilyenkor szoktam mondani, hogy valószínű, hogy ebben az is benne van, hogy én meg a nagymamám között kb. Tényleg azért tárcsás mosógépről az automatára váltás volt akár a technikai különbség. Na jó, nem, mondjuk még a mobiltelefon is valóban az idősebb korában, de ez az én szerencsém, hogy ő sokáig élt. De hogy és közben pedig olyan nagy szüksége lenne egymásra ennek a két generációnak. Szerintem.
4: Igen, igen, abszolút. És egyébként én saját magamon is tapasztalom, hogy mennyire, ha nem tudatosan, de elfordultam ettől a korosztálytól, tehát pont múltkor döbbentem rá, hogy amikor állok a konyhába, és mondjuk főznöm kéne, és kellene egy recept, akkor ugye annó felhívtuk a nagymamánkat, vagy anyukánkat, és ő segített nekünk, vagy ez a tudás átadás, ez onnan jött. Most mi az első, hogy az AI-t kérdezem. Tehát már nem is azt mondom, hogy az interneten megkeresem, hanem az AI-t kérdezem, és ez pont egy telefonhívással kevesebb lesz így, mint ami lehetne. Tehát, hogy ahelyett, hogy felhívnám, és akkor lesz belőle egy beszélgetés, és aznap kicsit foglalkoztunk egymással, ehelyett fogom a telefonomat, és megkérdezem arról a receptről. Tehát, hogy az ember szinte észre se veszi, és ez nem rossz indulat, hanem egyszerűen így élünk.
3: Hát, és elvész a praktika, elvész a családi hozzávaló, elvész egy ízvilág.
4: Így van. Meg a hagyományok, meg a törődés, igen, tehát minden, amit az idősebb korosztálytól régen, és ezért voltak olyan fontosak nekünk, hogy ezt a tudás átadás, vagy megtanítsanak nekünk dolgokat, vagy régen esetleg szakmákat, vagy a családdal kapcsolatos tudást. Erre ma nincs szükség, hiszen fogjuk és bepötyögjük és megkérdezzük.
3: Igen. De ugyanakkor az is van, hogy én az ő oldalukról is érzékelek, mert hogy azért ők is, tehát köztük is van felhasználó.
4: Igen.
3: Azért ezt is. És náluk is előfordul ez, hogy akkor onnan tájékozódnak, és igazából egyszer csak azon kapott, hogy egész nap azt nézi, és abba van. Nem tudom ki, hogy élte már át azt, hogy az anyukája egyszer csak kommentel valahová, vagy meglátja egy csoportba.
4: Nem is akárhogy.
3: Igen, vagy meglátja egy csoportba, vagy tök mindegy. Ugyanakkor nem éri el, ami ugye érthetetlen, igen, mert elvileg a kezében van a telefon, hiszen bizony, most kommentelt, tehát hogyha nem veszi föl, de mint kiderült, ez le van halkítva, vagy nem, igen, látta, vagy tök mindegy is. Tehát hogy a lényeg az, hogy az ő részükről is egy passzivitás előfordulhat, egy bezárkózás, egy máshol van a figyelmük.
4: Máshol is van, meg én azt gondolom, hogy ez egy ilyen pótszer, lehet, hogy a magány ellen, vagy számtalan dolog ellen lehet ez egy pótszer, hogy akkor a közösségi médiában találja meg azt, ami, tehát hogy ott van egész nap mondjuk, és nincs körülötte senki. Hát én is azt hiszem, hogy ezt csinálnám. Tehát hogy ez egy csomó mindenre nyilván tök jó, hogy van a közösségi média, internet, AI, egyebek, de ez az elmagányosodás, ez nem csak egy ilyen nagy mondás, ez tényleg, és ez korosztálytól független szerintem, hogy hogyan magányosodunk el pont emiatt.
3: Igen. Na és te úgy gondoltad, hogy akkor ebből kiindulva lesz egy regény, de azért azt elmondhatom, hogy Dolly élete, aki amúgy egy 70 pluszos hölgy, aki egyedül él, és megvannak a napi rutinjai, és az is megvan, ahogy az egyébként alapvetően már szerintem sokkal hamarabb is, de megvan, hogy ő mit szeret, és mit nem.
4: Igen.
3: Mit bír elviselni, és mit nem. És a napi rutinhoz tartja magát, és a belső világa az nagyon él, ugye az, amit te nekünk megmutatsz. És egy napon történik vele valami, amit majd mindenki maga értelmez, de lényeg az, hogy elkezd valahogy máshogy tekinteni magára és az életére. Na, ez már egy olyan dolog, ami már nem korosztályhoz kötött, hanem ez már 50-es, 40-es, 30-es, 20-as, de szóval egyébként minél hamarabb elkezdi valaki, innen üzenem a fiataloknak, annál jobb.
4: Így van.
3: De hogy ez így az emberiséget áthatja ez a kérdés, hogy amúgy hol vagy te a saját életedben? Tehát én ezt is látom kérdésnek ebbe a könyvbe.
4: Igen, egyrészt, hogy hol vagy, és hogy tudsz-e jól élni. Tehát, hogy tudunk-e úgy élni, és ez most megint egy picikét így romantizálom a dolgot, de hogy szerintem az nagyon fontos, és most ez tényleg életkor független, hogy egy picit kiszakadjunk ebből az őrült tempóból, és ugye ez a korosztály, amiről mesélek, ugye a 70 pluszos korosztálynál ez egyáltalán nem volt divat kicsit magunkra figyelni, vagy befelé, vagy pihenni, vagy csak bambulni kifelé. Tehát, hogy az ő korosztályuknak a munka volt, meg a család volt, tehát, hogy én látom egyébként a nagyszülőkön is, hogy nem tudnak pihenni. Tehát, hogy vagy dolgozik, vagy elmegy aludni. Tehát,
3: nem
4: hogy
3: ismeri
4: a kettő között
3: azt.
4: Nincs semmi. Igen. Tehát, hogy ez nem létezik. Mi már ebben sokkal ügyesebbek vagyunk szerintem. Tehát, hogy mi már felismertük, hogy igen, van ez az én idő dolog, meg vannak ilyen dolgok, amit így magunknak lehet, hogy mi jól érezzük magunkat, de ez a generáció, a 70 pluszos, fogalmunk nincs róla, hogy lehet jól érezni magunkat. Itt a fiatalabb generációra, vagy a mi gyerekeink szerintem sokkal tudatosabbak már. Tehát én nem gondolom, hogy ők belecsúsznának majd ebbe, de felismerni azokat az élethelyzeteket, meg azokat a szituációkat, aminek úgy tényleg lehet örülni, és ezekhez nem kell pénz, tehát hogy itt nem erről van szó, hanem amikor úgy tényleg egyszer csak valamire rácsodálkozol, azt szerintem egy kicsit viszont tudatosítani kell bennünk, hogy vannak ilyen jó dolgok körülöttünk.
3: Abszolút, csak ugye itt már át fogunk menni egy kicsit a pszichológia meg hozott dolgok, mert hogy ugye ezt tanuljuk, és ahogy te mondtad, a mi generációnk jobban áll, de hát azért azért belénk van kódolva, belénk is, hogy van valamilyen minta, azt hozzuk, és ugye ez érvényes az érzelmeink kifejezésére, és így tovább, és így tovább. Szóval a kérdés az bennem az, hogy mit gondolsz, mert itt ugye valamiféle életeseményhez kötötted, tehát mit gondolsz, hogy hogyan tud ez változni? Hát hogyan tud egy élet megváltozni, egy felfogás megváltozni?
4: Hát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog szerintem, számtalan módon tud megváltozni az élet, egyrészt külső hatásokra, másrészt lehet ez egy vélt vagy valós betegség, vagy szóval, hogy bármi lehet, ami egy kicsit átkattint minket, azért az szerintem a ritkábbik, amikor valaki egyszer csak föl kell reggel, és azt mondja, hogy fú, hát én eddig így nem éltem semmit, és most fogom, eladok mindent, és nem tudom, elköltözök egy szigetre, tehát, hogy ez azért a ritkább dolog, biztos, hogy kell hozzá valami. Én egyébként nagyon bízom benne, hogy például egy könyv a Dolly, vagy egy zene, vagy egy festmény, vagy egy bármi lehet az, ami egy picit elindít minket, és általában azért itt a művészetekről beszélek, ami tud olyan érzelmeket okozni bennünk, amitől picikét talán észbe kapunk, hogy hopp, így eltelt az élet, és hogy így mi történt velünk közben, kik vagyunk, mi mit csináltunk, történt-e bármi olyan, amire azt mondhatjuk később, hogy igen, megérte. És ez csak egy szelete az egésznek, hogy ki hogy eszmél, vagy ki hogy ébred föl. Most Dolly esetében ugye nyilván itt történik valami, ő se érti, és akkor van egy ilyen belső nyomozás is, meg egyszer egy külső, klasszikus, ilyen kicsit krimis szál benne, de hogy a belső nyomozása, hogy ő megpróbálja azt kideríteni, hogy egyébként vele mi történik, ami nagyon szép és fájdalmas lehet egyébként rádöbbenni arra, és egy kicsit örülni annak, hogy de azért elcsíptem az életfonalát végül. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a dolgok, mint mondjuk egy könyv is el tud indítani valakibe valamit.
3: Hát igen, az kérdés, hogy mi a cél, hogy mit is szeretne a szerző, azzal együtt, hogy én azt hiszem, hogy ez tényleg mindenkinek egyéni, hogy az életének mely szakaszába, milyen élethelyzetbe kapja a kezébe, és tudod, ezen gondolkodtam, hogy vajon kell-e ez? Mármint nem a könyv, mert a művészet,
4: az kell,
3: meg a művészet, ezek tényleg azért kellenek, hogy az életet teljesebbé tegyék, gondolkodtassanak, vagy csak egyszerűen élvezetet adjanak, de hogy annyira az élet az úgy megy, az olyan, nem? Tehát, hogy
4: igen.
3: Így egyik megszokásból a másikba, és én láttam ilyet, sőt, hát én magam éltem ilyet, amikor valami nagy amplitúdóval kiugrott egy esemény miatt, és vágyunk vissza a régi kerékvágásba, azzal együtt, hogy szerintem nincs régi kerékvágás nincs egy régi. Nagy tragédia után, vagy egy nagy kiugrás után, de csinálunk új kerékvágásokat, amik azért közel állnak ahhoz, ami számunkra elfogadható.
4: Igen, igen, abszolút.
3: Tehát nem persze. Nagyon challenge-eljük magunkat, ezt akarom mondani, így a napi szinten, ahogy például a Dolly elkezdi.
4: Igen, és szerintem ezért fontos, hogy időnként ilyen teljesen tudatosan megálljunk egy picikét. Tehát ott tényleg olyan rettentő gyors lett a világ, magunkon is látjuk szerintem, hogy ha 2 percig nem csinálok valamit, akkor a kezembe veszem a telefonom. Tehát azt érzem, hogy én most 2 percig nem csináltam semmit. Tehát hogy ezért tök fontos az, hogy egy picikét így leálljunk, és tegyük el a telefont, és nem tudom, menjünk egy parkba, vagy szagoljuk meg a rózsát, vagy nem tudom, bármit, ami egy picikét így leállít minket, mert ott jönnek a jó dolgok, meg ott jönnek a jó érzések. És szerintem ebbe tényleg nem vagyunk jók. Hát azért nem, mert ez most kezdődött x éve, tehát hogy azért most van ez a tempó szerintem az elmúlt 10-15 évben, ami egyre gyorsabb, és ebből nehéz megállni.
3: Egyik oldalon, másik oldalon meg az is eszembe jut, és ez kérdés is bennem, hogy nem lehet-e, hogy mi vagyunk egy olyan korban, amikor elkezd az ember számot vetni.
4: Igen, ez egy jó gondolat, de ez igen. Is lehet. Igen, abszolút, abszolút. Igen, nem tudom elképzelni magamról.
3: Anélkül, hogy elmondanám, hogy 40 körül vagyunk.
4: Igen, hogy ezt 20 évesen még nem, ezen nem agyal az ember, nyilván. Igen, ez tök valid, igen.
3: Na, hát persze, hogy nem. Hát sőt.
4: És ne is tegyék.
3: Ne is, így Isten őriz. Az a jó. Igen. Menjen, csinálja, amit igen. Jónak lehet. Sőt, szerintem akkor van az, hogy a mi generációnk attól fél, hogy úristen, nem ugrik-e túl nagyokat a komfortzónán kívül. De hogy
4: ugorjon, tehát hogy szerintem van. Ez a fiatalság lényege, hogy ugorjon óriásiakat, mert aztán abból ki tudja, hogy mi lesz. Hát mi meg ott vagyunk, mint akinek már van valami élettapasztalata, és hát ezért szomorú, hogy a még idősebb emberek, tehát a Dolly korosztály, aki aztán tényleg ott van az élettapasztalat, meg a tudás, hogy nem kérdezzük meg, hogy nem fordulunk oda. Tehát most egy ilyen mediterrán vagy ázsiai kultúrában, ahogy kezelik az idős korosztályt, az valami egészen zseniális. Tehát, hogy ott van egy ilyen, hogy ott ő számít, tehát ő a családnak egy nagyon komoly támasza ezekben, inkább a mediterrán, meg tényleg az ázsiai kultúrában, ahogy röhögünk azon, hogy egy olasz filmben a mamma, hogy fél tőle mindenki, hogy utasítgatja az egész családot, és jókat nevetünk ezen, tehát hogy azért van nálunk az idős ember, az konkrétan láthatatlan.
3: Igen, csak hogy ugye ez kezdődik a családon belülről, mert hogy társadalmilag az igen. is, és egyébként igen, én is azt gondolom, hogy ez nagy probléma, és nekem is a mediterrán kultúrák jutottak eszembe, illetve Közép-Amerika, tehát hogy ahol igazából a társadalmi idős tagjai kezdik el az utcabálokon a táncot,
4: igen.
3: tehát hogy ez így indul, és mindenki más utána, és mindenki más előbb őket tapsolja meg, de hogy ez indul a kis közösségből, és ezt már innentől kezdve egyéni felelősség.
4: Igen, és ez a család, tehát hogy ebben tényleg a családnak is nagy felelőssége van. Az egy dolog, hogy az aktuális társadalom hogyan kezeli az idős embereket, hogy így használjuk őket, tehát amikor nem tudom, politikailag fontos, akkor mindenféle utalványokat adunk nekik, de aztán utána el vannak felejtve, tehát hogy egyáltalán nem foglalkozunk velük.
3: Jó, akkor te ebben azért tényleg bőven belementél, hogy
4: igen.
3: Okay.
4: Igen, abszolút. Igen. Tényleg ezt látom, hogy így nem, semmi. Szerintem ezt lehet ellensúlyozni, hogyha mi családilag foglalkozunk és odafordulunk feléjük, és egy kicsit vissza lépegetünk feléjük. Tehát, hogy az a megbecsültség, meg szerintem az, hogy éreztetjük velük, hogy igen, látunk titeket, meg értünk titeket, az nekik szerintem tök fontos lenne. Tehát attól függetlenül, hogy egy társadalom hogyan kezeli őket, szerintem kicsibe azért van még mit tenni bőven.
3: Abszolút. Abszolút. Meggondolkodni azon, hogy mi hogyan kötődünk, milyen is ez a kapcsolat, igen. mi az, amit ennek köszönünk, mi az, amire azt gondoljuk, hogy mi változtatni akarunk. Szóval, hogy minden, a saját életünknek a változtatása is indulhat innen.
4: Igen.
3: Na, most zene és feles információk, és utána visszajövünk, és belemegyünk jobban ebbe a történetbe, mert hogy Dolly ez így fog, és felforgatja a saját életét is, illetve a környezetét is. Tehát azért rendet rak a nyugdíjas otthonba, elkezdi magát megfogalmazni, elkezd ráérezni az életnek olyan ízeire, amit ő amúgy nem ismert. Szóval én azt gondolom, hogy nem csak nem ismert, hanem elutasította, vagy bírálta. Én azt gondolom, hogy tanulhatunk tőle korosztálytól függetlenül, úgyhogy belemegyünk ebbe, hogy mi is az, amit mi szeretnénk, de nem is tudjuk, hogy szeretnénk. Úristen.
4: Igen, pedig szeretnénk.
3: Ugye? Jó, zene és feles infók, jövünk vissza. Fekete Judit író vendégem.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
3: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim továbbra is Borszéki György és Keresztes Németh Zoltán. Mindkettőtöknek a gyermeke, egyik gyermeke kicsikorában daganatos beteg volt, és beszélgetés első részében azt beszéltük át, hogy ez milyen, hogy mi történt, hogy történt. Zolinak 2 éves volt a kislánya, Gyurinak 3 hetes a kisfia. Szóval nagyon-nagyon pici gyerekeknél 1,5-2 éves kezelések és gyógyulási folyamat. És mind a ketten kihegyeztétek arra, hogy nagyon úgy éreztétek, hogy az orvosi háttér, az intézményi háttér nagyon-nagyon megfelelő, nagyon segítő, de hát, hogy van egy csomó nehézség, amivel ilyenkor az ember találkozik, és ti abban kívántok segíteni olyanoknak, akiket az élet ilyen viharba sodor, hogy tudjanak honnan tájékozódni. Úgyhogy van ez az Érintettek Egyesület. No de! Azt is megbeszéltük, hogy nem arról van szó, hogy itt diagnózisok, tünetek, meg mit kell csinálni, mire mit szedjél, egyél, hova ragd, mit csinál, tehát nem ez van. Sőt, ti mind a ketten azt mondtátok, hogy igazán kerülnétek az internetnek a bármiféle diagnosztizálását és kezeléstervét. Ha nem, mit gondoltok, hogy mi a legeslegfontosabb, miben lehet és kell segítséget nyújtani annak, aki ilyen helyzetbe került?
4: Alapvetően szerintem mindannyian úgy indultunk neki, hogy abban segítsünk, ami akkor nekünk hiányzott. Ja. Ez mindenkinél más lehet nyilván, úgyhogy én is a magunk nevébe tudom azt mondani, hogy nekünk az egyik ilyen az volt, hogy az információ hiány.
3: Információ, az mindig.
4: Ugye, ahogy mondtad te is, és visszacsatolva ránk, ugye nagyon segítő volt a közeg, de hát mégiscsak van egy tempó ott, amit az orvosoknak, meg a nővéreknek is fel kell venni. És azt az iszonyatos mennyiségű kérdést, információt nem mindig van lehetőségük nekik átadni. Tehát az emberben gyűlnek a kérdések, és nyilván nem mindig van kihez fordulni. Nekünk ez volt az egyik, tehát hiszen egyáltalán mit tudunk egy ilyen betegségről, mi fog történni, mennyi ideig tart, mi lesz ez az egész, hova fog kifutni, csak kérdések vannak, és ennek kapcsán kezdtünk el aztán közösen gondolkodni, és született meg több kezdeményezés is, majd beszélünk róla szerintem itt Gyurival közösen. Ez volt az egyik, ami minket elindított. A másik pedig, hogy találkozzunk olyanokkal, akik ezen túl vannak. Tehát, hogy ahogy a beszélgetés elején is mondtam, hogy nagyon hiányzott az, hogy lássunk sikerélményeket. Alapvetően, amikor mi bekerültünk 14 éve, az már az az időszak volt, amikor azért a túlélési esély lényegesen nagyobb volt annál, mint az elhalálozás. De ezzel sem voltunk feltétlenül tisztában. Tehát amikor az ember az szembesül, hogy a gyermekenek rossz indulatú daganata van, akkor azért az indul be alapvetően, hogy hát ez gyakorlatilag egy halálos ítélet, tehát hogy akkor itt a vége. És ez is egy nagyon komoly felismerés volt, hogy nem. Hanem igenis a 70-80%-a az érintett gyerekeknek végül meggyógyul. Ami teljesen más, tehát amikor az emberre lesz közlik, akkor azért az már önmagába reményre ad okot.
3: Így van, hát hogy ne.
5: Igazából, ahogy mondtam is, hogy nagyon sok információt kaptunk, de nagyon kevés információ állt rendelkezésre írott formában.
3: Tehát, meg egy helyen
5: gondolom. Igen, meg egy helyen, igen, és rendszerezett formában igazából, és az Egyesületet azt erre próbáljuk ösztönözni, meg kiegyezni, hogy ebben segítsünk, hogy akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, tehát egy gyermek is tudja, hogy mi vár rá. Egy vérvétel, egy MR, mi a vérsejt, stb. És egy mesekönyvben nyilván gyermeknyelven, Bartos Erika által fémjelzett rajzokkal, stb. Tehát, hogy más, hogy kicsit játékosabban, kicsit eladhatóbban közli ilyenkor a szülő a gyermekkel, hogy holnap mi fog történni. És ez segít nekik a megértésben egy picit.
3: Hát meg nyilván félnek a szülők ijegységétől is, és nyilván a mese az segít abban, hogy a szülőnek is más legyen a nyelvezete, más legyen az arckifejezése.
5: Igen, és például az Egyesületnek a YouTube-on vannak ilyen videói egyébként, tehát ilyen úgymond ilyen felkészítő videói, ahol például az MR-be fekszik be az egyik gyógyult gyermek, és ő beszél róla, hogy mi fog történni, és magát a hangot is, mert nyilván, amikor meghallja a gyermek az MR-nek ezt a zakatoló gépét, akkor megijed. És akkor ezt is, hogyha megnézi előtte a szülő a gyermekkel, a kisgyermekkel, akkor segít neki ezt feldolgozni így előre, hogy ez nem lesz idegen.
3: Rákészülni.
5: Igen, rákészülni.
3: Tehát információ rendszerezett, összeszedett formában arra, hogy hogyan lehet kommunikálni az előttünk álló lépéseket, arra, hogy mutat túlélést, hogy mutatja, hogy a család hogyan tud mégiscsak normalitásban maradni. Ezek, hogyha jól értem, akkor ezek azok, amik a legfontosabbak.
4: Ez az egyik, igen, ez az információ része, az egyik gombóc mondjuk így, a másik pedig maga a közösség. Tehát, ez egy összetartó közösség, ahova várunk mindenkit, lehet csatlakozni, ez egy nyitott dolog. Legyen az, aki akár éppen most szembesül mondjuk egy diagnózissal, legyen az, aki már egy éve a kórházban van, és egyébként kezelés alatt van, vagy akár már gyógyult, akár ő maga. Tehát vannak tagok, aki gyógyult gyermekként serénkedik az Egyesület körül.
3: Akkor ezt érthetem úgy is, hogy nem kizárt, hogy a közösségnek akár bármilyen fizikai módon segítségét igénybe lehet venni? Nem tudom mi, bármi is lehet. Akár egy beszélgetés, akár egy oda megyek, segítek, vigyázok, elkísérlek, ilyesmi?
5: Vannak gyógyító beszélgetések is egyébként,
3: tehát
5: van egy segélyvonal is, amit lehet hívni egyébként. Minden információ egyébként az Egyesületről megtalálható az interneten, az érintettek.hu weboldalunkon.
3: Így, igen.
5: Úgyhogy bárkinek bármilyen segítségre lenne szüksége, lelki vagy információ, bármilyen információra, akkor vegye fel a kapcsolatot a honlapon található telefonszámon, vagy akár e-mailben. Amit még mondani szerettem volna, hogy a közösség is gyógyít egyébként.
3: Közösség eleje mindenki.
5: Igen, a közösség is gyógyít. Szervezünk érintettek kirándulásokat, ahol közösen elmegyünk Budapest környékén. Solymáron voltunk legutóbb. Akkor szervezünk a orvosainknak érintettek, illetve a nővéreknek érintettek díjat. Minden évben kiválasztunk, vagyis a közösség get meghallgatva kiválasztunk egy orvost, illetve egy nővért, aki az adott évben a legjobbat nyújtott, a legjobbat teljesítette, és ezt az egyesület díjazza.
3: De jó, van egy ilyen visszacsatolás, egy elismerés.
4: Igen, igen, és ez egybe van kötve mindig egy ilyen karácsonyi évzáró eseménnyel, ahol ugye nagyon nagy szeretettel látjuk mind a díjazottakatnak, a díjazottaknak akár a hozzátartozó, hogy kollégái gyakran eljönnek, és hát természetesen az egyesület tagjait, úgyhogy ez egy ilyen, mindig egy ilyen nagyon kompakt és nagyon jó esemény így évvégére, és a legjobb pedig azt látni, hogy tényleg mennyire örülnek az orvosok és a nővérek, tehát hogy azért ez minden alkalommal újra és újra minket is meghat, hogy ők mennyire jól fogadják ezt az elismerést.
3: Hát tehát ez a visszatükrözése az, hogy amit csináltak, az nagyon-nagyon fontos, a hála, hát ez nagyon-nagyon, azt hiszem, hogy nagyon felemelő lehet.
5: Pont a háláról jutott eszembe egyébként, mert itt van a gyerekeknek is alkalmuk hálát mondani, meg hálát nyújtani az orvosoknak, mert ők is készülnek egyébként ilyenkor egy-egy előadással, van, aki furuljázik, van, aki aerobikozik, stb. És akkor ilyenkor van egy ilyen kis előadás, úgymond a közönségnek, és ez egyszerűen egy ilyen felemelő érzés, amikor a gyógyó gyermekeket látja az ember a színpadon.
4: Hát, illetve egy kis film is szokott készülni,
5: egy kis film.
4: Ahol pedig ugye a gyerekek nyilatkoznak, akiket az orvosok, a segítők kezeltek, úgyhogy az is mindig nagyon nagy sikert arat.
3: Egy nagyon rövid időnk van még, de azt szeretném akkor, hogy kitérjünk erre, hogy hogyan is tud egy család ebből kikeveredni, mert ugye diagnózis, folyamat, aztán hála a jó Istennek megtörténik a gyógyulás, de hát azért ennek a lenyomata azért csak ott marad a családban, és gondolom, hogy azért az nagyon hosszú idő, amíg nem minden jelre azt hiszed, hogy Úristen Jézusom, mi van, ha van valami, plusz közben a ti gyerekeitek belenőttek ebbe, nyilván a kontrollokba, meg abba is, hogy meg kellett érteniük, hogy nekik gyerekkorukban volt ilyen probléma. Tehát hogyan lehet ezt feldolgozni, vagy nektek mi segített, hogy ebből aztán visszatérjetek egy olyan életbe, amúgy azt gondolom, hogy mindenkinek járna is, egészséges gyerekekkel, egészséges szülőkkel.
4: Hát a gyerekek szempontjából mindenképpen az őszinte kommunikáció, mint általában, tehát hogy ez segít a legjobban, hogy őszintén beszélni róla, meg őt hagyni beszélni, tehát hogyha az nagyon fontos, hogyha valaki ugye ezt elnyomja magába, vagy akár a szülők, akár a gyerek, vagy akkor azt érzik, hogy valami nem jó, de nem beszélünk róla, tehát lehetőség szerint próbáljuk kibeszélni, azért az nagyon sokat segít, azt nem mondom, hogy mindig könnyű, mondani könnyű, a valóságban nem mindig annyira, ez nyilván a gyerek életkorával is változik. Tehát nekünk például az Odó egy időben rájött, hogy fú, hát ő ez a híres ember, és akkor az óvodában, meg az iskolában minden beszélgetést azzal kezdett, hogy egyébként ő neki gyerekkorában ilyen daganatos betegsége volt, ettől mindenki kellően meglepődött, és akkor ott úgy elhíresült, és akkor ennek örült. Aztán eltelt néhány év, és akkor már kevésbé, akkor az ember ugye jön egy olyan életkor, amikor nem biztos, hogy ki akarok tűnni, mert akkor inkább szeretnék olyan lenni, mint a többiek, belesimulni. Akkor már ez nem volt annyira érdekes, akkor teljesen másképp kellett neki is, meg nekünk is hozzányúlni ehhez a témához. De igazából elengedni ezt nem lehet, vagy senkinek sem javasoljuk. Nyilván mindenkinek más megküzdési technikát alkalmaz, de itt ezeknél a betegségeknél kardinális jelentősége van az utánkövetésnek. És ez még egy olyan gombot, amivel egyébként az egyesületünk foglalkozik, az utánkövetés, mert ennek nincs igazán kialakult.
5: Egészen pontosan a feleséged.
4: Annyira, hogy a feleségem, de tehát, hogy ennek nincs kialakult gyakorlata, nem csak Magyarországon egyébként, hanem még Európában is keresik. Nagyon fontos, hogy az egyesületnek van nemzetközi kitekintése, és több tagszervezetben aktívan mi is dolgozunk, és ezért látjuk az európai best practice-eket is, hogy hogyan működik, ők mivel küzdenek. És azt látjuk, hogy pont az utánkövetés, tehát a gyermekkori daganatos betegségek utánkövetése, az egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nem megoldott. Miért? Mert 18 éves koromig benne vagyok egyfajta ellátásban, abban megvannak azok a kontrollok, megvannak azok a protokollok, majd elengedik a kezemet, és gyakorlatilag vége.
3: És onnantól csináld magad, valahova jelentkezz, ahol fenn... Aha, értem,
4: és
3: értem. Ebbe,
4: és ez pedig útnak. Egy olyan betegség, ami, ha nem is kíván gyakorlatilag folyamatos kontrollt, de azért időről időre el kell menni, és magunkat megvizsgáltatni, illetve nyilván ez is megint csak attól függ, hogy milyen korábban, milyen kezeléseket kaptam, milyen dagadtó volt, milyen mellékhatások lehetnek, és ennek kapcsán is igyekszünk nagyon sokat dolgozni, hogy erre az utánkezelésnek a fontosságára felhívjuk a figyelmet. Nagyon sok azt tapasztaltuk, hogy sok szülőnek, sok családnak az a megküzdése, hogyha vége a betegségnek, akkor nem akarunk róla többet beszélni.
3: Igen, igen.
4: Ezt is érthető, szerintem emberileg teljesen abszolút érthető, de objektíven nézve, vagy orvosilag viszont nem tehetjük meg, mert egész egyszerűen oda kell figyelni, és mi azt az utat próbáljuk kitaposni, hogy, és abba a segítséget adni, hogy mind a szülőknek, mind akár a gyermeknek, mert 18 évesen azért már egy felnőtt emberről beszélünk, aki önmaga is tud dönteni arról, hogy hogyan tovább, hogy mire figyeljen oda, milyen orvosokhoz forduljon, hova tud kérdéseivel fordulni, hogy egyébként az ő kezelése, betegsége a jövőre nézve mit jelent, és mikre érdemes neki figyelnie.
5: A másfél éves kórházi kezelés után az volt nehéz még egyébként elengedni, hogy benne voltunk egy olyan szituációban, hogy mindig fertőtlenítjük a kezünket, minden koszos, minden...
3: Hát igen, tehát ez már nagyon-nagyon rászoktatok arra.
5: Így van, ez az egyik része, a másik része pedig, hogy étkezésbe is, hogy akkor most már csak biokaját, csak egészségesen, csak így, és azért ebbe bele tud utána megint csak betegedni az ember, úgyhogy szintén orvosokkal sokat beszélgetünk, és azt mondták, hogy éljetek az életeteket. Igen, mint előtte tettétek. Nyilván kisebb módosításokkal, de azért folytassátok azt az utat.
3: És nálatok a Gyurci hogyan? Tehát ő, ahogy nőtt ebbe, és ezzel a történettel, nálatok hogyan volt, hogy ő hogyan találta meg ebbe a önmagát? Volt-e neki is ilyen, hogy különleges vagyok ettől, aztán már inkább nem akarom?
5: Hát néha picit különlegesnek is érezte magát, ugyanakkor meg néha meg, mert neki azért látszanak a vágások, a hegek, úgyhogy amikor kamaszodott ilyen 10-11-12 évesen, akkor például pólóba jártunk strandolni, stb. Úgyhogy de nyilván ezt is utána leküzdöttem, mert sokat piszkálták egy időben, aztán egy idő után ő is ezt helyre rakta magába, úgyhogy most meg már gyúrni jár, hogy mutassa, hogy...
3: Igen. De hát, hogy ezt el kell saját magába fogadnia, persze, hogy vele ez történt.
5: Helyre tette. Igen,
3: ez nagyon fontos, és fontos, hogy ebben megkapja a segítséget. Otthonról is, meg egyébként a közegétől is.
4: Igen, és egyébként tényleg egy ponton pedig az ember eljut oda, hogy még jobban megbecsüli az életet. Szerintem ennek is nagyon fontos jelentősége van. Tehát, hogy tényleg úgy megélni ezt az egészet, hogy örömmel.
3: Nyilván erről annyit mondtok, amennyit ti akartok, és tudom, hogy férfiak nem is szeretik ezt, de hogy a házasságotok, tehát a ti személyes kapcsolataitok szerintetek hogy élte túl ezt?
4: Inkább megerősödve, egyértelműen azt tudom mondani.
3: De akkor ebben az összezárás a kulcs.
5: Szint úgy, megerősödve.
4: Egyértelműen. Ez egy ilyen örök szövetséget köt.
3: Abszolút, elhiszem. De akkor ennek a kulcsa tényleg az összezárás.
4: Igen.
5: Meg egymás támogatása, mert ahogy mondtad te is, egyszer egyik van lent, aztán a másik fönt. Tehát, hogy ennek van egy dinamikája is. Itt úgymond nem lehetett fáradtnak lenni.
3: Igen.
5: Nekünk magunknak maga a kezelés ideje alatt. Utána nyilván az emberből kijött a fáradtság, meg stb., de akkor nem éreztük. Tehát, persze, hogy annyira tetrekész az ember ilyenkor, hogy...
3: Hát persze, meg ilyenkor nem magát nézi.
5: Így van.
3: Minden esetre mindkettőtök története gyógyulással végződött, és szerencsésen, és ezért tényleg hála az Istennek. Nektek pedig azért hála, hogy elkezdtetek ezzel foglalkozni, és azon túl, hogy a ti történetetek szerencsésen végződött, mégiscsak benne vagytok abban, hogy segítsetek másoknak. Ugye van ez az egyesület, erről muszáj sajnos mindig egy percet beszélni, hogy a fenntartása az feltehetően költséges, hiszen itt rengeteg program, ismeretanyag és lehetőség van, amihez hozzájuthatnak a sorstársak. Hogyan lehet titeket segíteni? Mert gondolom, hogy egyesület, tehát ti támogatást, adományt elfogadhattok. Hogyan nézhet ez ki?
4: Abszolút, tehát hogy önkéntes alapon működik az egyesület, tehát bevételünk nekünk igazából az adományokból van.
3: Igen, viszont ti beleteszitek az időt.
4: Az időt, energiát természetesen beletesszük, és ami még nagyon fontos, hogy sok esetben például az érintettek könyvénél, vagy akár az érintette láncok programnál, vagy más programokban is fizikailag ez költséges. Nyilván kapunk támogatást olyan értelemben is akár, hogy valaki, ahogy Bartos Erikát említettük, nyilván ő ezt ingyen végezte, ugyanúgy a könyvnyomtatásnál is egyesületi tagok segítenek nekünk, tehát, hogy, de azért mégiscsak, tehát bizonyos dolgoknak fizikai ára van, túl azon, hogy belerakja az ember az önkéntes munkát, úgyhogy minden támogatást, minden adományt nagyon szívesen veszünk. Az egyesület honlapján lehet tájékozódni, gyakorlatilag minden teljesen egyértelműen és világosan ezzel kapcsolatban le van írva, úgyhogy ha bárki úgy gondolja, hogy ezt a célt valahol tud azonosulni, ezt támogatná, akkor mi minden formában ezt nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel vesszük, és ha valaki pedig annak a hatására, amiről most beszélgettünk, úgy gondolja, hogy csatlakozna, aki munkával segítené, vagy támogatná önkéntességgel, arra is van lehetőség természetesen, és annak is nagyon örülünk.
3: Érintettek.hu.
5: Igen, még arra szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy mindenkit szeretettel várunk augusztus 15-én az érintettek véradáson. Minden információ a honlapon megtalálható lesz, itt Budapesten lesz a véradás egyébként, ahol donornak is lehet jelentkezni, mert a véradás mellett azért nem szabad megfeledkezni a donor sejtekről sem, mert ezeket gyógyító célra használják fel.
4: Ez azért indult egyébként a kezdeményezés, mert egy-egy ilyen két éves kezelés alatt közel 100 adagvérre van szükség átlagosan egy-egy gyermeknek, tehát itt gyakorlatilag annak, hogy mennyit tudunk összegyűjteni, mivel tudjuk mi is támogatni az éppen kezelés alatt levő gyermekeket, ennek komoly jelentősége van.
3: Oké, tehát akkor erről is, akinek van erre kedve és affinitása, tájékozódjon, de augusztus 15-e, és akkor az érintettek.hu oldalon minden megtalálható. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megosztottátok a történeteteket, és azt is, hogy igyekeztek segíteni. Borszéki György és Keresztes Németh Zoltán voltak a vendégeim itt a Pontjókorban. Köszönöm, sok sikert kívánok.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen, minden jót.
3: És ezzel a Pontjókor már a véget ért. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is. Sziasztok!
1: Rádió Café. Van barátod.

Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Államfőt választhat ma az országgyűlés. Észak-koreai gyártású rakétákat is bevetnek az ukrán fronton. Emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak száma. Ma folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek az országgyűlésben. A szavazás ma délután 2 órakor várható. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország észak-koreai gyártású ballisztikus rakétákat is bevetett a Zaporizsiát ért éjszakai támadásban, amelyben 6 ember vesztette életét és mintegy 20-an megsérültek. Zelenszkij szerint az észak-koreai fegyverek használata, az orosz rakétagyártás fokozása és az újabb mozgósítás előkészítése együttesen arra utalnak, hogy Moszkva nem a békére, hanem az eszkalációra készül. Ezért gyorsabb és erőteljesebb szankciós válasz sürgetett az ukrán elnök. Emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak száma, legalább 132 ember vesztette életét, és több mint 570-en sérültek meg a Kolumbiát tegnap megrázó erős földrengésben. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Az epicentrum San José del Palmar közelében volt. Az államfő több ezer megrongálódott vagy megsemmisült épületről számolt be, és katasztrófa helyzetet hirdetett. Már több mint 20 ezer hektárt pusztított el egy erdőtűz Andalúziában. Az 5 napja tomboló lángokat Dél-Spanyolországban továbbra sem sikerült megfékezni. Az oltásban 600 szakember, 170 földi és 23 légijármű vesz részt. A lakott területek védelmében mintegy 700 embert evakuáltak, miközben a változó szélirány nehezíti az oltást. Spanyolországban idén már mintegy 200 ezer hektárt érintettek erdőtüzek, 6-szor annyit, mint 2025 azonos időszakában. Az Egyesült Államok már 175 ezer vízumot vont vissza idén szabálysértések és bűncselekmények miatt. Az érintettek így tartózkodásra jogosulatlanná és kitoloncolhatóvá váltak. A visszavonások okai között szerepel többek között az erőszakos és szexuális bűncselekmény, gyermekbántalmazás, ittasvezetés, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint közpénzek megszerzésével összefüggő csalások. A külügyminisztérium emellett 100 Észak-Afrikából érkező vízumot pedig úgynevezett születési turizmus szervezése miatt vont vissza. Donald Trump kiállt a FIFA elnök mellett. Az amerikai elnök megvédte Gianni Infantinót, akit az UEFA, az Ázsiai és az Észak- és Közép-Amerikai Szövetség közös levélben bírált. Trump szerint szörnyű hiba lenne leváltani Infantinót, akit a legsikeresebb világbajnokság megszervezésével méltatott. Infantino mandátumának meghosszabbítását több szövetség ellenzi, miután a FIFA elnöke egy 20 milliárd dolláros befektetési konstrukcióval alakította volna át a jövőbeli világot.

0: Világbajnokságok finanszírozását és szervezését, a tervet azonban később visszavonta.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett, kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix filmzene. A mai mixet Jazz Szigor készítette.

Do-do-do-do-do-do.

0: Sej az aranyi vendéglő, majd a jakitán.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Jazz Szigor volt. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: Hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön fél.

0: kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
3: Rádió Café. Van barátod.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világ sikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nincs egyetértés az iráni-amerikai kártérítésekkel kapcsolatban. Elfogadta az országgyűlés az egészségügyi és költségvetési módosításokat. Ma folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egészségügyi és költségvetési módosításokat. A várandós nők szifilisz tesztjének eredményét ezentúl az őket kezelő orvos és védőnő akkor is megismerheti, ha a páciens korában korlátozta az adatok hozzáférését. A parlament növelte a tankerületi iskolák szakmai és szervezeti autonómiáját, valamint az igazgatók munkáltatói jogköreit is. A törvényhozás eltörölte a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, és megszüntették azt a szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. A 2027-es költségvetést a kormánynak ezentúl októberben kell benyújtania. Megszűnik a költségvetési tanács eddigi vétó lehetősége, a testület a jövőben véleményezési joggal vesz részt a büdzsé elfogadásában. A képviselők emellett 688 millió eurónak megfelelő összeggel megemelték a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét. Csaknem 400 kilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, ahol egy az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajó zátonyra futott egy természetvédelmi terület közelében. A Caroline Bezengi nevű hajó csaknem 1 millió hordó orosz kőolajat szállított és Ázsiába tartott. Először június 8-án Jemen partjainál jelezték a problémát a hajóról. Omán most először hozott nyilvánosságra adatokat a környezeti károkról, és közölte, hogy igyekszik megfékezni az olajszivárgást. A Greenpeace környezetvédelmi szervezet a múlt héten műhold felvételek alapján mintegy 600 négyzetkilométeresre becsülte az olajfolt kiterjedését. Nincs egyetértés az iráni-amerikai kártérítésekkel kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök szerint nem Washingtonnak kellene kártérítést fizetnie Iránnak a háborús károkért, hanem Teherán tartozik az Egyesült Államoknak az elmúlt évtizedekben okozott anyagi terhek miatt. Trump arra reagált, hogy Irán a hormuzi szoros újranyitásának egyik feltételeként teljes körű amerikai jóvátételt követelne. Az amerikai elnök azt állította, hogy az iráni rezsim az elmúlt csaknem 50 évben elkövetett cselekményeiért az Egyesült Államoknak és az iráni kormányellenes tüntetésekben életüket vesztett emberek családjainak is tartozik. Trump szerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a hormuzi szorost, ugyanakkor elismerte, hogy Irán képes komoly problémákat okozni. Úgy vélte, az ország pénzügyileg rendkívül nehéz helyzetben van, és még katonai fizetésére sem feltétlenül képes.
7: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma is sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett. Kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 11-én. 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Fesztivál.
1: 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel tér vissza a Zsidó Kulturális Fesztivál. A 28. alkalommal megrendezett esemény augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapesten, a szervezők pedig idén is a zsidó kultúra sok színűségét szeretnék közelebb hozni a látogatókhoz. Az idei fesztivál mottója: hagyomány, jelenlét, ünnep, amely jól tükrözi a rendezvény szellemiségét is, a gazdag kulturális örökség mellett a kortárs művészet és a közösségi élmények is hangsúlyos szerepet kapnak. A programban koncertek, irodalmi estek, filmvetítések, ősbemutatók és különleges művészeti találkozások szerepelnek. A fellépők között világsztárokat és hazai közönség kedvenceket is találunk. Színpadra lép többek között a Gypsy Kings by Diego Baliardo, az Avishai Cohen Trio, a Budapest Klezmer Band, valamint az Anima Sound System, de számos magyar és nemzetközi előadó is része lesz a programsorozatnak. A fesztivál helyszínei között a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagóga, valamint a Goldmark terem és a Pécsi zsinagóga is szerepel. A szervezők célja, hogy a kultúrán keresztül párbeszédet teremtsenek, közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és megmutassák, hogy a zsidó hagyomány ma is élő, folyamatosan megújuló része a magyar kulturális életnek.
2: Könyv.
1: A nyári olvasás idén akár egy világ körüli utazás is lehet. A Magyar Földrajzi Múzeum szeptember 15-ig online olvasási kihívásra hívja mindazokat, akik szívesen fedeznének fel távoli tájakat és különleges kultúrákat könyvek segítségével. A Könyvekkel a világ körül című játékban legalább 3 utazási témájú kötetet kell elolvasni. A kihívás része, hogy az egyik könyv Balázs Dénes földrajztudós műve legyen, egy másik pedig egy női utazó írása. Az olvasók feladata nem ér véget az utolsó oldallal, egy rövid ajánlót is kell készíteniük a könyvekről, megosztva, hogy mi ragadta meg őket, és kiknek ajánlják az adott művet. A beküldők között könyvcsomagokat sorsolnak ki, emellett minden résztvevő meghívást kap egy exkluzív tárlatvezetésre a Magyar Földrajzi Múzeumban, a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A kezdeményezés remek lehetőség arra, hogy a nyári kikapcsolódás során ne csak új történeteket, hanem új országokat és új kultúrákat is felfedezzünk, még akkor is, ha mindenhez elég egy kényelmes fotel és egy jó könyv.
2: Koncert.
1: Egy igazán rendhagyó koncerttel ünnepli 60. születésnapját Gangsta Zoli augusztus 15-én a Budapest Parkad otthont a Gangsta 60 Fesztiválnak, amely nem egyszerű jubileumi buli lesz, hanem egy zenei időutazás is. Az este során színpadra lépnek azok a zenekarok, amelyek meghatározó szerepet játszottak a pályafutásban, fellép többek között a Zsolt és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action, valamint természetesen a Gangsta Zoli és a Kártel is. A közönség így egyetlen este alatt végig követheti az előadó több évtizedes zenei pályáját, a pánkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rappig. Gangsta ráadásul ezúttal nem csak mikrofont ragad, basszusgitáron, gitáron és a dobok mögött is láthatja majd a közönség. A szervezők szerint ez egy egyszeri és megismételhetetlen koncert lesz, ahol a régi slágerek, a különleges vendégek és a nosztalgikus hangulat egyaránt főszerepet kapnak.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Akik rendszeres kirándulók, tudják, a jó levegő, a szép táj, a mozgás öröme mellett bónuszként a legtöbbször valami finomság is várja az embert az erdőt, mezőt járva. És ha úgy készülünk, akár haza is vihetünk belőlük. Mielőtt óriási bevásárlószatyrokkal felszerelkezve indulnánk útnak, fontos leszögezni, a természetet nem szabad kirabolni. Csak úgy szedjünk bármilyen termést, hogy maradjon is belőle. Onnan igazán etikus gyűjteni, ahol van termés bőven. Szigorú alapvetés, hogy csak olyan növényeket, terméseket együnk meg, amelyeket teljes biztonsággal felismerünk. Szerencsére ma már többféle mobil applikáció is segít abban, hogy beazonosítsuk a növényeket, ám ennek ellenére nem árt az elővigyázatosság. Például gombát csak is bevizsgálás után szabad fogyasztani. Végül pedig azt is szem előtt kell tartanunk, hogy védett területen nem szabad semmit sem leszedni engedély nélkül. Ha azonban nem védett, állami tulajdonú erdőn mezőn járunk, naponta fejenként maximum 2 kilónyi termést vihetünk haza. Bár elsőre nem ez tűnik a legjobb falatnak, megéri kipróbálni, a csalán friss leveleit tavasszal, virágzás előtt kesztyűben takarítsuk be, ősszel pedig a gyökerét gyűjtsük. A zsenge leveleket és hajtásvégeket otthon főzelékként, levesként fogyaszthatjuk, vagy leforrázva finom tea lehet belőlük, a gyökeréből tinktúra készülhet, mely például a hajhullást is megállíthatja. A Pilis vagy a Visegrádi hegység lábainál elterülő falvak környékét ajánljuk csalánszedésre. Egyes feltételezések szerint Zsámbék a bodzáról kapta a nevét. Tényleg rengeteg terem a vidéken, így nem csoda, ha még egy fesztivál is kerekedett az utóbbi években a téma köré itt. A bodza szedése az akáchoz hasonló sikerrel kecsegtet, szörpre, bundás bodzára valót is könnyű errefelé begyűjteni, keresgélni sem igazán kell, megterem szinte bárhol. A bodza egyek környékén olyannyira gyakori, hogy nem csak szörp lesz belőle, hanem finom pálinka is. Ha erre vágyunk, akkor azt érdemes a profikra bízni. A nyár végének, ősz elejének ajándéka az útszéli szeder, amelyet ugyan a tüskék miatt nem könnyű leszedni, ám otthagyni még nehezebb. A szeder tele van antioxidánsokkal, de ami még jobb, a friss gyümölcs nagyon finom. A szeder szintén az útmenti napos félárnyékos helyeket kedveli, az etyeki dombság túra útvonalai mentén például rengeteg van belőle. Ha pedig kenyérre kenhető változatot szeretnénk, forduljunk Herceghalomban egy igazi gyümölcs szakértőhöz, ahol az erdők, mezők, kertek minden finomsága üvegbe töltve kapható.
2: Koncert.
1: A Save Tonight című világslágerrel egy csapásra ismerté vált Eagle Eye Cherry idén ősszel ismét Budapestre érkezik. A svéd énekes november 23-án ad önálló koncertet az Aquarium Klubban, ahol a legismertebb dalai mellett új albumainak szerzeményeit is hallhatja a közönség. Eagle Eye Cherry a 90-es évek végén robbant be a nemzetközi zenei életbe, és különleges hangzásával a pop, a rock és a folk elemeit ötvöző stílus teremtett. Az elmúlt években több sikeres albummal tért vissza, legutóbb a Become a Light című lemezével bizonyította, hogy továbbra is aktív és inspiráló alkotó. A magyar közönség ritkán találkozhat vele élőben. Legutóbb néhány éve egy fesztiválon lépett fel hazánkban, önálló budapesti klubkoncertre pedig most ismét lehetőség nyílik. Aki tehát szereti az időtálló pop-rock dalokat, a karakteres énekhangot, és a nosztalgia mellett az új szerzeményekre is kíváncsi. Annak november 23-án érdemes az Aquarium Klub felé venni az irányt. Ígéretes este várható, ahol a Save Tonight biztosan nem marad ki a műsorból.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: random.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A francia alternatív rockbanda, a Phoenix egyik alapítója és gitárosa, Laurent Brankovic, egy Darlene nevű csapat harmadik tagjaként indult. Kiválása után a másik két tag, Thomas Bangalter és Guy Manuel de Homem-Christo, Daft Punk néven folytatta a munkát, immáron duóban.

Norman Cook Fatboy Slim aliaszának Greatest Hits albuma 2006-ban jelent meg, két exkluzív, addig kiadatlan dallal. Ezek egyike volt a The Old Pair of Jeans. A cím arra a farmer nadrágra utal, amelyet egy korábbi lemez a You've Come a Long Way Baby borítóján viselt, az azóta elhíresült I am number one, so why try harder, első osztályú vagyok, minek próbálkozzak feliratú pólót viselő duci fiú.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger, a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
6: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
6: A Platon Karatajev, amely egy Tolsztoj karakterről kapta nevét, 2016-ban alakult. A magyar indie kvartett zenéjével a létezés magja körül bolyong. Paradoxonokon keresztül keresi a válaszokat az elemek atomi szintű megfigyelésével, vagy csillagászati szemszögből elmélkedik az igazán lényeges kérdéseken. A zenekar fokozatosan eltávolodott akusztikus hangzásvilágától, és megjelent dalaiban az elektronika is. Az évek során a Platon Karatajev nem csak helyi szinten szerzett figyelmet, hanem nemzetközileg is elismerték. Több millió streameléssel a Spotify-on, főként az USA-ból, az Egyesült Királyságból és Németországból.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A görög és latin eredetű er szó magyar jelentése levegő. Összetevői 78,8% nitrogén, 20,95% oxigén, 0,93% argon, 0,38% széndioxid. A közkeletű kifejezés azt az anyagot jelöli, amelyet az emberiség és az autóabroncsjavító vállalatok rengeteget használnak. 1995-ben két francia zenész képzőművész, filmes Nicolas Godin és Jean-Benoît Dunkel is R néven alapította meg elektronikus zenét játszó zenekarát. 8 album után sokáig tetsz halott állapotba került a csapat. A rajongók nagy örömére azonban 2024-ben a 25 éve megjelent első Moon Safari albumuk újra turnéjára indult.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Peggy Lee, amerikai dalszerző, jazz és táncdalénekesnő, élete során összesen 52 sorlemezzel ajándékozta meg a világot. Az utolsót 1993-ban, 73 évesen készítette, Moments Like This címmel. 2002-ben, 91 éves korában hunyt el. A most hallható Fever az ő előadásában lett igazi sláger 1956-ban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kül

0: Hú.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Orosz támadás érte Zaporizsiát és Kijevet. Kizárták az Opus Titaszt az uniós energetikai pályázatokból. Ma folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kizárták az Opus Titaszt az uniós energetikai pályázatokból. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt zárta ki az Opus Titasz áramhálózati ZRT-t, két uniós helyreállítási és ellenálló képességi alapból finanszírozott energetikai pályázatból. A döntés a hálózatfejlesztési és az okosmérők telepítését támogató programokat érinti. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint az uniós források felhasználásának alapvető feltétele az átlátható tulajdonosi háttér. A kormány ugyanakkor azt ígéri, hogy az érintett települések energetikai fejlesztései más eszközökkel megvalósulhatnak. Orosz támadás érte Zaporizsiát és Kijevet, legalább 5 ember meghalt és 20 ember megsebesült a délkelet-ukrajnai Zaporizsia elleni orosz támadásban mára viradóra, közölték az ukrán hatóságok. A támadás az ipari létesítményeket és az infrastruktúrát is érintette. Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták, a fővárosban legalább 1 ember megsebesült. Az Egyesült Államok már 175 ezer vízumot vont vissza idén szabálysértések és bűncselekmények miatt. Az érintettek így tartózkodásra jogosulatlanná és kitoloncolhatóvá váltak. A visszavonások okai között szerepel többek között az erőszakos és szexuális bűncselekmény, gyermekbántalmazás, ittasvezetés, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint közpénzek megszerzésével összefüggő csalások. A külügyminisztérium emellett 100 Észak-Afrikából érkező vízumot pedig úgynevezett születési turizmus szervezése miatt vont vissza. Megkezdődött a 3 évtizeddel ezelőtt meggyilkolt Tupac Shakur rapénekes ügyének bírósági tárgyalása Nevadában. A vádlott Duane Davis egykori bandavezér, akit 2023-ban tartóztattak le. A vád szerint Davis adott utasítást a rapper 1996-os meggyilkolására Las Vegasban, bár nem ő sütötte el a fegyvert. Tupac Shakurt autójában lőtték le, a halálos lövéseket egy másik járműből adták le. A nyomozás évtizedekig nem hozott eredményt, majd 2019-ben új lendületet kapott, miután Davis egy visszaemlékezésben részletesen írt a történtekről. Davis ártatlannak vallotta magát, a vád szerint a gyilkosság célja a banda hírnevének és befolyásának erősítése volt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett. Kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
4: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
5: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé. A Balaton.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja. Mai műsorvezető társam Marsall Szilvi.
2: Én is nagy szeretettel köszöntelek, András.
1: És köszöntjük együtt vendégünket, Jáni Bálintot, étteremvezetőt a Kistücsök Food and Room színeiben. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, én is köszönöm.
1: Szerintem a Whitefül és gasztronómiát kedvelő, Balatont ismerő hallgatóknak ismerős lehet a vezeték neved, meg a Kistücsök is. Mesélj kérlek arról, hogy kerültél az étterembe, és hogy lettél annak az étterem vezetője.
3: Hát azzal nem árulok el túl sok titkot, hogyha szó szerint azt mondom, hogy beleszülettem az étterembe és a vállalkozásba, és ez alatt a pár év alatt azért sikerült meg is fertőződjek annyira a turizmussal és a vendéglátással, hogy el is tudjam magamat képzelni, és ebbe dolgozzak, meg hogy ezt is tanuljam. Szóval nagyjából 15 éves korom óta is benne dolgozok, meg igazából amióta az eszemet tudom, ott vagyok.
2: Egy kicsit a családfádat úgy vázolnád, mert nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ki hogy kötődik a Kistücsökbe a másikon.
3: Igen. Hát azért a mi családunk úgy kicsit összefügg mindenhogyan, abban a tekintetben, hogy ugye a nagybátyám Csapodi Balázs a tulajdonos, és az én édesapám a séf Jáni László, mellette a nagynéném az, aki a mindenféle pénzügyi és adminisztratív feladatokat csinálja a vállalkozáson belül, és édesanyám az, aki ugyanúgy az étterem vezetéssel foglalkozik még mellette, és unokatestvéremmel együtt, aki ugye Csapodi Bence a második generációs kis tücskösök, akik ugye ő a szálloda vezetéssel foglalkozik, én meg, ahogy említettük is már, az étteremnek a mindennapi munkájába veszek részt igazándiból.
1: Emlékszel az első benyomásodról, emlékedről, akár gyerekkorodból a kis tücsökről? Mi az első ilyen, ami így megmarad benned?
3: Hát nagyon sok vendégünk is mondja, hogy ők is emlékeznek arra, amikor ilyen kis 5-6-7-10 évesen rohangáltam étlapokkal a kezembe, szóval nagyjából nekem is hasonló, hogy igazándiból, amikor tudtam, és nem volt iskola, akár nyáron, vagy évközben is, mindig anyáik vittek magukkal, és ott jobbítottam, vagy rontottam a levegőt, ki hogyan nézi.
1: Nem berzenkedtél emiatt? Sose, hogy inkább nem tudom én,
3: nem,
1: haverokkal biciklizni menni?
3: Őszintén mind a kettő megvolt, hogy mondhatom, hogy ilyen téren szerencsés vagyok, hogy szeretem azt, amit csinálok, és ez miatt úgy sose volt az a teher, hogy hú, itt kell legyek, meg dolgoznom kell, de mellette azért úgy gondolom, hogy a szüleim is figyeltek arra, hogy meglegyen az egészséges balansz tiniként is, hogy jó, persze dolgozzál, fiam, de mellette azért a szórakozásnak is mindig megvolt a maga ideje.
2: Hát gondolom, külön kategória ez a balatoni vendéglátós család és családtagjaik, nem?
3: Igen, azért megvan egy kicsit a maga...
2: Ebben beleszületik az ember, hogy nyáron dolgoznia kell még.
3: Igen, meg azért úgy gondolom, hogy aki a vendéglátást választja magának, hivatásnak, az vagy így, vagy úgy, de mindenhol van egyfajta szezon, most ez lehet, hogy nyáron, lehet, hogy télen, de hogy szerintem ez nem egy zsákba macska, hogy mindenki tudja, hogy vannak időszakok, amikor többet kell dolgozni, és kevésbé a szórakozásnak az ideje, de szerintem mellette azért össze lehet úgy hangolni a kettőt, még ha néha nehéz is, hogy mind a kettőből kijusson a maga jósága.
1: A pályád az eleve el volt rendelve? Sose gondoltál arra, hogy nem tudom én, jogász, vagy orvos vagy agrármérnök legyen?
3: Voltak ezért kisebb kikacsintások, főleg kisgyerekkoromban, amikor mindenki minden is szeretne lenni. Mondjuk a vonatokat mindig is szerettem, szóval mondjuk vasutast kisgyerekként, óvis, általános iskolásként még néha-néha mondogattam, de azt leszámítva én úgy gondolom, hogy már az elejétől meg voltam fertőzve ezzel a éttermi vendéglátással, és szerintem nagyon hamar eldőlt nálam, hogy én ebbe az irányba szeretnék tovább menni, és hogy ezzel foglalkozni. Szerintem már azért inkább általános iskola, középiskolába is kialakult, hogy én egyszer ebbe az irányba szeretnék, és a családi vonalakra szeretnék rálépni, szóval szerintem ez így relatíve gyorsan eldőlt.
1: Az iskoláidat is ennek megfelelően végeztem?
3: Nagyjából igen, a középiskolában még Siófokon jártam rendes gimnáziumba, viszont én utána a Pannon Egyetemen kezdtem tanulni, Veszprémbe, és az alapszakom az turizmus vendéglátás volt, utána pedig mesterszakra is ott maradtam, az pedig vezetés és szervezés volt, hogy kicsit menjünk a papírszagú
1: vállalkozás,
3: igen. Azt is megnézzük, de mellette ugyanúgy a turizmus specializáción voltam, szóval igazából nem szakadtam el a turizmustól egyet.
2: Nátok, hogy néz ki mondjuk egy ilyen születésnapi ebéd vagy vacsora a szülőkkel, felmenőkkel?
1: A helyszín adott, ugye?
2: De hogy miről szoktatok beszélni? És ott mondjuk, hogyha szakmáztok, mert már pedig valószínűleg szakmázni is szoktatok, akkor mennyire fogad el az idősebbek a ti véleményeteket, vagy valamire való rálátásotokat, hiszen az már lehet, hogy egy tanultabb formája, mint az ő tapasztalati úton szerzett gondolatai.
3: Én igen, szoktam mondani, hogy szerencsére nálunk a családi kohézió az nagyon jó, és hogy jó a viszonyunk egymással, és ebből adódóan szerintem akár a szüleim, akár a kereszt szüleim abszolút nyitottak arra, hogy mi nekünk milyen észrevételeink vannak, és mi mit, hogyan szeretnénk csinálni vállalkozáson belül is. Természetesen azért még a végszó az övék, de azért nagyon sok mindenben meg vagyunk kérdezve, mert azért nálunk megvan az a pikantériája, úgymond a generáció, hát váltásról beszélünk, de azért nálunk nem feltétlenül olyan váltás, még hogy azért nálunk az két generáció még együtt dolgozik aktívan. Szóval nálunk még úgymond nem történt meg az, hogy jól van, fiam, akkor most már csinált, hanem ők abszolút a mai napig benne vannak, és inkább együtt dolgozunk.
1: Van egy olyan tapasztalatom, hogy az élet az nagyon más, mint amit az iskolapadból tanulsz egy szakmáról. Ez a benyomásod neked is megvan? Neked adott mondjuk olyan ismeretanyagot az oktatás, vagy akár a más helyszínen szerzett tapasztalat, amit ha csak és kizárólag a kis tücsökben maradsz, nem kaptál volna meg?
3: Úgy gondolom azért, hogy ilyen téren azért vagyok egy kicsit rossz példa, mert hogy amit említettem, én tényleg ebbe beleszülettem, és ezzel nőttem fel, szóval úgymond a gyakorlati részét azt én persze mindig van hova fejlődni, meg tanulni, de hogy úgymond ismertem. És amit az elején, főleg az egyetemen úgymond, mint vendéglátás, akár alapismeretek elmondanak, ott nem feltétlenül adott az olyan extrém pluszt ez miatt, viszont rengeteg olyan akár digitalizációval, innovációval, akár ha tényleg ezeket a pénzügyi részeket nézzük, amit lehet, hogy helyek közzel hallott az ember, de hogy ez hogy is van pontosan, meg mint, úgymond, hogy tényleg egy vállalkozást hogyan vezessen, abba azért abszolút adott, és tényleg szerintem nagyon sokat köszönhetek, meg fejlődtem az egyetem alatt is, akár itt Veszprémben, a Pannon Egyetemen, mert szerintem azért relatíve egy kis, ott is azért egy kis családias egyetem vagyunk szerintem a többihez képest, és tényleg nagyon fiatalos, meg lendületes oktatói brigád volt ott, akik azért sokat adtak ehhez, de mellette azért nekem sikerült kétszer is Erasmusszal kimenjek külföldre, ami...
1: Ott is a szakmában maradtál?
3: Relatíve mondhatjuk, hogy igen, mert mind a kétszer turizmus tanultam ott is. Egyszer Franciaországba, egyszer meg Spanyolországba. És
1: mind a kettő ország vendéglátós nagyhatalom.
3: Igen,
1: nem
3: szóval,
1: kell a gasztronómiájukat bemutatni, azt hiszem.
3: Igen, szerintem, hogyha valaki kicsit jártas így a turizmus meg vendéglátás tekintetében, azért is esett rá a választásom, mert személy szerint én mind a kettőt nagyon szeretem, de a franciák szerintem mindenképp egy zseniális példa, hogy milyen kis dolgaik vannak a vendéglátáson belül, de ez ugyanúgy igaz a spanyolokra, meg azon belül is ugye katalánokra, akiknél voltam. Szóval abszolút mind a kettőnél.
1: Mennyire, vagy milyen ismeretekre van szükség, hogy látod a vendéglátásban azok közül, amik mondjuk 10-15 éve még nem voltak fontosak? Rácsallak a jégre, vigyázz, mert most jönnek a kérdések a generációk közötti törésvonalakról utána, úgyhogy úgy válaszolj.
3: Én úgy gondolom, hogy azért mindaz, amiről mostanában nagyon sokat beszélünk, nem csak vendéglátáson vagy turizmuson belül, de akár az innováció, akár a digitalizáció, hogy ez mégis hogyan jelenhet meg, vagy jelenik meg a manapság a mi szakmánkba is. Ezek mind olyan dolgok, ami szerintem folyamatosan fejlődik, de akár bármi más a szakmába, hogy tényleg nyitottnak kell legyünk tekintünk arra, hogy mi az, amit szeretnénk megvalósítani ezek közül, vagy mi az, ami olyan trend mondjuk, hogy figyelni kell. Most tényleg egy apró példa, hogy itt vannak ezek a különbözőféle alkoholmentes italok is manapság, mint akár a kombucsa, akár a vízi kefir, amik tök egészségesek, és egyre többen szeretik, meg úgymond szerintem egy nagy trend is manapság, nem csak a vendéglátásban, de az közéletben is, mert azért nagyon sok helyen forgalmazzák, sok ember úgymond hobbinak is tekinti, hogy ezeket otthon megcsinálja, és például ez nálunk is megvan, hogy az elmúlt időszakban van egy nagyon kedves kollégánk, aki ezeket csinálja az étterembe, és ez is olyan, amit a vendégek úgymond nagyon szeretnek, meg rákaptak, de relatíve új dolog, mert tényleg most jött be.
1: A generációváltást azt ilyen egy ilyen nagyon komoly, rigorózus folyamatként képzelik el, és ugye a magyar gazdaság egyik nagy kihívása most pont ez a generációváltás. Érdekes és tanulságos lehet, hogy ez nálatok hogy zajlott, zajlik. Volt egy ilyen nagy családi kupak tanács, amikor összejött a Jáni család, meg a Csapodi család egy nagy asztalnál, és akkor mondták, hogy na, mi már kezdünk fáradni, ideje, hogy átvegyétek a stafétát, akkor itt egy naptár, beszéljük meg, hogy ki mikor, hol fog helytállni. Vagy ez így egy ilyen organikus folyamat volt?
3: Inkább azt mondanám, hogy egy organikus folyamat, mert ahogy említettem is az előzőekben, hogy azért nálunk ez a generációváltás, ez inkább egy generációk együtt dolgozása most még jelen pillanatban. És akár unokatestvérem Bence, akár én is szerintem tényleg úgy nőttünk fel ezzel a vállalkozással, hogy azért a szüleink, keresztszüleink abszolút látták, hogy mi az, ami nekünk az előnyünk, mi az, ami esetleg kevésbé megy, vagy nem vagyunk annyira erősek benne, és szerintem úgymond kicsit úgy is lett ez felépítve, vagy kialakítva, hogy mindenkinek jó legyen, mert meg tudja találni a saját
1: maga helyét. Akkor nem így volt, hogy rámutattak, hogy te leszel az étteremvezető, de hát én inkább nem, te leszel az étteremvezető, tehát hogy ez így
3: nem.
1: Lehetett látni rajtad, hogy te magadtól is valószínűleg ezt választod.
3: Igen, igen. Szóval szerintem ez így abszolút megvolt, és úgy gondolom, hogy családon belül is, hogyha én azt mondom annó, hogy most atomfizikus akarok lenni, akkor azt mondják, hogy jó, menjél, akkor most persze örültek, meg örülnek, remélem még most is, hogy itt maradtam velük, de abszolút nem volt ez az erőszak, hogy már pedig neked ezt tovább kell vinni, és akkor itt kell legyen, hanem tényleg látták azt, hogy nekem ez egy természetes dolog, és tényleg az, hogy én most Balatonszemesen vagyok otthon, vagy Siófokon vagyok otthon, az nekem dettó ugyanaz.
1: Szóval, az nem tette nehézzé az egészet, hogy itt igazából nem azon, hogy édesapa felépített valamit, és az arra a legfogékonyabb, legnyitottabb utódnak átadja ezt a bizonyos családi vállalkozást, mert hogy itt több család, és a család is összefonódva ez egy kicsit megbonyolíthatja a dolgokat, ha kívülről szemléljük, aztán lehet, hogy ti ezt tök könnyen megoldottak.
3: Igen, azért lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy ez egy nagyon összetett meg bonyolult folyamat, viszont én tényleg úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít az, hogy azért nekünk van egy nagyon jó családi viszonyunk, meg mellette az, hogy úgymond együtt vagyunk, de nem úgy élünk együtt minden nap, hogy akkor tényleg mindig egymást látjuk, meg egymás egyén hátán vagyunk. Így mellette mindenkinek megvan a saját szabadság, a saját szabadideje, és szerintem ez is sokat hozzáad, hogy úgymond együtt dolgozunk, együtt vagyunk, de mellette mindenkinek megvan ez a kis privát szférája is.
2: Engem érdekelne az is, hogy ugye nem csak nálatok van generációváltás, hanem a vendégek tekintetében is, hiszen ugye jönnek a fiatalok is. Mennyire fontos az, hogy a szüleitek generációja ugye azért jár abba az étterembe a vendégeket tekintve is, mert valamilyen kötődése van, vagy személyes, vagy maga az étterem egész légköre, tehát hogy ez az átmenet a vendégek tekintetében ez hogy játszódik le?
3: Én úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy megvan, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és főleg így, hogy most már tényleg napi szinten ott vagyok az üzletnek a lüktetésébe, tényleg egyre több ilyet tapasztalok meg, mert persze eddig is láttam, meg tudtam az arcokat, neveket, hogy ki az, aki X éve jár meg a családdal, stb., viszont szerintem nagyon jó látni azt, és pont nem olyan rég egy nagyon kedves törzsvendégünkkel beszélgettünk arra, hogy ő is már úgymond második generációs kis tücskös, akit az ő szülei neveltek abba bele, hogy Szemesen vannak, akkor hozzánk jönnek, és most már ott tartunk, hogy jön a harmadik generáció náluk, akik még persze babák, de hogy szerintem ez egy abszolút jó dolog, hogy ez létezik, és jelen van itthon, meg nálunk. És szerintem erre abszolút büszkék is lehetünk, meg örülünk neki, hogy, ez így létezik, és jelen van ez a vendégek közötti generációváltás is, és hogy tényleg így megmarad.
1: Mit veszel át új generációként? A gyöngyhúsleves titkos receptjét, vagy a legjobb beszállítók listáját, vagy szemléletmódot, vagy egyáltalán nem tudom elképzelni a gyakorlatban, hogy néz ez ki.
3: Én úgy gondolom, hogy kicsit mindent, mert az, hogy mi mik vagyunk, meg mi a mi filozófiánk, mint kis tücsök, szerintem az azért belénk ivódott, és tényleg az évek során azt mondhatom, hogy a mi két családunk az, ami a kis tücsköt meghatározza, megjelenti, és természetesen azok a kollégáink is, akik hosszú-hosszú évek óta velünk vannak, és így alkotunk egy nagy családot igazából, mert én szerintem manapság arra is büszkék lehetünk, és fontos dolog, hogy nagyon kevés a fluktuáció a házon belül is. Mert persze lehet, hogy úgymond mi, mint tulajdonosi vagy vezetői emberek kerülünk inkább előtérbe akár egy ilyen beszélgetés során is, viszont szerintem fontos azt is megemlíteni, hogy tényleg ott vannak olyan embereink a konyhán is, vagy akár a szervizbe is, akik tényleg hosszú ideje úgymond ezt a kis tücsök filozófiát meg hozzáállást látják és követik, meg dolgoznak velünk, és ők ugyanúgy benne vannak ebbe a lüktetésbe.
1: És a döntési kompetenciák, azok változnak folyamatosan, és egyre nagyobb, és egyre több döntés terhelődik az új generációra, vagy ez hogy van?
3: Úgy gondolom, hogy szerintem ebbe is szerencsések vagyunk olyan téren, hogy mivel együtt dolgozunk családon belül, azért persze, ahogy mi is jobban megyünk bele, meg úgy dolgozunk bele, azért ránk is hárulnak döntések, amit meg kell hozzunk, viszont azért ott van mellettünk a családunk, és tényleg a még nagyon nagy döntésekbe azért ők segítenek, vagy igazából ők hozzák még meg jelen pillanatban. Uh-huh. Szóval ez meg talán ilyen téren egy hálás feladat, hogy nem nekünk kell nézni ilyen-olyan táblázatokat, vagy bármit, hogy na, akkor hogyan tovább ebbe a hónapba, vagy hasonló. De természetesen azért vannak akár olyan mindennapi döntések, vagy feladatok, akár az étterembe, akár ha elmegyünk egy kitelepülésre, és ott vagyunk, amit igen, nekünk kell meghozni, és úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy beletanuljunk a szakmába, meg a munkába, mert hibázni is kell. Szóval, hogyha nem hibázunk, akkor abban nem tanulunk.
1: Oké, egy rövid szünetre most visszavonulunk, ez kötelező kör, de faggatjuk még generációváltásról, meg a kis tücsökről, meg a márka jövőjéről, Jáni Bálint étteremvezetőt a kis tücsök Food and Room színeibe. Ne menjen túl messze senki a rádiókészülékektől.
0: Rádiókafé. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
6: Újra üdvözlöm az egybegyűlteket, folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, a 32. műsort készítjük. A mai vendégünk Jáni Bálint, a Kistücsök Food and Room étterem vezetője. A generációváltásnál hagytuk abba, azt boncolgattuk. Mennyire volt fontos nálatok, hogy ne csak hazai pályán bizonyítsál? Volt alkalmad máshol is megméretni magad?
7: Szerencsére azért volt, mert ilyen terén tényleg ugyanúgy támogató volt a család, hogy persze örültek, hogy itt vagyok, meg élvezem, meg szeretem, amit csinálok vállalkozáson belül, de azzal abszolút egyetértettek, hogy azért próbáljam ki magamat egy kicsit máshol is, meg tapasztaljam meg, hogy milyen máshol akár dolgozni, akár csak élni, ahogy beszéltünk arról, hogy akár a külföldi tanulmányaim is ilyenek voltak, hogy tényleg láthattam azt, hogy mondjuk milyen egyedül megállni a helyedet, meg életvitelszerűen élni egy másik országba, de ez a munkára is igaz volt, hogy azért volt egy ilyen rövidebb időszak, amikor például Olaszországba dolgoztam egy pár hónapot. Van egy nagyon kedves barátunk Friuli régión belül, Kormanzba, ők is egy családi vállalkozást üzemeltetnek igazándiból, és azért hasonló elvek, meg séma mentén is mennek, mint mi. Szóval jó volt egy hasonló helyet megnézni, ami ugyanúgy családi alapokra épül, és hasonló filozófiára, mint nálunk, csak hogy mondjuk Friuliba hogyan csinálják ezt.
8: Uh-huh. Mióta vagy étteremvezető, és amikor étteremvezető lettél, ott váltás is volt? Tehát, hogy a te szemléleted dominál, most már kellett változtatni, vagy átvettél valamit, ami már amúgy is működött?
7: Én úgy gondolom, hogy inkább ebbe a kis tücsök szemléletbe nőttem bele, meg szoktam bele, hogyha lehet így mondani. Természetesen azért vannak olyan, amiket átbeszélünk, meg megbeszélünk családon belül is, hogy mondjuk mit hagyjam merre. Viszont én azt látom, hogy amit mi most képviselünk, azt a vendégeink szeretik, és ez miatt nem is feltétlenül volt úgy bennem, hogy na, akkor most majd én jövök, mint fiatal titán, és akkor megmutatom, hogy mindent más hogyan kell csinálni, mert szerintem azért fontos észrevenni azt, hogy ha valami jól működik, azt természetesen mindig meg kell újulni, meg figyelni, hogy mik a trendek a világban, de az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nekünk azt kell alkalmazni. Szóval ezért fontos odafigyelni arra, hogy a mi vendégeink mit szeretnek, és miért jönnek hozzánk. És hogyha az, amit most képviselünk, azt szeretik, meg jól érzik magukat, akkor nem feltétlenül kell nekem azt gondoljam, hogy most akkor teljesen megfordítunk mindent, és akkor most teljesen más csinálunk.
6: És de innovációs miatt... ötleteken folyamatosan töröd a fejed, gondolom.
7: Ezért
6: mert
7: abszolút...
6: nagyon sokszor engem az lepett meg, hogy azért nagyon fiatal ember vagy, és nem tudom én hányadszor mondod az innováció szót ki.
7: Igen, azért
6: és ez
7: fontos.
6: Azért furcsa, mert hogy egy befutott vállalkozóval, csináltam már nem egy interjút, ő nagyon jól ismeri a core business-t, nagyon sok minden túlélt már, de nagyon el van foglalva a napi dolgokkal, az, hogy az jól menjen, az úgy működjön, ahogy ő neki megszokta, és hogy a piac sikerre ítélte, nem nagyon ér rá, és nem nagyon van energiája gondolkodni arra, hogy hogyan innováljon. Azt mondják, ez az egész magyar gazdaság rákfenéje, ezért lep meg, hogy fiatalként már nagyon használod ezeket a szavakat. Ebből következtetek, hogy a fejedben benne van ez, hogy...
7: Igen, szóval előfordulhat abszolút, hogy ez egy kicsit ilyen magyar gazdasági betegség, és talán ilyen téren azért van egy picivel könnyebb dolgunk, hogy így vagyunk családilag, mert azért mellett az is bele lett ivódva a vérünkbe, hogy tényleg fontos az, hogy menjünk néha, nézzük meg, tapasztaljuk meg, hogy mondjuk máshol, akár szerte a világba hogyan csinálják, és hogy nem lekopizni, meg úgymond megcsinálni azt itthon, viszont azok az ötletek, amik jól működnek, hogy mondjuk akár az olasz példát említve, hogy ők is nagyon használják a szezonális és lokális gasztronómia szemléletét, azt mondjuk mi a Balatonnál hogyan tudjuk megcsinálni. Uh-huh. És szerintem ez azért hosszú ideje a családomnak is a filozófiája, és ezt csinálják azért az éttermen belül, viszont ez is egy olyan dolog, amit igenis nekünk is menni kell, és meg kell nézni, hogy mi az, ami a mi régiónkra, a mi filozófiánkban, mint kis tücsök étterem, ez ugyanúgy működhet, csak úgymond átgenerálva a mi DNS-ünkre.
6: Uh-huh. Az is egy érdekes, és az is megragadta a figyelmemet, hogy egy nagyon patinás névről, egy nagyon patinás befutott márkáról van szó. De azt is mondott, hogy időnként azért innoválni kell, változni kell. Ezt látjuk mondjuk a nagy világmárkákon, amelyek már több száz éve itt vannak velünk, hogy azért csak a dizájnon változtatnak, csak egy kicsit korszerűsítik az összetételt, csak innoválnak, új irányokba mennek el. Mekkora dilemma ez számotokra, hogy megőrizni azt, amitől a kis tücsök, de közben meg a változó ízléssel, korszellemmel valahogy haladni.
7: Én azért úgy vélem, hogy van egyfajta stílus, amit persze kialakítottunk az évek során, és ez akár megjelenésbe, akár ugye az ételek szempontjából is, és azért ez egy olyan folyamat, ami egy kicsit mindig változik, és mi is kicsit finomodunk, alakulunk, és szerintem ez azért megvan a mindennapokban, hogy lehet, hogy olyan apróságok, ami mondjuk egy átlagszemnek nem is biztos, hogy feltűnik, de hogy tényleg akkor akár egy-egy ételnél, hogy ezt most akkor egy picit még finomítsuk, hogy ez most eddig így volt, most egy picit máshogyan, akár a színekbe is, hogy eddig ilyen barnát használtunk, most majd egy kicsit más árnyalat, vagy akár a logó tervezéseknél is, hogy azért gondolom, hogy az előző év, hosszú évek során azért ez mind megvolt, megláttuk azt, hogy családon belül, és azért, hogy mindig mondták, vagy alakították, hogy jó, akkor most egy picit a dizájnon így, vagy úgy, vagy amúgy, és hogyha mondjuk elővennénk egy 10 évvel ezelőtti étlapot akár, teljesen más, mint a mostani.
6: Egy másik nagy dilemmája a családi vállalkozásoknak, hogy először az üzletben, aztán meg otthon este a vacsoraasztalnál is ugyanazok az emberek ülnek. Ezt hogy lehet szétválasztani? Szét lehet-e egyáltalán?
7: Szerintem valamennyire igen, meg azért családom belül is szerencsére, ahogy már elmondtam, van egy nagyon jó viszonyunk, viszont ezzel mindenkinek megvan a saját maga kis élete is, szóval, hogy azért úgymond én is mindig olyan téren önálló voltam, hogy akár a szüleimnek is használtam, jó, én most el szeretnék menni ide, meg ide, meg amoda, megbeszéltük persze, akár ha fiatalabb voltam, hogy milyen feltételekkel, de hogy azért ez így mindig megvolt, hogy mennyi a fiam csináld. Meg úgymond megvolt az a kölcsönös bizalom, hogyha azt mondták, hogy egyre érjél haza, vagy egyfélre érjél haza, akkor ezt én is tartottam, és ez miatt így ez hosszú távon szerintem jól kialakult, hogy úgymond kölcsönösen megbíztunk egymásba, meg tudták, hogy ilyen nagy hülyeséget talán nem csinálok. Meg mellette azért az is fontos volt, hogy ők is úgymond elfogadják azt, hogy nekem is meg kell tapasztalnom dolgokat, hogy ha rosszul csináltam, vagy elrontottam, vagy hülyeséget csináltam, akkor abból tanulják. Persze mindig ott voltak fölöttem, meg azért rám kacsintottak, de hogy szerintem ez egy olyan folyamat, amit mindenkinek az életében meg kell vagy így, vagy úgy, de tapasztalnia.
6: Ha hibázol, azt hogy kommunikálják feléd? Mint a főnököd, vagy mint mondjuk az édesapád?
7: Szerintem talán mondhatom, hogy egy kicsit a kettőnek a kombinációja, viszont azért mi tényleg leülünk egymásra, és megbeszéljük, hogy figyelj, jó, rendben, ez most nem úgy sikerült, ahogy lehet, hogy kellett volna.
6: De ilyen higgadt hangnemben? Hát a vendéglátás az egy irtózatos nyomás, tehát hogy főleg ugye főszezonban tele az étterem, szalad a konyha, megbetegedett a pincér, kinnálnak sorba, hogy mikor lesz már üres asztal, ezt így el tudom képzelni, és akkor nem tudom, húzol valamit, lehet, hogy pont a stressz miatt, ami nem megfelelő, és akkor így szépen csöndben meg.
7: Alapon azért elég halvérű család vagyunk, úgy gondolom, de persze, hát most nem azt mondom, hogy néha nem kerül egy kicsit magasabb fokozatra a hangvétel, de ezek mind olyan apró dolgok, amit utána tudjuk, hogy jó, igen. Uh-huh. Azt kell, ahogy említetted, a stressz meg hasonló, és utána igazából ezt így relatíve megbeszéljük, vagy elengedjük, szóval, hogy így ilyen hatalmas, nagy olaszos-görögös tányércsapkodás nem nagyon szokott azért lenni.
6: Pedig lett volna honnan megtanulni az olaszos tányércsapkodást, ugye voltál kint. Viccaverze is működik ez?
7: Szerintem hát valamennyire, igen.
6: Azt is meg tudod beszélni, hogy figyelj, oké, apa, tudom, eddig így csináltuk, de én azt látom, és ezért meg ezért látom így, hogy ezzel egy kicsit változtatni kellene, vagy ez még csak egy irányú, még nem tart itt a generációváltás nevű valami.
7: Szerintem azért valamennyire megvan, nem mondom azt, hogy feltétlenül már itt tartunk, de azért így bele-bele tudunk szólni, vagy észrevételeket jelezni, akár amikor egy-egy új étlapra az ételeket kitaláljuk, vagy hétvégi ajánlatot csinálnak, és akkor előtte lekóstoljuk, akkor azért a mi szavunk ugyanúgy ott van, és számít, és átbeszéljük, hogy jó, ez most igen, működhet, lehet jó így, vagy lehet, hogy nem feltétlenül ebbe az irányba kéne menjünk, mert hogy, de szerintem ez mind ugyanolyan egy tanulási folyamat, hogy az, hogy én most kijöttem az iskola kapui közül, az nem azt jelenti, hogy akkor tudni is fogok mindent. Persze vannak, lehet jó észrevételeim, vagy hasznos észrevételeim, de mellett azért fontos az, hogy lássuk, hogy ez egy folyamatosan lüktető, fejlődő vállalkozás, meg dolog a gasztronómia, meg vendéglátás, hogy nem feltétlenül az fekete meg fehér, mint egyes más szakmákban, azért nálunk vannak különböző megoldások, meg árnyalatok, és szerintem ez így van jól.
8: Egy olyan 20-30 év múlva hova szeretnéd pozícionálni a kis tücsköd?
7: Én úgy gondolom, hogy nekünk abban van nehéz dolgunk, hogy ez egy olyan meglévő brand, amit azért nagyon sokan ismernek és szeretnek. Uh-huh. És szerintem ez néha még nehezebb is ezt megtartani, mint hogy mondjuk egy teljesen új vagy más dolgot csinálni. Mert nem azt mondom, hogy nem kell megújulni egy kicsit, és lehet, hogyha majd 10-15 év múlva ugyanitt beszélgetünk, akkor egy csomó újdonságot el fogunk mondani, viszont van egy olyan megjelenésünk, meg amiről minket ismernek, mint kis tücsök, amit én úgy gondolom, hogy nekünk meg kell tartani, meg óvni kell ezt az egész értéket, ami mi vagyunk, mert igazából tényleg nagyon sok vendégünk azért is szeret minket, mert hogy mi ott vagyunk, mi jelen vagyunk, tényleg nincs olyan nap kb., amikor legalább egy valakivel a családban ne tudjatok találkozni a vendégeink. És lehet, hogy nem feltétlenül van képben mindenki, hogy most na, mi így vagyunk családilag, és így üzemeltetjük, de látja az ismerős arcokat, és ez nem csak velünk van így, hanem ugyanúgy a kollégáinkkal, és hogy tényleg nem egy ilyen vendégünk van, akinek megvan a kis kedvenc asztala, a kis kedvenc pincére, de ezek mind olyan szokások és emberi dolgok, amit szerint nem tök jó megtartani, meg fontos, hogy...
8: A balatoni szolgáltató generáció váltás az egy lehetőség, vagy te hogy látod, hogy milyen hozadéka lesz ennek?
7: Én szerintem ez ugyanúgy egy izgalmas dolog, és azért, ahogy nálunk is most beszélgetünk erről a dologról, azért ez sok más vállalkozásnál is megvan, és tényleg akár olyan borászatokat is látunk a környékben, vagy más éttermeket, ahol ez megtörténik, akár generációváltás, akár mint új belépő, első generációs fiatal vállalkozók indítanak el, de mondjuk a szülők ugyanúgy vállalkozók voltak, és szerintem ez egy tök jó dolog, meg ez a fontos, vagy hát ez is fontos, hogy a jövőben velük is egy ilyen kapocsot kialakítsunk, vagy megtartsuk a már meglévőt, hogy igenis mi számíthatunk egymásra, és például szerintem ez egy olyan jó dolog, amit külföldről is láttam, akár például amikor Olaszországban voltam, hogy igenis egy adott régión belül vállalkozások összetudnak tartani, és igenis úgymond segítik egymást, most nem feltétlenül azzal, hogy egymásban vannak nőve, de például a Kormoncban is, ahol voltam, igen, elmondja, hogy a sajtos itt van, a XY borász itt van, és menjél el hozzá, kóstold meg nála is, nézd meg a pincét, nézd meg a szőlőt, és akár a állatokat, a sajtokat, a gyümölcsöket, bármit, és szerintem ez egy tök jó dolog, ami úgymond ez is egy olyan szolgáltatás, meg plusz dolog, amit az emberek szerethetnek, mert hogy ez is egy olyan kapcsolódási pont, hogy ó, igen, amit épp ettem sajtot, azt most látom, hogy hogyan készül, vagy akár a boroknál is.
6: No, hát egy élmény volt hallgatni, és napestig megtennénk ezt szívünk szerint, csak hát lejárt az adásidőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, és elmondtad a gondolataidat, de majdnem elfelejtettem, hogy nekünk még az előttünk álló hétvégére, augusztus 13 és 16-a közötti időszakra valamiféle programajánlóval kell színesíteni a műsort, úgyhogy Szilvi, neked mi van a tarsolyodban?
8: Hát egy olyan téma, amiről itt az adásban is beszélgettünk, és mindjárt mondom, hogy mire gondolok, augusztus 12-e és 15-e között Balatonfüredről különleges bortúráról indulhatunk a 46 fok, ez ugye nem derült ki akkor se pontosan, hogy mit jelent, Balaton Borbusz Magyarország első hop-on-hop-off borjáratára. A retro cabrio buszról ott szállunk le, ahol kedvünk tartja, megkóstoljuk a környék borait, majd a következő járattal mehetünk tovább. A két útvonalon jelenleg 22 pincészet várja a vendégeket, Balatonfüredről Csopakon és Palóznakon át egészen a Nivegy völgyig. Te voltál már ezen buszon?
7: Még sajnos nem, viszont már láttam a hirdetéseit, és szerintem egy zseniális dolog, hogy virág. Van egy ilyen boros hop-on-hop-off busz a Balaton körül, szóval nem azt mondom, hogy a nyáron, mert ugye ez nem a...
6: Hát az nektek nem éppen a szabad időszak.
7: Legszabadabb időszakunk, de ha még ősszel jó idő van, akkor mindenképp érdemes lesz kipróbálni.
6: A nyári Margó Fesztivált ajánlanám jó magam, augusztus 13 és 15 között Salföldön, a Káli medencében lesz ez. Három napra ismét összeköltözik az irodalom, a zene és a balatoni nyár. Beszélgetések, koncertek, filmvetítések, tábortüzes esték várják a közönséget. Ott lesz Lovasi András, az Anima Sound System, az írók között Tompa Andrea, Kemény Zsófi és Hály János is. Koncert lesz a Csillagos Ég alatt, a nyári Margó idén is lelassítja azokat, akik oda elmennek és meglátogatják ezt az eseményt.
8: És augusztus 13-án Badacsony Tomajon művészet, séta és bor kerül egy programba. Az Egri nyomában, Udvardi fényében, Borral a pohárban című vezetett túrán Egri József és Udvardi Erzsébet művészetén keresztül fedezhetjük fel Badacsonyt. Az Egri József Emlékmúzeum és az Udvardi Képtár között a történelmi római úton vezet a séta, ahol a hegy bor kultúrája is megelevenedik. A program végén pedig a Fata Pincészet három tételes badacsonyi borkostolója várja majd a résztvevőket.
6: Aki pedig további információkra vadászik, programokra, az a Visit Balaton 365.hu portálon ezt megteheti. Hát, hölgyeim és uraim, Jáni Bálint étteremvezető volt ma a vendégünk a Kistücsök Food and Room színeiben. Sok sikert nem csak a generációváltáshoz, hanem a következő 30-40-50 évhez a Kistücsöknek. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy itt voltál.
7: Én is köszönöm.
6: Búcsúzik már a Partkafé, a Balaton hangja, és annak két műsorvezetője, Marsall Szilvi
8: és Mihálovics Andris.
6: Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.
8: Viszlát.
3: Rádió Café. Van barátom.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viaszél Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Észak-koreai gyártású rakétákat is bevetnek az ukrán fronton. Emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak száma, ma folytatódik a

0: Emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak száma, legalább 132 ember vesztette életét, és több mint 570-en sérültek meg a Kolumbiát tegnap megrázó erős földrengésben. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Az epicentrum San José del Palmar közelében volt. Az államfő több ezer megrongálódott vagy megsemmisült épületről számolt be, és katasztrófa helyzetet hirdetett. Már több mint 20 ezer hektárt pusztított el egy erdőtűz Andalúziában. Az 5 napja tomboló lángokat Dél-Spanyolországban továbbra sem sikerült megfékezni. Az oltásban 600 szakember, 170 földi és 23 légijármű vesz részt. A lakott területek védelmében mintegy 700 embert evakuáltak, miközben a változó szélirány nehezíti az oltást. Spanyolországban idén már mintegy 200 ezer hektárt érintettek erdőtüzek, 6-szor annyit, mint 2025 azonos időszakában. Az Egyesült Államok már 175 ezer vízumot vont vissza idén szabálysértések és bűncselekmények miatt. Az érintettek így tartózkodásra jogosulatlanná és kitoloncolhatóvá váltak. A visszavonások okai között szerepel többek között az erőszakos és szexuális bűncselekmény, gyermekbántalmazás, ittasvezetés, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint közpénzek megszerzésével összefüggő csalások. A külügyminisztérium emellett 100 Észak-Afrikából érkező vízumot pedig úgynevezett születési turizmus szervezése miatt vont vissza. Donald Trump kiállt a FIFA elnök mellett. Az amerikai elnök megvédte Gianni Infantinót, akit az UEFA, az Ázsiai és az Észak- és Közép-Amerikai Szövetség közös levélben bírált. Trump szerint szörnyű hiba lenne leváltani Infantinót, akit a legsikeresebb világbajnokság megszervezésével méltatott. Infantino mandátumának meghosszabbítását több szövetség ellenzi, miután a FIFA elnöke egy 20 milliárd dolláros befektetési konstrukcióval alakította volna át a jövőbeli világbajnokságok finanszírozását és szervezését. A tervet azonban később visszavonta.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett. Kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Mutasd, mi szépet hallgat!
1: Rádió Café. Van barátom.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
5: Qualitons. Yumi Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ez itt a zsebrádió.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskünöm tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
2: Oszlopos Simeon. Ez az egészen elképesztő férfi, nagyfigyi, 10 éves fiúként költözött be egy kolostorba önszántából, hogy a világ nagy dolgaira elmélkedjen, és hogy ebben ne akadályozza meg semmi, és semmi se rabolja az idejét, csak vasárnap evett. És félig eltemetve a kolostor kertjében töltötte a napjait. 10 év után a kolostor vezetése eltanácsolta őt ettől a tevékenységtől, ugye? Hogy ne vegye el a többiek kedvét attól, hogy a világ nagy dolgain gondolkodjanak, ha ennyire kényelmetlen. De a Simeon rátette egy lapáttal, és hogy nyugodtan tudjon gondolkodni és elmélkedni, felköltözött egy oszlop tetejére. Az első oszlop csak olyan magas volt, mint egy buszsofőr, de egyre magasabb és magasabb oszlopok költözött, a legutolsó oszlopa 16 méter magas volt. Összesen 37 éven keresztül lakott idősebb oszlopos Simeon úr oszlopokon. Ebben az egészben az a furcsa, hogy a Simeon azért költözött egyre magasabbra, hogy ne piszkálják, meg hagyják elmélkedni. De persze ennek híre ment, és egyre többen mentek megnézni a Simeon urat, sőt tanácsot kérni tőle, sőt beszélgetni vele, mert úgy gondolták, hogy egy ennyire elkötelezett ember bizonyára nagyon bölcs. A szegény Simeon meg csak pucolt előlük egyre magasabbra. Képzeljétek el, hogy egy kis magányra vágytok, és ezért elvonultok a világtól legózni. Erre pont ezért elkezd mindenki utánatok menni, és kérdezősködni, hogy mit csinálsz, hogy csinálod, miért vagy egyedül, nem vagyok egyedül, épp itt vagy. Rémes. Már elnézést, én már gyerekkoromban is azon gondolkoztam ezen az oszlopos Simeon úron, hogy például amikor a 16 méter, azaz 5 emelet magas oszlopon volt, akkor hogy ment föl? Meg hát ugye adja magát a kérdés, hogy hogy nem esett le? Meg persze elképzelhető, hogy leesett kezdetben a kisebb oszlopokról, aztán gyakorlata lett az oszlopon élésből, és a magasból meg már nem esett le. Mert ugye azt vegyük figyelembe, hogy kétféle esés van. Az első az az, hogy dzs. A második az az, hogy dzs. Egyik se jó, de a második jobb.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Elment az internet.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Elment az internet.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Halál.
1: 2.
2: Ha kiírja, hogy nincs kapcsolat, attól még építi az a kis ember az elixir raktármat a Clash of Clansben?
1: 3.
2: Most már anya is előjött, mert nem megy a kalambó.
1: 4.
2: Mindjárt megjavul minden, mert most már apu is előjött. Hogy az Isten verje meg azt a rútert!
1: 5.
2: Nyugalom, jó lesz.
3: Visszajött!
1: 6.
2: És építi.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Logika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
4: Horgász percek Totyával.
5: Van már valami? Semmi.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: A hálózsák szaga. Ötvenharmadik rész. Azt mindig egy ember dönti el, hogy mi kerül be a történelembe.
2: Kiderült hát. Diósi mindent tudott. Ipolykakas, ez a határmenti falu, ami annyira jellegtelen, még a trianoni szerződésben sem kérte senki, ahol már ember emlékezet óta nem történt semmi. Ahol senki nem keres semmit. Mégis ez a hely olyan titkot rejt, amit csak néhányan ismernek. A hely, ami fenekestül forgathatná fel Európa turizmusát, ami megváltoztathatná az egész ország életét. A hely, ami átírhatja a történelmet. Attila, a hun fejedelem sírja van itt. A felügyelő elgondolkodott.
3: Ha ez kiderül, akárhogy, bárhogy, az egy atombomba. Ez évtizedekre megváltoztatja minden magyar életét. Magyarország felkerül a címlapokra. Özönlenek a turisták. Milliók, mit milliók, tízmilliók. Repterek és utak épülnek. Sőt, itt egy egész város. A bunkó téglás jól látja. Azért akarja felvásárolni itt a telkeket. Átíródik a történelem. Mi vagyunk a hunok. Megszűnik a mérgező belpolitika. Mindenki hun. Ez a magyar olaj.
2: Diósit egyáltalán nem nyomta agyon a lehetőségek közöne. Ő egy nyomozó, akinek az a dolga, hogy bűnügyeket tárjon föl. Ő meg feltárja. Tudta, hogy várnak tőle jelentést. Már két hete annak, hogy valami kamu jelentést küldött, de a protokoll az protokoll. Nehézkesen jöttek a gondolatai, hogy mit írjon a hivatalos jelentésbe. Kissé zavarta, hogy tojvó nem felfedte magát, de gyorsan rájött, hogy itt senki sem tudja, hogy ők évekkel ezelőtt együtt nyomoztak a szaunában. Ráadásul még mindig pipa volt a finnre, hogy évekig úgy használta a porokuszam a szót, mintha az a heuréka lenne, miközben ez a szőrös hülye csak azzal büszkélkedett, hogy úgy brunyál, mint egy rénszarvas. Eltűnődött, hogy milyen távolinak tűnik most az, amikor felhívta a kollégát, mert tudta, hogy szüksége lesz egy titkos segítőre, akire senki sem gyanakszik.
4: Halló?
5: Kalle Valla, Mika.
4: Kalle Vatka.
5: Vatka.
4: Valle.
5: Kalle Valla, Krimmi. Mika.
4: Krimmi. Valla, Krimmi, Kalle.
5: Valla, Kalle, Krimmi, Mika. Kalle.
4: Krimmi. Valle, Kalle, Krimmi.
5: Vatka, Mika. Valle, Kalle, Krimmi, Kalle.
4: Vatka. Mika. Valla. Valla, Krimmi, Kalle. Valla.
5: Kalle, Mika. Kalle.
4: Vatka. Porokuszema.
5: Ümma.
4: Ümma, porokuszema.
5: Ümma.
2: De mit írjon a jelentésbe? Valami unott irodista fogja olvasni. Mégiscsak el kéne magyarázni, hogy mekkora jelentősége van ennek az ügynek. Oké, Tojvonent kihagyja, de jól jöhet még, de hogy kezdje?
3: Csak néhány dolog van, amit ezer éve keres a félvilág. Ilyen a Frigyláda, a Szent Grál, meg hogy hol lakott és meddig élt Hitler Dél-Amerikában. És Attila, a hun fejedelem, folyóba temetett sírja. Hát ez így nem jó. Ezt nem fogja megérteni a hülye irodista zsaru.
2: A detektív amúgy is utálta a jelentéseket, mert semmit sem adtak vissza a nyomozás körülményeiből. Ráadásul minél tovább kínlódott, annál lehetetlenebbnek látszott, hogy összeszedje a történéseket. Az igazi bűnügy az, hogy itt 130 éve rendszeresen lenyilasznak illetőket, sőt tuti, hogy sokkal régebben. Pontosabban anno domini 453 óta, amikor Attila a menyegzőjén meghalt.
3: Hogy megfulladt a saját orvérzésében. Aha. Kicsit sok király hal meg orvérzésben. Biztos, mert még nem találták fel a vattát. Ja. Ide a rozsdás bökőt, hogy megmérgezték a krapekot. Jó, hogy nem laktózérzékenysége volt, és elvitte a komisz. Elég megengedő ügyészségek voltak az európai királyok alatt. Na, mindegy.
2: Kit és mivel vádoljon? Illés tudja, hogy rossz helyen keresték a sírt, mert rosszul fordították az iratokat.
3: Az nem bűn, ha valaki okos. Olyan nincs a BTK-ban, hogy sokkal jobban beszél rovás írású, két év fegyház. Az öreg lányok meg rátaláltak valahogy a sírra. Oké. Eddig az Indiana Jones-t is meg lehetne vádolni, de amíg nem nyúlnak hozzá, addig nem csináltak semmit. Az, hogy valaki fontos hullatestnek hívja a történelem egyik világszerte ismert 1500 éve halott alakját, ami ott van, ahol szokott lenni, na, ezért sem izgul fel egy bíró. Mi van még? Van egy lenyilazott simlis lengyel. Ennyi. Bakker, kezdhetem az egészet előről.
2: Miközben Diósi a gondolataival birkózott, bekapcsolta a bizonyítékot tartalmazó walkman-es kazetta felvételt. Újra meghallgatta a hülye rendőröket, akik távpénzcsalóra pofozták a nyomorultat, aki a sírt akarta kifosztani, amiért az őrzők célba vették. Hirtelen a felvétel végén megszólalt az East együttes David Bowie Szemei című száma. Dermedten hallgatta. Nyilván valami zsaru rávette a kazettára. Még a számnál is furább volt, hogy az énekes konzekvensen Bowie-nak énekelte a sztárt.
6: Na, ezek is történelmet akartak csinálni. Berobbanni a nyugati popba. East. Minden ki van találva. Korszerű, mélykas alakú dobhang, pont mint az AH-ban. Meg David Bowie. Kitalálták te nagyon, hogy ők lesznek a nagy magyar popsiker. Történelmi. Csak hát nem kerültek bele a történelembe. Van, ami bekerül, van, ami nem. Ez van, srácok.
2: Diósi meretten elgondolkodott. Megismételte. Valami bekerül a történelembe, van, ami nem. És ebben a pillanatban ő dönti el, hogy itt ez a valami újra bekerül, vagy nem.
1: A Hálózsák szaga 53. adását hallották.

0: is fiatal. Én is voltam fiatal. Vannak ugye dolgok, amiről egyszer beszélnünk kell. Fia, ha úgy alakul, te be tudod dugni a banándugót? Itt az idő, csücs ide, nézzünk meg közösen egy videót.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, ich bin Günther Tag. Ich habe meinen Abschluss an der Tag-Universität gemacht in Karlsruhe. Ich emot neked, mi az a panandugo. A panandugo legt nebse hüb, hangfall connect. A panandugo nak va egy fütyje, fütyje, amin va e hugo, azé, hogy mikor bedugó, a banándugó a hangfalnak a nyilasába, akkor a fütyi ne essen ki. És van egy speciálisa a banándugónak, hogy a banándugó, a egyik banándugó be tudod dugni a másik banándugóba a sohi vizabe. Ja. Ez a banándugó? Most már tudod, mi a banándugó? De hogy mi hívják banándugónak? Ich wünsche Ihnen viel Glück und guten Tag, meine liebe Freunde.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Kicsoda, micsoda, mit csinál és miért?
2: 1860-ban Edouard Léon Scott de Martinville fonautográfiával rögzített egy francia népdalt. Fonautográf. Ez egy nyomdász volt ez a pacák, és a találmányával nem visszajátszhatóvá akarta tenni a hangokat, hanem a gyorsírók tevékenységét szerette volna forradalmasítani, hogy láthatóvá teszi az elhangzottakat. Tehát amit felvesz, látjuk.
3: Jipi!
2: A fonautográfot ezek szerint Edison nem feltalálta, hanem csak kihúzott pár felesleges betűt a nevéből, hogy ki lehessen mondani. Biztos azért nem terjedt el a francia készüléke, mert nem tudták kimondani a boltban a nevét.
4: Viccelünk, apuka, viccelünk.
5: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
4: Mi lesz, ha nagy leszel?
6: Márka tanácsadó. A világon mindenki márka tanácsadónak hiszi magát, de csak nagyon kevesen értenek hozzá. Ők viszont nem hívják így magukat, és mások sem hívják őket így. Egy márkát arról ismersz meg, hogy sosem tudod, mit csinál, de mindig tudod, hogy mit nem csinál. Túl sokan hiszik azt, hogy ők választják a márkákat, mert igazából a márkák választják ki azokat a vásárlókat, akiket a legkönnyebb abban befolyásolni, hogy azt higgyék, hogy ők választották a márkákat. Attól még, hogy egy drága márkát választasz, még nem válsz érdekes.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Barna Zsolttal fogunk beszélgetni, a Waberer csoport elnökvezérigazgatójával, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlök minden kedves hallgatót is.
3: Hát a magunkfajta fiatal emberek történeteiben már olyan számok szerepelnek, hogy tényleg az ember csak pislog nagyokat. Például ugye az ő esetében az, hogy 30 éve került a cégcsoporthoz. Még akkor Volán Tefu volt a neve. Emlékszem, nekem volt egy olyan fa teherautóm, játékom, amire föl volt fújva ez, hogy Volán Tefu. Igen, és imádtam. Szóval hát egy 30 év az nagyon sok gombócból is. Hogy lehet ennek valami rövid kivonatát adni, hogy mi történt ez alatt?
4: Hát én nem mutatnám a hallgatókat különösebben a kronológiával. Szerintem a legnagyobb változás, amit mindenki maga elé tud képzelni, hogy a Voláncsigából, ami a plafikokból talán ismerős mindenkinek, vagy a Batyu Picsu nevű figurából, egy európai mércével mérve is nemzetközi logisztikai vállalat épült, és ennek aktív részese tudtam lenni. És az a fejlődés, amit a vállalat maga mögött tud, az remélem, hogy a személyemre is komoly hatást tudott gyakorolni, nem csak szakmai szinten, hanem emberi szinten is.
3: Igen, mint ahogy a kollégák is igyekeztek komoly hatást gyakorolni egy nagyon kedves ajándékkal, hogy egy autós iskolai beiratással. Hogy vette ezt az ajándékot, hogy kamionsofőré rá?
4: Igen, hát régóta mondják a kollégák, hogy most már megtanulhatnék kamiont vezetni, miután Európa egyik legnagyobb kamionos cégét vezetem, és sokáig, amíg az MKF elnöke is voltam, ott is sokszor kaptam azt a kritikát, hogy miért beszélek én úgy a fuvarozásról, hogy aktívan nem vezettem kamiont, és azt gondoltam, hogy eljött az idő, most egy picit több időm is lesz arra, hogy ezt a foglalkozást gyakorolhassam, illetve tisztelegni szeretnék a kollégák előtt is, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy az áruk megfelelő helyre jussanak, és megmutassam azt, hogy ez igenis egy nagyon komoly szakma, és nagyon komoly tudás kell ahhoz, hogy a mindennapok hősei dolgozhassanak a háttérben. Nem szeretném a szögre akasztani egyébként a kamionos javasítvány, mert a műszaki igazgató kollégánk mondta, hogy nagyon sokan mennek nyugdíjba az érkeztetői csapatba, és
3: ez lett volna a következő kérdés, igen, hogy ugye hát sokszor beszélgetünk az árufuvarozásról, szárazföldi árufuvarozásról, teherfuvarozásról, és hogy vannak bajok a sofőrállományt illetően, utánpótlást illetően. Most mi a helyzet a legfrissebb, amit így látok?
4: Hát a IRU minden évben, ő a Nemzetközi Fuvarozókat Tömörítő Érdekképviseleti Szervezet készít egy felmérést, amely alapján évről évre 10%-kal fog növekedni a sofőrhiány Európában. 2030-ra ezt 560 000 főre prognosztizálja, ami nagyon komoly magas szám. Jelen pillanatban 360 000 fő környékén van a sofőrhiány, és minden évben kb. 10%-kal fog ez növekedni ez a számok alapján. Tehát azt gondolom, hogy az én jogosítványomnak nagyon komoly potenciája van arra az esetre, hogyha befejezem az aktív cégvezetési feladatokat, akkor a sofőrként is tudok tevékenykedni a későbbiekben.
5: Ez lehet, hogy egy ilyen fondorlatos trükk volt a kollégák részéről, hogy lassú víz partot most módon a döntéshozatalba végre a saját érdekeiket jobban bevigyék.
4: Így van. Másrészt nálunk a sofőrtobozási pénz jár, tehát hogy aki hoz egy kollégát, az gyakorlatilag 500 000 forintot kap 6 hónap után, két ütemben, tehát azt gondolom, hogy akinek majd sikerül engem betoborozni, az komoly vakáció.
5: De viccet félretéve, tényleg ez egy, mondjuk egy, akár egy, hogy is mondjam, egy jó karrier ív lehet, vagy pálya lehet valakinek. Csak azért kérdezem, mert ugye volt arról szó korábban, hogy itt azért nagyon átalakul ez az egész, és lehet, hogy hiány van, de hogy éveken belül ugye sok esetben digitalizációs helyzet miatt, meg tehát átalakul annyira, hogy nem lesz szükség majd annyi sofőrre, de vagy ez dőlt ez az elmélet, és lesz?
4: Szerintem lesz, hiszen a élelmiszereket, a városi áruellátást azt nem lehet megoldani digitalizációval, és mindig szükség lesz olyan kollégákra, akik ennek az eljutatásában részt vesznek. Másrészt pedig azt is gondolom, hogy nagyon sokat kell javulni a járművezetői feltételeknek, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában is. Gondolok itt a sofőrvárokra, a szociális ellátási lehetőségekre, hiszen ki fog ürülni ez a szakterület. És pontosan emiatt is gondolom azt, hogy néhány év múlva várhatóan az évtized végére újra népszerű szakmává tud válni a gépjárművezetői szakterület, hiszen olyan feltételekkel fognak találkozni a kollégák, amelyekkel jelen pillanatban nem, és a munka körülményeket jelentősen tudja ez majd javítani.
5: Bocsánat, még egy, nem ez a fókusza a beszélgetésnek, de fontos szerintem, hogy azt lehetett látni az elmúlt időszakban, hogy ezt a szakmát is eluralták a keletebb európai országokból érkezők, hogy az nem lehet, hogy egész egyszerűen az alacsonyabb díjak miatt, vagy a bérezés miatt ők a tranzitországokban is vállalnak fuvart, és így átveszik a piacot lényegében?
4: Az a tapasztalatom, nálunk legalábbis a Waberelsznél biztosan igaz, hogy ugyanannyit keres bármilyen nemzetiségű gépjárművezető kolléga. Ez lehet harmadik országos is, lehet akár Európa más országából érkező kolléga is. Tehát nem elsősorban a bérnyomás az, ami miatt ázsiai országokhoz nyúlnak a fuvarozó vállalatok, hanem elsősorban a járművezetői általános hiány okozza ezt a lépést, és legfőképpen pedig a munkakörülmények, illetve a népszerűsége a szakmának csökkenőben van. Ez okozza azt, hogy az ázsiai hiány fele mozdultak el Európában a forradóvállalatok.
3: Csütörtökön fontos nap lesz, jön a Waberers második negyedéves gyors jelentése. Kérdezhetném most abban módon, hogy mit akarnak majd a számok, de hát nyilván erről nem lehet nyilatkozni. De úgy érzésre milyen volt eddig a gazdálkodási év, vagy a gazdálkodási környezet, mit lehet arra elmondani, hogy hogyan működött a társaság?
4: Igen, hát ez egy kihívásos első fél év volt. A második fél év tekintetében bizakodóak vagyunk, mert azt látjuk, hogy olyan változások történtek az első fél évben, amelyek megalapozzák a második fél éves javulását a számainknak. Most a számok ismerete nélkül szerintem mind sokszor beszéltünk itt, illetve hát kollégák is beszéltek arról, hogy az első fél évben a logisztikai piacot, az üzemanyag elnyomás, a forint-euróval szembeni erősödése elég komolyan befolyásolta, és ez ráhatott minden logisztikai vállalat eredménytermelő képességére. A Waberelsznél is azt a képet fogjuk látni, hogy vannak olyan területei, ahol ez jelentősebb hatást gyakorolt, viszont a diverzifikációból adódóan lesznek olyan területek, amelyek meg jobban teljesítettek. Tehát így összességében azt gondolom, hogy bár gyenge gazdasági teljesítmény mellett kellett a logisztikának az első félében lavíroznia, a logisztikai tevékenységünknek, de nem lesz meglepetésszerű változás az elmúlt időszakhoz képest. Másrészt a biztosítási szegmensünk pedig továbbra is jól teljesít, új termékeket tudtunk bevezetni a piacon, próbálunk innoválni, és olyan nis piacokra is bemenni, amelyeket korábban nem volt jellemző a Waberers biztosítási tevékenységeiben, és ott pedig szerintem ennek fogjuk látni a pozitív hatásait, tehát összességében azt gondolom, hogy a Waberers egy stabil, kiszámítható eredményt fog mutatni, legalábbis ezt gondolom.
3: Egyébként, ha már beszélgettünk a szakember hiányról, sofőr hiányról, alapvetően milyen kihívásokat mutat még a közúti fuvarozás, melyek azok a neuralgikus pontok, amik hátráltatják mondjuk a fejlődést, vagy a nagyobb dinamikájú növekedést?
4: Hát leginkább ugye az elnyomásról már sokat beszéltünk, illetve a járművezetői hiányról, szerintem a kettő ki fogja egyenlíteni egymást olyan szempontból, hogy a keresletkínálat folyamatosan egyensúlyba fog kerülni, mert most augusztus végén látható, hogy nagyon sok megbízónk kapacitás hiányjal küzd, ez pedig az árak emelkedéséhez vezet, ami a mi profitabilitásunkat fogja javítani. Szükség is van rá, hiszen az elkövetkezendő időszakban is nagyon komoly erőforrásokat kell, hogy tegyünk a ESG fejlesztés irányában, a környezettudatos hajtásláncok, illetve irányítási struktúra kialakítása terén, illetve a digitalizáció az egyre komolyabb kihívások elé állítja a vállalatot, adatelemzés, AI alapú működési módok bevezetése. ennek kapcsán hoztuk létre, erről is már beszéltünk korábban a Győrben, a Science Park fejlesztésünket, és nyilván az innováció rövid távon erőforrás befektetése jár a későbbiekben térül meg, tehát most mi erre szeretnénk a továbbiakban összpontosítani. Visszatérve az első kérdésre, ez a legnagyobb változás a logisztikában, hogy amikor 30 éve elkezdtem, akkor a legfontosabb kérdés, hogy van-e kamionod, van-e raktárad volt, tehát infrastruktúrális kérdések hatottak a logisztikára, ma pedig leginkább a digitalizáció, illetve az emberközpontú vállalatvezetés irányítás az, ami befolyásolja a logisztikai cégek eredményességét.
3: Aha, és gondolom, hogy itt a technológia így a fuvarszervezéstől kezdve meg a digitalizáció áthatja az egész komplett közúti fuvarozási logisztikai feladat halmazt.
4: Nagyon. Aha. És ez egy gyakorlatilag az összes versenytársunk küzd. Tehát nagy monstrum rendszerek jöttek létre, és ezeknek az átalakítása, prediktív alapú fuvartervezési módszerek kialakítása, vagy akár egy raktárirányítás módszerek kialakítása, ezekben a monstrum rendszerekben azért nem olyan könnyű, egyszerű feladat. Ezzel az egész szakma küzd. Ez egy nagyon komoly investíció. Másrészt nagyon sok lehetőség is adódik. Nyilván ebben a helyzetben vannak vállalatok, akik kevésbé jól tudják venni az akadályokat. Ez mind Magyarországon, mind Európában jellemző, és nagyon komoly akvizíciós lehetőségek állnak a Waberers előtt. Itt megfontoltnak kell lennünk a jövőt illetően, hogy milyen beruházásokat hajtsunk végre, amelyek stabilan tudják az eredménytermelő képességét a csoportnak segíteni. Illetve hát a további időszak komoly kihívása, hogy környezettudatos raktárakat építsünk, országos logisztikai hálózatot fejlesztünk, illetve a régióban milyen fejlesztéseket hajtsunk végre. Tehát ezek a kihívások várnak rá a
3: következő
4: időszakban.
3: Hát ehhez erőt és kitartást kívánunk ezekhez a feladatokhoz.
4: Köszönöm szépen.
3: Gyors fejszámolásra nem akarok büntetni, hogy még 30 évet kívánjak a vállalat évén, de azért még egy...
5: Hát nem, azért kell ott egy jó kis ilyen pihenős, nyugalmi időszak is.
3: Azért mondom, hogy egy jó pár sikeres évet még.
5: Az jó.
4: Azt nagyon kedvesen köszönöm, és márciusban, hogyha beszélünk, akkor lehet, hogy egy kamion fülkéből fog bejelentkezni, és akkor...
3: Az feltétlenül azt mozgóképre is veszük, úgyhogy mindenképpen.
5: Legyen
3: így. Van. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk, minden jót viszontlátásra.
4: Köszönöm, minden jót viszontlátásra.
3: Barna Zsolttal, a Waberers csoport elnök vezérigazgatójával váltottunk pár szót.
2: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái. Hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz fennakadást a Pesti úton befelé az M0-es autóútnál. A 162-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik. A Maglód-Ósan áruház, a Zsigmond utca és a Szigetcsép utca megállót nem érinti. Baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton a Kozma utca közelében, a Fátyolka utcánál. Tart a villamos pályakarbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székelyhíd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Elfogadta az országgyűlés az egészségügyi és költségvetési módosításokat. Nincs egyetértés az iráni-amerikai kártérítésekkel kapcsolatban. Ma folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egészségügyi és költségvetési módosításokat. A várandós nők szifilisz tesztjének eredményét ezentúl az őket kezelő orvos és védőnő akkor is megismerheti, ha a páciens korában korlátozta az adatok hozzáférését. A parlament növelte a tankerületi

0: tőkéjét. Az országgyűlés döntése alapján október 1-től a terrorelhárítási központ megszűnik önálló rendvédelmi szervként, és az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább országos hatáskörű szervezetként. Az országgyűlési őrség jelenlegi formájában szintén megszűnik, személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. A parlament emellett létrehozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal önálló költségvetési fejezetét, módosította az agrárkamarai szabályokat, szigorítva a politikai összeférhetetlenséget, valamint augusztus 25-ig rövidítette Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejét. Csak nem 400 kilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, ahol egy az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajó zátonyra futott egy természetvédelmi terület közelében. A Caroline Bezengi nevű hajó csaknem 1 millió hordó orosz kőolajat szállított és Ázsiába tartott. Először június 8-án Jemen partjainál jelezték a problémát a hajóról. Omán most először hozott nyilvánosságra adatokat a környezeti károkról, és közölte, hogy igyekszik megfékezni az olajszivárgást. A Greenpeace környezetvédelmi szervezet a múlt héten műhold felvételek alapján mintegy 600 négyzetkilométeresre becsülte az olajfolt kiterjedését. Nincs egyetértés az iráni-amerikai kártérítésekkel kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök szerint nem Washingtonnak kellene kártérítést fizetnie Iránnak a háborús károkért, hanem Teherán tartozik az Egyesült Államoknak az elmúlt évtizedekben okozott anyagi terhek miatt. Trump arra reagált, hogy Irán a hormuzi szoros újranyitásának egyik feltételeként teljes körű amerikai jóvátételt követelne. Az amerikai elnök azt állította, hogy az iráni rezsim az elmúlt csaknem 50 évben elkövetett cselekményeiért az Egyesült Államoknak és az iráni kormányellenes tüntetésekben életüket vesztett emberek családjainak is tartozik. Trump szerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a hormuzi szorost, ugyanakkor elismerte, hogy Irán képes komoly problémákat okozni. Úgy vélte, az ország pénzügyileg rendkívül nehéz helyzetben van, és még katonai fizetésére sem feltétlenül képes.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett. Kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből egy olyan szakember, akinek a munkája 10 évvel ezelőtt talán még nem is létezett? Hogyan lehet hitelesen megszólítani gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egy olyan világban, ahol a technológia gyorsabban változik, mint ahogy alkalmazkodni tudnánk hozzá? És vajon mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, akikről gyakran azt hiszük, hogy mi tanítjuk őket? Mai vendégem egy különleges pályát járt be, jogászként indult, dolgozott a médiában, majd egy olyan terület felé fordult, amely ma már szinte mindannyiunk életét érinti. Internetjogászként, digitális gyermekvédelmi szakértőként és trénerként több mint egy évtizede segít eligazodni a digitális világ kihívásai között, de vajon hogyan talált rá erre a világra, miért választotta a független szakértői létet, és még ezer és egy kérdés, ami felmerül. Vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin, internetjogász. Kati, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia Judit, köszöntöm a hallgatókat, és én is örülök, hogy itt lehetek.
1: Tényleg egy igazán izgalmas út az, amit te bejártál, de mielőtt belevágunk, mert hogy itt picit úgy meglegyintettük azt, hogy mi ez az út, de azért nézzük meg a részleteit. Te milyen gyerek voltál? Volt esetleg egy olyan tulajdonságod, amiből visszatekintve ma már azt látod, hogy ezt a pályát vetítette elő számodra?
2: Szerintem van egy személyes motiváció benne, mert hogy édesanyám is jogász, és ő egyébként egy pályamódosító, szóval amikor mi már megvoltunk gyerekek a testvéremmel, ő akkor végezte a jogi egyetemet, és végtelenül élveztem a vizsgaidőszaknak azt a helyzetét, amikor én kérdezhettem ki anyukámat, és akkor már megfogalmazódott, hogy ez a jogi pálya nekem is tetszene, tele van történelemmel, lehet bennem beszélni, és én nagyon szerettem már akkor is beszélni, és hogy végül is egy ilyen végzettséggel az ember sok-sok irányba elmozdulhat, akkor még egyáltalán nem hallottam arról, hogy internet, digitalizáció, de hogy ez
1: tehát egy klasszikus jogi pályában gondolkodtál.
2: Igen, kifejezetten az érdekelt, hogy hát az igazság bajnoka, és hogy akkor ügyvédkedni, és hogy olyan ügyek mellé állni, ahol segíthetek másoknak, akik nem biztos, hogy ebben a világban otthonosan mozognak, vagy hogy értik egyáltalán, hogy mi és hogy történik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a személyes motiváció megvolt, hogy azért gyerekként átéltem azt, hogy ez egy milyen izgalmas és változatos dolog. Amikor pedig már az egyetemi környezetben voltam, akkor határozottan eldöntöttem, hogy nekem a jogvilágából az a szelet kell, ahol emberekkel találkozom. Szóval, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket készítsek.
1: Paragrafusokat, böngésztél.
2: Nézegessem, vagy pedig valami olyan monoton munkát, ahol tényleg ilyen egysíkúan megy a dolog, és ezt ne értse félre bárki, aki egyébként mondjuk a jogvilágának ezt a területét csinálja, mert hogy ez is értékes és hasznos és nagyon
1: csak
2: fontos.
1: Csak személyiség függő, hogy ki mire alkalmas.
2: Igen, és hogy nekem meg nagyon kellett az, ezt így megéreztem az egyetemi évek alatt is, hogy olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jól csináltad, ebben ügyes vagy, ez neked való. Például ezért volt jó, hogy az egyetemen a polgári eljárás jogi tanszék demonstrátora voltam, ahol egyébként a tanszékvezető már akkor is irányítgatott, figyelgetett, voltak olyan a szemináriumi helyzetekben, olyan szimulációs helyzetek, ahol az ember kipróbálhatta magát, és ezt a részét én végtelenül szerettem.
1: Tehát te már akár gyerekként is szerettél kiállni mások elé és beszélni?
2: Igen, ez nekem nem okozott gondot, tudom, hogy ez így valaki ettől rettek, hogy emberek előtt megszólalni, de hogy ezt én a mai napig is nagy kihívással és nagy izgalommal tekintek hozzá. Nem állítom, ez szerintem egy fontos része a munkámnak, hogy bárha ismerősökhöz megyek, bár előadást tartok, de hogy az első megszólalásig és az első mondatig igenis van bennem egy izgalom és egy druk, mert hogy attól függetlenül, hogy ismerhetem azt a közösséget, mert van már mondjuk múltunk, abban az adott pillanatban, ott abban az adott helyzetben nem biztos, hogy ugyanúgy fognak reagálni mindarra, amit én viszek nekik, úgyhogy ezt meg kell érezni.
1: Na, akkor majd beszélgetünk is részletesebben erről, hogy milyen világokban mozogsz, mert ez nem is csak egyféle. Egyébként mi érdekelt jobban, amikor úgy belevágtál a jogi pályába? A szabályok, a jog, az igazság, ahogy te is mondtad, vagy az emberek, tehát hogy mi az, ami motivált?
2: Ez így fokozatosan átalakuló folyamat volt. Amit így elsőre megéreztem, hogy jó lenne gyakorlatot szerezni mindenképpen, szóval azt a sok-sok tudást, amit az egyetem 5 éve alatt belénk súlykoltak, azt kipróbálni, hogy egyébként ezek a leírt szabályok a gyakorlatban hogyan működnek. Ezért az volt az első gondolatom, hogy hát jó lenne egy ügyvédi irodánál elhelyezkedni, mert hogy ennél jobb lehetőség nincs, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
1: Belevágtál?
2: Nem. Végül az út egészen máshogy alakult, mert hogy bár azt hinni az ember, hogy egy jogi diplomával és megfelelő idegen nyelvtudással nagyon könnyű elhelyezkedni, ez mégsem így volt, és egy kis kulisszatitok ahhoz, hogy valaki egy ügyvédirodában elhelyezkedjen, nagyon gyakran versenyeztetik a jelölteket, és mondjuk ezek a versenyek nem feltétlenül az egyenlő esélyeken, lehetőségeken alapulnak, meg azon, hogy ilyen többfordulós meghallgatás van, amire természetesen az elején elfelejtenek szólni. Szóval ez így nagyon kijelrendítő.
1: Igen, tehát ezt érzem benned, hogy akkor ez egyfajta csalódás volt,
2: igen,
1: a pályád legelején.
2: Határozottan azt éreztem, hogy ez így nem. Tényleg van az emberben egyfajta versenyszellem, meg ez a megmutatás, de hogy az történjen, hogy mondjuk valahol megfelelek, és volt olyan, ahol eljutottam az utolsó rostáig, amikor már egyébként ott tartottunk volna, hogy szerződünk, és minden egyéb, akkor azt mondták, hogy ja, igazából felvennének még valakit, és akkor 2 hónapig versenyeztetnének minket, hogy akkor melyikünk a jobb. És akkor csodálkoztak, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem szeretnék egy ilyen helyzetben részt venni. Tehát vagy én kellek, vagy akkor valami más feltétel.
1: Ez mennyire szegte a kedvedet a jogi pályát tekintve?
2: Nem, egyáltalán nem. Én azt éreztem, hogy itt akkor...
1: Akkor nem ez az én utam?
2: Nem ez az én utam. Valami mással kell foglalkoznom, és egy könyvtári látogatásom alkalmával egy hirdetés jött velem szembe, hogy a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a gyerekjogász csapatába önkénteseket keres. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy tök jó dolog, éppen úgyis álláskeresésben vagyok, a gyerekek emberek kategóriába tartoznak, tehát, hogy pont az én személyes érdeklődésem, megvan az is, hogy akkor lehet segíteni, lehet keresni az igazságot, ami az elején működőképes volt, miért ne, úgyhogy el is küldtem a jelentkezésemet, ezt követően volt egy személyes meghallgatás, ahol nagyon jó élményeim voltak a Kékvonal munkatársaival, ez azóta is tart, mert hogy a szakmai kapcsolat működőképes. Azóta is, és hogy nem csak mint gyerekjogász vágtam bele, hanem a Kékvonalnál szerintem ezt is jó, ha tudják, hogy olyan felnőtt önkéntes segítők vannak, akik a ráérő szabad idejükben a gyerekekkel beszélgetnek bármiről, amiről szeretnének, úgyhogy mivel adott volt a lehetőség az álláskeresés közben, akkor ebbe is belevágtam, úgyhogy én magam is ültem a telefonvonal másik végén, és beszélgettem gyerekekkel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember tényleg kipróbálja, hogy ami oda le van írva, hát de hát ez nem a valóság, ennél sokkal összetettebb, különlegesebb helyzetek történnek, és akik hozzánk fordulnak, azok azt várják, hogy mi próbáljunk nekik kiutat mutatni ezzel kapcsolatban. Én nagyon örültem neki, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem egy tanácsadói munkát végeztünk, sem a telefonvonal végén, sem a gyerekjogász jogsegélyszolgálat keretében, hanem próbáltunk lehetőségeket felvillantani, hogy akkor hogy és mint tud ebből a helyzetből a megoldás felé eljutni.
1: Ez a tapasztalás a szakmai utadat tekintve miben nyitotta fel a szemedet?
2: Arra, hogy nagyon fontos aktívan hallgatni a másik embert, és hogy tartózkodjon attól valaki, hogy meg akarja mondani a tutit és az egyetlen utat és megoldást. Mert hogy lehetünk bármennyire is empatikusak egy ilyen helyzetben, akkor sem ugyanaz.
1: Tudsz példát mondani rá, hogy milyen helyzetekre gondoljunk itt?
2: Szóval, hogy nekem jogvégzett emberként teljesen természetes, hogyha valami rossz, igazságtalan dolog történik, akkor igen, mondjuk nekem nem gond azt, hogy megyek és teszek egy feljelentést a rendőrségen. De hogy ez nem egy általános dolog. Az emberekben van egy félelem, úgysem történik semmi, nem fogják komolyan venni a velem történt helyzetet. Sőt, maga az, hogy megjelenni egy ilyen hivatali környezetben, ez kellemetlenséget okozhat az emberek számára. Szóval, hogy bármennyire is az az út és a megoldás, hogy el kell menni és mondjuk tenni egy rendőrségi feljelentést. Nem biztos, hogy valaki arra van felkészülve, hogy ezt így az arcában mondják, hanem hogy végig kell beszéltetni, ki kell alakítani egy bizalmi légkört, aminek a végén eljuthatunk oda, hogy vegye fontolóra azt, hogy de egyébként ők segítenek.
1: Ez egy nagyon érdekes tapasztalás, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre vezetett tovább az utad. Egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal, szakértővel, aki már felvillantottuk, hogy nagyon sokféle az a tevékenység, amit végez, és ott hagytuk abba, hogy kiderült, hogy te mégse akarsz a klasszikus ügyvédi pályára lépni, hanem valami mást keresel. De még idáig eljutottál, azért volt egy kis médiás kitekintés is az életedbe. Mesélj kérlek erről is.
2: Bizony, hát ez úgy tűnik, hogy a szereplési vágyat nem csak abban lehet kiélni, hogy mondjuk kis előadásokat tart az ember középiskolában az osztálytársainak, vagy az egyetemen elmegy demonstrátornak és segíti egy adott tanszéknek a munkáját a hallgatói oldalról, hanem bizony engem érdekelt ez a szereplési vágy, ami azt gondolom, hogy abból is táplálkozik, hogy általános iskola óta rendszeresen szavaló versenyekre jártam, és kacsingattam a színészi pályával is. Vannak ilyen felvételek és elérhetőek, amikre teljesen büszke vagyok, és az életemnek egy abszolút vállalható szakasza.
1: Miért nem lettél végül színész?
2: Ez szerintem egy jó kérdés. Szerintem ez egyfajta belső dolog is, mert hogy az egyik nagyon kedves tanárom, aki színháztörténetet tanított, azt mondta, hogy a végzés után az ember adjon magának egy olyan 3-5 évet, és hogyha jól érzi magát abban a helyzetben, akkor ez lesz az útja, és hogy megtalálta azokat a módokat és lehetőségeket. Nekem egy különleges helyzet volt, mert hogy a színházi tanulmányaim miatt egy időre felfüggesztettem a jogi tanulmányaimat.
1: Hogy azért, ezt párhuzamosan csináltad a kettőt.
2: Párhuzamosan, de hogy amikor a jogi tanulmányaim már a komoly időszakra mentek, amikor oda kell figyelni, és még jobban koncentrálni arra, akkor halasztottam egy évet. Akkor befejeztem a színi tanulmányaimat, és úgy is indult, hogy egyébként el is kezdtem színháznál dolgozni, de közben visszaültem a jogi egyetemre. És annak ellenére, hogy nagyon szeretek most is színházba járni, és számos színész ismerősöm van, akikkel tényleg, tehát hogyha találkozunk, akkor is ugyanúgy tudjuk felvenni a fonalat, de az az érdekes, hogy most már ők a másik szakmámból ismernek és követnek, és annyira jó, hogy ők is követnek, tehát hogy így számítanak erre az oldalára. Úgyhogy azt éreztem, hogy jó, ez a színház dolog jó, de hogy ezt egy egyetem mellett nem lehet egy vándortársulati életet. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a színház akkor
1: várjon
2: egy picit, illetve azt gondoltam, hogy nem csak az, hogy várjon, hogyha kínálkozik ez a lehetőség, akkor biztos, hogy szembe fog velem jönni, viszont ezzel a színészkető végzettséggel lehet a médiában is dolgozni, ez egy másik fajta szereplési vágy, és jobban összeegyeztethető volt az egyetemi tanulmányaimmal.
1: És akkor így jött a rádió és a televízió.
2: Igen, először a televízió, ahol közéleti beszélgetős műsorokban találtam meg, sőt a közéletnek egy igazán aktív időszaka, a rendszerváltás időszaka talált meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki abban az időszakban meghatározó politikai, társadalmi szereplő volt, az megfordult a több mint századást felülelő beszélgetésben, és hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és különleges rész volt, mert hogy egyrészt kérdezni nagyon szerettem, és kíváncsi is voltam, hogy mi meg hogyan történt, de hogy ebben a műsorban lehetett telefonálni, szóval azt is meg kellett...
1: Ott is emberekkel beszélgetni.
2: Igen, meg kellett tanulni, hogy egyébként megérezzük azt, hogy egyébként ki érdemben szeretne ezt hozzá szólni, vagy esetleg csak szét akarja trollkodni a műsort, úgyhogy ez így nagyon adta magát. Aztán hát miután befejeztem a jogi tanulmányaimat, a színház még nem kacsingatott visszafelém, de ki tudja, még bármi lehet. Én azt érzem egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor akár gyerekekkel, fiatalokkal vagy felnőttekkel dolgozom, ez ugyanúgy a szereplésnek a része, és mindazokat a képességeket, amiket mondjuk akár egy művészi beszédórán elsajátítottam, vagy a színészmesterségben, ezeket ugyanúgy tudom használni. Szóval nincs bennem hiányérzet ezzel kapcsolatban.
1: Jól értem, ott is volt egy ilyen válaszút, hogy mész tovább mondjuk rádiós, televíziós műsorvezetőként, vagy a jogi pályát választod?
2: Nem is az, hogy választás. A tévénél volt egy ilyen, és utána, szóval, hogy mindenki így az idősíkokban való ugrálást is értse, a színi és a jogi tanulmányok azok egy időben zajlottak, és amíg joghallgató voltam, akkor tévéztem. Szóval, hogy utána az azt gondoltam, hogy így keresem a jogi úton és a módon a lehetőségeket. A televíziózás akkor pedig éppen nagy átalakulásom volt, és ott nem voltak lehetőségek a további folytatásra. És
1: viszont amit ott megtanultál, az a mindennapokban hasznos számodra, gondolom.
2: Teljesen.
1: Tehát a szereplés tekintetében.
2: Mindenképpen, mert hogy azt hiszem, hogy kevés olyan szakértő van, aki állt mindkét oldalon. Szóval, amikor mondjuk kapok egy média meghívást, akár rádióba, akár televízióba, ami sok ember bár egy óriási stresszfaktor, hogy mi fog történni.
1: Te tudod, mire számíthatsz, ismerős az, hogy mikrofon előtt vagy.
2: Igen, azt, hogy beszélni kell, sőt, szerintem már bizonyos részeknél a technikai dolgokat is egészen jól tudom, tehát, hogy ez nekem egyfajta megnyugvást ad azzal kapcsolatban, hogy azért tudom, hogy mi történik, és mire kell ezzel kapcsolatban számítani, az nem jelenti ezt, hogy nem izgulok, tehát ez nem veszett ki a dologban. És hogy összeérjenek a médiás szálak, meg a jogi szálak, hogy amikor sikerült jogászként elhelyezkednem a belügyminisztériumban.
1: Hát ez volt az első?
2: Ez volt az első munkahelyem. Akkor pedig kínálkozott egy olyan lehetőség, hogy médiumok megkeresték a minisztériumot, egy azóta már nem létező Rádió Orient nevű társaság, aki kifejezetten a közigazgatásban próbáltak partnereket, és a közigazgatás száraz témájának
1: egy kicsit lefordítani.
2: Igen, egy kicsit kreatívabb keretet adni, és az akkori főnököm nagyon nyitott volt egy ilyen lehetőségre, hogy mi lenne, ha lenne műsorunk, és akkor a belügyminisztériumnak is, én egy háttérintézménynél dolgoztam, hogy akkor a belügyminisztériumnak is lenne egy ilyen tere és lehetősége. Úgyhogy minden hónapban beültem én is a mikrofon mögé, és beszélgettem emberekkel a különböző területekről. De tényleg, tehát, hogy a katasztrófa védelmen át, a tényleg száraz közigazgatáson át mindegyik, és azt gondolom, hogy ennek a műsorfolyamnak az volt a csúcspontja, amikor így több adás után maga a belügyminiszter is elfogadta a meghívást, és vele is lehetett egy beszélgetést.
1: Ezeket kihívásként élted meg egyébként?
2: Igen, mindenképpen. Mert az, hogy az ember a rendszerben dolgozik, és van arról fogalma, hogy egyébként mi történik, és mondjuk a mindennapi munkán kapcsán kerülünk kapcsolatba, akár szerződéses viszonyba, jönnek látogatóba, tárgyalás van, azért az egészen más, hogy az ember tényleg ezt értegessé és színessé, szagossá tegye. Úgyhogy ebben a munkában maximálisan ki tudtam azt élni, hogy egyébként benne is vagyok ebben a rendszerben, de egyébként kifelé is kacsingatok, mert hogy egy laikus érdeklődő is vagyok.
1: És ez még egy klasszikus munkaviszony volt, viszont ma már nem így dolgozol. Meddig tartott az, hogy bent ültél egy irodában?
2: Az életemnek ez egy 8 évét ölelte fel, ahol a belügyminisztériumban dolgoztam végig, de különböző szervezeteknél, mert hogy egyre inkább az a lehetőség is kacsingatott, hogy visszakerüljek az emberek közé.
1: Mint jogász egyébként?
2: Jogászként indultam, de hát nyilvánvalóan, és azt gondolom, hogy ezért nagyon hálás lehetek a vezetőimnek, hogy maximálisan felismerték azt, hogy jól bánok az emberekkel, ezért megtaláltak olyan feladatok, ahol egyébként ezt a fajta képességemet is ki tudtam bontakoztatni, hogy jól beszélek gyerekekkel, fiatalokkal. Úgyhogy így a munkám, mármint a szervezet keretek közötti munkámnak az utolsó fázisa a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa volt, ahol pedig már ki tudtam bontakoztatni a tréneri képességeimet, mert hogy úgy érkeztem már oda, hogy volt egy hivatalos tréneri végzettségem, akkor már foglalkoztam a digitális világgal, de hogy nyilván nem főállásban, hanem csak így alkalmanként, de ezt a tudásomat is tudták, és hogy akkor már az internet egyre inkább befolyásolta a mindennapjaim. A vízválasztó azt jelentette az életemben és a történetben, hogy egyre inkább kaptam olyan megkereséseket, akár legyen szó média megkeresésről, szakmai megkeresésről, itthon és külföldön egyaránt, ahol rám mint szakemberre voltak kíváncsiak. És bár a közigazgatás azért az évek során igyekszik rugalmassá válni, mégse arra van berendezkedve, hogy mondjuk hétfő délután valaki felhív, hogy akkor másnap reggel egy reggeli beszélgetős műsorba, akkor ugye be tudsz jönni. Szóval, hogy hiába vettem ki szabadságot, és próbáltam elválasztani, így idő után egyszerűen ez egy tarthatatlan állapot volt, hogy a kettő nem fért össze együtt, és hogy ez így nem működött. A másik lehetőség pedig pont abból adódóan, hogy megismerte a szakma, vagy azok, akiknek van módjuk és lehetőségük arra, hogy ezt a fajta digitális média műveltség fejlesztést támogassák, hogy ők is elkezdtek megkínálni mindenféle projektekkel.
1: Tehát gondoltál egy merészet, és léptél, folytassuk innen. Egy kis szünet következik, álljunk meg egy kicsit. Dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk ma itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, és hát ott hagytuk abba a beszélgetést itt a zene előtt, hogy volt egy vízválasztó az életedben, a belügyminisztérium keretei között dolgoztál, de viszonylag egyébként színes munkakörben, mert hogy sok lehetőséggel találkoztál, de egyre több olyan megkeresés érkezett, amelyekben már rád, mint szakemberre voltak kíváncsiak, ahogy fogalmaztál. Tehát ott volt viszonylag korán a kommunikáció, a jog az életedben, rengeteg tapasztalat. Mikor talált és hogyan talált rád az internetjog, amikor már tényleg szakosodni kezdtél?
2: Szerintem ez is a véletlenek sorozata, mert hogy engem a kíváncsiság vitt a kék vonalhoz, és a kék vonalat nem sokkal a csatlakozásom után megkereste a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, aki a mai napig is a Safer Internet program, a Biztonságosabb Internet programnak a magyarországi koordinátora. És a kék vonalat behívták ebbe a programba, mint segítő szakember, és a kék vonal munkatársai úgy gondolták, hogyha már van önkéntes jogász csapat, meg segítő is vagyok, hát hogy jó lenne, hogyha esetleg nem érdekelne az, hogy tudjak meg többet az internetről. Álláskeresőként, pályakezdőként engem is nagyon érdekelt, hogy akkor mit hoznak ebből ki, úgyhogy elmentem egy háromnapos trénerképzésre, amit az osztrák kollégák tartottak, annak a kiválasztott 20-25 embernek az egész ország területéről, akik úgy érezték, hogy szeretnék magukat ebben megmutatni. És akkor utána kezdődött az igazi tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az első 5 évet, amiben benne voltak egyébként a belügyminisztériumi főállásos munkáim, maximálisan arra használtam, hogy tapasztalatokat tudást szerezzek. És azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy én gyerekeknek szeretnék erről beszélni. Nem azért, mert hogy félnék a felnőttektől, és remélem ők sem félnek ma tőlem, de az elején azt gondoltam, hogyha szeretnék igazán sok gyakorlati tapasztalatot szerezni ezen a területen, és érteni ezt az egészet, akkor ebben a gyerekek tudnak az én munkámban segíteni. Úgyhogy így indult ez a folyamat, közben lett főállásom, de hogy ez az internet ott volt, szóval munkaidőn kívül, hétvégén, nyári táborokban legnagyobb nyugalommal meg tudtam jelenni ebben a minőségben.
1: Nagyon nagy kockázatot nem kellett egyből vállalnod, nem kellett kilépni a szervezeti keretek közül, és független szakemberként megállni a lábadon, hanem volt idő építkezni, ha jól értem.
2: Mindenképpen, és azt gondolom, hogy szerintem ez egy helyes út is. Akkor még az internet tényleg gyerekcipőben járt arról, hogy okos telefon, megérintőképen jött. Nem felejtem el, hogy az első tananyagok arról szóltak, hogy hogyan kell biztonságosan e-mail fiókot létrehozni.
1: Most már teljesen más világot élünk, mint amire akkor ti még készültetek,
2: ez
1: illetve amiben edukáltatok.
2: És hogy azt vettem észre ezeken a találkozásokon, meg a nemzetközi kitekintésnél, hogy ezt nem lehet félgőzzel csinálni. Tehát, hogyha az ember ezzel szeretne foglalkozni, akkor igenis ez megkívánja azt, hogy a 8 órán túl is még rengeteg mindent hallgass, olvas, jelenj meg, tudjanak rólad, ismerjenek, és hogy a közigazgatás ugye ezt a részét sem ameddig lehetett, addig igen, hiszen ezzel is foglalkoznak a belügyminisztériumban, ez nem vitatott rész, a nemzeti bűnmegelőzési stratégiának is van egy digitális része, tehát hogy nem volt idegen a dolog, de hogy még több időre volt szükségem, és azt láttam, hogy mivel egyrészt, hogy egyre több felkérés érkezett, és hogy már ment az, hogy hát és akkor a gyerekem iskolájában volt, de van egy másik gyerekem, aki egy másik iskolába jár, és hogy eljönne oda is.
1: Mert hogy egy olyan hasznos tudás, amit jó lenne átadni a gyerekeknek idejekor, nem formálni
2: hogy
1: a
2: szemléletüket. Abszolút megérezték azt, hogy erre
1: hogy most történik valami.
2: Igen, és hogyha mondjuk pedagógus szemmel, vagy szülői szemmel nem kapcsolódnak benne időben, akkor lemaradnak és kimaradnak, mármint a saját gyereküknek, meg a diákjaiknak az életéből.
1: A jogi végzettséget hitelesített? Mert hogy bárki beszélhet az internetről, de egyáltalán nem mindegy, hogy van-e mögötte olyan releváns tudás.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút extra tudás, és egy minőségi tudás, mert hogy az internetnek, és ezzel szerintem nem áll el nagy titkot, hogy rengeteg jogi vonatkozása is van. Szóval még mindig találkozom azokkal az emberekkel, akik meg vannak győződve, hogy az interneten nincsenek szabályok, és hogy bármit következmények nélkül megtehető. Igen, csak hogy például ez egy ilyen fontos dolog, és hogy az is megalapozta ezeket a meghívásokat, hogy fontosnak látták, hogy akkor a jogi következményekről is beszéljünk, a segítségnyújtás lehetőségéről, és azt, hogy az ember ennek tudja a hátterét, és tud úgy beszélni, nem jogász embereknek róla, hogy felkelti az érdeklődést és meg is értik azt, azt gondolom, hogy ez is egy különleges képessége a munkámnak.
1: Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ez már nem csak egy munka, hanem egyfajta ügy is számodra, vagy hivatás, ami így elindult ugye itt az internet joggal?
2: Szerintem az első 5 év volt ez az építkezés, akkor még én is nagyon kerestem a lehetőségeket. 8 évig dolgoztam a közigazgatásban, és ezután a 8 év után, amikor az ember egy kicsit megállt és hátrament, a következő 2 év volt ez a határozottan az az időszak, amikor tudatosan megnéztem, hogy és akkor eddig mit csináltam, hogy csináltam, mire van szükség, én ebből hogy tudom berakni a saját erőforrásaimat, és ez volt az a 2 éves időszak, amikor az ember, tehát hogy rengeteg mindenben próbáltam ki magamat. Ez fontos tudni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy feladom a 8 órás állásomat, akkor egy projektbe mentem el szakmai vezetőnek, ami garantálta azt, hogy nagyjából azt az anyagi színvonalat tudom tartani, mint a 8 órás főállással. És engem lepett meg a legjobban, hogy amikor elmentek azok az e-mailek, hogy mostantól már nem itt, hanem így vagyok, és hogyha bármiben tudok segíteni, akkor keressetek, elkezdtek keresni az emberek.
1: Tehát te se számítottál arra, nem, hogy ez berobban, vagy beindul
2: igen,
1: az életedben?
2: Igen, és én szerintem használjuk ezt a berobban kifejezést.
1: Hát, mint ahogy az internet berobbant az életünkbe, a te életedbe berobbant be ez a szakértői munka?
2: Gondoltam, hogy nem fogok unatkozni, tehát, hogy emiatt, mert hogy maga az a projekt, amire elmentem, tehát, hogy már az is önmagában egy óriási kihívást és lehetőséget adott, de hogy mellette elkezdtek más iskolákba hívni, beszélgetni, és megugrott, és ami azt gondolom, hogy hozzájárult az én szakmai sikeremhez is, azt, hogy a média is ráérzett arra, hogy erről a témáról nem csak akkor kell beszélni, ha baj van, vagy valamilyen izgalmas eset történt, és akkor minden szakértőt rócsóztassunk meg minden csatornán, és utána, mintha meg sem történt volna a dolog, hanem akkor is kaptam módot és lehetőséget arra, hogy beszéljek, hogyha csak úgy volt a probléma. Vagy hogy volt egy helyzet, és azt mondták, hogy hát igen, most már ez az internet egyre jobban beúszik az életünkbe, erről jó, hogyha tudunk. És azt gondolom, hogy a média adta láthatóság, az, hogy kölcsönösen ilyen kellemesen egymásra találtunk a különböző felületekkel, ez is nagyban segített. És azt is eldöntöttem, ez pedig az én tudatos digitális létezésem, hogy a magánprofilom mellett csináltam egy hivatalos Facebook oldalt, ahová csak ezeket a szakmai tartalmakat kezdtem el feltölteni.
1: Egyébként egy internetjogász, mert hogyha valaki még nem találkozott ezzel a munkával, és ugye ez nem egy klasszikus munkakör, amiben nagyon sokan dolgoznak, te az elsők egyike voltál, nyilván nem az egyetlen, vagy most már, de mi az, amivel ezt azonosítani tudjuk?
2: Szerintem azzal, hogy ez egy nagyon személyes kapcsolat. Én nem vagyok ügyvéd, ugye általában, amikor azt meghallják, hogy jogász, akkor azt gondolják, hogy ügyvéd, és én ügyeket viszek. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem csinálok. Én nem viszek ügyeket. Addig nagyon szívesen elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan tudják ezt összeszedni, illetve hogy kihez forduljanak. Tehát eddig a kapuig el tudom kísérni az embereket. De amikor mondjuk el kéne menni egy rendőrségi meghallgatásra, vagy a bíróságra, ebben nem tudok segíteni. Az én mindennapi munkám leginkább egy oktató jogászhoz
1: edukációs szerepkör.
2: Mindenképpen, mert hogy a nap nagy részét hétfőtől péntekig, és olykor-olykor még hétvégén is leginkább iskolai és óvodai környezetben töltöm, ahol még az esetek nagy részében mindig gyerekeknek és fiataloknak mesélek arról, hogy mi is ez az internet, és hogy ők hogy tudnak tudatosabban és biztonságosabban jelen lenni. Nagy lába és nagy érdeklődés övezi, hogy szerencsére történt egy ilyen fordulat, hogy rájöttek a felnőttek, hogy nem csak a gyerekeknek kell ezt tudni, hanem nekik is, úgyhogy pedagógusokat is, én így viccesen azt szoktam mondani, hogy kínzom, de még nem találkoztam olyan pedagógussal, aki kínzásként élte volna meg a közös találkozásainkat, aminek egyébként van egyetemi keretei is, és teljesen nem formális.
1: Tehát van továbbképzés is, de van, amikor csak egy személyes tudáscsere.
2: Így van, egy workshop, egy műhely munka, vagy az adott intézmény szervez a pedagógusainak egy szakmai napot, aminek része a digitális tudatosság is.
1: Nagyon színes ez a világ tényleg, amiben belecsöppentél, és arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavat, folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána pedig dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk tovább arról, hogy ténylegesen ez a szakértői munka mennyi mindenből áll össze, és mennyire színes, és mennyi kihívás rejt magában, úgyhogy folytatjuk hamarosan innen a Woman Power-t, maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsik Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy mit is csinál egy internetjogász, és hogy ez a szakértői munka miből áll igazából össze az életedben, ami egyébként egy nagyon izgalmas dolog, mert említetted, hogy te leginkább gyerekekkel foglalkozol, de mégiscsak ott vannak a szülők, ott vannak a pedagógusok, ott vannak a felnőttek, hiszen nem választható teljesen szét. Ez a világ már mindannyiunkat érint, és nagyon fontos kapcsolódások vannak ebben.
2: Szerintem is, és hogy az egy fontos dolog, hogy azt kell megértenie bármelyik célcsoportnak, hogy egymás nélkül nem tudjuk ezt a helyzetet rendezni. Szóval, hogyha nem vagyok kíváncsi a másikra, hogy mit és hogyan csinál ebben a mindennapi életben, nem fordulok érdeklődéssel felé, akkor tényleg nem fogom érteni. Szóval lehet úgy is csinálni, hogy jó, persze érdekel, aztán meg se hallgatom, hogy mit mond, ez nem jó. Tehát, hogy itt egymás képességeire is szükségünk van. És amikor aktív lett az életemben a felnőttek iránti elköteleződés is, ezt is nagyon szeretem, mert tényleg nagyon jó barátságok bontakoztak ki, meg hogy további együttműködések, megkeresések, tehát, hogy ők is érezték, hogy ez egy jó találkozás volt. Őket leginkább abban szoktam segíteni, hogy legyenek olyan erőforrásaik, olyan anyagaik, amiket be tudnak vinni mondjuk pedagógusként a saját foglalkozásaikra. Mert hogy szerencsére egyre több olyan pedagógus is van, tantártól függetlenül, szóval nem kell ahhoz médiatanárnak vagy digitális kultúratanárnak lenni, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, bárki.
1: De hogyha csak arra gondolunk, hogy a mai világban a gyerekek átlagosan 9 éves korukban kapnak okostelefont, akkor itt nagyon komolyan nekünk szülőknek vagy pedagógusoknak fel kell kötni a gatyánkat, fogalmazzunk egyszerűen. Tehát, hogy ott van az eszköz a kezükben, ott van a lehetőség, és rengeteg veszély.
2: Így van, és hogy nyilván lehetek bármennyire is empatikus, meg segítőkész ember, ha nem tudom, hogy mi ez, akkor egy kicsit meg vagyok lőve, és ezt a fajta bizonytalanságot megérzik a gyerekek is a felnőttben.
1: Egyébként mi az, amiben leginkább tudsz segíteni? Itt a veszélyek elhárítása az, ami
2: a megelőzés.
1: A megelőzés
2: van minden tekintetben és minden korosztálynál.
1: Meséljél, kérlek, hogy hol vannak ezek a fókuszpontok, amikre pedagógusként, szülőként oda kell figyelni, és amiben te tudod segíteni őket?
2: Leginkább abban, hogy egyrészt, hogy nagyon figyeljünk egymásra. Tudom, hogy a kamaszkornak rengeteg tulajdonsága van, de hogy azt is fel kell venni a listába, hogy lehet, hogy valami az online térben történik azzal a fiatallal, ami ugyanolyan tüneteket és reakciókat hoz, mint hogyha egyébként egy lázadó kamasz lenne. De emögött előfordulhat az, hogy valaki bántja, valaki megzsarolja egy számítógépes játékban, megjelent róla egy olyan felvétel, vagy ő küldött magáról egy olyan felvételt.
1: Amiben visszaéltek.
2: Így van, visszaélnek, vagy azzal fenyegetik, hogy egyébként vissza fognak vele élni. És hogy ezek olyan felkavaró és olyan helyzetek, amivel a legtöbb felnőtt, aki most, ha így a társadalmat nézzük, még nem biztos, hogy találkozott a saját gyerek és fiatal korában. És azt érzem, hogy például ez egy óriási gát szokott lenni, hogy de hát nem tudok segíteni, hát nem ismerem azokat a felületeket. Én erre a legegyszerűbb válasz az, hogy kérdezzük meg, hogy hol van a gyerek éppen, mit használ. Szóval
1: ne üljünk mellé, és próbáljuk meg.
2: Igen, és akár együtt
1: tudást szerezni tőlük.
2: Szerezzünk tudást, és hogy töltsünk együtt időt az online térben, legyen szó arról, hogy készítünk egy vicces szelfit, unikornisos háttérrel, vagy kilógó kutyanyelvvel, és egyéb hasonló tartalmakkal, vagy szánok arra időt, hogy egyébként leülök, és együtt próbálom ki a játékot, mint élményt. Szóval szerintem ezeken nagyon sok múlik, meg az elején, amikor megveszem neki azt az első eszközt, akár 9 évesen, 13 évesen.
1: Igen, erre vagy... a 9 éves korra rá is akartam kérdezni, hogy ezt te hogyan értékeled? Nagyon pici még egy 9 éves ahhoz, hogy ezt tudatosan kezelje.
2: Mióta óvodásokkal is dolgozom, azt látom, hogy már lehet, hogy a 9 évesek edukációjával is el vagyunk késve, mert hogy az 5-6 évesek, illetve az egész folyamat és ebben a legújabb kutatások is arra figyelmeztetnek, hogy a szülőként egy pár úgy dönt, hogy egyébként gyereket vállalunk, akkor már a digitális nevelés a magzati korban elkezdődik, vagy azzal szándékkal, hogy egyébként, hogy akkor most lesz egy gyerekünk. De hogy miért fontos erről beszélni? Mert hogy nem csak azok a kockázatok, amik mondjuk a gyerekeket érik a kortársakon keresztül, legyen szó egy internetes bántalmazásról, a játékban ellopják a karakterét, vagy nem tud különbséget tenni egy valós és egy valótlan tartalom között, hanem azt, amit egyébként szülő okozhat. Például azzal, hogy az ultrahang felvételt már egy közösségi média felületen osztja
1: lépés,
2: meg.
1: Ez az első lépés, és utána ugye megszületik egy és csomó élethelyzet, amit dokumentálunk, megosztunk.
2: Igen, és hogy én értem tényleg, tehát van egy csomó olyan alkalmazás, amit akár fényképalbumként is tekinthetünk, csak hogy a fénykép, és itt előjön belőlem a jogász, az egy személyes adat.
1: És azzal... igazából erre vagyok kíváncsi.
2: És hogy ezzel egyébként visszaélhetnek. Mert hogy mi történhet? Hát a mesterséges intelligencia korában azt csinálok ezzel a felvétellel, amit akarok. Megváltoztatom a képen szereplőnek a nemét, a ruhásképből ruhátlan felvételt. Csinálok olyan mondatokat, adok valakinek a szájába, ami soha nem hangzott el. És mire bebizonyítom ezt az egész folyamatot, de hát hogy ez nem igaz, ez nem én vagyok. Szerencsére azért egyre szkeptikusabbak vagyunk ezzel kapcsolatban, ami jó hír, de hogy közben az az átélt trauma, amíg mondjuk valaki látja ezt a felvételt, összesúgnak a hátam mögött gyerekként, felnőttként, azért az nagyon-nagyon megterhelő. És hogy ilyenkor kell azt például végig gondolni, életkortól függetlenül. Tehát amíg a gyerek nem tud beszélni, hogyha maradunk itt a családi viszonynál, addig a szülőnek a felelőssége az, hogy ne osszak meg róla olyan tartalmat, ami a későbbiekben alkalmas lehet arra, hogy nevetségtárgyává tegyék, kínos, kellemetlen, vagy hogy bántalmaz. És abban a pillanatban, amint megveszem neki az első eszközt, ne az legyen, hogy odaadom, találd ki, hogy ez mire jó, hanem együtt üljünk le. Nézzük meg, a törlés funkciót ajánlanám mindenki remek figyelmébe, mert hogy ugye amikor megveszünk egy okostelefont, vagy egy tabletet, akkor rengeteg olyan előre telepített alkalmazás van rajta, ami nem biztos, hogy való egy 9 évesnek, egy 5 évesnek, de lehet, hogy még egy 13 évesnek sem. Szóval ne tartson vissza minket semmi attól, hogy egyébként hosszan nyomjuk és eltüntetjük az ikont.
1: Meg hát amit még hozzátennék, hogy nagyon sokat beszélgessünk a gyerekeinkkel, mert az, hogy egyszer eltüntetünk egy ikont, az nem biztos, hogy az ikon nem bukkan föl 2 perc múlva újra azon
2: véletlenül.
1: A mobiltelefonon. Véletlenül. Igen, tehát, hogy itt nagyon fontos a tudatosság, és azt gondolom, hogy erről beszélgessünk még. Egy rövid szünet után folytatjuk innen a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert izgalmas lesz, folytatjuk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában.
5: Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt az Andrássy úton befelé az Oktogon után nem járható a belső sáv. Baleset okoz még fennakadást a Pesti úton is befelé az M0-as autóútnál, a 162-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton a Kozma utca közelében a Fátyolka utcánál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Akadozik az előrejutása a Rákóczi úton. Az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Jogtudós hazánk új államfője, nagyobb önállóság az iskoláknak, Borsodban is megjelent egy veszélyes kártevő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt a beiktatáson, ami hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Több önállóságot kap

0: termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Arra kérnék mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrizsfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt érint vörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják.
0: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
3: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem továbbra is itt a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász, és hát sok mindenről beszéltünk már, arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeinket, arról, hogy 9 éves korában már a legtöbb gyereknek ott van az okostelefon a kezében, hogy szülőként ezt hogyan, vagy pedagógusként hogyan tudjuk kezelni, és milyen veszélyektől kell megvédeni a gyerekeinket, de egy pillanat erejéig azért ott megállnék, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok óvodában jársz. Miért kell már az óvodásokkal is erről beszélnünk?
4: Mert az a helyzet, hogy ők már az a generáció, akik látják a szüleiket, a nagyszüleiket. Ebben ülnek bele. Szóval, amikor mondjuk egy óvodásnak arról mesél valaki, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt telefon vagy tablet, szerintem úgy néz ránk, mintha a Marsról jöttünk volna.
3: De már a 16-7 éves gyerekek.
4: Tehát, hogy ezt
3: is
4: ők nagyon nem, igen, tudják elképzelni, és amikor mondjuk így a foglalkozásainál jégtörő játékként, hangulatoldásként olyan retro dolgokat bedobok, például, mint hogy Walkman, akkor kikötünk ott, hogy ja, és akkor az olyan, mint az iPad most, mert hogy már a Walkman is úgy tűnik, hogy nem az a kultúrkör. Szóval miért? Azért, mert hogy látják. Lehet, hogy időközönként odaadjuk nekik az eszközt, csak azért, hogy legyen egy 5 perc nyugalmunk, vagy tényleg van rajta egy olyan mese, egy dal, tehát hogy ettől ne idegenkedjünk, hogy használjuk.
3: Csak nem mindegy, hogy mire használjuk.
4: Mire használjuk, meg azt, hogy hogyan. És hogy ez életkortól függetlenül szerintem mindenkinek fontos, még nekünk felnőtteknek is, hogy keretezzük az internetes tevékenységünket, mert hogy a tudatosság és a biztonság mellett szerintem 2026-ban a jól létünk is egy kulcsfontosságú mozzanat, és ebben pedig arra kell törekedni, hogy egy egészséges egyensúlyt alakítsunk ki az online és az offline létezésünk között. És ne várjuk el azt egy 0 és 6 év korosztály közötti gyerekről, hogy majd maga kitalálja, hogy mennyi ideig szeretne a tologatós játékkal játszani, vagy hány mesét szeretne megnézni. Ez ugyanúgy túlterheli, mint mondjuk minket, felnőtteket, az, hogyha csak és kizárólag negatív híreket olvasunk.
3: Szülői felügyeleti rendszerek. Bedobnék egy gyors és szerintem nagyon fontos lehetőséget, eszközt.
4: Igen, én azt gondolom, és hogy ez is mindig meggyőződés szokott lenni, hogy különböző típusú felnőttek vagyunk. Valaki abban hisz, hogy csak a beszélgetés elég arra, hogy egy jó bizalmi légkör alakuljon ki. Valaki azt mondja, hogy a gyerek majd a saját kárán tanul, ezt nem javasolnám senkinek. És valaki azt mondja, hogy hát itt van, ez egy technika, a technikával, a technológia eszközeivel felvértezve lehet megoldást találni, és hogyha bekorlátozom a képernyőidőt, a tartalomfogyasztást, rakok rá olyan megfigyelő programokat, amikor tudom, hogy a gyerek nagy valószínűséggel ott van, ahol az okos eszköze, akkor megtettem mindent. Én valahogy egybegyúrnám az első és ezt az utóbbi lehetőséget, mert hogy 100%

0: játékos biztonságról az online térben nem beszélhetünk. Tehát, hogy mindig van olyan, ami kiskaput adhat, de hogy egy gyereket csak úgy ráereszteni, és talált ki, hogy hogy kell közösségi média felületet felelősen használni, tegyél különbséget a tartalmak között, értelmez, hogyha valami erőszakos, nem neked való tartalmat láttál, ez nem várható el. És hogy ebben segíthet az, hogyha beállítok egy szülői felügyeleti rendszert, hogy akkor kiszűröm az erőszakos tartalmat, kiszűröm a nem gyerekeknek való tartalmat, és keretezem.
1: És amire vigyázzunk, hogy akkor viszont ne a mi telefonunkra telepítsen rá a gyerek, vagy telepítsünk rá a gyereknek egy játékot, mert akkor másként értékeli, ugye, a rendszer.
0: Igen, és hogy ez is egy fontos.
1: Mihez férhet hozzá?
0: Mert hogy sok szülőben az a másik egymilliós kérdés, hogy rendben, oké, ismerem ezeket a rendszereket, szerintem sokat javult a beállítási készség és képesség is, de hogy én még nem akarok saját eszközt a gyereknek.
1: Játszon szóval, csak az enyémen egy
0: játszon
1: picit.
0: Játszon az enyémen, ugye? Ha van már osztálycsoport, akkor is mi lenne, hogyha időközönként az én telefonomon van, ez a csevegő program. De ahogy a televíziós műsoroknak, a meséknek életkori besorolása van.
1: Azok úgy, a bizonyos karikák?
0: Bizony, ezek a karikák az online térben is léteznek. A számítógépes videós játékok kapcsán is, a közösségi alkalmazások kapcsán is. A legtöbb alkalmazás 13 éves kor alatt nem ajánlott, és nem azért, mert hogy nem lenne elég okos hozzá a gyerek, és ne tudná használni, hanem a tartalom minősége és mennyisége miatt, ami befolyásolja az egyéb fejlődését ezzel kapcsolatban. És hát nyilván azt is meg kell tanulni, hogy hogy posztolunk meg minden ilyesmit. És hogy ezt is tudni kell, hogy ne engedjük rá egyedül. És abban a pillanatban, hogyha a szülői telefonon van egy alkalmazás, és kitöltögetem a saját adataimmal én, mint felnőtt, akkor bizonyám az alkalmazás nem fog különbséget tenni, hogy ezt most a 6 éves gyerek használja, vagy a 30 pluszos felnőtt, ugyanúgy fogja kezelni.
1: És ez azért... És mondjuk egy idegen is kapcsolatba léphet a gyerekünkkel, míg mondjuk, hogyha az őt egy gyerek telefonján van ez az alkalmazás, akkor ez kiszűri, ugye?
0: Igen. És hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy ez az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, mások a felnőttek tartalomfogyasztási szokásai, mint a gyerekek, bár én magamat is a gyereklelkű felnőttek közé sorolom, szóval unikornis tartalommal levehető vagyok a lábamról, meg macskás videókkal, de hogy nem biztos, és hogyha ugyanazt a fiókot használom, akkor bizonyám ez a legnagyobb kockázat, mert hogy rengeteg olyan közösségi média alkalmazás van, ahol lehet csetelni, a játékban is lehet egymással beszélgetni, és hogyha egy felnőtt megkeresi a gyereket, nem a beszélgetés szándékával.
1: És a bizalmába férkőzik?
0: Bizonyám, elhalmozza ajándékokkal, megmutatja neki a legújabb trükköket a játékban, akkor könnyen érezheti azt a gyerek, hogy na végre egy jó fej felnőttel találkoztam.
1: Az elhalmozza ajándékokkal. Itt egy pillanatra azért megállnék, hogy ez mit jelent az online térben?
0: Ez konkrétan a fizikai térben is
1: értelmezhető. Ez a fizikai térben is, érted?
0: Ha online térben értelmezzük, akkor az, hogy ugye vannak olyanok, hogy skinek, ezek a karakterek a játékban, ha valaki még nem hallotta volna ezt a kifejezést, és hát nyilván ezek a karakterek tudhatnak szuperképességeket, amihez vagy az van, hogy megfelelő gyímántokat, a játékban való
1: igen,
0: pénzt gyűjtögetek.
1: Tehát lehet küldeni adott esetben egymásnak
0: küldeni,
1: segíteni.
0: És meg hogyha gyűjtögetek, akkor az idő múlásával előbb-utóbb az én karakterem is ilyen hiper-szuperül néz ki, de van olyan, hogy az elkövető azt ajánlja föl, hogy nekem mondjuk van felesleges ilyen játékbeli pénzem, adok neked belőle, vagy hogy tudod mit, megveszem neked ezt a szuperfegyvert. Igen, hát ez mekkora menő dolog. És figyelj, cserébe csak azt kérem, hogy küldd magadról egy képet.
1: És ez nem alakul.
0: És akkor nyilván egyre többet kér, egyre inkább bevonza. És a való életben is működik ez a dolog, mert hogy van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, akkor veszek neked egy menő cipőt, feltöltöm a telefonodat, és ugyanezekért a szolgáltatásokért. Szóval, hogy az ajándékozás, mint tevékenység, az nem feltétlenül hát csak
1: kell,
0: online jelenik
1: ezért
0: meg.
1: Ezért a szülőnek nagyon figyelnie és jelen lennie a gyermeke digitális életében.
0: Igen, és tudni arról, hogy egyébként kikkel beszélget, kiket követ az online térben. Mert hogy megtörténhet az, hogy egyébként egy teljesen ártatlan videós, aki tök kreatív tartalmakat állít elő, egyszer csak mondjuk egy hangklónozással lemásolják az ő karakterét, és megkeresi a gyereket. Hát most valljuk be őszintén, ki ne örülne annak, hogy valaki híres ember hirtelen ráír egy közösségi alkalmazáson, hogy szia, én vagyok én, és akkor ez is ez történik. Hát a gyerek nem fog ilyenkor gyanút fogni, hogy ez nem is biztos, hogy az igazi.
1: Mit tapasztalsz? Ugye nagyon sok iskolában, óvodában jársz, pedagógusokkal, szülőkkel beszélsz. Mennyire vagyunk tisztában a veszélyekkel?
0: Szerintem már sokkal jobban. Én az elmúlt 10 évet mindenképpen a fejlődésnek jegyében tenném, tehát, hogy egyrészt nagyon kíváncsiak vagyunk, és a gyerekek mellett felzárkóztak a szülők és a pedagógusok, és szerintem az is egy óriási változás, hogy a szakértői munkában egyre több elérhető anyag van. Szóval a gyermekmentő szolgálat, a kék vonal mellett beszéljünk olyanokról, hogy Media Smart, Media Tudor, Idea Alapítvány, Televele Egyesület, csak néhány olyan civil szervezetet emelnék ki, akik a digitális tudatosság terén elérhető ingyenes anyagokkal működnek. És szerintem abszolút az is, és pont 10 éves tapasztalat, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is életre hívta a mindenkori elnöknek a tanácsadó testületét, a gyermekvédelmi internetkerekasztalt. Ez egy olyan több mint 20 főből álló szakmai grémium, ahol állami, civil, egyházi szereplők, szakértői vannak delegálva, akiknek az a feladata, hogy a hatóságot ilyen jó értelemben presszionálja arra, hogy olyan kiadványok, kampányok valósuljanak meg, és elérhető tartalmak legyenek, amik támogatják a felnőtteket abban, hogy jobban értsék ezt a világot.
1: És ezen a szakértők egyike vagy te is.
0: Igen.
1: Beszéljünk majd még erről is, egy rövid szünet után folytatjuk. Dr. Baracsi Katalin internet jogász a vendégem itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert megyünk tovább.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Baracsi Katalin internetjogász a vendégem itt a Woman Power-ben, és Kati, felhoztad a szakértői munka fontosságát az előbb, ugye, hogy rengeteg veszély van az életünkben, mind a gyerekeinkben, mind a mi online életünkben, erre gondolok itt pontosan, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság létrehozott egy kerekasztal, gyermekvédelmi internetkerekasztal néven, aminek te is az egyik szakértője vagy. És ott hagytuk abba, hogy ez egy nagyon fontos munka, hiszen rengeteg dolgot kell folyamatosan kvázi ránc felvarni, mert változik a világ, rengeteg új helyzet adódik, amire a szabályozást is változtatni kell. Ebben vesztek ti részt?
2: Bizony, úgyhogy szerintem én azért is szeretem a szakértői munkámnak ezt az oldalát, mert hogy egyéni szakértőként nem biztos, hogy vannak olyan forrásaim és kapcsolataim, amit mondjuk akár a jogalkotás előmozdításában tudok kamatoztatni, és hogyha mondjuk egy hatóság olyan, mint a médiahatóság kezdeményezi azt, hogy vezessenek be például szűrőszoftvereket, legyen elérhető a szűrt internet, a különböző hírközlési és távközlési szolgáltatók adjanak tájékoztatást arról, hogy a korábbi blokkokban beszélt szülői felügyeleti rendszerek elérhetőek náluk is, és hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, ezek nagyon jók. Például, hát most már ugye itt a nyári időszakban vagyunk, tavaly nyáron egy olyan kampány volt, ami megmozdította az egész kerekasztalt, ez a Hősök kampány, ahol egy képzeletbeli családnak a mindennapjaiba tudtunk belepillantani, ahol még a kutya is nagyon digitálisan tudatos volt, de hogy ez anélkül nem ment volna, hogy ők megteremtették ezeket a karaktereket, mi pedig a saját személyes kapcsolatainkat felhasználva körbeküldtük ezeket a tartalmakat. Mert hogy azt látom, hogy a felnőttek arra is egyre nyitottabbak, hogy olvassanak erről a témáról, képezzék magukat. És hogy a szakértői munkával azt is el lehet érni, hogy egyébként, hogyha egy jogszabály nem megfelelő, vagy nem elégséges, akkor tegyünk javaslatot. Szóval, hogy itt megint jól tudom kamatoztatni a jogi tudásomat és tapasztalatomat, és hogy a kerekasztalnak az is a varázsa, hogy életkortól függetlenül, meg szakmai tapasztalattól függetlenül mi is nagyon kíváncsiak vagyunk egymásra, és hogy felismert azt is, hogy itt nem kell egyszemélyes harcokat és küzdelmeket folytatni azért, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját, hanem hogyha összerakjuk az együttes erőforrásokat, akkor kiderül, hogy ez így még hatékonyabb. Szóval, hogy kell, hogy a szakmán belül is ne arról szóljon ez a rész, hogy akkor rivalizálni akarok, mert nálam ilyen csili-vili csillogós robotok vannak, hanem a robotikai ismereteket is be lehet forgatni a digitális tudatosságba. Én például ezt is nagyon szeretem, hogy ebben az elmúlt 10 évben egyrészt nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg a kerekasztalban, rajtuk keresztül még több szervezette, és hogy itt a szakmán belül nincs az a fajta féltékenység, amit mondjuk egyébként az ember megélhet mondjuk egy színházban, színésznők egymás között részben, hanem...
1: Ha már onnan indultunk, hogy kacérkodtál a színészi pályával.
2: Így van, hanem hogy itt pontosan az van, hogy lehet kiválasztani azt a szakmát és azt a területet, ahol te egyébként jó vagy, és én itt például végtelenül hálás vagyok, hogy amikor készül mondjuk egy új munkafüzet arról, hogy hogyan beszéljünk az online bántalmazásról, akkor az anonimizált történetek között akár az én esetem is nyugodtan helyet kaphat, mert tudják, hogy tőlem tudnak ilyen sztorikat is kérdezni.
1: És hát amit mindenképpen behoznék a beszélgetésbe, hogy a deepfake tartalmak korát éljük.
2: Ez szerintem megváltoztathatatlan, szóval nem tudom, hogy valaki látta ezt előre, de 2022. november 30-a ChatGPT ránk szabadult, a deepfake már akkor is elérhető volt, lánykori nevén Photoshop néven futott.
1: De ez annyira a mindennapok részévé vált, igen, és annyira egyszerűen és könnyen használható akár gyermekek számára is, de a felnőttek is előtt szeretettel használják, én azt gondolom, ezt megerősíted, ami azért visszaélésekre ad lehetőséget.
2: Mindenképpen. Szóval az oktatásban is helye van a deepfake-nek, mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak így fekete-fehérben gondolkodunk. Azt, hogy fejlesszük a képességeket, hogy felismerjük, hogy mi a valós és mi a nem. Ezt például tök jó arra, hogyha egy iskolai foglalkozás keretében ilyen valótlan helyzeteket, például mondjuk Szaharában fél méteres hó, Ez egy alap.
1: Akkor gondolkodjunk el, és legyenek, igen, tehát kétségei, legyenek egészséges kétségeink.
2: Igen, de hogy ezek ilyen nagyon egyértelmű helyzetek, és hogy a mesterséges intelligencia korábban, amikor a deepfake mellett a deep nude, ezek a vetköztetős, lemeztelenítő AI-ok is megjelentek, hogy az ember legyen arra is felvértezve. Ha valaki, akit ismerek, követek, akár van egy személyes kapcsolatom, hirtelen elkezd egész másról beszélni, akkor lehet, hogy nem napszúrást kapott, hanem egy ilyen bűncselekménynek az áldozata.
1: Jó és esetben jelezzük neki.
2: Igen, ez az első kör, mert lehet, és nagyon gyakran előfordul, hogy amikor előállítanak valakiről egy mély hamisított tartalmat, az illető nem is tudja. Mert hogy az a cél, hogy ez minél inkább rejtve maradjon. Mert
1: előtte rejtve maradjon és terjedjen.
2: Igen, mert hogy például, hogyha mondjuk az illető egy híres ember, vagy legalábbis befolyása van az adott közösségre, akkor megtörténhet az, hogy a nevében eladnak valamilyen terméket, pénzt próbálnak kicsalni, és akkor ezek mindenféle bűncselekményeket megvalósítanak. De van az a helyzet, amikor egyébként mondjuk ő maga nincs a közösségi oldalon, és valaki ezt használja fel, hogy ő nincs rajta, de milyen jó lenne a kis átlagos profi egy csomó mindent megvalósítani, vagy így tönkretenni az életét. De az is lehet cél, hogy valakiről azért állítanak elő ilyen tartalmakat, hogy eltüntessék a közösségi médiából, és azt mondják, hogy ha ma valaki nincsen jelen az interneten, vagy nem beszélnek róla ilyen formában, akkor ő nem is létezik. És hogy ennek is van már egy kultúrája, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsemmisítés kultúrája. Az online eszközökkel ezt végtelen egyszerűséggel meg tudjuk valósítani.
1: Mennyire foglalkozol internetjogászként napi ügyekkel, mémekkel, olyan dolgokkal, amik nap mint nap megjelennek körülöttünk, befolyásolják az életünket, terjednek, akár nézhetjük itt most az elmúlt napok eseményei kapcsán Szoboszlai Dominik esetét. Ezekkel foglalkozol?
2: Azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, egyfajta munkaköri kötelezettségem. Mert hogyha bemegyek egy diákcsoporthoz, és mondjuk olyan nehéz témánk van, mint az imént említett deepfake tartalmak és ezeknek a jogi következményei, ezzel nem lehet elkezdeni az első percben, hogy sziasztok, már erről fogunk beszélni, mert be fog zárni a hallgatóság. És ha van érintettség, amit mondjuk esetleg nem tudnak a pedagógusok, vagy nem derült ki, akkor még inkább. Tehát, hogy én nem azért megyek, hogy 45 percig hallgassanak a gyerekek, hanem hogy ők is aktív részesei legyenek ennek a foglalkozásnak. És például Szoboszlai Dominik, meg
1: mondjuk
2: a
1: köré. Mondjuk el azt, hogyha valaki egyébként még nem tudta volna, hogy mi történt vele.
2: Szerintem mindenki tudja, hogy a magyar válogatottnak elkezdődött az edzési, felkészülési időszaka.
1: Bemutatták a focistákat,
2: de ma már ez nem csak arról szól, hogy egyébként ki milyen futball képességekkel rendelkezik, hanem szerintem a divat is kellőképpen alakítja a focisták mindennapjait, és hát Szoboszlai Dominik már nem először egy eléggé megosztó outfitben jelent meg, ami most elszabadult az interneten.
1: Igen, miért érdekes ez az internetjogász szempont?
2: Mert hogy ez egy jó kiinduló pont például arra, hogy vajon Szoboszlai Dominik szerette volna azt, hogy mém legyen belőle, és hogy mindenki beszéljen róla. Van a hírességnek az a foka, ezt egy korábbi politikus, Tordján József mondta, hogy teljesen mindegy, csak beszéljenek rólam. Szerintem ő nagyon élvezné ezt a fajta mém kultúrát, de hogy ezt fel lehet egy csomó jó ügyre is használni. Induljunk ki abból, nézzük konkrétan, hogy mire használnám föl, hogyha most azt mondanánk, hogy rögtönözve itt a rádió stúdióban hirtelen megjelenne 5 gyerek, akiknek beszélni kéne gyors talpalóban az internet biztonságról. Hát egyrészt megkérdezném tőlük, hogy látták-e, és nem a divat oldaláról közelítenénk meg, hanem megbeszélnénk azt, hogy mi az a mém, ők tudják-e, hogy mi az a mém, voltak-e már olyan helyzetben, hogy ők maguk készítettek mémet, vagy ők mémek lettek-e, és ebből már is átvezethetjük azt, hogy nem biztos, hogy mindenki mém akar lenni. Ezek a mémek lehetnek bántóak is, nem csak olyan viccesek, mint ami most Szoboszlai Dominikkal történik. Én legalábbis még bántó verziót nem láttam ezzel a tartalommal kapcsolatban.
1: Ezt inkább humorosan kezelték, még akár a rendőrség vagy a honvédség részéről.
2: Igen, tehát
1: is.
2: Hogy ez egy teljesen meglepő fordulat, hogy még ők is beleszálltak ebbe, de hogy át tudjuk közben beszélni azt is, hogy amikor valakiről van egy fotónk, vagy én csinálok fotót, akkor ez egy engedélyköteles tevékenység. Vagy meg kell kérdeznem a másikat, hogy lefotózhatlak? Felhasználhatom a képedet? El kell neki mondanom, hogy figyelj, én ebből most egy viccet szeretnék csinálni, egy mémet, mert van egy jó mondatod, vagy szeretném megváltoztatni a hátteret, mert hogy mondjuk egy olyan kihívásban vagyunk, hogy szuperhősökké kell alakítanunk magunkat. Hát miért ne lehetne? De hogy a másiknak erről tudnia kell. És nem biztos, hogy mindenki azt szeretné, hogy rajta nevessenek.
1: És ezek nagyon fontos mondatok, nagyon fontos, hogy megfogadjuk ezeket. Zenélünk egy kicsit, utána pedig innen folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Rengeteg napi problémát dob elénk ez a világ, amire én azt gondolom, hogy nem mehetünk el mellette, releváns válaszokat kell adni. Nem mindegy, hogy hogyan, ezért jó, hogy itt ül a szakértő a stúdióban. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Inzin.org. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások az ország első Szihedelik Hosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
3: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy hát rengeteg helyzet, jó és rossz helyzet, amibe kerülhetünk online térben, mind a gyerekeink, mind mi, nem mindegy, hogy ezekre hogyan reagálunk, akár felhasználhatják a képmásunkat, meg is változtathatják ezt. Tehát, hogy egy olyan világban élünk, ahol nagyon fontos, hogy legyenek internetjogászok, akik tanácsot adhatnak, segíthetnek, edukálhatnak. Egy picit visszatérnék a személyedhez, mert te egy nagyon érdekes utat választottál 10 évvel ezelőtt, elindultál, kiléptél a korábbi munkakörödből, munkahelyedről, a belügyminisztériumból, és a függetlenséget választottad. És nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ezt te hogyan élted meg.
4: Egy nagy izgalomnak és kalandnak, és azt gondolom, hogy ennek a kalandnak messze nincs vége, tehát a mindennapokban is ezt érzem. Hiszen hiába térek vissza mondjuk egy iskolába, vagy találkozom ugyanazzal a gyerekcsoporttal egy hosszabb folyamat során, minden nap meglepetéseket és újdonságokat hoz. És egyfajta szabadságot is, mert hogy ez a fajta függetlenség megadja nekem azt is, ami mondjuk egy mémben megjelenik, hogy annyi felé szerte ágazhat, hogy én is rengeteg mindenben kipróbálhatom.
3: Ha már pont
4: magam.
3: Erről beszéltünk a Szloboszlai Dominik képe kapcsán, és nem hiányzik akkor egy nagy szervezetbiztonsága ma már?
4: Nem. A határozottan azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem. Mert hogy ez a fajta szabadság megadja annak a lehetőségét, hogy válogassak a munkáim a felkínált lehetőségek között, hogy melyik meghívásra hogy mondjak igen. És egy szakembernek az is szerintem nagyon fontos, hogy nem elég csak a terepen lenni és egy ilyen terepi tapasztalattal, hanem muszáj látnia, hogy mi történik a nagyvilágban. És hogy a függetlenségnek az is a része, hogy mehetek társszerveknek a rendezvényeire, tőlem teljesen idegen területekre, és hogy nem csak itthon, hanem hogy a nagyvilágban is. Már nem csak az van, hogy passzív hallgatója vagyok egy konferenciának, hanem már rám is kíváncsiak, szóval, hogy kinőttem magam már ebben az oldalban is, és azt, hogyha valakihez kötve lennék így ezzel kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy ez nem minden esetben engedné meg.
3: Hát ezt a szabadságot nem élhetnéd meg. Viszont úgy fogalmaztál, felírtam magamnak, hogy melyik meghívásra hogyan mondjak igent. Viszont a nap 24 órából áll. Hogy állsz ezzel? Mennyit dolgozol?
4: Ahogy a családom fogalmazott, szerintük sokkal többet, mint amikor rendes 8 órás munkám volt. Ezt bizonyosan én is érzem, de hogy...
3: Annyira motivál? Annyira
4: igen,
3: visz?
4: Igen, abszolút. Szóval, aki dolgozott már valaha, vagy dolgozik a mindennapokban gyerekekkel és fiatalokkal, akkor szerintem érti, hogy miről beszélek. Tehát amikor én kijövök egy óvodás foglalkozásról 3 méterrel a föld fölött. Úgyhogy lehet, hogyha valaki lát az utcán ilyenkor, akkor biztos, hogy valami furcsának találhat, mert hogy annyira okos dolgokat mondanak, és én mindig annyira megnyugszom, hogy amit én szerettem volna, az át is ment, és lefordították a saját nyelvükre, tehát hogy ez a sikerélmény. Másrészt az, hogy tudják már ezeket a dolgokat, hát én ettől odáig meg vissza vagyok, de igen, gyakorolnom kell a nemetmondást, és...
3: Igen, erre utaltam, igen, hogy ez nagyon nehéz.
4: Ez nagyon nehéz. nehéz. De azt gondolom, hogy egyszerűen az, hogyha valaki emberekkel foglalkozik, ez a másik oldalról is egy minőséget követel meg. Szóval, amikor bemegyek egy 20-25 fős gyerek vagy felnőtt csoporthoz, ők azt szeretnék, hogy csak és kizárólag rájuk figyeljek, és ez a figyelem ez egy fárasztó dolog is. Annak ellenére, hogy élvezem, amiről beszélek, nagyon szeretem, és tök örülök, amikor valaki a személyes útján rájön valamire, hogy ja, hogy erről beszélt, meg hogy akkor ezt most ki fogom próbálni, és akkor utána 3 nap múlva visszaír, hogy képzeld, amit tanultunk, akkor azt most kipróbáltam, és már nekem is van egy ilyen mesterséges, intelligenciás képem, amit tök jól megcsinált.
3: Egyébként iszonyatosan lendületesen beszélsz és adsz elő, ugye több helyzetben találkoztunk már. Mi az, ami téged hajt, illetve hogy tudsz töltődni? Mert hogy olyan nincs, hogy az ember mindig csak ad, ad és ad.
4: Szerintem ez egy kölcsönös folyamat, tehát, hogy a gyerekek és most már a felnőttektől is érzem, hogy nagyon jól áramolnak az energiák egymás között. Tehát, hogy az a fajta, az, hogy örömet okozok azzal, hogy segítek, vagy hogy felismert valamilyen helyzetet, ez nekem is nagyon nagy energia. És ami engem így abszolút tölt, és ez egyáltalán nem munka, az az önkénteskedés. Tehát, hogy
3: ez kapcsol ki?
4: Ez engem nagyon. Tehát, hogy amikor teljesen más csinálok, mint ami a szakmám, eznek az egyike a múzeumi önkénteskedés, a másik pedig a sporteseményekhez kapcsolódó önkénteskedés.
3: Mit csinálsz ilyenkor? Akár a múzeumban, akár egy sportesemény.
4: A múzeumban ez a Szép Művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria, ahol már több mint 2 évtizede önkéntesek működtetik a múzeumi információs pultot. Ez azt jelenti, hogy amikor a látogató bejön és térképet kér, vagy az iránt érdeklődik, hogy és akkor mit lehet itt megnézni, akkor ezt önkéntesek mondják, és hogy ennek a csapatnak én is már aktív szerves része vagyok. Szóval, hogy itt például beszélek más nyelveken, a kulturális érdeklődésemet tudom kiélni, és igazából nagykövete vagyok az országomnak, hiszen velem találkozik először az a látogató, és hogyha kap egy jó benyomást arról, hogy itt tényleg milyen tök jó dolgok vannak, akkor jó szájízzel megy el. A sportesemények meg a személyes kíváncsiságom. Szóval, hát ki ne szeretne belelátni abba, hogy mi történik egy ilyen sporteseményen.
3: Mondjuk a kulisz. Nagyobb nemzetközi sporteseményre gondoljunk.
4: Akár nemzetközi, vagy kicsi. Most nekem nagy kedvencem, és hát idén-nyáron szerencsére lesz élményem, hogy ismét az öttusához visszatérjek. Ez egy nagyon közvetlen sport. A sportolók meg maguk a bírák is, és hogy nagyon jól élvezik például azt, hogy önkéntesek is vannak. Szóval, hogy mikor adódik meg az ember életében, hogy odaléphet egy sportolóhoz, és hogy nem csak azért, hogy mondjuk közös képet csináljon, hanem hogy elkíséri mondjuk egy dopping ellenőrzésre. Vagy az a feladat, hogy igen, én vagyok az önkéntes, és nekem kell elmondani, hogy mondjuk egy viharos idő miatt most megváltozott a helyszín, és máshová kell menni. Megérkezik egy külföldi sportoló, a szállodában az önkéntes a biztos kapocs, hogyha bármit is szeretne. Úgyhogy ez például annyira jó, és ők meg olyan hálásak, jókedvűek, bevesznek, és cserébe mesélnek. Szóval, hogy meg lehet nézni a sportolónak az emberi oldalát is.
3: Van olyan, hogy nem csinálsz semmit?
4: Igen, van. Ne aggódjon. Igen, vannak ilyen pillanatok, amikor úgy el tudok dőlni a széken, kert,
3: kicsit
4: terasz.
3: Befelé fordul?
4: Csendben, és ilyenkor a valódi macskám, nem a macskás videóm, hanem a valódi macskám például nagyon jól tud ebben relaxálni. Ő nagyon szokta figyelni az online előadásaimat, megszólalásaimat, úgyhogy biztos, hogy legalább akkor a szakértő ezen a témán, de hogy ilyenek.
3: Kell néha megállni, azért is kérdezem, mert ahhoz, hogy az ember ilyen fordulatszámon tudjon pörögni, hogyan lehet ezt
4: mindenképpen, és hogy ebben gyakorlom a nemetmondást, mert hogy akik nem látják ennek azt az oldalát, hogy itt minden egyes alkalomról, a nulláról építem fel azt a találkozást, még akkor is, hogyha vannak bevált paneleim, amikről mindenképpen ezek a minimumok, amikről beszélni kell, nem tudhatom, hogy amikor megérkezem, akkor hogy vannak. És volt már számtalan esetben olyan, hogy aznap reggel történt valami, vagy hirtelen megcserélték az osztályokat, és hogy nem az volt a legviccesebb történet. Az informatikus az egyik iskolában nagyon rendszergazdaként annyira büszke volt, hogy mindent beállított, amit előre kértem, becsengettek, áramszünet volt. hát nem tudtam ugyanazt csinálni, szóval, hogy erre fel kell készülni, és hogy ez ugyanúgy veszi el az energiákat az emberről. Szóval, hogyha valaki azt hiszi, hogy internetjogászként egy ilyen foglalkozás ugyanarról szól, mindig nem. Még egy iskolán belül ugyanannak az évfolyamnak sem szól ugyanarról ez a dolog, és hogy ehhez muszáj töltődni és kapcsolódni, és az, hogy sok emberrel találkozom, ez nagyban segít, és amikor nemet szoktam mondani, vagy azt kérem, hogy ütemezzük át a dolgot, akkor nem arról van szó, hogy valaki mondjuk nem tudja megfizetni az én szolgáltatásaimat. Néha van ilyen is, ez szerencsére nagyon, nagyon kis hányadban fordul elő, mert találunk megoldást, de hogy az van, hogy egyszerűen én érzem, hogy fáradt vagyok. És mondtam, hogy én nem megyek be fáradtan egy darab gyerekcsoporthoz sem, de felnőtthez sem, mert nem kapják meg a figyelmemet. És arra senkinek nincs szüksége, hogy mondjuk egy türelmetlen, ideges, ilyen hát lazán ledarált szakértő, nem szeretem. Tehát, hogyha
3: tehát
4: valaki
3: félgőzzel nem csinálsz
4: semmit. Nem félgőzzel semmiképpen sem, szóval, hogy ez nem egy rutin tevékenység, hanem én annak a közösségnek minden egyes tagjára kíváncsi vagyok, és el szoktam mondani, hogy lehet, hogy használok fura szavakat az előadásban, szakítsanak félbe, lehet, hogy én abszolút azt gondolom, hogy ezt értik, és mégsem, ezt különösen akkor érzékelem, amikor délelőtt kamaszokkal vagyok, és így slangben, tehát volt már több tanár, aki visszajelezte, azt mondta, az első 10 percben elvesztettelek benneteket, mert nem értettem.
3: Mert nem értette azt a nyelvet,
4: nem értette azt,
3: amit
4: azt
3: a fiatalok használnak.
4: Viszont végtelenül büszke volt a diákjaira, azt mondta, bármit kérdeztél, vagy bármit mondtál, tudtál hozzájuk kapcsolódni, és mentek veled, hát hogy ezt annyira jó volt látni. Jó, de hogy ez idő és energia, úgyhogy én általában ezért szoktam nemet mondani, hogy nem fér bele, tehát muszáj, hogy aludjak konkrétan, ilyenkor tényleg arra van szükségem, hogy alvás, vagy egy jó sorozat megnézése.
3: Valami, ami kikapcsol.
4: Ami teljesen más, mint a szakmám.
3: Viszont repül az idő, egy rövid szünetet tartunk, még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász, hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel hát rengeteg mindenről beszélgettünk az elmúlt két órában, viszont amiről még talán nem esett szó, hogy hogyan lehet hitelesnek maradni egy olyan területen, ahol mindenkinek van véleménye.
2: Azt hiszem, bővítem az egymilliós kérdéseim számát. Ezt általában én szoktam kapni, hogy mikor vegyünk telefont a gyereknek, engedjük-e, hogy ezt használják. Én azt gondolom, hogy komolyan kell venni minden érintettet, és hogy nem kell természetesnek venni azt a helyzetet, hogy mindenki ugyanúgy tudja ezt a témát, ahogy én. És hogy az embereknek ezt a komolyan vételét, ez abban is megnyilvánul, hogy attól, hogy valaki szakértő, akkor nem került fel valamilyen magas piedesztára. Nyilván egy szakmai konferencián, amikor ez a témája a beszélgetésnek, hogy ütköznek a különböző szakértői vélemények, akkor fel lehet venni ezt az attitűdöt, és lehet így viselkedni, hogy ragaszkodom, de amikor információt közvetítek, és én ennek gondolom a munkámat, hogy én információkat adok át, akkor igenis a legapróbb részletekig komolyan kell venni az embert, nincs olyan, hogy rossz kérdés, nincs olyan, hogy hülyeséget mond, vagy rosszul csinálja ezt a folyamatot, és nem baj, hogyha valamit nem tudunk. Szóval, hogy ilyen apróságokban is meg kell erősíteni a hallgatóságot, hogy ez egyáltalán nem baj, és ami a személyes részem, hogy nem lehet mindenkit megváltoztatni ezzel kapcsolatban, és hogy nem lehet mindent elmondani. Szóval, hogy a befogadó képességünknek is vannak határai ezzel kapcsolatban. Szóval, amikor egy 45 perces tanóra van, és az iskola azt szeretné, hogy mindenről is, az sem fér bele, tehát, hogy ott is határokat kell húzni. Én a szülői foglalkozásoknál is húzok egy határt, egy szülői fórum 90 percnél nem több nálam, mert hogy nem megy át az üzenet a felnőttek fejében sem.
1: Tehát, hogy annyi... Idő kell, hogy átgondolják, megemészék, beépítsék a mindennapokba.
2: És hogy ehhez kell adni eszközöket is. Például azt, hogy amikor engem meghívnak egy iskolába, én ott szoktam hagyni a prezentációt, teszek bele direkt olyan linkeket, beszélgetési indító tartalmakat, amire lehet, hogy nem az adott pillanatban van szükség, hanem később. És az, hogy őszintén, és hogy meg kell tanulni úgy beszélni, szerintem, vagy legalábbis én abból próbálom ezt a fajta hitelességet visszafordítani, amit nekem jeleznek vissza az előadások során. Azt mondják, hogy nagyon közérthetően beszélek arról, ami ez a téma, és hogy hát mindenkinek a fejében él valami a jogászról, hogy ez a megközelíthetetlen fura szavakat használó.
1: És de én, ezt te megcáfolod, én úgy érzem, internetjogászként.
2: Én bízom benne, hogy igen, mert hogy a munkám 90%-ában nem jogászoknak magyarázok jogi kérdésekről, és
1: hát különböző generációkkal foglalkozol, ezt még azért teljesen nem veséztük ki, mert beszéltünk nagyon sokat a gyerekekről, hogy iskolákba, óvodákba mész, ahol nem csak előadsz, hanem beszélgetsz is, illetve szemléletet formálsz. Mi a helyzet az idősebb korosztállyal?
2: Szerintem ők jó értelemben olyanok, mint a gyerekek, mert hogy legalább annyira nyitott erre a világra. De hogy például, amit te visszajeleztél, hogy hát milyen pörgős és dinamikus, amikor szenyorokkal beszélek erről.
1: Ott le kell lassulni,
2: nem? Bizonyám. És hogy még kevesebb információ, és még lassabb tempóban. És ez nem arról van szó, hogy ez rajtam egy erőszak lenne, hanem hogy arra is oda kell figyelnem, és ez is a hitelesség része, hogy kiknek beszélek.
1: Előfordul, hogy egy-egy kérdés, akár rövid időre is, de kifog rajtad, és azt mondod, hogy akkor ezt átgondolom? Volt már ilyen?
2: Igen, volt ilyen, és hogy azt is lazán bevállalom, hogy azt mondom, hogy nem tudom, ennek utána kell néznem. És hogy ez nem baj. Tehát, hogy az a szakértő, aki mindenhez ért, nekem az a fenntartásaim vannak. Tehát, hogy én sem értek mindenhez, és hogy ezért is szeretek például mondjuk, amikor egy foglalkozásra, vagy egy beszélgetésre jövök, hogy azért úgy beszéljük át a kereteket és a lehetőségeket, és még akkor is érhetnek váratlan helyzetek, de hogy nem zavar az, hogy azt mondom, hogy ezt nem tudom, vagy hogy igen, az általános kereteket tudom hozzá, de ha ennél mélyebben szeretnénk beszélni, akkor ahhoz nekem is utána kell járnom.
1: Útkereső voltál, és valahogy megtalált ez a terület, az internetjogászat, de mi motivál valójában? A jogi biztonság, az edukáció, a gyerekvédelem, mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
2: Jó, hogy ez annyira rossz dolog, hogy egyet kéne kiválasztani.
1: É, igen.
2: Ér azt mondani, hogy egyébként ez így mind együtt. Uh-huh.
1: Meg csak mindig más súllyal?
2: Nyilván, hogy a hangsúlyok mindig máshol, máshol vannak ezzel kapcsolatban, és talán még azzal támogatnám meg ezt a folyamatot, hogy szerencsére számos olyan találkozásom van, ahol akár több éven keresztül kísérhetek gyerekeket, meg felnőtteket is. Szóval elmondhatatlanul különleges az az élmény, amikor az ember úgy lép be egy iskolába, hogy már az összes tanár ismer, a gyerekek a folyosón megszólítanak, oda jönnek, és hogyha történik stikli, ez egy közelmúltbeli történés, nyilván nem fogom megnevezni az iskolát, de hogy úgy szoktam kezdeni, velük hosszú ideje együtt dolgozom, és hogy na is meséljetek, hogy történt-e valami, és itt nem csak arra vagyok kíváncsi, hogy az interneten történt-e valami, de hogy az is a bizalom jele, hogy egyébként a fiúk elmondták a legújabb stikliüket.
1: Tehát, kapcsolatot kell teremteni.
2: Igen, és hogy ez egy fontos dolog. Ez nekem nagyon, nagyon sokat ad, hogy nem kell itt bizonygatni, hogy akkor most ki és hogy és merre. Meddig, ha nem van egy kapcsolat, és hogy egyáltalán nem ijeszt meg az a helyzet, hogyha valaki oda jön hozzám a folyosón, sőt, újabban most már inkognitóban nem tudok tömegközlekedni. A legújabb szeretem az édességeket is, most már a macskák mellett ezt is mindenki tudhatja, és egy cukrászdában az egyik óvodás gyereke jött oda az anyukájával, hogy anya, ő Kati, aki mesél az internetről. Mert akkor még csak a gyerekekkel találkoztam, és a szülőkkel nem. És hogy a kisfiúnak ez egy fontos dolog volt, hogy az anyukája is tudja, hogy én ki vagyok.
1: Beszéltünk a ChatGPT megjelenéséről, a mesterséges intelligenciáról. Nyilván nem csak a ChatGPT, hanem sokféle platform közül választhatunk ma már. Amikor egy-egy ilyen új technológiai robbanás történik, egyből maga az internet szakértő, az internet jogász sem tud rá választ adni. Mennyire kell neked napi szinten egy ilyen gyors talpalóban részt venni, hogy tartsd az ütemet az újabb és újabb lehetőségekkel, helyzetekkel, illetve technológiai fejlődéssel, tehát erre mennyi időt szánsz?
2: Ez szerintem több órát, viszont a jó hírem az, hogy mivel én nem autózom, hanem tömegközlekedek nagyon sokat, ezért élő erőforrásokkal is gazdálkodhatok. A különböző közlekedési járműveket mindenki erről szokott beszélni.
1: Hogy figyelen az embereket?
2: Igen,
1: hogy miért foglalkoztatja
2: abszolút
1: őket?
2: Ha éppen nem olvasok, vagy pont az én saját jólétem érdekében éppen e-maileket küldözgetek a telefonomon, akkor nagyon jó sztorikat, de egyébként amikor hallok ilyeneket, akkor azonnal megállok, és ilyen kedvesen beállok ilyen hallgatózó félként a beszélgetésbe, tehát, hogy ez is egyrészt szerintem egy fontos dolog, mert hogy az is kapcsolódik az élethez, hogy az ember olyan példákat mondjon, amik nem elvontak, hanem akár bárkivel is megtörténhetnek az utcán. És nyilván vannak dedikált olyan időszakaim, amikor egyébként tanulmányokat olvasok, kutatásokat, online előadásokon veszek részt, meghallgatom a szakértő kollégákat, vagy mi arra szánunk akár egy telefonbeszélgetést, egy közös kávézás, sütizést, hogy tapasztalatokat cseréljünk. Tehát, hogy ez kell az életemben.
1: Onnan indultunk, hogy lehettél volna ügyvéd, hiszen a végzettséged megvan hozzá, színész, a végzettséged megvan hozzá, és mégis internetjogász lett belőled, egy teljesen új terület, amint elindultál. Hogyha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod a küldetésedet most, akkor mi lenne az?
2: Kíváncsiság.
1: Mi az, amit viszont mondanál most a 20 éves kori önmagadnak, aki még kereste a helyét a világban, mi lenne az, amit mindenképpen elmondanál neki? És el tudod-e képzelni ma már, hogy azt a valamelyik másik pályát választottad volna?
2: Húha, ez nagyon érdekes dolog. Kezdjük ezzel a végével, hogy valaha a másikat. Nincs bennem hiányérzet egyikkel kapcsolatban sem, mert hogy azokat a készségeket és képességeket, amiket megtanultam a különböző szakmában, azokat tudom a mostaniban is használni, sőt azt gondolom, hogy nagyon jól megtámogatja. Tehát az, hogy emberek előtt beszélni, ez egy művészi beszédnek az abszolút sajátossága, tehát hogy van erről fogalmam, és ezt hogy kell csinálni. Ha 20 évvel ezelőtt én nemnek üzenném, akkor azt üzenném, hogy legyen még bátrabb, és hogy próbálkozzon nagyon-nagyon sok mindent, és hogy ne féljen attól, hogy valaki mondjuk nem szereti, vagy nem tetszik az, ahogy csinálja ezt a dolgokat. Szóval, hogy szerintem ez egy óriási kihívás, még akár a mai napon is, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta stílus tetszik, amit én képviselek, de hogy ez nem baj. Megvan a választás szabadsága, csak mondjuk ezt 20 évesen megélni, hogy elutasítják az embert, az nem biztos, hogy olyan jó, és azt, hogy próbálkozzon jó sok külföldi lehetőséggel, mert hogy talán ezt csak így érintőlegesen mondtuk, de azt érzem, hogy a szakértői munkámnak most már így egy nemzetközi lába is egyre jobban kialakulóban van, és hogy ezt kezdhettem volna korábban is.
1: Igen, egy utolsó záró kérdésre maradt időnk. Mennyire tervezel előre? És vannak-e dédelgetett álmaid, vagy a bakancslistádon vannak-e olyan dolgok, amit elárulhatsz?
2: Vannak, mindenképpen. Egyrészt van egy olyan tervezés, hogy az elmúlt években a foglalkozásaimat és a megkereséseimet előre kell tervezni. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy-másfél hónappal a tervezett program előtt keressen meg minimum, de kereshet. Tehát van olyan, amikor nyári melegben téli programot egyeztetünk, és így a tervezésnél ez a nemzetközi láb azt, amit határozottan érzékelek, mert az elmúlt időszakban több alkalmam volt előadni ezzel kapcsolatban, és felkerültem egy olyan szakértői térképre is, ahol egyébként ezt a fajta tudást díjazzák is, úgyhogy nagy dédelgetett vágyam, hogy most már itt a finalista szerepkörből a győztes felé forduljak.
1: Akkor legyen mára ez a végszó, és azt gondolom, hogy a téma adja magát, úgyhogy biztos lesz még alkalmunk folytatni. Kati, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt ma a vendégem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Elnézést.
4: Nem bírsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul egy szó.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
5: Angolul léci.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a 23. kerületben a Topánka utcában a Törökflóris utca felé a Petőfi utcánál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Akadozik az előrejutása a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határútól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, várhatóan ma 20 óráig. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek. Nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári hévátjárónál, vezessenek fokozott figyelemmel. Kovács Botond, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
12: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Esőre holnap sincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Évente egy-két alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derül ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
14: Úgy képzeljük el, ha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
13: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő

0: emelkedési műsora, és ahogy már a felvezetőben volt róla szó, a Le Mans-i 24 órás verseny a mai témánk, és ehhez ugye kellően illusztris vendéget tudtunk intézni. A hangja már hát sokaknak valószínűleg telefonon keresztül is ismerősen fog csengeni, aki legalább egyszer már életében a Eurosportra kapcsolt, úgyhogy Robi már hamarosan be is kapcsolja, itt van a vonalban, Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátora. Hello Feri, üdvözlünk a műsorban!
1: Hello, hello! Hát mindjárt száfolgom kell téged, mert éppen most akarok megfulladni, úgyhogy nem tudom, hogy ki ismer most fel, de...
0: Én felismertelek.
2: Én is.
1: Akkor jó.
2: Nem vett el a vócséból semmit.
1: Inkább azt mondom, hogy beszélj, aztán én mindjárt összeszedem magam még egy perc, és utána már rendben lesz.
0: Jó, figyelj, lehet torkot közfölülni egészen nyugodtan, ahogy ezt most meg is tetted. Úgy volt, hogy személyesen jössz, de telefonon álltál rendelkezésünkre, amiért nagyon hálásak vagyunk. Nyilván személyesen sokkal jobban átjönne a karakteres hangod, és biztos, hogy ennél többen is felismernének. Viszont kezdjük onnan, hogy ha már a hangodról van szó, hogy aki téged hallgat, az sokszor nem csak a versenyt nézi, hanem egy ilyen történetet, storyline-t is kap mellé, hogy mikor alakult ki az benned, hogy a sportközvetítés legyen az Le Mans, bicikliverseny, bármi, ez nem pusztán egy esemény leírás és közvetítés, hanem van egy dramaturgiája, történetmesélése, és ez hogy volt nálad?
1: Hát ez alig, hanem így ösztönösen alakult ki, tehát ebben nem volt tudatosság, de az biztos, hogy a történeteket, a sztorikat, és főleg az emberi történeteket, azokat mindig is szerettem, meg szeretem most is, és lehet, hogy most szentségtörés lesz, amit mondok, főleg egy ilyen jellegű műsorban, de engem mindig az emberi történetek jobban érdekeltek, és érdekelnek most is az automotorsportban, mint az, hogy most éppen milyen dűzni, milyen csavar, milyen nem tudom még micsoda, mert persze ezek nagyon fontos dolgok, de hát végül is ezekkel a járművekkel emberek mennek. És pont az, hogy ezeket a szörnyeket hogy tudják kezelni az emberek, milyen drámákat élnek át, milyen erőfeszítéseket tesznek, ez engem jobban érdekel, mint az, hogy ott a mérnök éppen mit varázsol a háttérben.
0: Ez valószínűleg ezzel szélesebb réteget is tudsz megszólítani ezzel az aspektussal, nem? Mint hogyha nagyon mélyen belemennél a technikai részletekbe.
1: Elképzelhető, ugyanakkor meg az is, hogy elképzelhető, hogy akik meg ezt várják, azoknál ez hiányként jelentkezik, viszont általában úgy dolgozunk, hogy mindig hívunk szakértőket egy Le Mans-i 24 órásra, így aztán aki végignézi velünk ezeket a műsorokat, azért kap versenyzőtől is hozzáadott értéket, sportszakmai szempontból, esetleg műszaki oldalról, tehát igyekszünk azt megcsinálni, hogy mindenből legyen, de ami mondom konkrétan engem illet, én mindig az embert helyezem előtérbe.
0: Most csak így magamból kiindulva, amikor most a Robi bekapcsolja nekem a piros fényeket, az on-air jelző mikrofont, van, nem csinálom olyan régóta, mint te nyilván, meg nem is vagyok annyira profi, mint te, de hogy még van bennem egy ilyen kis druk mindig adás előtt, neked így több mint 25 éve vagy a Eurosport meghatározó hangja, még van valamiféle gyomrodban lévő kis feszültség bármilyen verseny előtt, vagy van olyan esemény, amit közvetítesz, ami ezt elő tudja hozni belőled?
1: Hát hogy ne lenne, persze. Hát nyilván vannak olyanok, amelyek inkább már rutinszerűen mennek, de most mit tudom, hogy jön egy olimpia például. Tehát azért az csak négy évente van. Akkor találkozol esetleg megint azzal a sportággal, amit négy évvel korábban láttál utoljára. Tehát, hogy ezekre azért másképp kell készülni, és nyilván egy rukkal jár. Ez úgy néz ki, hogyha valamit folyamatosan csinálsz, mint mondjuk egy autósem. Bocsánat, egy autós endurance VB-t. Akkor persze, hogy amikor elkezdődik egy adott esztendő, akkor úgy van benned egy ilyen, hát nevezzük vizsgadruknak, hogy na, akkor most megint vizsgázol. De elkezded csinálni, és mivel folyamatosan követed, innen kezdve már nem annyira drukszerű, hanem inkább egy napi feladat, egy napi rutin rész. És akkor abban már el vagy, tudod. Tehát ami ritkán van, az, amit
0: súly tud adni az egésznek, nem?
1: Igen.
0: Tehát, hogy elő tudja ezt csalni, mert hogy igazából MotoGP, Superbike, régen azt hiszem, hogy Forma 1-et is közvetítettél, de javíts ki, hogyha tévedek. Vagy akár például a Talmácsinak a világbajnoki címe is a te kommentátorságodhoz köthető, annak kapcsán sokan ismeretlen, akik visszanézték a videókat. Hogy te melyik korszakot érzed legmeghatározóbbnak? Meg van

0: Egyáltalán, ha lehet, ha mondhat ilyet egy ilyen szakember, mint te, van kedvenc szakágad vagy sportágad, amit közvetítesz?
1: Hát most olyat mondok, amit közvetítettem, méghozzá kettőt is, és sajnos most már nincsenek. Az egyik a rali világbajnokság, én ezt nagyon szerettem közvetíteni. Uh-huh. És a másik pedig a sumo.
0: Sumo? Ezzel most megleptél?
1: Hát figyelj, volt olyan, hogy hát először is ez egy misztikum volt, lehet, hogy még mindig az lenne az országban, amikor az megjelent a képernyőkön. Nem nagyon értették az emberek, hogy mit keresnek ezek a hatalmas emberek ott egy ágyékkötőben a ringben, vagy hát nem is ringnek hívják, mindegy ott a körben, és hogy miket szórnak, meg hogy, hát ez egy izgalmas történet volt, meg milyennek a vallási, kulturális, meg egyéb magyarázata.
0: Igen.
1: Tehát ez egy érdekes világ volt, és annyira rá izgultak jó néhányan, annyira megszerették, hogy még sok esztendővel azután is, hogy már nem közvetítettük. Emlékszem rá, hogy el kellett mennem a helyi orvosi rendelőbe a sebészetre, mert volt valami az ujjamban. És akkor bementem, köszöntem, felnéz a doktor, sumo.
0: Hát figyelj, ez is egyfajta elismerés, az biztos.
1: És akkor nem a kezemmel foglalkoztunk egy darabig, hanem a sumóval. Mert hogy ő, a doktor úr ezt nézte, és ő ezt szerette, és imádta. Jó, ilyen volt a motorsportban is, tehát, hogy többször megtapasztaltam ezt, hogy ha valamit az emberek megkedvelnek, vagy azért, mert önmagában jó, vagy azért, mert te is hozzá tudsz valamit rakni, akkor utána egy idő után beazonosítanak vele, és felismerhetnek. Igen,
0: nyilván azért ez egy szélesebb merítés tud lenni, mint a sumo, valószínűleg a motorsport. Ugye kanyarodjunk át egy picit. A Le Mans-ra, azt hiszem pont a Lantos Andrissal beszéltünk utoljára Le Mans-ról, ő is volt itt nálunk vendég, és hogy Forma 1 az ugye sokkal népszerűbb szakága a motorsportnak, és az 2 óra alatt lezárul. Ugye a Le Mans-i verseny viszont 24 órán át épül, alakul, fejlődik. Kommentátorként hogyan kell felépíteni egy ilyen közvetítés? Mi a te recepted erre?
1: Hát egy Forma 1-et azt le lehet tolni lendületből. 2 óra az ugye elmegy. És azt nyomhatod, és ott azért történhetnek dolgok, és az úgy egy lendülettel, egy erőbedobással megvan. Na, itt be kell osztani az erőt. Ami annyit jelent, hogy egy picit a túlélésről is szól, nem tehetsz vele mindjárt minden energiát a legelején, mert akkor a pár óra után már nem lesz mit csinálnod. És ugye ebben pont ez a nehéz, hogy amikor viszont történik valami, amit úgy kell közvetíteni, abban meg bele kell rakni az energiát. De ugyanakkor meg spórolni is kell vele, hiszen jön még az éjszaka, jön a másnap reggel, és akkor ott is valamit csinálni kell, és általában az a peched, hogy beülsz egy 3-4 órás menetre, és lehet, hogy pont akkor nem történik semmi.
0: Uh-huh. Mert ott is van váltópilótád, van kommentátorállásban is, tehát hogy nem egyedül nyomod le végig.
1: Igen, hát most már azért az elmúlt években kialakult nálunk az Eurosportnál, hogy többen vagyunk, és akkor ugyanúgy, ahogy a versenyzők az autóban, mi a kommentátor fülkében váltjuk egymást, általában 4 órás meneteket nyomunk le.
0: Hú, az se kevés azért, a 4 óra.
1: Nem, hát jól emlékszem még arra, hogy annak idején, amikor elkezdtük csinálni a MotoGP-t, a 2000-es évek elején. Ugye azok is olyan műsorok voltak, hogy 5 és negyed óra. Mert ugye felvezetés, akkor 125, akkor szünet, akkor beszélsz, akkor jön a 250, akkor meginüzés, akkor jön az 500, később MotoGP, és akkor még annak is a vége. Ez konkrétan minden egyes vasárnap 5 óra 15 perces program volt. Na most én minden vasárnap, még akkor is, ha Talmácsi éppen nyert, vagy jól szerepelt, azért úgy jöttem ki a stúdióból, mint akit agyonvertek. Mert ez 5 óra feszült meló. Na most, aki nem próbálta, hogy ez milyen, az nem tudja, hogy ez mennyire megterhelő fizikailag is, meg szellemileg is. És jól emlékszem arra, hogy hát ugye, ahogy ez lenni szokott, mindjárt lett kritikusunk. például szakmán belül is, hogy hát kik ezek a hülyék, akik ezt csinálják, főleg én.
0: Ajaj.
1: Hát ez tudjuk, hogy a média milyen.
0: Igen.
1: Na, és akkor jöttek a kritikák, és akkor egyszer azt csináltam, hogy az egyik ilyen újdonsült motoros újságírót, akkor behívtam, hogy hát figyelj, hogyha te ilyen jól tudod, akkor gyere, ülj be velünk egy közvetítésre. Bejött, beült, végigült szótlanul ezt az 5 és 1/4 órát, én már láttam rajta 1 óra után elfáradt, pedig csak nézte, uh-huh. nem közvetítette, de becsülettel végigülte, és utána annyit mondott, hogy hát figyelj, ez nehezebb, mint gondoltam. Hát ennyi. Tehát, hogy ez nehéz, ehhez hozzá kell edződni. Egy idő után kialakul, hogy hogy osztod be az erődet. De nagyon sok múlik azon, hogy milyen az esemény, mennyire visz el téged, mennyire jó, te milyen állapotban vagy, aludtál eleget előtte, ettél eleget előtte, ittál eleget előtte. Tehát, hogy te milyen állapotban vagy. Hát, ez olyan, mint a sportverseny.
0: Hát igen, ott is ugyanúgy be kell osztani az erőt, hát egy hosszú távú versenyről van szó, és ez meg egy ilyen hosszú távú kommentátori verseny, de picit, hát ha sok hallgató még csak ismerkedik a Le Mans világával, bár mondjuk elég sokat kell most várniuk a következő versenyre, de hogy aki életében mondjuk először leült megnézni 2 héttel ezelőtt a versenyt, vagy le fog ülni jövőre. Én egy párszor perverzióból végignéztem egyébként a 24 órát. mi az, amit először meg kell értenie valakinek, hogy ne csak köröző autókat lásson 24 órán keresztül, majd aludjon be fél óránként ebbe?
1: Hát először is azt kell megértenie, hogy itt különböző autók mennek. Itt most ugye Le Mansban 3 kategória van, és hogy ezek teljesen más sebességű autók, teljesen más szintű versenyzők, és hogy ez a mix együtt, ez egy bonyolult történet. Mind a lassabb, mind a gyorsabb autókat vezető versenyzők számára. Most ez idő, mire ezt valaki újoncként esetleg megérti, meg felfogja. Akkor azt, hogy milyen nehéz a pálya, hogy itt a pálya éjszaka, hogy miért nincs úgy kivilágítva, mint egy éjszakai Forma 1-es versenypálya.
0: És miért nincs egyébként?
1: Hát azért, mert a nagy része közút.
0: Uh-huh.
1: És ott nem tudsz ugyanannyi világítást megcsinálni, mert az meg már közlekedés biztonság, meg egyéb, meg állami beruházás lenne, stb. Hogy most a show kedvéért most kivilágítsunk Franciaországban egy bizonyos útszakaszt úgy, mint egy Forma 1-es versenypályát. Mm-hmm. Meg akkor hol marad a nehézség, hol marad az endurance-nak a jellege.
0: Hát igen.
1: Tehát ezeket kell megérteni, hogy ez nem olyan, ez nem Forma 1. Itt a nehézségek azok hozzátartoznak. Itt nem teszünk mindent oda a nézőknek igen, de a versenyzőknek a feneke alá, hogy minden tökéletes legyen. Mm-hmm. Nem, hát küzdjön meg vele. Erről szól a történet 1923 óta.
0: Hát igen, és az előbb hoztál példát a MotoGP-ből, hogy egyre követték egymást a köpcenti szerint a különböző kategóriák, és itt ugye a Hypercar, az LMP2 és az LMGT3 szakág, amit mondtál, hogy 3 megye, hogy egyszerre vannak ugyanazon a pályán, és mégis mindenkinek megvan a valódi csatája. Hogy ezt hogy tudsz egyszerre 3 kategóriát közvetíteni, illetve hogy nem őrül meg a néző, hogy akkor most ez egy Hypercar Toyota elment, de hogy ott jön egy Porsche LMP2, hogy ez most hogy van?
1: Hát ez a nézőtől is tanulást és figyelmet igényel, mert erre rá kell állni az agynak. Hát egyszerűen nem tudsz mit csinálni, amikor van 62 autó a pályán, és akkor az 3 különböző kategória, és egy idő után hamar összekeverednek, és onnan kezdve folyamatosan összekeverednek. Ez a néző számára is egy kihívás, hogy ezt ő megfejtse. És nekünk ugye tisztában kell lenni azzal, hogy mit látunk, és mi történik, és erről kell beszélni, tehát nekünk is ez egy kihívás. Még egy picit az előző kérdésedre hadd kanyarodjak vissza, mert még egy nagyon fontos dolog van, amit meg kell érteni a nézőnek. Itt a csapattársak, azok nem ellenfelek, hanem csapattársak. Uh-huh. Olyan értelemben, hogy ugye egy autóban 3 versenyző van, és hogyha egy csapatnak mondjuk van 2 autója, azok persze küzdhetnek egymással, de kevésbé, mint mondjuk egy Forma 1-ben, hogy van a Ferrari-nál, vagy bármelyik csapatnál ugye 2 versenyző, és akkor ezeket engedik küzdeni. Más, itt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek azt, ami nekik újdonság, hogy nem ő van a középpontban. Mert a legtöbb autóverseny ugye az egy egyéni műfaj. Ő neki kell jól menni az autóval, ő neki kell nyerni, mert ebből él, csak akkor lehet sikeres, ha ő jól megy. Uh-huh. Ezért maga mögé köré kell állítani a csapatot, hogy mindent megkapjon, hogy ő maga jó legyen. Tehát fogalmazzuk meg, ez egy önző sportág. De amikor bekerül az endurance-ba, ott már nem lehet önző. Ott már nem lehet az, hogy három versenyző van egy autóban, és az egyik elkezd pattogni, hogy már pedig hozzám állítsák az autót. Mert nem fogják. Hanem úgy fogják beállítani az autót, hogy mind a három el tudja vezetni. És ő nem lehet önző, hogy ő maga szégyilkolja mondjuk a gumikat csak azért, hogy ő 20 centivel előrébb legyen a menetének a végén, hanem neki csapatban kell gondolkodni verseny közben. És ezt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek, és mindegyik azt mondja, hogy ez egy tök más világ, mint amiben ő eddig benne volt. És ezt a nézőknek is meg kell aztán érteni.
0: Ez azért is érdekes, mert az alátámasztja az, amit mondasz, hogy legtöbbször csapatszinten beszélnek Le Mans győztesről, tehát ritka az, hogy kiemelnek egy-egy pilótát, ugye?
1: Hát nem, soha nem arról beszélünk, igen, hogy mondjuk Kobayashi hogyan vezeti a hetes Toyotát. Persze, igen, amikor ő ül az autóban, akkor róla beszélünk. De alapvetően azt mondjuk, hogy a hetes autó van a nem tudom én hanyadik helyen, a 28-as autó van a nem tudom hanyadik helyen. Mert ez egy egység. Abba három versenyző fog beleülni.
0: Ugye beszéltünk itt mindenféle szakaszról, mondtad, hogy az éjszakai nem kivilágítás is nehezíti a dolgokat, és azt olvastam valahol még régebben, hogy a hajnali szakasz az sokak szerint a versenynek a lelke. Ezzel te egyet értesz? Vagy hogy mi történik hajnali 3 és 6 között? Tehát, hogy ami, az te tényleg így vagy, akkor igazi Le Mans a Le Mans?
1: Akkor a legnehezebb. És akkor, ha a kihívást nézzük, akkor igaz, hogy ez a lelke. Miért? Hát ugye biológiai lények vagyunk, mi is hajnali 3 és 6 között vagyunk a legfáradtabbak. Tehát, hogy ez egy autóversenyen fokozottan előjön. Plusz, akkor még előtte már ugye lenyomtál mondjuk órát az estében, meg már előző nap, tehát egyszerűen elkezdesz fáradni. És akkor tudod, hogy még mindig rengeteg van hátra. Tehát ezt fizikailag is, szellemileg is jó feldolgozni, az nehéz. Sokszor hibáznak ilyenkor a versenyzők, plusz még ugye nem is látnak mindent mindenhol tökéletesen. És akkor ezután jön még egy nehéz rész, amikor meg föl kell a nap. Miért? Az egy lendületet ad. Akkor már tudod, hogy na, akkor most már azért látom valahol a célt. Igen, de amikor föl kell a nap, akkor a szembe is süthet. Mint ahogy amikor este lenyugszik, előző nap este, akkor is süthet szembe. És akkor megint borzasztó nehéz,
0: igen, az,
1: látni a pályán.
0: Az biztos, hogy
1: és amikor már amúgy is fáradt vagy, elkoszolódik a szélvédő, mert egy kör alatt rettenetesen koszos lesz, és abban még belesüt a nap, és akkor még ott megy különböző tempóval melletted mindenki, na akkor légy észnél.
0: Jó, innen folytatjuk, aztán rákanyarodunk picit majd az idei versenyre, meg még azért beszélgetünk itt a kulisszatitkokról. Feri, igyál valamit, vagy valami, köszönjük, hogy ilyen...
1: Most már nagyjából
0: rendben. Most már, ha már rendbe érzed magad, az szuper, de hamarosan hívunk újra, és folytatjuk az Autorádiót. Maradjatok velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
5: Oye, llegó la hora de gozar con un estilo bien sabroso. Este es el Time Up. Y vamos a gozarlo apretado. Así como se baila aquí en el Spanish Harlem.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autórádió. A vendégünk továbbra is Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátora, és itt a szünetben a Robival beszélgettünk a Aszfalt királyé, talán ez a magyar címe, a Ford versus Ferrari, amit mindkettő, kiderült, hogy mindketten nagyon szeretjük ezt a filmet, és itt tök érdekes felvetést intézett a Robi.
2: Igen, hogy meséltél róla, hogy ugye 1926 vagy 23 óta van Le Mans, hogy nyilván nem szeretném belőni a korodat ezzel kapcsolatban, de hogy te mikor kapcsolódtál bele a Le Mans-i közvetítésekbe?
3: Hát, ezt múltkor adásban is kérdezte tőlem az egyik néző, és nem tudtam pontos választ adni. De kaptam ilyen személyes kérdést, hogy mi hányadik Le Mans-om ez már tévésként, és azért nem tudom megmondani, mert nem emlékszem, hogy melyik évben kezdtük először közvetíteni Le Mans-t.
2: De úgy nagyjából 80-es évek, 90-es évek.
3: Nem, mondom. Én 98 óta dolgozom az Eurosportnál, hogyha abban az évben már adtunk Le Mans-t, és erre tényleg nem emlékszem, akkor ugye ez a 98, akkor ez már a 26. 28. vagy nem tudom, anyadik Le Mans. Ha a 2000-es évek 28, ha a 2000-es évek elejétől, akkor már biztos adtunk, akkor pedig 20 és 26 között valahol. Hát csak az a baj, hogy nem tudok már utána nézni, mert akkor nem csináltam erről feljegyzéseket. De úgy régóta, igen.
2: Ennyi.
3: Na de mi a, hogy jön be a történelem?
2: Az, hogy,
3: mert hogy ez sok hogy, minden, mert a Ford Ferrari csata érdekes téma.
2: Abszolút, és hát a film is jó, csak én abban a vonatkozásban voltam kíváncsi, hogy mi volt az, ami nagyon tapintható és észrevehető változás, amivel így asszimilálódnod kellett.
3: Rengeteg.
2: Hát ez is egy ilyen long life learning tulajdonképpen.
3: Pontosan, ahogy mondod. Teljesen más már most bizonyos szempontból a Le Mans-i autóverseny, mint mondjuk volt 20 évvel ezelőtt. A nehézségek ugyanazok. Tehát a jellegen nem változott. Ez a világ legnagyobb autóversenye, a legnagyobb kihívás. De azon belül sok hullámvölgy és hullámhegy volt a népszerűségét, a részvételt tekintve túléli, nem éli túl az időket, és most hála az égnek egy fölfelé menő ívet látunk, ami azt jelenti, hogy egyre több a résztvevő, a gyárak egyre inkább itt vannak, a privát csapatok részéről is van egy komoly jelenlét, és ez azért volt, hogy dadogott az elmúlt, főleg a gyári részvétel, tehát hogy meg kellett küzdeni a Le Mans-nak azért, hogy benne maradjon az autósport vérkeringésében. És sikerült. Hát amit leginkább most díjazok az idei Le Mans-ban, az pont egy történelmi tett, hogy most mutatták be, hogy létrehozták azt a múzeumot, amely hát most nem csak a Le Mans-i történelmet öleli fel, hanem kicsit kitekintett a világ autósportjára, beleértve a Forma 1-et, bizonyos amerikai versenysorozatokat is, és ennek a megnyitója most volt a verseny előtt. Tehát Le Mans továbbra is nagyon ragaszkodik a saját történelméhez, és nagyon jó, hogy ezt teszi, és most ennek kapcsán pedig odaadja az embereknek, akik oda elmennek, hogy egy múzeumban átélhetik a világ autósportjának jelentős részét. Az elejétől mostanáig. Ezek szerintem olyan hozzáadott értékek, amelyeket mindenki nem tud megcsinálni, de egy Le Mans meg tud csinálni, és milyen jó, hogy megteszi. És nyilván ebben én nem voltam most ugye ott, tehát nem tudom, de feltételezhető, hogy amiről a film is szól, ez a Ferrari-Ford csata a 60-as években, ez biztos, hogy ott kiemelt szerepet kap. Hát hiszen ez nagyon sokan ismerik.
1: Igen, hát ugye annak a filmnek a nagy kérdése az volt, hogy ugye az óriás vállalat le tudja győzni a sportautó legendát a pályán, és ez itt akkor rákanyarodván, hogy ezt picit átültessük a mai korba, hogy ebben a hypercar korszakban tudunk ilyen hasonlót, ami a 60-as évekre hajaz egy picit így, akár feszültségben, akár dinamikában, vagy bármilyen. Van például Toyota versus Ferrari?
3: Hát van, hogy ne lenne. Hát pont az elmúlt évek erről szóltak.
1: Igen, ezért kérdeztem.
3: A mostani évre Toyota megrázta magát, és most visszaelőzte a Ferrari-t. Ugye a Ferrari az elmúlt 3 évet megnyerte, a Toyota vergődött. Most már egy kicsit hozzányúltak az autóhoz, és most mindjárt ők tudtak nyerni. Tehát, hogy ez van folyamatosan. De pár évvel ezelőtt a Toyota Porsche, vagy a Ferrari Porsche meccse volt hasonló, mint annak idején a Ford Ferrari, sose lehetett tudni, hogy melyikük lesz a jobb, úgyhogy ez jó volt. Most meg annak örülök, hogy a Toyota visszatért, mert ez még nagyobb erőbedobásra ösztönzi majd a többieket. Hát a Ferrari már most megmondta, még a verseny előtt, hogy na majd jövőre. Mert hogy olyan fejlesztési csomag mennyiséggel jönnek, hogy szinte teljesen új autót fognak építeni.
1: De az annó 3 évvel ezelőtt egy óriási dolog volt, hogy a Ferrari megnyerte ezt, nem? Tehát, hogy nekik elég sok idő kimaradt.
3: Abszolút, és pont ez volt benne a varázslatos, hogy jöttek, láttak és győztek, de most a Le Mansban nem szokás. És nekik mégis sikerült ez a bravúr, és korábban a Porsche-nak voltak ilyen dolgai, de hogy ezért ez nem egy szokványos történet, és ez a lendület ma 3 éven keresztül kitartott. Tehát, hogy Le Mans-t ők meg tudták nyerni, és nem is tudjuk, hogy ez mekkora dolog, hogy ez mekkora siker egy gyártó számára, hogy tud egy olyan autót csinálni, amelyik a világ legnehezebb autóversenyén rögtön képes nyerni. Tehát, hogy ez szinte a lehetetlen kategória, de a Ferrari megcsinálta.
1: És lehet, hogy jövőre is. Igen, most úgy felszívják magukat a Toyota győzelem után, lehet, hogy jövőre még jobban odarakják magukat, viszont az előbb elszóltad magad, hogy nem voltál most kint, de hát azért feltételezem, hogy voltál pár Le Mans-on a helyszínen. Ezt a videók és beszámolók alapján ez inkább egy ilyen fesztivál hangulat, meg egy népünnepére hajaz. Mi a különbség a helyszínen megélni ezt az egészet, mint a stúdióból?
3: Hát nem tudod összehasonlítani. Egyszerűen egész más az érzés. Ott akkor helyszínen vagy, akkor ott egyszerűen mindenkire ráragad az a hangulat, ami ott van. Tényleg ez egy fesztivál, tényleg az autósportnak is az egyik nagy ünnepe, az emberek találkozásának az ünnepe. Rengeteg program van. Ezt egy itthoni stúdióból nem tudod ugyanúgy átélni, ez a lehetetlen kategória. De meg kell próbálni, beleélni magad, és akkor úgy közvetíteni, hogy mintha te is ott lennél a helyszínen.
1: Nagyon jól szokott sikerülni egyébként, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Azt gondolom, viszont mesélj a pedokra egy picit, tehát, hogy pár ismerősöm így mesélte, hogy egy idő után lehull az az állarc, ami így körüllengi a motorsportos pedokot, hogy nagyon élére vasalt, nagyon szabályozott, hanem egy idő után odamész, hátba vered a Mark Webbert, hogy na mi a helyzet, hogy vagy, meg hogy mentél, stb. Tehát, hogy van egy ilyen picit családiasabb légkör a Le Mans-nak, ez így van?
3: Ez tökéletesen így van, és ez arra utal vissza, amit mondtam korábban, hogy itt ezek az önző dögök, értsd ez alatt a versenyzők, ezek életükben először megtanulnak csapatban dolgozni és versenyezni. És innen kezdve felszabadulnak, egy óriási teher le is kerül a vállukról, és felfedezik azt, amit más sportágokban, amelyek eleve csapatsportágok, mindenki már gyerekkorától tud, hogy a csapatért kell melózni. És ez ad egy olyan plusz energiát is, és ott akkor tényleg együvé válsz a többivel. Tehát ez egy olyan élmény, amit egyéni sportolóként nem tudsz megtapasztalni. És most ők ezt megtapasztalják, és erre is mondják, hogy hát azért ez sokkal barátibb, emberibb világ, mint például mondjuk egy együléses versenysorozat, legyen az Formula E-től elkezdve Forma 1-ig, vagy most mondhatnék más példákat, mert hogy végre életében először megtudja, milyen csapatban lenni.
1: És ahogy beszélgettél, gondolom, meg annyi versenyzővel így az évek során, hogy mit mondanak ilyenkor, például tudnak pihenni, enni, aludni így az etapok között, meg hogyan készítik föl magukat arra, hogy mondjuk 3-4 óra múlva újra autóba kell ülni, hogy le tudnak igazából fűzni erről a versenyről, vagy csak hátráltatja őket ez a szünet?
3: Nem, hát szükség is van rá. Egyébként a szabályzat se engedi, hogy bizonyos időt túlversenyezzen, tehát hogy megvan, hogy mennyi a maximum autóban tölthető idő. Nem csak a 24 órában, hanem egyszerre is. Tehát ezt nem lehet túllépni, mert ez biztonsági. Tehát nem lehet túlterhelni a versenyzőket, de pont ezért hasznos nekik a pihenőidő, mert ők azért kihajtják a belüket is a maguk meneteiben, fáradtak lesznek, fel vannak persze törögve, amikor kiszállnak az autóból, de fáradtak, akkor meg kell osztaniuk gyorsan a tapasztalatokat a mérnökökkel, a szerelőkkel, a csapatfőnökökkel, akkor utána el kell menniük egy kicsit lefürödni, lezuhanyozni, gyúrásra mennek, akkor vannak ilyen kompressziós készülékek, amelyekbe belefekszenek, amelyek ott a vérkeringést teszik helyre, úgyhogy és megmaradt salakanyagokat, fáradt dolgokat, azokat kipucolja a szervezetből, és akkor utána marad még egy pici idejük arra, hogy tudjanak valamit aludni. Na most ugye nagyon fontos például az alvás mennyisége is, mert azt is jól ki kell találni, hogy egy 15-20 perces alvás az sokkal hatásosabb, mint hogyha te fekszel és alszol mondjuk 3-4 órát. 3-4 óra alvás után jó eséllyel fáradtabban fogsz fölkelni, mint amikor lefeküdtél.
1: Igen, utána nehéz gyors kört menni.
3: Hát igen, ezért ezt nem lehet. Tehát vagy alszol nagyon rövidet, és az akkor felfrissít, vagy akkor hosszabb időt kell aludnod, hát erre itt azért nincs nagyon mód. Tehát a versenyzők többsége ezeket a 15-20 perces alvásokat tudja beiktatni. És ez az, ami segíti őt utána újra, hogy megint jó állapotban menjen. Hát ez nagyjából így néz ki.
1: Úgy tűnik, hogy ez a gyúrás és salakanyag eltávolítás és rápihenés idén a Toyotának sikerült legjobban, ugye a három pilóta úgy annyira jól szerepelt, hogy végül behúzták a 24 órás futamot, viszont ugye azt hiszem 5000 kilométer ez a verseny, és hogy 10 másodperc különbség döntött a végén. Hogy ez mennyire példátlan?
3: Hát ez volt a legszorosabb verseny az utóbbi időben, sőt tovább megyek, az első három, az 20 másodpercen belül jött be, az első négy, az pedig 31-32 másodpercen belül a Hypercar-ban. Mm-hmm. 24 óra elteltével.
1: Talán Kobayashi neve talán a legismertebb így a hallgatók körében, ő ment Forma 1-be is, de hogy ki volt a másik két pilóta, őket azért említsük meg.
3: Hát ugye ez volt a hetes Toyota, amelyik nyert, ott ment Nick de Vries, aki egyébként szintén ment még a Forma 1-ben egy darabig, de őt leginkább onnan ismerhetjük, hogy ő pár éve Formula E világbajnok lett. Uh-huh. Utána rakták be a Forma 1-be, aztán ott hamar kikopott, és aztán itt talált magának helyet. Illetve Mike Conway, aki egy angol versenyző, és lehet, hogy ez az utolsó éve gyári versenyzőként a Toyotánál. Ő már régóta itt megy az Endurance-ban. Hát ők hárman alkották a csapatot. Hát a Kobayashi egyébként csapatfőnök is, meg versenyző is, tehát ő két feladatot lát el egyszerre. Az nem könnyű, de megoldja.
1: Hát akkor eléggé felülkvalifikált pilóták vannak a Toyotánál, abszolút, úgy tűnik. Viszont a Cadillac engem meglepett, hogy elég sokáig erősnek tűnt. Ő róluk lehetett így hallani előzetesen, hogy oda tudnak esetleg érni? Vagy mi volt az a pont, ahol elkezdett látszani, hogy a Cadillac kezéből esetleg így kicsúszik, hogy a Toyota erősebb, vagy fejbe jobban ott vannak a pilóták?
3: Hát, hogyha az idei versenyeket nézzük, akkor nem sok ilyen mutatta, hogy a Cadillac itt jó lehet. De aztán kiderült, hogy Le Mans az jó, mert ők tavaly gyorsak voltak Le Mansban. Tehát ezt az autót Le Mansra építették erre a pályára, és elég jól eltalálták. Én már évek óta, amióta megjelentek, én azóta arra várok, hogy végre legyen egy-két nagy dobás.
1: A titkos favoritod a Cadillac?
3: Hát inkább kedvencnek mondanám, mert nekem nagyon tetszik az autó. És azóta szurkolok nekik emiatt, hogy na, akkor tényleg, és most azért az csak összehoztak egy jó eredményt, még ha nem is tudtak nyerni, de azért bejöttek a negyedik helyen, és sokáig úgy volt, hogy akár győzhetnek is, tehát ez szerintem szuper. Már csak azért is szuper, mert olcsóbb autót építenek, mint például a Toyota, vagy mint például a Ferrari. Tehát ezt azért látni kell, hogy itt két különböző szabályrendszerben lehet hypercar autót építeni. A BMW és
1: mi,
3: a
1: bocs,
3: Cadillac
1: mi az a két szabályrendszer, vagy mi az a két iskola, ami szerint elkészül egy hypercar?
3: pont ezt akarom elmondani.
1: Bocsáss meg.
3: Hogy, ja, se, nem érzkedj. Szóval, hogy van az úgynevezett LMDH szabályrendszer, ami azt jelenti, hogy az olyan típusú autókkal, azokkal lehet menni az amerikai hosszú távú versenyeken is. Mit jelent ez? Vannak olyan fő egységek, amelyeket egy adott gyártótól, vagy egy-két-három kijelölt gyártótól lehet beszerezni. És akkor innen kezdve ezek az autók viszonylag hasonlítanak egymásra. Mit csinál a Ferrari, mit csinál a Toyota? Az utolsó szögig minden saját maga fejleszt. Tehát abszolút prototípus, semmit nem vesznek máshonnan. Uh-huh. Na most a költségeket tekintve nyilván egy Ferrari emiatt sokkal drágább. Egy Toyota is sokkal többet költ erre az egészre, és így tovább, és így tovább. És akik ilyen építőkockákból, Lego kockákból rakják össze az autót, mint például a BMW, vagy mint például a Cadillac, ők ugye pont ezért, mert nem az ő fejlesztésük, hanem ők csak megvesznek valamit készen, és akkor abból összeraknak valamit, ezáltal nekik kevesebb is a fejlesztési lehetőségük, meg hát mit is fejlesztenek azon. És mégis ezekkel az autókkal most nagyon jól lehetett menni. Tehát, hogy én szerintem ez óriási bravúr. Na, és pont az, hogy például a Cadillac is végül alig több, mint fél perccel kapott ki a győztestől.
1: Az nem
3: tehát,
1: sok.
3: Hogy ez 24 órán az gyakorlatilag semmi. Tehát, hogy ez szerintem óriási történet.
1: Hát hatalmas, és akkor ott van még a, most a mezőny, most beszélünk a Hypercar mezőnyről, és most nincsen időnk a többiről, pedig ott is vannak azért izgalmas dolgok, de hogy ott van a Ferrari, akármennyire is rosszabbul teljesített, a underrated, de jól szereplő Cadillac, Porsche, Alpine és a Aston Martin, ha valakit kihagytam, azért sorry, de hogy van egy név, a Genesis, aki most új szereplő. Erről mit lehet tudni, hogy belépett a Le Mans-ba a Genesis, és hogy szerepelt idén?
3: Hát ez valójában a Hyundai.
1: Igen, a Hyundaihoz köthető.
3: A Hyundaihoz köthető, annak egy ilyen prémium márkája, és hát valahogy rádumálták a Hyundait, hogy adja a nevét meg a pénzét ehhez a programhoz.
1: Ez ilyen egyszerű.
3: Tényleg, ez ilyen egyszerű, csak borzasztó bonyolult közben, de ettől még ez történt. Hát olvastam annak idején a csapatfőnököt, hogy ő maga lepődött meg a legjobban, hogy egyszer csak elég hamar, mikor beadott egy ilyen programot a Hyundai-nál, hogy hát miért lenne jó ez a Hyundai-nak, hogyha csinálnának egy ilyen lőmánt meg endurance programot, hogy egyszer csak megjött a jobbáhogyás. Akkor csináljuk. Úgyhogy akkor neki kellett állni csinálni. Jó, ez a tanuló éve még a Genesisnek, tehát ők se várnak semmi különöset, csak azt, hogy lehetőleg minden versenyen végig tudjanak menni, és minél közelebb kerüljenek versenyről versenyre a legjobbakhoz. Hát ez egy tanuló fázis, általában így szokott történni a dolog, ha valaki bejön újonnan. Na és most visszautalok arra, hogy pont azért volt óriási bravúr 4 évvel ezelőtt, hogy a Ferrari egyszer csak megjelent, és nem csak tanuló évet nyomott, hanem nyert. Jó, de ez a Ferrari. Igen. Tehát azért nekik van több évtizedes múltjuk ebben, meg minden. Hogy erre zisznek meg semmi. Tehát, hogy ők most azt igazolják, hogy hát ez a normalitás, hogy idejössz, elkezdesz valamit felépíteni, aztán majd az élet adja a leckéket, azt meg kell tanulni, és akkor kitartó vagy, akkor előbb-utóbb lesz eredmény.
1: Hát csak kérdés, hogy meddig kitartóak a Hyundai tőkével, amikor ott van versenyben a Toyota, Ferrari, Porsche, trió és a többi.
3: Ez biztos, hogy fölmérték, hogy ez nekik egy több éves programjuk. Biztos, hogy van erre fedezet, különben bele se vágtak volna.
1: Valószínű. Igen. Picit még így végéhez közeledünk lassan, de hogy a kulisszatitkokban még biztos, hogy a hallgatók kíváncsiak arra, hogy nem is tudom, 200 pilóta, vagy 190 van, mi ilyesmi az induló, és közel 50 autó, de lehet, hogy annál is több. Hogy tartod ezeket fejben? Hogyan puskázol a közvetítés alatt?
3: Hát azért hála Istennek minden versenyen van egy rajtlista, amely különben változó, mert hogy van egy előzetes, meg van egy végleges, és akkor ezt én úgy szoktam csinálni, hogy én ezt áttanulmányozom, mert egyébként 62 autó volt most Le Mans-ban, ez azt jelenti, hogy 62x3 versenyző, tehát ez több mint 180-186 versenyző.
1: Igen.
3: 186 versenyzőjén, ezeknek mindig végig bogarászom a listáját, és ha valakit már ismerek, akkor oké, tudom, ott van. Ha valakit még nem nagyon, vagy nem ugrik be, hogy találkoztam volna vele, hát akkor neki kicsit jobban utána kell nézni. Meg mindig meg szoktam nézni, hogy hány nő van a mezőnyben.
1: És most hány?
3: Sajnos csak hát kettő összesen.
1: Kettő? És ők hogy szerepeltek?
3: Hát a Dorian Penn az fantasztikusan, egy francia versenyző, aki az LMP2-ben, tehát a Hypercar alatti géposztályban ment. Ők nagyon fantasztikus volt, de hát tudjuk évek óta, hogy szuper versenyző. És volt még a Lino Vadu, aki most GT3-ban ment, aki a csapatnak nem volt túl sok szerencséje, nekik voltak, aztán, ha jól emlékszem, baleseteik is. Őt tartják az utóbbi idők egyik nagy reménységének a női autósportban, ő is francia.
1: Hát akkor valószínűleg jövőre is fog indulni, hogyha minden jól megy.
3: Hát nem tudjuk, mert ugye az elmúlt években többek között azt színesítette a Le Mans-t, hogy ment egy tiszta női csapat, az Iron Dames, ahol szintén hát három nő versenyzett, és nem csak Le Mans-ban mentek, hanem a világbajnokságon is az elmúlt években, de most valahogy nem tudták összerakni ezt a programot, nyilván anyagilag, és akkor így most ők nincsenek az idei világbajnokságon. Tehát azért semmire nincs itt garancia, de reméljük, hogy lesznek, mert nagyon jók, tehát simán felveszik a verseny. Akik ott vannak, azok simán felveszik a versenyt a férfiakkal, egy ilyen nehéz 24 órás versenyen is. Hát ez őket dicséri.
1: Még van egy két percünk nagyjából hátra, és picit off-topic lesz így zárásként, de hát kénytelen vagyok ide citálni, hogy még hogyha a szíved elsősorban a motorsportok felé is húz, de sportszerető, sportbarát szakemberként azért talán követed a foci VB eseményeit is, és hogy mit gondolsz róla, meg hát kinek szurkolsz így a magyar válogatott hiányában?
3: Hát egyelőre nincs kedvenc csapatom, de annak örülök, hogy sok a gól, mert a focinak ez a lényege. Úgyhogy hála Istennek ez most elmozdult ebbe az irányba. Csapat. Hát figyelj, hogyha már valakinek szurkolni kell, akkor, és nincs magyar, akkor hagyományosan két csapatot szoktam figyelni. Az egyik a brazil válogatott, ugye a Jogo Bonito, a szép foci révén, ezt ugye tőlük elvárjuk. A másik pedig német ország.
1: Én azt hittem Angliát fogod mondani.
3: Angliát sose fogom mondani.
1: És mit gondolsz?
3: Hogy gyertek 66-ban VB-t?
1: Hát az is igaz. Igen, bár az már rég volt, én szerencsére nem is értem még akkor, úgyhogy nem tudok rájuk haragudni.
3: Hát én sem haragszom, csak nem felejtek.
1: És mit gondolsz a sokak által nagyon ekézett hidratációs szünetről, meg ezekről az amerikai dolgokról, amiket most így rendezőként bevezettek meg, ahogy kezelik, kommunikálják, amilyen platformokat adnak a foci VB-nek?
3: Hát ez szintiszta sportüzlet, de hát ha Amerikáról van szó, akkor mi más is lehetne.
1: Így van.
3: Tehát, hogy ez ennyi, ez erről szól, semmi közel most ilyen időjárási körülmények között ahhoz, hogy tényleg kéne időszínek.
1: Jó, örülök, hogy tudtunk azért egy picit még fociról is beszélni így a Le Mans után. Köszönjük szépen, bármeddig tudnánk szerintem még beszélgetni, meg élvezettel hallgatnánk, remélem, hogy a hallgatók nevében is. Hallgatók nevében is mondhatom. Nagyon szépen köszönjük Várhegyi Ferencnek, a Eurosport szakkommentátorának, hogy rendelkezésünkre állt. Remélem, hogy hamarabb beszélünk, mint jövő ilyenkor, mint amikor a Le Mans lesz. Úgyhogy várunk vissza nagy szeretettel, úgyhogy köszönjük szépen, vigyázz magadra, legyen további szép napod.
3: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
1: Szia, szia! És akkor lassan a hallgatóktól is elbúcsúzunk, elszaladt az idő, úgyhogy ez volt a mai Autórádió, kövessetek minket mindenféle social felületen, a Rádiókafét is, hallgassátok vissza Spotify-on az Autórádió korábbi adásait, jövő héten ugyanitt találkozunk, sziasztok!
0: Hangolj rá! Autórádió! A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Mintegy 570 kilométernyi országos út újul meg idén, derült száraz napok várnak rá. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. Harry Potter rajongók miatt változtattak egy tenger alatti vezeték nyomvonalán. A villamos energiakábel Nagy-Britannia és Írország között szállítana majd áramot. Walesben viszont ott ért volna partot, ahol a regényből készült egyik filmben eltemetik Dobbit a házi manót. A helyszín a bemutató óta zarándok helyé vált, most pedig rajongók tömege kezdte félteni a kitalált emlékhelyet, az érintett cég végül kidolgozott egy alternatív nyomvonalat. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tökéletes, a területen ugyanis valódi bronzkori temetkezési maradványok találhatók, írta a Telex. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

az olyan előadóknak, akik egy számon belül rappelnek és énekelnek is, mindkét vokális stílusban nagyon pengének kell lenniük. Az 1994-es Mellow Gold albumán dolgozó Becknek szerencsére volt önkritikája. Egy készülő dal rebbetétjét visszahallgatva kifakadt a stúdióban a mellett ülő Carl Stevenson producernek. Öregem, én vagyok a legrosszabb rapper a világon. Egy loser vagyok. Majd a zenész elkezdte dudorászni, hogy loser vagyok. És már meg is született a refrén. Az eredmény a Loser, amely megjelenése idején top 10-es sláger lett Amerikában. Később a Rolling Stone magazin beválasztotta minden idők 500 legnagyobb dala közé. És még évtizedek múltán is több százmilliós megtekintéseket produkál a YouTube-on. Nem is rossz egy losertől.

1980-ban az angol szintipop csapat az OMD Enola Gay címmel slágert írt arról, hogy amerikaiak atombombát dobtak Japánra. Az amerikai downtempo duo, a Thievery Corporation és az iráni énekesnő Lulu Gelicskáni 2018-as francia nyelvű dala a párkapcsolati válságról szóló Voyage Libre hangmintát használt fel az OMD felvételből. A szinti témák azonosak, a dalszöveg témák látszólag meglehetősen távol állnak egymástól. Ám az angolok háború ellenes számukban keserűen kijelentik, sosem szabadna így végződnie. A franciául megszólaló szerzemény szereplői pedig időt és teret kérve szüneteltetik a románcot. Legyenek bármilyen konfliktusaink bárhol a világban, nem árt, ha alaposan átgondoljuk a dolgokat, mielőtt megteszünk egy visszafordíthatatlan lépést.

Az Airi kifejezés a jamaikai rastafariánusok nyelvében pozitív értelmeket, érzéseket jelöl, illetve bármit, ami jó, jóleső.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
3: Qualitons. Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Hosszok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Pusztazámor kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Roy G. Murphy, ír származású énekesnő, Overpowered, legyőzve című 2007-es szólóalbumának turnéján Moszkvában egy szék által győzettetett le. A koncert közben csúnyán lefejelt egy széket, aminek következtében rengeteg vért vesztve komoly szemműtéten esett át. Hamar felépült, maradandó sérülést szerencsére nem szenvedett.

Szabó Balázs igazi modern polihisztor. Dalokat ír, énekel, több hangszeren is kiválóan játszik, egyedülálló bábszínész és mesemondó. A suhancos zenekarból való távozása után 2009-től már saját zenekara élén énekel, gitározik, hegedül és egy fafúvós balkáni hangszeren, kavalon játszik. Szabó Balázs első népzenei élményeit falusi lakodalmakban szerezte. Zenei karrierje előtt bábszínházakban is dolgozott társulati tagként. Még 2005-ben Kecskeméten alapította meg a Suhancos nevű magyar underground zenekart. Pár évvel később Balázs önálló útra lépett. A Szabó Balázs bandája több lemezt is készített és fellépett az ország számos színpadán.

az anyai és apai intelmek figyelmen kívül hagyásáról is szól Macy Gray Sexual Revolution című 2001-es száma. Ám a szól énekesnő később azért került bajba, mert a menedzseri intelmeket is figyelmen kívül hagyta. A 2007-es Barbados Jazz Fesztiválon fellépő sztárt hiába figyelmeztette a stábja, hogy arra felé a nyilvános káromkodás súlyos bűnnek számít, Gray szokása szerint többször megismételt egy Mother kezdetű csúnya szót a koncerten. Aztán a backstage-ben rendőrök várták az énekesnőt, és közölték, 12-szer hangzott el a tiltott kifejezés, 12-szer letartóztathatnák. Gray nyilvános bocsánatkéréssel simította el az ügyet, majd elmenekült az országból. Mázli, hogy nem Samuel L. Jackson volt a műsorvezető a fesztiválon, nála biztosan nem állt volna meg a számláló 12-nél. Imádom ezt a számot. Nem a 12-t, a Sexual Revolution-t.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
3: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a faluzsiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Vasárnapig látható a Vazarelli kiállítás a Szép Művészetiben. Holnap is felhőtlen napos időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nagyon várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor, az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
7: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stressz hormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a beteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklus eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal lelöködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
11: Vasárnap zár a Vazarelli kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezeren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni,

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos utas magazint halljátok a Rádió Cafén. A stúdióban F. Szabó Emese.
2: És Ács Gábor.
1: Témánk pedig, illetve úti célunk a Feröer-szigetek, ahol csuda dolgok történnek. Mármint a természetben, amiket
2: a
1: érdemes
2: birka
1: megnézni.
2: Birka bégetésen kívül?
1: Birka az van bőven.
2: Több a birka, mint az ember, ugye?
1: Ezt én is csak olvastam valahol, de ezt nem ellenőriztem. Egyébként megbeszéltük, hogy kitűnő kérdéseket fogsz föltenni, mert Izlandon jártál, a Feröeren nem. Nekem viszonylag friss tapasztalat, lenyűgözve érkeztem vissza, és nagyon adja magát az összehasonlítás Izlanddal. Nem csak azért, mert közel is van, de bizonyos tekintetben hasonló, de mégis nagyon más. És azért is fontosnak tartjuk beszélni róla, mert Izlandnál is mindig olyan érzésem van, hogy ami az úti könyvekből kimarad, a nagyon gyakorlatilag tudnivalók azok nem jelennek meg nagyon egy helyen, nehéz összedni. És teljesen más, hogy kell egy izlandi utat tervezni, mint ha valahol egy átlagos helyre elmegyünk, de akár ha Görög-szigeteket nézzük, vagy bármit délen.
2: Izlandi foci csapatok milyen arányban vertek el magyar foci csapatokat, ideértve akár a válogatott?
1: Izlanddal is volt szerintem kellemetlen élményünk, de az utolsó talán az, hogy éppen nagy nehezen sikerült őket megverni valamelyik
2: selejtező
1: válogatott. Igen. Feröer

0: Ebben viszont nyilván adja magát, hogy ott azért a második számú csapat, a Klaksvík verte a Fradit, és erre sokan emlékezhetnek, illetve hát ott a válogatott is egészen jókat
1: produkált. Igen, tehát a fúrógépet meg a vízmértéket felrakták a porcra, vagy nem tudom éppen mivel foglalkoznak ott a főállásban a focisták.
0: És igen, meg a délelőtti műszakból kettőkor szabaduló srác oda ment és vágott néhány gólt a főállású. Nem tudom hány millió dollárt érő főállásokból álló. Igen. Ez most nem is, mert a Fradi után is még utána azért egész jót mentek, és na mindegy, de ez csak a kisebbik része, természetesen megnéztük azt a stadiont is, gyerekek nagyon kíváncsiak voltak rá, de nem ez a lényeg természetesen a Feröer-szigetekkel kapcsolatosan. Úgyhogy a gyakorlati tudnivalókat fogjuk elsősorban összefoglalni, mert hogy itt azért turista jóval kevesebb van, mint Izlandon. Nyilván a szigetek mérete is sokkal-sokkal kisebb. De ha Izlandnak a bejárható részét, mert Izlandnak a nagy része azért lakatlan, ha nem is az egyharmada, nem tudom a pontos számot, de egy hatalmas gleccser, ami ugyan olvad, de arra sem fog ember járni még egy darabig, és a sziget méretéhez képest vannak nagyon kevesen. Itt a nagyon pici a lakható rész, ami nem iszonyatosan meredek hegy, ahhoz képest talán nincsenek annyira kevesen, de azért mégis nagyon el tudsz bújni a világvége hangulatú helyekre is. Szóval...
1: Hogy kell elképzelni?
0: Hogy kell elképzelni? Köszönöm a kérdést. Erre kimondottan készültem. Izlanddal összevetve, ha Izlandnak kiemeled azokat a részeit, amikor a fjordok, mély tenger benyúlások mentén emelkednek ki nem is hatalmas, de több száz méter magas, nagyon meredek, gyakorlatilag nem tudsz rá fölmenni irányban hegyek.
1: Ezek ilyen sziklás letörések? Vagy azért ilyen hegy, tehát hogy nem mindegy, hogy ez a szószéksikla jellegű bevágódásos fjordot kell elképzelni, amikor meredeken megy föl egy sziklafal, és akkor egy ilyen fennsíkszerű van a tetején.
0: A Norvég...
1: Vagy az a, mint a Kirkjufell hegy, nyilván az egy szólóhegy, de az egy nagyon-nagyon meredek, és egy csúcsban végződő.
0: Kirkjufell, Izlandon. Igen, Kirkjufell. Az a trónok harcából lett
1: igen,
0: ismert, ugye?
1: Igen.
0: Szóval nem túl magas, de nagyon meredek hegyek, és ha ezt a részét kiemeled Izlandnak, és a többivel nem foglalkozol, és odébb kicsit...
1: Lemezollóval kivágod?
0: Igen, copy-pasted, akkor ez gyakorlatilag a Feröer-szigeteknek az északi fele.
1: A legendárium, a mitológia szerint, hogy a Westfjords az úgy jött létre, hogy egy troll le akarta tépni Izlandnak azt a részét, és akkor ott dolgozott nagy erőkkel, és ott tépdeste össze-vissza a vidéket, és aztán feljött a nap, és kővé vált a troll. Tehát mondjuk úgy, hogy akkor a Feröer-szigetek az a rész, amit sikerült a trollnak letépnie, és
0: igen, odébb tette egy kicsit Izlandról, igen. Izlandnak a legszebb részeit odébb tette. És igazából a vége láthatatlan, puszta belső fennsék, azt ott hagyta, az nem kellett. Hát sajnos...
1: A gleccsereket is ott
0: hagyta. Hát a gleccser, igen, abból nem sokat látsz egyébként turistaként. A szélére el tudsz menni Izlandon, föl tudsz rá menni, gleccsertúrák vannak, Izlandban érdekes, de azért nem akkora nagy látnivaló. Ami nekem, hát ha már mindenáron Izlandon vetjük össze, akkor az a bárhol bele botolhatsz egy fürdőbe a semmi közepén, ahol pont olyan meleg a természet lágyőrén egy kis medencébe összefogott termálvíz, hogy abban jól esik megfürödni. Ez nincsen.
1: Vulkán sincs?
0: Nincs. És iszonyat, de mondom, egyszerűen annyira lenyűgözőek ezek a hegyek, és amit a fjordnak gondolnál, az a tenger, mert tőled 100 méterre az már egy másik sziget, ami kiemelkedik, és néhány száz méter magasra fölnyúlik, és hosszan elnyúlik, és az északi szigetcsoport az ilyen. De nagyon kicsik a távolságok, tehát ezek abszolút kicsi szigetek. A Klaksvík, amely említett második legnagyobb város, ennek a, mondjuk a déli részén van,
1: ahol
0: és onnan lehet a...
1: 10 000?
0: A körül szerintem, igen. És Tórshavn, a legnagyobb város, a főváros, az egyedül nagyobb ennél, de összességében tényleg nagyon kicsi lakosság. Ritka az, hogy én az online mellett offline eszközökkel is készülök a beszélgetésre.
1: Csak egy térképet hajtogatott szét Gábor, és próbál szemüvegben kiigazodni rajta, és település neveket keresel?
0: Igen, ez a kettő, amit meg tudtam jegyezni. Tehát ugye a két legnagyobb város, az összes többi az megjegyezhetetlen. A legnagyobb sziget, amelynek a déli részén van, és mondjuk ez a nevezük központi szigetnek, azt úgy hívják, hogy Streymoy. Ennek a déli részén van Torshavn. Próbálom nagyon röviden elmondani, nyilván térkép kell hozzá, és ez nem egy rádióbarát műfaj, de ahhoz, hogy meg tudjuk szervezni az utunkat, ezek tök fontos információk. A szigetek között általában kompok vagy tenger alatti alagutak vannak. Viszont a tenger alatti alagutak, azok nagyon drágák. Elképesztő, hogy milyen ütemben építik őket. A leghosszabb, ami a legnagyobb sziget, tehát amelyiket említettem is, amelyiken Torshavn van, és a tőle keletre levő második legnagyobb sziget, Eysturoy között van, az nagyon híres lett, mert az Eysturoy szigetnek a két ága között van egy mély benyúló fjord, és az alagút közepén van egy körforgalom, és ketté ágazik. Tehát mélyen a tenger alatt ketté ágazik, és két külön ágban folytatódik az alagút. Ott nyilván van egy nagyon érdekes kivilágítás, mindenféle. Tehát nagyon jól néz ki, önmagában is egy látványosság. Ez pont
1: de
0: az
1: nem
0: az
1: lehet
0: alagút,
1: megállni, fotózgatni?
0: Nem, egyébként én azt olvastam, hogy ott szoktak, de nem láttam leálló helyet, nem készültek ezzel, hogy én turista látványosságként alkalmazzák. És kétféle árazás van, mert ugye erről a második nagy szigetről, ha tovább megyünk, ott már kisebbek jönnek, és a keleti részen vannak ezek a kisebb, hosszan elnyúló, és már nagyon kevés lakott településsel rendelkező, illetve amik van, ott is 10-20-40, max. 100 ember lakik ezekben. És itt van még 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 sziget. Az elsőre és a legnagyobbra, amelyiken Klaksvík is van, ugye a második legnagyobb város, de oda is van tenger alatti alagút, és ennek az árazás olyan, hogy ez, illetve a másik olyan alagút, amelyik a nyugati szigetre megy ki, ahol a reptér is van, amiről még nem beszéltünk, ez olyan megfizethető báron van, hát ez is azt hiszem több ezer forint, jól emlékszem, akkor 100 dán korona. Viszont a két újabb alagút, azok még ennél is jóval drágábbak, úgyhogy ha az alagutazunk, akkor azért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, viszont nem tudunk sok mindent megnézni alagutak nélkül. A két legnagyobb sziget között, az említett alagúton kívül, amelyik ketté ágazik a tenger alatt, az északi részén, ahol van egy szűkület, ott van híd is, tehát ott át lehet menni, és ott ezt ki lehet kerülni. Úgyhogy ezek a legfontosabb információk. Ha tehát megérkezünk Feröer-szigetekre, akkor a repülőtér az Vágár szigetén található, és onnan van, ott több település is van, és onnan a úgymond a fő-szigetre, most akkor így hívom azt, amelyiken a főváros van, egy olcsóbb tengeri alagúton lehet átmenni, és avon a szigeten azért lehet kalandozni. Azt nem mondom, hogy napokig, mert gyakorlatilag egy nap alatt nincsen sziget, amit ne lehetne bejárni. Tényleg elég kicsik a távolságok. Hogyha a legtávolabbi részre elmegyünk, még kompozunk is, meg vissza is jövünk, akkor is gyakorlatilag 3-4 nap alatt minden bejárható. Tehát amit eddig mondtam, ez a minden bejárható, ez leszámítva a két déli szigetet, illetve a két délebbi nagy szigetet. Az elsőre, Sandoy szigetére megy ki egy új tengeri alagút, ez is jó drága, és van egy, ami kicsit távolabb esik, és oda csak kompal lehet elmenni, ez a Suðuroy sziget, oda nyilván a legkevesebb turista jut el, pedig ez egy nagyobb sziget, és sok település van rajta, de ez azt hiszem, hogy 2,5 óra komp út, ez kicsit kiesik. Na most képzeld el, hogy pont amikor ott voltunk, akkor döntött arról azt hiszem a feröeri parlament, vagy nem tudom pontosan kik ott a törvényhozók, hogy oda is megépítik a tenger alatti alagutat. Ez nyilván sok éves projekt. Hát nem tudom, de ránézésre szerintem olyan 25-30 biztos, hogy
1: akkor ez hosszabb, a legközelebbi szigettől. Mint az a gigantikus norvég alagút, ugye az a 24 kilométeres.
0: Igen, de nem tenger alatti, és az
1: most külön
0: számolják.
1: Hogy...
0: Igen, amely a leghosszabb, a Norvégiában az ugye pont egy félmaratont lehet benne futni, ugye? Vagy kicsivel,
1: 24,
0: aztán. Még annál többet igen. Átmenni rajta, igen, az egy 24 kilométeres ott Flóm környékén. Szóval így néz ki, és a legfontosabb kérdés, hogy akkor használjunk-e autót? Igen. Akkor is, hogyha drága.
1: Milyen buszközlekedést van egyébként?
0: Várjál, akkor előveszem
1: a másik térképet.
0: A másik térkép, az a busztérkép, és akkor idevágó szerintem fontos információ, legalább én mindig szeretem az ilyeneket tudni, csak nem mindig van róla info előzetesen, hogy abban a pillanatban, hogyha a leptéren leszállunk, akkor ott az információs irodában nagyon-nagyon részletes papír alapú térképeket lehet kapni. Nyilván a teljes országról, szigetcsoportról, de ott például nem volt, de a többi turista információs irodában, például a Torshavnban az egyes szigetekről is nagyon-nagyon részletes térképeket lehet kapni, és külön információs térképek vannak a turista, a túraútvonalakról, tehát ahol te gyalogtúrázol, akkor biciklis információk, tehát minden nagyon részletesen, minden évben kiadva, ez egyébként Izlandon is hasonló, ugye emlékszel, az ország részenként ott vannak a részletes információk, minden év elején kiadják, és nagyon-nagyon részletes. Ha ránézel itt távolból, a busztérkép is ilyen egyébként, ezt is el lehet venni.
1: Ez úgy néz ki, mint egy nagyobb város metró hálózati térkép.
0: Igen, pontosan. Mert a legkisebb falvakba is, ahol mondjuk 20-30-an laknak, napi 2-3 busz bemegy. Tehát elméletileg megoldható buszozással, viszont az időjárás az közismerten kiszámíthatatlan, tehát hogyha várnod kell a buszra, a legkisebb falvakban nincsen beülőhely sem. Tehát nincs mindenhol étterem, kocsma, sőt, gyakorlatilag sehol nincsen. Ahova sok turista vagy ott vannak nagyon jó kávézók gyakorlatilag, de ezek talán az útikönyvek által leginkább kiemelt legszebb fekvésű falvak, ahol ezt már megéri megcsinálni, hát mondjuk ezekbe ott beülni, és ezek között van olyan hely, ahova tényleg sokan elmennek, és itt egyébként a legjobban látszik az, hogy egyszerűen érzed, hogyha kiköt egy üdülőhajó, amiről elvisznek akár meg csak néhány száz ember.
1: Mert ha az két, ember mennyiség.
0: Igen, tehát ezek olyan pici falvak, hogyha két busz beáll, és igazából ezek kisebb hajók, nagyon kevés nagy hajó jár erre, azokat konkrétan találkoztunk, és akkor hadd említsem meg a szerintem a legszebb fekvésű falut, ahol tényleg olyan érzésem volt, hogy na, én most itt maradok. Nem örökre, de hogy lenne kedve minden évben néhány hetet csak ott eltölteni.
1: Befejezni az év folyamatban lévő könyveket.
0: De például, igen, és egyéb nyugis munkatevékenység ellátásához alkalmas. Ezt úgy hívják, hogy Tjörnóvík, és ez a Fősziget-nek az északi részén van, de most látom a busztérképen, oda is kimegy a 202-es busz egyébként. Nem közvetlenül a fővárosból, vannak ilyen átszállóhelyek kialakítva, de mindenhova lehet menni busszal. Van egyébként buszbérlet, tehát hogyha valaki tényleg busszal akarja bejárni, nem akar vezetni, akkor az egy jó megoldás. Amúgy
1: de ahhoz szerinted mennyi idő kell, hogy te tényleg busszal bejárd? Nyilván sokkal több idő, ha egyszer minden megálló egy nap, mert ugye reggel megy busz, gondolom.
0: Busszal nem fogunk tudni kimenni az összes szigetnek a legkisebb, legeldugottabb helyre, de szerintem egy 4-5 nap alatt majdnem mindent, meg a legszebb helyeket akkor be lehet járni. Mínusz, nem számoltam a távoli déli szigettel, ahova kompal is kimenni külön több idő. Én akkor szembesültem egyébként ezzel a szervezési nehézséggel, amikor szállásokat kutattam, és mondom, végre találok egy elfogadható áru és minőségű szállást, és amikor ilyen előjött, az minden alkalommal kiderült, hogy valamelyik kicsi szigeten van. Ott van például a Fősziget, illetve egészen konkrétan a főváros, a Torshavn mellett egy Nolsoy nevezetű sziget, rajta egy darab avonos nevű falu, néhány túraút, madárlesőhely, amúgy egy tök picike sziget, viszont elég sok szállás van rajta. Na, ha oda, hogy kimenj, akkor viszont annak a költsége az bőven, ha amúgy nem mennél ki oda, egy napos vagy félnapos kirándulásokra is egyébként ajánlható. De ha nem mennél ki oda, akkor a kompnak a zára, ha kocsival mész ki, akkor bőven, az mondjuk többszöröse lehet, mint amennyit mondjuk árban megnyertél. A szállások nagyon drágák. Gyakorlatilag 200 euró alatt nincs egy Airbnb, ami mondjuk egy négy fős, két gyerek, két felnőttes családnak megfelelő lenne. Úgyhogy ha viszont a könnyebben elérhető helyekkel nézel, akkor a szállások is jóval drágábbak. Nagyon kevés a szállás a nagyon szép falvak környékén. Szóval ez a Tjörnóvík, amit említettem, általában olyan, hogy a hatalmas hegyekben ebből kibukkansz egy alagúton, és egy mély völgyben mész le, vagy egy tengeröböl, nek a kis csücskében van az a néhány ház, hatalmas hegyekkel körbeölve, és amúgy meg semmi, csak a tenger. Mindegyik más, mármint ezek között a szép falvak között, ezeket érdemes tényleg végigjárni, de egyszerűen tényleg leírhatatlan, hogy mennyire szépek ezek, és mennyire eldugott részek is vannak.
1: A túraútvonalak azok mennyire könnyen járhatóak, mennyire koca a túraútvonalak ezek? Vagy ilyen komoly bakancsos?
0: Változó. A legrövidebb néhány kilométerestől a 20-25-30 kilométeresekig a két falut a hegyeken át összekötő útvonalon keresztül, akkor van olyan, ami fölmegy a hegyre, és jó nagy szinttel, óriási kilátások után a túloldalon megy le. Vannak olyanok, amik a szigeteknek a partján mennek, megkerülik a hegyet, és érint elhagyott települést, kihalt települést, ahol egyszerűen már nem tudtak az emberek megmaradni, és elnéptelenedett. És akkor gyakorlatilag a tájat a partról nézed, de biztos, hogy szinte biztos, hogy senki nem jár arra. Itt ami a kulcs, az ugye a helyek is mindig mondanak, hogy itt ugye rossz időjárás nincs, különböző verziói vannak ennek, de hogy megfelelő felszerelés kell, és akkor érdemes körbenézni.
1: Azt gondolom az esőkabát a megfelelő.
0: És szél. Igen. Mert az időjárás az, na innen folytassuk szerintem, mert az időjárás egy külön és érdekes kérdés, és akkor ehhez kapcsolódik az is, hogy még mit érdemes vinni a Feröer-szigetekre. Tehát a Feröer-szigeteken korandozunk, pár perc múlva folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Utasd, mi szépet hallgat?
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bízz magadban, utazz okosan!
4: Folytatódik az Okos utas magazin, a Feröer-szigetek, a mai témánk, és a túrázásnál hagytuk abba, azt kérdeztem esetleg, hogy merre túrázgassunk. Nem tettünk nagy túrákat, viszont vannak olyan helyek, ahol mondjuk még ezt is meg lehet csinálni, illetve van egy olyan hely, ahol, ami szintén, most már nem emlékszem, melyik filmforgatás, valamelyik James Bond film, mert egy kis James Bond emlékmű is van. A másik kedvenc helyem, akkor ezt megint megemlíteném, az a Kalszoly nevezetű sziget. Ez nagyon hosszú, lehet, hogy 20 kilométer hosszú, de mondjuk 2 kilométer széles, észak-dél irányban elnyúló, az észak-keleten levő szigetcsoportnak a része, és nincs rá alagút, tehát csak és kizárólag kompan lehet kimenni, és ezért talán nagyon kevés turista is van. Van rajta viszont 4 település, egyikben sincsenek szerintem 100-nál többen, mindegyik nagyon kicsi. A legdélebbire megy át Klaxikból a komp, naponta egyébként többször, úgyhogy mi itt elmentünk az legészakabbi részére, és a Trollanes nevezetű helyről, ami önmagában is egy fantasztikusan szép település, onnan indul a túraút, egy sétaút a szigetnek a lényegében az északi csücskéhez, ahol a filmet forgatták, és ahol van egy világítótorony, viszonylag magasan, és ez nagyjából minden feröeri képeslapon annak idején szerepelt, és nagyon látványos. Több meredek hegy, a gerinceken keresztül több kilátópontra lehet kiugrálni, és ez igazából csak egy fél óra, 3-4 óra séta, szerintem nem több 2 kilométernél a falutól, emiatt viszonylag sokan ki is sétálnak ide, és egész lenyűgöző hely, fantasztikus látvány, belépődíjat szednek viszont. Jól emlékszem, akkor nem is keveset, 200 koronát, tehát a 10.000 forintot, úgyhogy általában megkérik az árat. Ott van egy parkoló, ami mókás, hogy ázsiaiak üzemeltetik a beléptető helyet a kis konyhájukkal együtt.
5: Akartam kérdezni, legalább egy kis bolt is van ott, vagy valami?
4: Bolt az nincs, de valami kajákat ott csinálnak neked, és tényleg ázsiai legű kajálát üzemeltetnek, plusz a pénzt szedik a belépésért, amit a földtulajdonosok szednek, ugye akik él a terület, azért, hogy kiépítették magát a sétautat, és oda el lehet menni. Ez tehát a Kalszoly-szigetnek az északi része, úgy hívják, hogy Kallurin. Szerintem ez kihagyhatatlan, ez bárki által megcsinálható, ez tényleg egy rövid túra, de megéri, de azért mégis annyira megrostálja az embereket. Szóval ez egy sziget, ez egy olyan sziget, tehát ahova nem megy nem egy alagút, hanem csak kompan lehet kimenni. Itt mégis elég sokan jöttek szembe, ez ilyen nagyon nagy highlight, viszont tényleg kihagyhatatlan.
5: Drága a komp? Minden, vagy az ilyen
4: minden
5: busz?
4: Nagyon drága. Ez egy 20 perces út, és ha jól emlékszem, akkor oda-vissza mi nekünk lakóautók volt, erre majd kitérek, hogy most először azt béreltünk, és azért a szállás problémát kiiktattuk, illetve megoldottuk, de emlékeim szerint egy jó 20 forint volt csak oda kimenni lakóautóval, egy pár perces út és vissza a másik szigetről, tehát ennek azért jól megkérik az árát.
5: Akkor most pörgessük meg fel gyorsan, helyen. Mert amikor vége volt az első résznek, akkor az időjárásról kezdtünk el beszélni, és még a lakóautóról is kell.
4: Nagyon kicsi a hőingás, képzeld el. Amikor pocsék esős nap volt, akkor 12 fok volt, amikor meg szép napos idő, akkor 16, viszont azt érzed 20-nak. Tehát gyakorlatilag 5 percenként tud változni az, hogy szinte rövidgatyás, nagyon kellemes, jó idő, meg az, hogy legalább 2 vagy 3 pulcsi kívánkozik rád, és ez napon belül többször változik. Az is változó, hogy éppen szélvédett helyen vagy szeles helyen, és ez nagyban meghatározza a hőérzetedet, úgyhogy mindenre föl kell készülni.
5: Akkor a füledet védeni kell ezek szerint.
4: Igen, egyébként, ha valaki érzékeny, akkor különösen akkor érdemes. Nem láttam embert, aki a legnagyobb, vagy a legjobb időben is ne széljackiben, téli, vagy ilyen sportkabátban, ami meleg is egyébként, és vízhatlan lett volna túrázni. Én voltam egy időfutócipőben szokás szerint, mert nyilván azért nem fér bele a kiskézi podgyász. Majd erre visszatérünk, nyilván a megközelítés az mindig a végére marad a műsornak, de ez fontos lesz, hogy az eljutás hogy működik. Úgyhogy szerintem a buszokat megfutottuk, meg a legfontosabb látnivalókat. Még nyilván a főváros alatt van a Kirkjubor nevű hely, ami egy skanzenszerű, egy 13. századi templom maradvány van ott, most friss, azt mesélték ott helyszínen, hogy megnyitottak egy ilyen, ilyen lakóépületet, amit tényleg berendeztek korabeli, azt hiszem a 19. századi korabeli módon. Ezzel együtt ez is minden útikönyv által említett és fontos látni, valóban nagyon érdekes, nagyon hangulatos, nagyon szép, megemelték a belépő díjat, és most már azt hiszem, hogy több mint 100 korona volt, gyerekeknek viszont azért ingyen van, és diákkedvezmény is van. De ha egy család bemegy egy ilyenbe, akkor azért, ha több felnőttes család, akkor azért itt sem kevés pénzt hagyom.
5: És ezek a házak olyanok, mint Izlandon, a vidéki, nagyon vidéki Izlandon, hogy ez a mohával benőtt tető, gyakorlatilag olyan, mintha egy barlang lenne, vagy, mert aztán utána jött egy technológiai váltás, és akkor kezdtek el rendes házakat építeni.
4: Igen, hasonlítanak. Meg a norvég beütés is bennük van, ugye nagyjából, mondhatjuk, hogy félúton helyezkedik, inkább Dánia és Izland között félúton, illetve hogyha a szigetek ívét nézzük, akkor mondjuk Anglia felől nézhetjük, hogy amint vége van a nagy szigetnek, akkor ott van még ugye
5: igen,
4: a Shetland-sziget, és utána
5: csak a földrajzi viszonyok alapján inkább Norvégia meg Izland, igen. Lehet a példa, hogy hogy kell az időjárással felvenni a harcot.
4: Hogyha ezek a látnivalók, és akkor tényleg a gyakorlati tudnivalók.
5: Lakóautó.
4: Lakóautó. Említettem a szállásos dilemmát, és látva a szállás árakat megnéztem, hogy ha Izlandon ez működik, akkor itt is van rá lehetőség. 4 fősre azért már nagyobb lakóautó szükségeltetik. Nem volt olcsóbb, mint hogyha elmentünk volna és kifizettük volna a 150-200 eurós szállásokat, de a teljes rugalmasság, hogy odamész és nem vagy betáblázva, hogy mikor éppen hol kell lenned.
5: Ja, ez... esik az eső, akkor elmehetsz máshova, meg se többé.
4: Ugye Izlandon ez tök jól működik, mert Izlandon úti tervet tudsz változtatni az alapján, mert rendszeresen a szigetnek az egyik fele teljesen más időjárású, mint a másik. Tehát gyakran van az, hogy a keleti fjordokban napokig verőfényes napsütés és 16-18 fok van nyáron, miközben Reykjavik ázik és a Westfjordban szakad, vagy éppen észak-dél megosztás van. Itt a jóval kisebb a méret, itt nincs ilyen, tehát az ritka, hogy mondjuk északon sokkal jobb idő lenne, mint délen.
5: Hogy el tudsz kicsit menekülni a távolság.
4: Igen, de az, hogy bármit útvonaltervet tudsz módosítani, megtetszik egy hely, és akkor ott maradsz tovább, és nem kell neked tudni, hogy másnap este hol lesz a következő szállásod. Ez szerintem nagyon-nagyon vonzó, és nekünk ez nagyon bejött. Elméletileg itt is tilos a vadkemping, tehát egy lakóautóval sem állhatsz félre úgy, hogy akkor ott bárhol leparkolsz, és akkor ott vagy úgymond benne. Volt egy hely, ahol van néhány, ami ingyenes, egyébként ki van alakítva hely, és ilyen béret feltölthető kártyával tudsz áramot venni, de amúgy igazából az ott a faluban levő nyilvános WC használat az nyilván ingyenes, hogyha csak erre van szükséged, de többségében ezek nem olyan drágák, hogyha sok kemping van.
5: De egyébként
4: minden szigeten van kemping, és akkor be tudsz menni. Persze, igen. De természetesen csak a nagyobb kempingeknél van lehetőség arra, hogy ezt a kazettát cseréld, tehát hogy ezt például ürítsed. Ez nem mindenhol van, ezt érdemes akkor ez alapján tervezni. Ezen a szigeten, amit említettem, hogy a hosszú, vékony sziget, ami gyönyörű volt, nekem az tényleg nagyon megmaradt ott. A Mikladalur nevű település fölött van a kemping, ahol végül is néhány sátorhely van, meg gyakorlatilag 5-6 lakóautónak való hely, meg nyilván föltöltési lehetőség, nagyon-nagyon korrekt, nagyon szép vizes blokkok, de ott gyakorlatilag beparkolsz, és az autóból olyan fantasztikus panorámát látsz, ugye az, lent alattad a falu, meg szemben már mellette a következő sziget, hogy az tényleg olyan, hogy órákig, napokig nézegetnéd, és ezt látod gyakorlatilag az ablakod, vagy ha kiszállsz, mellett egy kis focipálya, ott fociztunk, és törtem össze magamat kapásból, de hát ez már egyéni szocs probléma nyilván, úgyhogy lenyűgöző volt, ott is úgy voltam vele, hogy hát, ha lenne időnk, és legalább repülőz nem lennénk kötve, hogy mikor kell tovább indulni, akkor itt lehet, hogy eltöltöttem volna csak úgy lötyögve még egy napot. Ugye ennek a szigetnek az északi részén van az a túra, amit említettem, de itt is még több túra útvonal van, és ezt a csak itt kicsit túrázgatni, ellenni, az hát fel, nem tudom, azt tudtam volna még sokáig csinálni.
5: Na és hogy szóval lehet oda jutni?
4: Mármint a teljes sziget. Mindjárt még csak annyit a lakóautóról, hogy változó, hogy mekkora a kempingeknek a költsége, de mindenütt nagyon jó minőség, és tényleg érdemes beállni lakóautóval az eldugottabb kempingekre. Szóval összességében bejött a lakóautós megoldás, mert ez a rugalmasság, ez egy hatalmas érték volt, és biztos, hogy nem először lakóautóztunk, mert ez felbecsülhetetlen. És akkor hadd biggyesszem ide a lakóautónál. Itt ez sajnos nagyon drága volt, itt nincs relocation, volt relocation-es műsorunk, az valóban működik, tehát az, amikor egy cég el akar szállítatni, vagy el akar helyezni egyik bázisáról a másikra, vagy éppen a gyárból megérkezett lakóautót a helyre, ahol majd ő kiadja, el akarja vinni, akkor és ezért fölbérel úgymond turistákat, hogy ingyen, vagy egy eurós díjért elszállítsák, ez valóban működik, csak nagyon last minute-ben jönnek ezek az ajánlatok, tehát most nyáron is egyébként az utolsó pillanatban augusztusra is megjelent egy Rahedli például Berlinből, Milánóba, vagy Berlinből, akárcsak Münchenbe és környékére, úgyhogy ezeket érdemes kihasználni. Szóval a lakóautózás az tényleg nagyon jó buli, most már én is állíthatom. Na de akkor hogy megyünk el Feröer-szigetekre? Meg mi mennyibe kerül? Hogy megyünk el? Egy kicsi reptér van, és mi kapásból belefutottunk abba, amin a helyiek csak mosolyogtak, mert nem tudták, és erre így konkrétan valóban nem kerestek rá, mert az történt, hogy visszafele törölték a járatunkat.
5: Na jó, de előbb odafele, jussunk már oda.
4: Oda jutunk, csak ez már annak a felvezetése. Szóval néhány légitársaság repül csak, elsősorban ugye Kopenhágából, ugye Dánia része kvázi, ilyen autonóm terület, de a Dániához tartozik alapvetően a Feröer-szigetek, és emellett Stockholmból, Londonból, láttunk Edinburghból járatot. A miénk, ami A 100 eurós ár az már jó, és ugye ez szűri meg, nincsen fapados összeköttetés, igazából azt, hogy a fapados hordák azok még nem tették be a lábukat ide. Én amikor a 80 euróst Bergenből láttam, ami könnyen elérhetőnk, amúgy is egy szuper jó hely, akkor ezt vadáztam le, ez a Widerøe nevű cég. Meg nem fordult a fejemben, hogy egy olyan cég, amely kisebb gépekkel repül világvége norvég repterekre, legkisebb helyekre, ő nem hajlandó a legkisebb időjárási nehézségnél repülni.
5: Tehát ez elég kellemetlen egy ilyen vidéken.
4: Igen, teljesen normálisan működő reptér, minden járat üzemelt, egyet leszámítva, a mi légitársamunk azt mondta, hogy szerinte nem elég jó az idő, és akkor ő nem közlekedik. Ennek az lett a következménye, kaptunk 2+ napot a Feröer-szigeteken. A lakóautózás után a Hiltonban lenni nem volt rossz, nyilván. A
5: tovább, további... Tettetek is vérestéket? Száraz vörös borra?
4: Azt nem. Azt. Itt képzeld el, lekorlátozták. Tehát a kényszer elhelyezett, repülős, törölt utasoknak csak egy korlátozott menüt biztosítottak. Nyilván reggeli vacsora az járt, de sajnos nem. Ennél még Olér is jobban bánt velünk, amikor a Ryanair törölt és Kopenhágában full menüből lehetett tenni. Igaz, az csak egy best western volt, de hogy a menü az jobb volt. Na, zárója bezem. Úgyhogy ez jó volt, emiatt tudtunk elmenni már autó nélkül, a buszokat kipróbálva még néhány helyre, a déli szigetre az alagúton át, ami autóval ugye egy elég horror költség lett volna. De a lényeg az, hogy a helyiek visszakanyarodva mondták, hogy mondtuk, hogy törölték a járatunkat, amikor azért már túl voltunk és beszélgettünk a helyiekkel. Widerøe? Igen, azok rendszeresen törölnek. Szóval aztán nem nagyon elérhető hasznos információ. Ha lehetne, velük menjünk, mert nagyobb az esély arra, hogy törölnek. Ugyanolyan képtípussal az Icelander Izland felől simán repült, ugyanazon a napon, ugyanazon az időjárási körülmények között, de az előző nyáron már azt mondták a helyiek, hogy ez rendszeres volt, és ők valahogy más biztonsági előírások, vagy a pilótáknak nincs meg. Ezt nem tudom, meg mi a háttere. Még azt sem tudom, hogy akkor ez Viszmajornak minősül lesz. Szerintem egyébként, ha csak ő töröl, akkor nem lehet Viszmajorra hivatkozni, akkor az légitársaság specifikus, és akkor jár a kártérítés, de ezt majd meg fogjuk.
5: Icelander vagy más légitársaság csak Reykjavikból megy, vagy máshonnan is lehet menni?
4: Az Icelander az Reykjavikból jár, és ahova még van összekötetés, az például Billund, ahova Magyarországról könnyű eljutni. Tehát Billund, London, Kopenhága, Stockholm, ezek azok a helyek, ahonnan a Feröer-szigetekre leginkább mennek járatok. Így nyáron azért egy napi 10 gép száll le, egy kicsi reptérről van szó, de nagyon modern, tehát ezzel igazából nincsen probléma. Vannak időjárás miatti fennakadások, de érdekes módon csak a Widerøe az, aminél mások a szabályok, és gyakrabban törölnek. Úgyhogy mi azért.
5: Tehát akkor egy Budapest, Billund, Feröer az egy ilyen kényelmes.
4: Igen, Billund is ugye olcsón elérhető Wizzerrel, Bergen, hát kicsit drágábban, de Wizzerrel elérhető. Tehát igazából, ha gyerekekkel megyünk Billundban.
5: Az nem jó, mert hogyha igen, de nekem meg az jutott eszembe, igen, hogy de ha meg Bergenbe mész, akkor ott se csak átszállsz.
4: Hát nem. De az nem baj.
5: Hát nem, csak akkor megint plusz napok, amiket ki kell venni.
4: Hát szabina. Ez sajnos így működik, igen.
5: Szerinted hány nap egy ilyen első Feröer? De úgy, hogy Budapesttől Budapestig.
4: Hát első Feröer. Mi 4 napot voltunk, illetve ebből lett 6 a törlés miatt, és a végén kevésnek éreztük. Az első nap, ami ilyen messzire jutottunk, és láttunk egy csomó dolgot, akkor úgy voltam vele, hogy hát ez fantasztikus, de így akkor 4 napba talán elég sok mindent be lehet. És a végére egyre inkább olyan érzésem volt, hogy ez kevés. Igen,
5: hát akkor ez
4: igen,
5: ugyanolyan, mint minden északi ország, hogy odamész, és úgy jössz haza, hogy a francban, mert megint itt fogom elégetni az összes pénzem.
4: Egy hét alatt még a déli szigetre is el lehet jutni, legalább 2 napot érdemes, és én úgy gondoltam, hogy akkor ki tudja, hogy akkor megyünk-e még, főleg, hogy drága az odajutás, stb., de nagyon erős ingerenciám van, hát nyilván nem is hamar, meg nem is jövőre, majd még újra visszamenni, és hosszabb időt eltölteni.
5: Tehát azt mondod, hogy érdemes egy héttel számolni?
4: Igen. Én most ezzel így vagyok. Mindent meg lehet nézni 4 nap alatt, hogyha feszes a program egyébként, de én lazábbra venném a figurát, és én ebben nyilván benne van az, hogy ülünk órákon keresztül is nézzük a tájat, meg csinálunk minden nap egy hosszabb túrát, és nem megyünk olyan sokat, akár csillagtúrral megyünk. Lesz 2 napunk, amikor biztos az időjárás mindent elront egyébként, és mondjuk nem lehet annyira jó programokat csinálni, de nem mondom, szerintem lenyűgöző hely. Árak, bónusz. Még a végére. Az nagyon jó, hogyha tudunk saját magunk főzni. Tehát ez a lakóautóban is megoldott, a kempingben is, hogyha alszunk a lakóautóval, akkor még kényelmesebb körülmények között, mint hogy benne a mi a lakóautónkban. Szállodákban ez nem biztosított. Láttuk az étlapot a Hiltonban, nyilván a Hiltonból, nem a Hiltonból kell kiindulni, de nyilván az éttermek is horroráron vannak. Izlandról ismerős lehet a bónusz üzletlánc, itt is ez a legolcsóbb szupermarketlánc. Mégis magyar árakhoz képest szerintem potom háromszorosan minden. Tehát Izlandon,
5: hát akkor még Izlandnál is.
4: Izlandon csak 2-2,5, itt még az Izlandnál is szerintem, de erősebb.
5: És a banán meg vannak. A paprika és a bab ugyanúgy olcsó.
4: Képzeld el, hogy még a banán is drágá. Pedig Izlandon az volt a meglepő, hogy hát a banánt valószínűleg még távolabbról hozzák, mint mi, de mégis ugyanannyiba kerül, mint itthon. Úgyhogy a Pringles viszont, a Pringles itt is olcsóbb. A Pringles. Azt soha nem értettem, nyilván mi kerül nálunk majdnem 2000 forintba rajta.
5: Igen, az FMCG szektornak ez a rejtelmei, hogy jó, a kaliforniai paprika miért kerül ugyanannyiba Budapesten, mint Reykjavikban. Ezt jó. Szerintem soha nem fogjuk megfejteni. És a babkonzerv, ezek legalább megmenthetik az életünket a skorbuttól.
4: Szóval saját vásárlással érdemes itt is számolni, és főzőskézéssel, hogyha a költséghatékonyan akarjuk megoldani azt, hogy ebbe az eldugott, de csodálatos országba eljussunk. Ennyit Feröer-szigetekről. Hát gyakorlatilag vége. Ha még nagyon beszorult van.
5: Nincsen, akkor, csak annyi, hogy akkor számlálgassuk a birkákat és az embereket Feröeren, hát, hogyha kiderítjük, hogy
4: kuporgassunk.
5: És
4: többet fogunk ott hagyni, mint amivel számolunk.
5: De hát ez mindig így van.
4: Mindig így van, de itt meg különösen. Nehéz néha ellenállni, de akár csak a boltban egy jobb terméknek, és
5: egy
4: igazából...
5: Egy Feröer válogatott meznek, igen, láttam a kicsomagolásnál, hogy így jöttek elő a bőrömből.
4: Hát jó van, hát a gyerekek jó, nagy Feröer rajongók lettek, hát természetes, hogy lehet villogni haveroknál. Ilyen azért nem sok focistásnak van, tehát... Én jót mosolyogtam, és érthető.
5: De ha figyelj, kimész az utcára, sok-sok messzi meznek, hogy magyarázod meg, hogy...
4: Igen.
5: Na mindegy.
4: És ezt nem tudod deszkorzacskóval reprodukálni, látod. Ez csak a tiéd, és nem sok ilyen fog szembe jönni.
5: Hát igen, de mondjuk az a teszkorszatja is csak a tiéd. Na mindegy. Hát akkor kuporgassunk nagy erőkkel, egy hét Feröer. Nem mondom, hogy ennyi nekünk is jár, mert ezt a Margit-sziget jár legfeljebb. Na mindegy. Szóval kuporgassunk, és ha tehetjük, menjünk el Feröerre, amíg összejön a büdzsé, addig is szorgalmasan olvassátok az okosutas.hu-t, és hallgassátok a Rádiókafét. Bíz magadban, utaz okosan. Sziasztok!
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádiókafé. Van barátod.

0: Csapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
4: Rádió Café, van barátod.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház, Váci út 78B. molinarikávé.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Változik a köznevelési törvény. Részleges napfogyatkozást láthatunk holnap este. Esőre a napokban nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
8: Úgy képzeljük el, ha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
7: Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a kataniai reptéren eddig is csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni, a légiforgalmat pedig most teljesen felfüggesztették holnap délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni, turisták ezrei rekedtek a szigeten. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. A borászattal, borászatok kérdéskörével foglalkozunk ebben az adásban is, hiszen érdekes változások előtt van Magyarországon az agrárszakpolitika is, és már foglalkoztunk azzal, hogy milyen ötletfelvetések vannak arra, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a borászati ágazat működését. Most kimondottan a borászatok kapcsán azzal foglalkozunk, hogy elég sok eladó borászattal lehet találkozni különböző hirdetéseken, felületeken, viszont az is érdekes, hogy a borászatok tömege miért kerül a piacra. Vajon azért, mert egyszerűen nem képesek megküzdeni a klímaváltozás okozta problémákkal, a megjelenő aranyszínű sárgasággal, vagy pedig a bürokráciával, vagy nem piacképes a termékük. Úgyhogy ez a mai témánk, hogy látja ezt egy tanácsadó cég, Marek Balázs, a Pontheon Group borászati tanácsadás üzlet tágvezetője van itt velem, szia!
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: Ti hogy látjátok a magyar borászatok helyzetét, tehát mit lehet elmondani unblock arról, hogy milyen a szerkezete ennek az egésznek Magyarországon?
2: Hát lehet, hogy elsőre egy kicsit negatívabb lesz a mondandóm lényege, de sajnos nem jó a helyzet. Tehát ezt nem mindig szeretik kimondani ágazaton belül, vagy így gazdasági szakemberek is. Nem vagyunk jó helyzetbe, vagy nincsenek jó helyzetbe a borászatok. Ahogy említetted, nagyon sok minden érinti az egész bor és szőlő ágazatot. Hát nem csak az elmúlt években, hanem az elmúlt évtizedekben is. Ugye a 90 után, vagy 89 után azért nagyon sokan belevágtak az egész borászkodásba. A korábbi TS-ekből hozzájutottak különböző mennyiség és méretű területekhez. Azért szerintem a ma ismert és elismert borászatok nagy része akkor alakult, és akkor nyilván volt egy felfutása a minőségi szőlő és bor termelésnek, meg a borkészítésnek, ami szerintem elérte a tetejét.

0: Tehát eljutottunk arra a pontra, hogy onnan följebb már nem nagyon lehet menni. Illetve bejöttek olyan külső hatások, amikre nagyon nehéz reagálni. Csak egy egyszerű példa, a csökken a borfogyasztás itthon is, meg globálisan is. Azért, ahogy mondtam, 90-es évek elejétől kezdve 2004-5-6-ig azért sokkal-sokkal több bor fogyott itthon is. 30 liter fölött fogyasztott egy átlag magyar borfogyasztó egy évben, az most már bőven 20 alatt 17-18 liter körül mozog. Ez se ment egy jó irányba, a fiatalok kevesebbet fogyasztanak alkoholt, vagy teljesen más fogyasztanak az alkohol, és így a bor helyett is. Ez is egy nagy probléma, amúgy a vörös bor visszaszorult még ennek következtébe is, vagy még egy másik dolog, hogy a vörös bor fogyasztás is visszaesett. Nyilván azért vannak olyan borvidékeink, ahol alapvetően hangsúlyosabb volt eddig a vörös bor és a kékszőlő fajták voltak a meghatározóak, nekik alapból kell erre reagálni. És ez a 90-es évek utáni felfutás, az arra jó volt, hogy aki nem működött annyira cégszerűen, de volt egy felfutás, tök könnyen tudta értékesíteni igazából gyakorlatilag bármilyen borát, lepalackozta és helybe is, meg országon belül elfogyott, illetve sokkal több bor jön be az országba. Azért az utóbbi 10 évben nagyon felfutottak a külföldi borok, látszik a fogyasztáson is, hogy gyakorlatilag duplázódott a itthon elfogyasztott külföldi borok száma. Nyilván ez a 90-es évek, 2000-es évek elején sokkal kevésbé volt így, nem volt ennyi külföldi tétel, ami elérhető volt. Egyrészt jó, mert színesebb a piac, másrészt a hazai termőknek ez is nehézség, és a folyamatos klímaváltozási problémák, azért sokkal hektikusabb lett az időjárás, a csapadékeloszlás nagyon megváltozott, és a fajta választékkal is kell kezdenünk valamit. Tehát a bor és a szőlő ilyen szempontból nagyon nehéz helyzetben van, mert nem úgy működik mondjuk, mint a sörösök, hogy akármikor lehet komlót szüretelni, vagy sokkal többször, meg bármilyen alapanyagot beszerezni. Azért a bornál ez egy éves, vagy egyszeri játék egy évben, meg maga a szőlőnövény is nem úgy működik, hogy kitalálom, hogy mást akarok, és akkor jövőre másik fajtával dolgozom. Tehát az is arra felé ment el, hogy reagálni kell a piacra, csak nagyon nehéz úgy reagálni, hogy 5-10-20 évvel előre kell egy fajtával előre tervezni, és ezért látszik, nem csak nálunk, világszinten is Bordeauxba engedélyeztek portugál fajtát telepíteni, minden melegszik, tolódik el a szőlőtermesztés felső határa, akár olyan országok is, mint a lengyelek egyre többet telepítenek, ugye Angliában a pezsgő nagyon felfutóban van, nagyon sok sámpányház vásárolt területet Angliában is kezdtek el, ott is komolyabban szőlőt termelni. Tehát ez a klímaváltozásos tényező sem segít rajta, és amivel mi nagyon foglalkozunk, az a gazdasági része. Ki kell mondani, hogy nagyon kevés olyan hazai borászat van, aki jól tud cégszerűen működni.
1: Ez nagyon érdekes, és erre szeretnék majd külön kitérni, a cégszerű működés, és az, hogy egy vállalkozás piaci alapon és minden szempontból rendesen vállalkozásként tudjon működni. Biztos, hogy itt rengeteg elmaradás van. Egy pár dologra reflektálnék, amit mondtál. Tényleg az látszik egyébként, a csehek, ugye, a lengyelek, de egyébként voltam egy jó pár évvel ezelőtt egy londoni kiállításon, ahol érdeklődve figyeltem a skandináv boroknak a feltörését, tehát ezzel soha nem gondoltuk volna, hogy olyan területről, tehát ilyen rénszarvas címkés borokkal, ami egyszerűen megdöbbentő. Már következik, felkészül Izland, ugye, ami teljesen fura, mert ott addig csak ilyen bogyóból készült különböző párlatokat lehetett, vagy zuzmókból készült alkoholt fogyasztani, ami helyi volt. De persze, hát nyilván meg hát a sörösök szempontjából az is egyszerűbb, hogy attól még az egy magyar kézműves vagy nagyipari sör lesz, hogyha valami olyan komlót használ, amit mondjuk Szlovéniából vagy Csehországból importál, mert ráadásul még divatos is, de hogy itt készül az ital. Itt viszont a borászat szempontjából gyakorlatilag mindent itthon kell előállítani, 15%-os EU-s import lehet benne, ha jól emlékszem a szabályozásra, és akkor még azt nem kell feltüntetni. De hát azzal nem nagyon vannak kisegítségek, segítve, ha mindent összevetünk, amit mondtál. Szóval tényleg egy nehéz helyzet van, és az, hogy a 2000-es évek elején rengeteg jó pályázati forrás volt, mind uniós, mind pedig akár uniós finanszírozásból, de hazai szervezeteknek a pályázatai, aminek egyértelmű felfutását lehetett látni. Tehát a pincészeteknél ez lecsapódott.
0: Pontosan, ami megint ilyen szerintem kontraproduktív volt, mert nyilván nagyon jó, hogy volt pályázati lehetősége, ahogy említetted, EU-s meg hazai is, gyakorlatilag mindenre. Tehát szőlőtelepítésre, szerkezet átalakításra, szőlészeti gépbeszerzésre, borászati gépbeszerzésre, technológia fejlesztésre, utána a vendéglátásban is elég sok pályázat jelent meg, szobákat lehetett ki, tehát gyakorlatilag mindenre is volt pályázat. Ami nem tett jót szerintem az ágazatnak, mert nagyon sokan átálltak abba, hogy akkor fejlesztettek és akkor próbáltak beruházni, hogyha volt pályázat. Ha nincs pályázat, akkor nem csinálunk semmit. Ami megint nem egy jó irány.
1: Hát nem egy fenntartható működés.
0: Pontosan, igen.
1: Ugye, mert hogy egy ilyen torz helyzetet hoz létre, hogy azt lehet gondolni, hogy nagyon jól megy, tele vagyunk óracéltartályokkal és kiadó szállásokkal, de hogy valójában a piac ezt nem biztos, hogy eltartja majd.
0: Pontosan, és a másik probléma, ezt mindig így szoktuk, akár házon belül kollégákkal, akár sok helyenről hallottam el vissza, hogy legyél milliárdosból milliómos, vegyél egy borászatot és kezdjél borászkodni.
1: Hogyan lehet sok pénzt keresni, úgyhogy még több pénzzel belevág az ember.
0: Igen, és ez sem tett jót az ágazatnak, hogy az, hogy bejött a külső befektetőt, az nyilván igen, de ez is torzította a képet, mert nagyon sok olyan hazai borászat működik, ahol van egy tőkerős tulajdonos, teljesen más iparágból, és neki belefér az, hogy alapvetően egy bukón és negatívan működő borászata van, de az egyéb érdekeltségeiből tudja ezt finanszírozni, ami megint torzítja a piacot, mert egy átlag fogyasztó mit lát? X plusz egy borászat van, nagyon csirivili borászattal, kóstolóterem, mert hát biztos, hogy működik. Nem.
1: Igen, hát itt ezt lehet látni, különböző orvosi műszer technikai beszállítók, különböző vállalkozó, autópályaépítő cégek tulajdonosai, ami nyilvánvalóan lehetne akár jó is, lehet, hogy hosszú távon valamelyik életképesebb, mert ugye a pénz cashflow az van, viszont szerintem a helyi termelőknek a lehetőségeit is jelentősen szűkíti. Például, hogyha mondjuk felvásárolja egy adott ilyen nagy óriása az összes olyan ültetvényt, ami mondjuk egy helyi fajtának lenne a dezignált, úgyhogy ez rengeteg torzítást lehetett látni a piacon. Amikor arra kérdeztem, hogy szerkezetileg, akkor arra is gondoltam, hogy cégméret szempontjából hogy áll a piac. Vannak ezek a nagyon kicsik, ami már hát nem hobbi, hanem azért valamilyen szinten piacra tudott lépni. Ők lehet, hogy ők vannak a legnehezebb helyzetben.
0: Nem lehet, hanem biztos, hogy ők vannak a legnehezebb helyzetben. Azért elmítetted a szerkezetet, nagyon fura a szerkezete is az egész ágazatnak. Nagyon sok kis termelőnk van, ha nem is biztos, hogy ennyire pici, hanem egy kicsivel nagyobb, mondjuk ilyen 15 és 50 ezer palacki mondjuk bezárólag. Darabszámra ők sokkal többen vannak, mint a nagyon nagy méretű, akár több 10 millió vagy 10 millió fölötti palackos borászatok. Cserébe viszont a megtermelt szőlőbornak a nagy részét, meg a nagyok adják, nem a kicsik. Tehát, hogy ez a mondjuk 20-80 arány a termelésnél meg megfordul a nagyok felé, ami igen megint torzítani tudja a képet. Az a baj, hogy a jó példákat sem tudjuk szerintem átvenni, mert például erre is említetted, hogy nem biztos, hogy jó, hogy a nagyok felvásárolják egy-egy kisebb termelőnek a szőlőtetvényét. Itt is vannak nagyon jó külföldi példák, akár csak champagne-t behozva, nagyon sok szőlőtermelő eladja a nagy champagneháznak a szőlőjét nagyon jó áron, és jó, abban köszönjük szépen, egy évre megvan. Vagy összeállnak többen, és több közösen készítenek bort.
1: Igen, ilyen szövetkezeti formában.
0: És ez működik a spanyoloknál, működik a németeknél is. Én is jártam külföldön, több borvidéken is születen. 2010 körül mondjuk, 12-ben is a Németországban. Ott már akkor úgy működött, és ez is egy fura dolog itthon, hogy nyilván felfutott a minél jobban gépesített szőlőművelés, ezért még nagyon sok szőlőkombányt vásárolunk itthon. A németek akkor is úgy vették, hogy összeálltak tizen és vettek egy kombányt. Nem kezdett el mindenki több százmillió forintért kombányt vásárolni, közösen összedobták a pénzt, és közösen kezdik használják. Sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb, mint mindenki maga egyedül próbálkozzon. Tehát ami a másik, vagy még egy probléma mindezek mellett, amit említettünk, hogy azért összefogni szerintem nagyon nehezen tudunk.
1: Igen, hát ezt meg kéne tanulni, ez nyilván nem csak a borászatokra igaz, ez egy egész társadalmi jelenség, nagyon nehéz. A valódi szakszervezet ugye nem alakult ki Magyarországon, az érdekérvényesítő képessége a lakosságnak is elég alacsony, nehezen, vagy nagyon sok kell, hogy az inger küszöböt elérje, és hát ahogy így hallgatom, amit mondasz, az jutott eszembe, hogy a rendszerváltás után kialakult helyzet, ugye a 90-es években, az azt jelentette, hogy kiváltak a különböző TS-ekből ezek vagy kivásárlódtak, vagy kiváltak ezek az üzemek, és akkor hirtelen az volt, hogy mindenki a sajátját, és akkor legyen mindenkinek saját, ne szoruljon rá a másikra, és egy ilyen szegregáltan, ilyen szigetszerűen működött dolog, aminek a nyomait természetesen megtaláljuk még most is, tehát, hogy bár vannak jó kezdeményezések, borvidéki szinten is, meg borvidékeket összefogó szinten is, de én nem ez a jellemző.
0: Pontosan azt akartam azért mondani, hogy nem csak a negatívum van, igen, vannak jó kezdeményezések és jó irányvonalak arra, hogy azért fogjunk össze, több borvidék is elkezdett saját bort, vagy saját márkanév alatt bort készíteni, bár ott is szerintem azért lehetne azon finomítani, ugyanúgy, ahogy nagyon jó külföldi példák vannak arra, de pont ez, amit mondasz, hogy csak a saját és csak az enyém a jó, ez azért látszik, vannak olyan összefogások, hogy borvidékből legyen mondjuk egy adott bor márka, de ott is olyan is rámentünk arra, nagyon sok fajtával dolgozunk, azért azt ki kell jelenteni, hogy ami a sokszínűsége, meg a szépsége a szőlőborágazatunknak, az a nehézsége is, és ezért ezeknél a közös márkáknál is az volt, hogy hát nekem ilyen fajtám van, a szomszédnak olyan, a harmadiknak a negyedik fajtája, nehogy már mi kimaradjunk belőle, ezért bele kell tenni a termék leírásba, vagy adott közösségi márka leírásába, hogy akkor az összes fajtát tegyük már bele, mert nehogy valaki kimaradjon. Így nagyon nehéz és átláthatatlan lesz a végeredmény. Itthon is, tehát egy átlag magyar fogyasztónak, hogyha példát kéne mondani, szerintem ilyen közösségi bor, hogy milyen szőlőfajtából lehet benne, nem fogja tudni felsorolni, akkor a külföldi, meg aztán végképp, mert az exportról még nem beszéltünk, de aztán az is egy érdekes dolog, mi foglalkozunk exportfejlesztéssel is a tanácsadás mellett. Ott is óriási probléma sajnos, hogy amúgy nagyon sok színűek vagyunk, és ez teljesen szétszórja az egészet. Tehát nem lehet úgy kommunikálni, mint mondjuk egy osztrák borászatot, hogy egy kékfrankosa van meg egy veltelinie, és erre főúztak egy teljes stratégiát, és jól működik, vagy a Új-Zélandról, aki boros, mindenkinek a Sauvignon Blanc fog eszébe jutni. Vannak másfajták is, de az a meghatározó.
1: Igen, hát, és illetve hát most ugye mellé kezdik tenni a Pinot Noir-t is, mint másik új-zélandi fajta, de alapvetően ez tényleg. Tehát konkrétan emlékszem, még a 2000-es évek, 2008 körül, amikor a londoni borkiállításon mászkáltam, akkor éveken keresztül az új-zélandi stand, az lényegében az új-zéland felirat kisebb volt, mint a Sauvignon Blanc felirat. Az volt a nagy felirat. Ezt fogták, és ez volt a zászlójukra tűzve. És ezt nagyon sikeresen teljesítették, de egyébként nyugodtan lehet más példákat hozni, hogyha új világiakat hozzuk, akkor a Malbec-et Argentinából, vagy a Chardonnay-t Ausztráliából, mondjuk, hogy nekik volt egy pár másik, a Shiraz is ugye erőteljesen ott volt, de a Chardonnay az nagyon erősen képviseltette magát, a Dél-Afrika, a Pinotage, és ezek csak az új vidék, vagy az új világnak a borai, Zinfandel, Kalifornia, tehát egyszerűen berakták az országok mögé az egy fajtát, és ez bejött, úgy tűnik.
0: Igen, és itthon is vannak erre próbálkozások, meg próbáltunk egy-egy fajtára fölépíteni a stratégiát, azért ez sem mindig sikerült szerintem, vagy azért még itt is van fejleszteni valónk. Nyilván van egyedi borunk, meg egyedi dolgunk, amivel ki tudunk rukkolni, csak például az is egy olyan dolog, hogy az édesbor is visszaesett. Uh-huh. Most, és ezáltal azt is még nehezebb eladni, meg amit próbálunk, egy-egy fajtára nem lehet ráhúzni szerintem mindent. És nyilván vannak nagyon-nagyon jó fajtáink, de az, hogy egy adott fajta a könnyű gyümölcsös fehértől a édesborig, és ebbe beleértve a pezsgőt is, nyilván a rozé meg a vörös nem tud belőle készíteni, de azon kívül mindent megpróbálunk elkészíteni belőle. Ha szerintem már a hazai fogyasztó sem értik, nem, hogy aztán még a külföldiek.
1: Hát lehet. Jó, hát rengeteg dolgot felsoroltunk most, ami problémás. Egy kis szünet után folytatjuk. Marek Balázzsal beszélgettek, a Pontaon Group borászati tanácsadás üzletág vezetőjével, a hazai borászat és a borászati ágazat a témánk, és azt próbáljuk meg most így felvázolni, hogy hát egyáltalán mi az, amiből főzünk, és hogy mit lehet ezzel tenni. Hamarosan folytatjuk.
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világ sikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
9: Ez továbbra is a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Marek Balázzsal, borászati tanácsadás üzletágvezetővel beszélgetek a Ponteonnál, és ugye arról beszélgettünk, hogy milyen problémák vannak, illetve hát milyen nehézségek. De most van egy olyan helyzet, amikor azt látjuk, hogy talán elkezdhetünk építkezni ismét. Azért mondom, hogy ismét, mert ugye amikor volt a nagy felfutás, és erről kitértünk a 2000-es évek elején, akkor azért volt egy jelentős változás mind a fogyasztásban, mind a boroknak a minőségében. Azért nagyon ritkán találkozunk ahhoz képest, mint a 90-es években és a 2000-es évek elején, olyannal, hogy technológiai hibás bor lenne. Szóval, hogy ez valahogy sikerült szerencsére. Nem azt mondom, hogy teljesen, de azért, hát hogyha az ember a kiskerbe levesz egy palack bort, régen azért az egy lutri volt. Tehát most akkor az vagy jó volt, vagy nem, és akkor legfeljebb nem vettél attól a pincészettől többet, vagy nagyon óvatosan. Hát én nem is tudom, hogy mikor találkoztam olyannal, ami technológiai hibás lenne így hirtelen csak ilyen vak vásárlással. Szóval ezt megoldottuk, tehát azt lehet mondani, hogy minőségi bor, akármilyen árkategóriát nézünk, az van a piacon. Viszont az a kérdés, hogy a piac túlélje, illetve a borászatok túlélik-e mindezt, amit felvázoltunk. Tehát itt azért nem is tudom, hogy hol lehetne elkezdeni az átalakítást.
10: Igen, sajnos, amiről már korábban is beszéltünk, nagyon-nagyon sok minden érinti a szőlőborágazatot is. Szerintem mindig van kiút. Tehát most lehet, hogy egy picit eddig úgy hatott, hogy csak a negatívumokat sorolom fel. Nem, nyilván van pozitívum is, meg mi is azért a Ponteonnál a kollégáimmal azért dolgozunk, hogy segítsünk. És a véletlenül lettem borász. Nagyon szerettem a szakmát, meg a borokat is. Megvannak az egész világnak a szépsége, és igaz, hogy csökkent fogyasztás, meg kevesebbet fogyasztunk bort, de mindig fogunk bort fogyasztani. Tehát, hogy ezt azért mondjuk ki, hogy nem fog eltűnni a hazai szőlőbor ágazat.
9: Lehet, ezt jó, hogy mondod, bocs, hogy közbe vágtam, csak eszembe jutott, hogy nemrég itt járt a te Tanzsé pincészetnek, Pezsgő pincészetnek a vezetője, és vele beszélgettem, és kérdeztem, hogy hogy ítéli meg ezt a csökkenő fogyasztási trendet, és mindent. Egyébként champagne jól van, de tényleg azt is lehet látni, de nem mindig volt így, és azt mondta, hogy de hát igazából ez már több mint 1000 éve van, tehát, hogy így van, amikor jobban megy, van, amikor rosszabbul megy, de alapvetően mindig van. Úgyhogy ő ezt így ennyivel elintézte, tehát így nagy távlatokba gondolkodik.
10: Igen, azért ott főleg a champagne is olyan, hogy jó pár száz éve ők köszönik szerintem.
9: Jó, az 1000 az sok volt, csak úgy mondtam, egy hosszú, egy nagy számot, igen.
10: Ők jól vannak, nyilván őket is érinti a klímaváltozás, lehet, hogy fajtát kell váltsanak, de működik. Uh-huh. Meg amúgy vörös borral nagyon nagy baj vannak a franciák, iszonyatosan túltermelésben állnak jelenleg a vörös borral, de működni fog az egész, és egyébként az meg nem biztos, hogy baj a hazai piacra visszakanyarodva, hogy esetleg leszűkül a piac. Tehát, hogy akár szőlővész, akár klímaváltozás, az, hogy egy kicsit lecsökken a termő fölöttünk, őszintén szerintem nem akkora probléma. Azért nagyon sok elhanyagolt ültetvény van. Ahogy beszéltünk, voltak pályázatok, meg támogatások, valószínűleg lesz is még.
9: Hát akkor voltak azok, ugye, amikor gyakorlatilag mindenki telepített össze-vissza, nem is volt nem is számított, hogy onnan majd valamikor bármit le lehet-e szüretelni, csak meglegyen a pályázati pénz.
10: Pontosan, és nagyon sok olyan ültetvény lett ebből, ami azért, mert még csökkent a kereslet, vagy egyéb probléma van, nem működő, vagy elhanyagolt ültetvény lett. Tehát mi így a Ponteonnál úgy gondolkozunk, hogy nem feltétlen baj, ha egy picit szűkül a piac. Aki erős, az életbe tud maradni, és ez nem feltétlen baj. Meg a másik, amiről még egyébként nem beszéltünk, túltermelünk. Uh-huh. Tehát, hogy a hazai piac túltermel. Nem tudunk annyit értékesíteni és elfogyasztani, mint amennyi egy évben készül. Nyilván itt is vannak azért kilengések a leginkább a klíma vagy az időjárás miatt. Ez is egy olyan dolog, hogy ezt el kell fogadni, nem baj, ha picit leszűkül a piac, és akkor aki erős és meg tudja ugrani a szőlőnehézségeket, a fogyasztást, meg utána tud cégszerűen működni, az akkor maradjon életbe, és ő akkor viszont jó.
9: De itt nem is a méret a lényeg, mármint, hogy bizonyos szempontból igen, mert ugye van egy olyan ilyen aforizmaszerűség, hogy van egy hektár méret, ami fölött bővíteni egyszerűen hatványozottan nehéz. Azt hiszem, az egy ilyen 50 körüli számot mondtak nekem annak idején a borászatok, hogy addig tök jól föl lehet skálázni, de utána már egy olyan szintlépés következik, ami már egy, ha a cégszerű működésről beszélünk, ami már kb. Olyan, mint hogyha ZRTV kéne válni egy KFT-ből.
10: Igen, tehát, hogy ott már sokkal több alkalmazott fog kelleni, sokkal több gép, azért az egészet napi szinten irányítani sokkal nehezebb. Amit még nem érintettünk, de szerintem nagyon fontos az a generációváltás. Uh-huh. Tehát, hogy amiről beszéltünk, a 90 után nagyon sok borászat létrejött, azoknak a pincéknek a tulajdonosai most jutnak oda, hogy kicsit elfáradtak, most már lehet, hogy az unokával többet foglalkoznak.
9: Még nem is biztos, hogy értik a piacot.
10: Igen. És ugye jönne az, hogy át tudják-e adni a valamelyik gyereknek, vagy gyerekeknek, ez nem mindig megy. És egyébként nem biztos, hogy ennek sokan örülnek, de ez is lehet egy kiút, hogy akkor értékesíteni kell a borászatot. Viszont akkor abból még úgy ki lehet szállni, hogy van pozitív hozadéka anyagilag, mert nagyon sokan azért tényleg épp, hogy a vízfelszín felett hol éppen picit lemerülnek, aha, hol éppen kapnak egy kis levegőt, nagyon sok minden lehetne és kellene is változtatni. Legegyszerűbb példa mondjuk egy önköltség. Azért a mai napig nem egy példát tudnék mondani arra, hogy egy más iparágban működő cégnek az, hogy nem tudja, hogy mennyi az önköltsége, azt szerintem ilyen nincsen. Uh-huh. Enélkül nem lehetne működni. Azért a hazai borászatoknál, főleg ezek a kisebb méretű termelők, vagy kisebb méretű borászatok, majdnem napi dolog, hogy Hát igazából nem tudja, hogy mennyi előállítani egy palacbort.
9: Így hát ez itt nagyon nehéz. És akkor hogy árazza be? Tehát azt tudja, hogy mennyi a kapszula, meg mennyi a palack, meg gondolom azt veszi, és akkor valahogy eltűnik a többi.
10: Pontosan, pontosan. Tehát hogy az, hogy maga szőlő akkor mennyibe került, mert nem biztos, hogy ő műveli, vagy részben ő műveli, egyéb energiaköltség, többi kezelőanyag, amit esetleg használ hozzá. Tehát, hogy már ott bukik a sztori, hogy mondjuk akkor az önköltségem már nincsenek teljesen tisztában. Így viszont értékesíteni nagyon nehéz, ebből szoktak azok lenni, hogy önköltsége alatt értékesít. Csak ugye ne álljon a pincébe a bor, fogjon el, és akkor majd lesz valami.
9: Hát lehet, hogy ezt kevesen tudják, de hogyha áll a benne, akkor lényegében az egy pénzkidobás a borásznak, mert ugye a hordó is pénzbe kerül, a terület is ugye ott folyamatosan foglalja, tehát a készlet az ebből a szempontból, a klasszikus inventory az nem jó, sehol sem, de gondolom akkor tanácsadóként így eléggé meredek dolgokkal találkoztok, amikor bementek egy ilyen céghez. Tehát mondjuk, hogy van egy átvizsgálás, megnézni a könyveket, ott mik vannak, tehát hogy tudják-e, hogy kell cégszerűen működni a borászatok?
10: Az a baj, hogy inkább nem, mint igen. És mondtad itt, hogy meglepődünk, az a baj, hogy már nem nagyon tudok meglepődni, mert én is azért most már közel 15 éve vagyok valamilyen szinten a szakmába, de nem tudunk meglepődni, mert már megszoktuk. Annyi egyedi megoldás van, és inkább a rossz, hogy nem tudnak cégszerűen működni. A másik óriási probléma a stratégia hiánya. Tehát nem nagyon tudunk úgy gondolkozni, hogy legalább egy, de inkább 3 vagy 5 éve előre, akár a fajtákban, de ez az exportnál látszik nagyon jól. Nagyon sokan úgy vannak a borászatok közül az exporttal, hogy ez egy ilyen megfoghatatlan dolog, de majd ami borunk van, és nem tudtuk itthon eladni, na majd akkor eladjuk exportra. Ugye egyrészt az árazás szokott ez lenni, hogy hát itthon azért olcsóbban adja, mert vagy ott legyen a multiba, vagy helyben nyilván egy pincén egy kicsit jobbára adja, de majd exportban amikor kétszeres árat kérem érte. Ez az első dolog, ami nem így működik sajnos. Azért a külföldi beszerzők sem buták, pontosan bár azért most már mindenkinek van webshopja, vagy valamilyen online felületen elérhető a tétele, kettő kattintással és egy nagyon egyszerű matek, aki lehet számolni, hogy mondjuk valószínűleg a hazai piacon ő mennyire adhatja azt az adott bort, amit mondjuk bármelyik európai vagy Európán kívül országból próbál értékesíteni kétszeres áron. Itt szokott már elbukni a történet a stratégia mellett. Úgy kell árazni, hogy azt ott is el lehessen adni.
9: Hát persze, meg hát olyan versenytársak vannak, mint Spanyolország, Olaszország. Olaszország az ugye kiemelten, ugye a export támogatásokkal azért nagyon érdekes árakat lehetett látni itt literenként ilyen olasz boroknál, és azért mondjuk, hogyha egy ilyen nagy Európában jelenlévő kis kereskedelmi láncot nézünk, nekik elsősorban, hogyha saját márka alatt értékesít, akkor egy árkategória a lényeg. Tehát azt fogja mondani, hogy szeretnék egy Sauvignon Blanc vagy egy Chardonnay-t, a saját márkámon adom el, azt akarom, hogy mit tudom én, a hazai polcokon legyen ez 800 forint, kint pedig mit tudom én, legyen 2 euró vagy 3 euró. És akkor innentől kezdve beszélgethetünk.
10: Pontosan, nyilván jártunk mi is elég sok helyen kóstolót tartani, meg kiállításokon pont Londonban is, és egy pár éve volt az hát ilyen rosszul eső érzés, vagy így, amikor megint egy arcú csap az egész élet, amikor pont a Sauvignon Blanc-nál volt, mondta az angol kereskedő, hogy 3 euróért tudsz Új-Zélandról Sauvignon Blanc-t. Mi megjöttünk ott a 4-5-6-8 eurós palackárú borainkkal, mondta, hogy nagyon szép, tök jó, tetszik, mit kezdjen ő ezzel? Tehát, hogy sajnos a másik, amit így nem mondunk ki, vagy ilyen viccesen szoktuk mondani, hogy azért a magyar bor csak itthon világhíres. Tehát, hogy sajnos nem vagyunk azért olyan ismertek, mint sokszor gondoljuk, hogy mindenki a magyar borra vágyik. Az olaszt, a franciát, az új-zélandit tényleg ismeri mindenki, azok már egy bejáratott brendek, vagy bejáratott márkák. Mi nem vagyunk azok.
9: Hát ugye ezen is dolgozni kell, ez is egy stratégia része, és ami ami nagyban meglátszik, hogy egy gyerekbetegség, az piciben is nyilván meglátszik, tehát ugye úgy kéne működnie az egész ország borászatának, mint ilyen brandnek, mint piciben. Tehát, hogyha jól sejtem, amit mondasz, akkor először azt kell rendbe tenni, hogy piacképesen és cégszerűen értékelhető módon működjenek ezek a borászatok. Tehát, hogyha adott esetben mondjuk, mit tudom én, a gyerekek már nem akarnak vele foglalkozni, akkor egy jó hozammal el lehessen adni, aki meg megvásárolja, az meg tudja, hogy mit fog venni, mennyibe fog az kerülni, mit tud az majd hozni, tehát tisztán lehessen látni. És hogyha ez megvan, akkor valami olyan bázist lehet teremteni, ami nagyban is a helyzetet javítja.
10: Pontosan, tehát, hogy erre az alapra lehet építeni, és ebből lehet utána úgy kiindulni, hogy annak legyen értelme, mind a hazai, mind az exportpiacon. Szerintünk elkerülhetetlen, hogy foglalkozunk az exporttal. Tehát, hogy export nélkül nagyon-nagyon nehéz helyzetbe lesz itthon mindenki. Nyilván azért vannak jó példák erre, elég sokan tudnak már exportálni, de ott is, amit mindig szeretnek így elfelejteni a hazai borászatok, hogy itthon is mondjuk ő az, hogy egy ismertebb borászat legyen, vagy így valamennyire lássák a fogyasztók, az mennyi munka, mennyi pénz és mennyi idő volt, amíg eljutott oda, hogy őt akkor úgy ismeri egy bizonyos réteg. Na ez külföldön sokszorozottan megvan, mert ott teljesen ismeretlen, mert mondjuk akár egy ismertebb magyar borvidéket, azért már egy átlag magyar borfogyasztónak nem kell bemutatni szerintem, meg a hazai fajtákat is azért 5-8-at föl tudnak sorolni, külföldön egy majdnem no-name ismeretlen valami vagy, ami nyilván előny is tud lenni, tehát ezt sokszor tapasztaltuk mi is, hogy lehet, hogyha nem ismeri, az majdnem jobb, mint hogyha ismerné, csak van egy rossz képe róla.
9: Elképzelhető egyébként, hogy lehet, hogy egy kövid inkát könnyebb eladni Németországban, mint egy bikavért, mert azt jól leharcolták, ugye a jó kis ilyen közép-alacsony polcos balatoni bikavérek, szóval ilyen nagyon, hát jó, tettünk ezért, hogy eljussunk idáig, az biztos. És mi a helyzet mondjuk egy cégértékelésben a know-how-val? Mert ugye azzal is lehet tapasztalni, vagy találkozni, hogy mit tudom én, egy bizonyos dűlőn egyfajta meccési módszer jó mondjuk például, és az már rég bevált, és azt tudja, a nagyfater tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Na de ez nem értékelhető dolog, tehát ez hogy vásárolom én meg, mint egy vásárló. Kimegyek oda, és kéne a nagyfater, aki eladta a pincét, hogy megoldjam a helyzetet.
10: Na, hát az a baj, hogy sehogy nem vásároljuk ezt meg, tehát hogy ezeket is kicsit ez ilyen már talán misztifikált dolog, hogy igen, volt egy tudás, ezt nyilván át kell valahogy venni, át kell adni, de azért most már van annyi jó szakember egyébként, tehát ez a szakemberre szerintem nincs, szakember hiányunk nincsen, azzal jók vagyunk. Munkaerőben már esetleg, hogyha a szőlőt nézem, de igen, tehát hogy ezek ilyen misztifikált dolgok, ezekkel már túl kell lépni. Sajnos a bort megpróbáljuk sokszor ilyen nagyon főjebb, ilyen megfoghatatlan dologgá tenni, meg az egész borászatokat, meg az egész borszakmát, de a nap végén üzletszerűen kéne működni, mert ez egy termék, amit valaki vagy megvesz, vagy nem, kifizeti, utána a mögötte lévő cég meg ebből vagy megél, vagy nem. Nyilván én is azért fogyasztok bort, mert élvezeti értéke van, és akár a barátokkal, családdal el lehet beszélgetni egy nagyon jót egy pohár bor mellett, de a nap végén ez csak egy dolog, az a lényege, hogy a másik sokszor mondott mondat, hogy mi a jó bor. És akkor aki kicsit üzletiesebben fogja meg, az szokta rá mondani, ami ki van fizetve.
9: Igen. Igen. Mi az, amit javasolsz valakinek, aki most magára ismert? Ebben gondolom sokan vannak. Hogy mivel kezdje ezt a folyamatot? Mert ez egy ilyen szemléletváltás.
10: Igen, nyilván ezt tesz, hogy mindenkinek magába kell fejbe helyre tenni, utána meg merjen segítséget kérni. Ez a másik, amit szerintem nem csak a bor vagy borászat és borágazat, hanem így valahogy emberileg magyarok vagyunk ilyenek, hogy nem akarunk segítséget, majd én megoldom valahogy, sztorik szoktak történni. Utána merjen segítséget kérni, mi mindenkinek szívesen adunk tanácsot, nagyon sok olyan kollega van, aki nem boros, hanem üzleti életből jön, azért az a pénzügyi részében is tudunk segíteni, de minden egyébben muszáj valamit lépnie. nagyon sok borászatnak, hogyha életbe akar maradni.
9: Hát legyen úgy, hogy sikerüljön ez, sőt, majd nézzük azt, hogy mi lesz az új stratégia a Magyar Agrárium számára, amiben rengeteg olyan dolog van, amit elmondtál. Ugye talán a legfontosabb az, hogy a vízhiánnyal hogy fogunk megküzdeni, mert az az alapja mindennek. De hát ugye ez még csak formálódik, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál, szerintem egy érdekes betekintés volt, egy átnézése annak, hogy hogy áll a borágazat borászatok szempontjából. Hát akkor jó munkát mindenhez.
10: Köszönöm a meghívást.
9: Marek Balázssal, a Pontaon Group borászati tanácsadás üzletág vezetőjével beszélgettem. Kövessétek az oldalunkat a Facebookon, az Instagramon, vagy keressétek a borravaló.hu-t. Az összes eddigi beszélgetésünk, amikre utaltam itt a beszélgetés alatt, azok is meghallgattatók, visszahallgathatók ott. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Augusztus 19-én lép hivatalba az új államfő. A szokásosnál korábban indultak útnak a szlovákiai vándormadarak. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Bizonyos ügyeket még lehet intézni a régi típusú személyivel év végéig. A könyvformátumú igazolványok augusztus 3-ától már nem lennének érvényesek, mert nem felelnek meg az uniós szabályoknak. Az országgyűlés döntése szerint viszont idén még átvehetik velük egyebek mellett a nyugdíjakat, nyugellátásokat, igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, érvényesíthetik a közszolgáltatási utazási kedvezményt, vagy használhatják anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a könyvecskét, jelenleg még 57 ezer embernél maradt ilyen személyi igazolvány. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálék hiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Pegazusok nem léteznek együttest, az Esti Kornél zenekar dalszerző gitárosa, Lázár Domokos és színművész szakos barátnője Ács Eszter alapította 2011-ben. Egy évre rá jelent meg az akkor még csak kéttagú formáció Szomorú Számok EP-je, amelyről a Kiadó című szám vált ismerté. Az év végén a duó a Heaven Street 7-ből ismert Németh Róbert basszusgitárossal és Lázár Ágostonnal, az Esti Kornél dobosával négy tagúra bővült. Zenéjükre az Intim és melankólikus hangzás mellett a karcosabb megszólalás, a gitárpop és az elektronikus zenei megközelítés egyaránt jellemző.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az egy szál akusztikus gitárral dalokat író és előadó Barkóczi Noémi a hazai hálószoba popszintér legegyedibb hangú képviselője. Első szólólemeze Nem vagyok itt címmel jelent meg. Dalai a feltárulkozós, lelkizős, filozofálós, töprengő folk hagyományokat ápolja. De a finom iróniának és bájnak köszönhetően nem csak egy elsötétített szoba sarkába kuporodva, hanem nyitott ablakon kibámulva, az égre felpillantva is élvezhető. Szia, fényfolt!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Joseph Frank Pesci, Oscar-díjas amerikai színész, komikus, énekes és zenész. 1999-ben Vincent LaGuardia Gambini Sings Just For You című albumának megjelenése után kijelentette, befejezi színészi pályáját, és eztán csak zenei karrierjével foglalkozik. 2006-ban mégis visszatért a vászonra jó barátja Robert De Niro az Ügynökség című filmjében. Wise Guy című dala az említett albumon jelent meg 1998-ban.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A hírhet brit pop háború 1995-ben zajlott Nagy-Britanniában. Az észak-angol Proletár Oasis és a dél-angliai középosztálybeli művészeti főiskolás Blur között. Egymásról rossz indulatúan nyilatkoztak, ugyanazon a napon adták ki kislemezeiket, amelyekből eleinte a Blurnél fogyott több. Később viszont az Oasis tett szert nagyobb nemzetközi ismertségre. Következzen most a csatát nyert, de háborút vesztett Blur legnagyobb slágere, a Song 2.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A legkülönbözőbb zenei műfajokban hagyott nyomot a Run On A For A Long Time, valamint Run On és God's Gonna Cut You Down címeken is futó népdal. Legkorábbi ismert lemezfelvétele a Golden Gate Quartet 46-os gospel verziója. Azóta Elvis Presley, Tom Jones, Johnny Cash, Moby és még Marilyn Manson is feldolgozta. 2001-ben a The Blind Boys of Alabama ismét a gospel felé kanyarította vissza a sokat látott dalt. A társulat változó felállásban 1939 óta aktív, és ahogy nevű is mutatja, a mindenkori tagság túlnyomó része valóban vak. Fogyatékkal élünk, de ennek nem kell feltétlenül hátránynak lennie. Ez nem arról szól, hogy mire nem vagy képes, hanem hogy mire igen. Mi arra vagyunk képesek, hogy jófajta gospel muzsikát énekeljünk. Fejtették ki arszpoetikájukat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Poncho Sanchez, texasi kongás, latin jazz zenekar vezető és salsa énekes. A poncho tipikusan közép-amerikai viselet. Egyszerű, gyakran impregnálható fonalból szőtt, szőnyegszerű anyagdarab egy fejnek kialakított lyukkal a közepén.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

végleti eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelő és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak, és folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írásba olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hang legyen. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásnak. Meg a számolás is a kajokban megy. Miért? Eiler megmondta, hogy

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.

0: freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beats Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez